0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok, Húzelem Bendegúz vagyok a Hakumba zenekarból. Hallgassátok továbbra is a Rádiókafét.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: dob ki?
1: Ki ne dobd a rádiót?
2: Rádió Café 98 pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Dr. Vaskóni Nagy Erika vagyok, digitális gyermekvédelmi szakértő pedagógus tréner. Hallgassátok a Rádió Cafét!

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

kinek csak az új kell, de azt is újra cseréli. Semmi sem marad a régi, te is a tájjal változó baby, mögött a full üres vagonok végig. Egyet választhatsz.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Változás jön a szép kártyáknál, sok a gond az étrend kiegészítőkkel, akár kiadós csapadék is eshet. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
5: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket tagboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
4: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén.
6: Koncert. Június 27-én rendezik a Szegedi Szimfonikus Zenekar hagyományos ajándék koncertjét a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A nagyszabású szimfonikus koncert kapcsolódik majd a 95 éves fennállását ünneplő fesztivál jubileumi szezonjának további eseményeihez. A Szegedi Szimfonikus Zenekar, mint Szeged város komoly zenei életének legfontosabb szereplője, természetesen ezer szállal kötődik a Szegedi Nemzeti Színházhoz és a Szabadtéri Játékokhoz már megalakulásuk óta. Jelenlegi formáját, intézményi önállóságát az együttes Vaszi Viktornak köszönheti, aki a fesztivál újraindításánál is báváskodott, közszínházi és szabadtéri zeneigazgatóként is jelentősen hozzájárult a művészeti intézmények máig tartó gyümölcsöző kapcsolatához. A szegedi szabadtéri játékok 95 esztendős története során a Dom téri színpadon játszott előadások jelentős része zenés produkció volt. Az operák, operettek, balettek és musicalek mellé 2003-ban csatlakozott az azóta hagyománnyá vált ajándékkoncert, amelynek idei alkalmával a fesztivál minden nyáron visszatérő fellépője, a Szegedi Szimfonikus Zenekar, egyfajta múlt idézésre vállalkozik. A június 27-i hangverseny műsorát az elmúlt évtizedek során legtöbbet játszott művek népszerű részleteiből állította össze a zenekar, de az est karmestere, Gyüdi Sándor néhány, a jubileumi alkalomhoz kapcsolódó különlegességről is gondoskodik majd.
0: Opera.
6: Arnold Schönberg Gurre dalok című oratóriumát először viszi színpadra a Magyar Állami Operaház május 24-én, a több mint 300 közreműködőt igénylő, ritkán hallható remek művet az intézmény már 2025-ben az Erkel Színházban is műsorra tűzte egy teltházas előadás alkalmával. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát az operaházi előadás alkalmával Dubocki Gergely karmester vezényli. A Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője korábban többek között Kocsis Zoltán Fischer Iván, Viser Ádám és Ötvös Péter mellett is tevékenykedett, opera karmesterként Mozart, Bartók, Britten, Purcell, ifjabb Johann Strauss és kortárs szerzők színpadi műveit is vezényelte. A Magyar Állami Operaház kötelékében az Artaban című produkcióban debütált. A Gurre dalok különös helyet foglal el a Schönberg életműben. A zeneszerző művét sokan a 20. századi modernizmus és atonalitással azonosítják, ez a grandiózus mű azonban még a késő romantika összegzéseként egyszerre mutatja Wagner, Strauss és Mahler zenei hatásait. A történet Jens-Peter Jakobsen dáníró Gurre Zange című vers ciklusán alapul, középpontjában Valdemar király és Tove szerelme áll. Tiltott szenvedély, féltékenység, gyilkosság, gyász és átok sűrűsödik benne középkori legendává.
0: Film.
4: Kínai-magyar misztikus és fantasy elemekkel átszőtt testvérdráma érkezik a mozikba május 21-én Nem én vagyok címen, ami a kínai származású író-rendező-producer Chang Kő első nagyjátékfilmje. A Nem én vagyok című film egy Budapesten élő kínai család belső konfliktusait mutatja be, miközben betekintést nyújt egy zárt, saját szabályok szerint működő közösség hétköznapjaiba. A két testvér a 23 éves tehetséges női zongorista és a pár évvel fiatalabb hedonista öccse sorsa egy baleset és egy természetfeletti esemény következtében végleg összekapcsolódik. A fiú halála után a lelke nővére testébe kényszerül, ahol intenzív harc indul a kontrollért. A rendező elmondta, hogy a film, ami a legnagyobb hatással volt rá is, inspirálta a filmkészítő pálya irányába, Stanley Kubrick Mechanikus Narancs című alkotása volt, fotósként végzett, egy ideje Shanghai-ban dolgozik, ahol reklámokat rendez, és a film forgatókönyv írójával, Magai Miklóssal már dolgoznak a következő produkciójukon, amit Budapesten forgatnak majd szintén kínai-magyar közegben. A forgatókönyvíróval való közös munka kapcsán elhangzott, hogy Chang Kő volt az ég, Magai Miklós pedig a föld, aki egy mederbe, valamint a műfajiság irányába terelte a történet bőséges energiáit, ötleteit és lehetőségeit. Elhangzott az is, hogy a két testvért alakító főszereplőkkel, Cui Sisi és Li Chae-del egy éves próbafolyamat előzte meg a forgatást, a film díszletét pedig a rendező saját kezüleg építette fél éven keresztül. A film független produkció állami támogatás nélkül készült, 45 főstábbal 33 nap alatt. A filmben szerepel még Fuchs Benjamin és Polgár Csaba színész, vezető operatőr Bántó Csaba, operatőre Táborosi András, vágója Kővári Szabolcs, a zenéjét pedig Barta Márk szerezte. A film ősbemutatója a 45. Magyar Filmszemlén volt februárban, a magyar mozikba pedig május 21-én érkezik.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Aktereki csepkővilág, föld alatti univerzum. Az aktereki karszt több évezredes geológiai folyamatok következménye. A mészkő repedéseibe beszivárgó víz munkája nyomán különös barlangrendszer keletkezett, és elképesztő formájú cseppköveket figyelhet meg a látogató. A felszín alatt a hőmérséklet állandó, hiányzik a fény, az évszakok nem számítanak. A víz old, a gravitáció alakít, A cseppkő pedig milliméterenként épül. Itt nincsenek gyors változások, minden nagyon lassan történik. Ennek a rendszernek a legismertebb és leglátogathatóbb része a Baradla-barlang, amely az Aggteleki cseppkőbarlang legnagyobb szakasza. Több bejárata van és különböző hosszúságú vezetett túrákkal járható be. Aggtelek és Jósva főfelül is megközelíthető. A különböző méretű termek, például az óriások terme, a kiváló akusztika és a cseppkőformák mind a karszt folyamat természetes következményei. A Baradla ösvény a felszínen vezet végig a karszt jellegzetes formái között. Töbrök, víznyelők, sziklás peremek mentén. Jó ellenpontja a barlangtúrának, mely segít megérteni, mi történik a talpunk alatt. Amit bent látunk cseppkőként és hatalmas teremként, az itt fent repedésként, víznyelőként és karsztos mélyedésként kezdődött. A Baradla-barlang különböző bejáratainál többféle hosszúságú és nehézségű túrák érhetők el. A látogatás minden esetben vezetett formában történik, ami nem formalitás. A rendszer mérete és szerkezete miatt ez indokolt. A Rákóczi-barlang és a Kossuth-barlang kevésbé ismert, de a karsztrendszer szempontjából fontos részek. Nem mindegyik látogatható a hagyományos túraútvonalakon, de jelenlétük jelzi, hogy az aggteleki karszt nem egyetlen fő látványosságból áll. A barlangtúrára előzetes jegyvásárlás kifejezetten ajánlott, főleg a főszezonban, amikor a látogatószám megemelkedik. A barlangtúra után nem érdemes azonnal autóba ülni. Jó ötlet sétát tenni a környéken. A közeli Jósvafői mesterséges tengerszem rendezett, könnyen bejárható terület, ahol a vízfelület, az erdő és a karsztperem egyszerre vannak jelen. A tó mesterséges eredetű, mégis szervesen illeszkedik a tájba, és itt egy kellemes séta jó lehetőséget ad arra, hogy a föld alatti élmény után visszaszokjon a szemünk a természetes fényhez. A környéken működő huculménest is érdemes meglátogatni. A hucul lovak tartása és bemutatása nem turisztikai attrakció a szó klasszikus értelmében, itt a térség élő hagyományába tekinthetünk be. A legelők és nyitott terek látványa segít újra horizontot találni a barlang zárt rendszere után. A Jósvafő környéki sétautak jól járhatók, így a barlangtúra után nem igényelnek külön felkészülést. Aggtelek és Jósvafő között autóval rövid az út, így a felszíni megállók kényelmesen beilleszthetők egy félnapos vagy egynapos programba, akár családdal, gyerekekkel is.
7: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Ebben az évadban, aminek most már a derekán járunk, a láthatóságról, észrevehetőségről van szó és lesz szó. Ma a élethosszig való tanulás, felnőtt képzés apropóján fogunk beszélgetni. Akit vendégül hívtam, Gosszonyi Csaba, a MOME Open vezetője, kommunikációs szakember, forgatókönyvíró, olykor színész. Szervusz!
2: Szervusz!
1: Na de alapvetően most felnőtt képzésről lesz szó. Szerintem meg fogjuk azt találni, és el fogunk azon a vonalon indulni, hogy hogyan segít valakit a tovább tanulás, vagy további fejlődés a láthatóság útján, de szerintem illő, mert nekem se volt nagyon tiszta, hogy ez a MOME Open, ez tulajdonképpen mit fed, vagy micsoda, tehát egy picit beszélgethetünk erről, és akkor utána kibontjuk ezt a témát is.
2: Igen, ugye a MOME az a Moholy Nagy Művészeti Egyetem, ami egy alkalmazott művészeket képező graduális intézmény, és ehhez kapcsolódnak posztgraduális képzések, és kapcsolódnak felnőtt képzések is, amelyek már most már majdnem 5 éve dolgozom ott, amikor én oda kerültem, akkor kifejezetten erre kerestek egy szakembert, hogy ezeket a felnőtt képzési tanfolyamokat, amik ott a fotózást, az interaction designon át az adatvizualizációik mindenfélét felöleltek, hogy ezt valamilyen módon egy ernyőmárkává építsem, és márkázzam. Tehát valójában egyfelől volt egy cél arra, hogy ezt üzletiesítsük, mert ugye minden egyetemnél, de különösen az ilyen alkalmazott művészeket képző egyetemeknél ugye az üzleti szemlélet az elég fontos. Egyetemi indikátor is, hogyha egy egyetem tud pénzt keresni abból, ami a tudását értékesíti a piacon, akkor ugye abból egyrészt bevétele lesz, másrészt az indikátorokba is beleszámított akkor. Nem tudom, hogy most milyen változások lesznek majd.
1: És tulajdonképpen adásunkig valószínűleg nem.
2: Adásunkig nem. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye maga a design, ami az egyetemünknek egy fontos területe, vagy hát pontosabban átsző mindent, amit oktatunk a MOME-n, az ugye egy gondolkodásmód, vagy egy életszemlélet is. Ugye amikor én oda kerültem a MOME-ra, akkor azt gondoltam, hogy mondjuk egy gyönyörű szék az lehet design, vagy egy logó az lehet design, de hogy valójában maga az, hogy az ember az életét hogyan szervezi meg, meg milyen csapat dinamikája van, abban is nagyon sokat segít a design gondolkodás. És ugye ez egyre inkább felértékelődik, hiszen ugye azért biztos ti is sokat beszélgetetek a műsorban erről, de hogy az, hogy az ember érvényes maradjon, reziliens maradjon a különböző olyan helyzetek előtt, hogy mondjuk 2 hónap múlva lehet, hogy olyan munka meg nem is lesz, mint ami az én névjegyemen szerepel, ellenben mondjuk 1 év múlva lesz egy teljesen új munka.
1: Hát ez nagyon para.
2: Nem, igen. Ezt tanítjuk meg a felnőtteknek, akik hozzánk jönnek, de az alkalmazkodó képességet, igen.
1: Én úgy képzelném, de tudom, hogy ennél többről, meg mélyebbről van szó, hogy mondjuk valakinek van egy hobbija, vagy egy érdeklődése, sőt, induljunk, hanem van valami szakmája, van valami állása, de mondjuk nagyon érdekli, elkezdi valami őt érdekelni. Akkor alapvetően ehhez talál, vagy keres magának kurzust, hogy akkor ő azt a hobbiát még jobban megélje, vagy pedig effektíve tényleg egy karrierváltásra gondolva azt mondja, hogy fú, hát ennek most kezd befellegzeni, amit én csinálok, ellenben nagyon nagy szükség lesz, nyilván az AI szó az el fog hangzani a műsorban is, meg amúgy is, tehát inkább ez a kiteljesedés, vagy egy nagyon tudatos karrierváltás az, amiben mondjuk többen keresgélnek ilyenkor.
2: Rengeteg út van, ugye a hobbista talán az, aki a legkevésbé. Tehát vannak nyilván olyan tanfolyamaink, ahol az ember megtanulhat street fotózni, vagy különböző olyan filmes kurzusaink vannak forgatókönyvírással kapcsolatos, ahol nem feltétlenül, hogy mondjam, egy új szakmát keresnek az emberek, de lehetséges ez is. Van olyan, aki dolgozik egy munkahelyen, nem az a célja, hogy elhagyja, hanem az, hogy szélesítse ezt a tudását, tehát nem az élet hosszig, hanem az élet szélig tanulásban vesz részt ilyen szempontból, kitapos magának új ösvényeket ott a vállalatnál, ahol még más nem jár, vagy van egy igény a vállalat részéről, vagy a közvetlen vezető részéről, hogy oda ő elmenjen, és akkor több-kevesebb akarással ugye ilyenkor az emberek eljönnek, jobb, ha nyilván ők szeretnek.
1: Saját motivációból erősebb.
2: A saját motiváció az jobb, de nyilván van egy olyan helyzet is, amikor a munkahely küldi, azért szerencsére szoktunk ilyen visszajelző kérdőíveket készíteni, viszonylag kicsi azoknak a száma, akik megbánják ezeket a képzéseket, ugyanis itt ezek azért nagyon jó mankók azzal kapcsolatban, hogy az ember szintetizálni tudjon valami olyat, amit már eredetileg is tudott, csak valahogy nem tette rendszerbe. De szóval sokféle van, és nyilván vannak azok az emberek, akiknek van egy saját motivációjuk, életközepi válságuk, a saját bizniszüket szeretnék csinálni, és ki akarnak lépni valahonnan. Volt egy gyerekkoruk óta dédelgetett álmuk, amivel egyébként professzionálisan szeretnének foglalkozni.
1: Na, én ezt a perszónát képzeltem el magamnak, amikor kérdeztem, igen, és amit utóbbi jellemeztél.
2: A nagyon izgalmas perszóna az az autórajzolás kurzusunkon van, ahol különböző C-level embereket képzelj el, ahogy egy ilyen alaksori teremben gyakorlatilag 10 órán keresztül skiccelnek autókat, mert hogy ők 14 éves korukban úgy képzelték, hogy ők majd valahogy az autókkal fognak foglalkozni, és ugye az autó az a szerelmükké vált továbbra is. Attól még ugyanúgy ez a C-level szakember marad, de nyilván megengedi magának, hogy délutánonként, hétvégenként ezzel foglalkozzon, tehát ez is van.
1: Tehát őket nem szippantja fel a Bentley azért, hogy akkor mostantól rajzoljanak ott.
2: Hát egyébként most mondanám, hogyha nappali tagozaton tanulnának nálunk, akkor lehet, hogy igen, mert hogy egyébként az a képzésünk, ami kifejezetten az autótervezésnek a graduális képzésére vonatkozik, ott azért nagyon nagy hatékonysággal helyezkednek el a diákjaink.
1: Hogyan zajlik, ha már nagyon erősen hangsúlyoztad ezt a design gondolkozást, meg a design alapú tervezést, egy új kurzusnak a létrehozása, egyáltalán az igénynek a felmerülése és abból a kurzusig való eljutás, ez milyen folyamaton megy keresztül?
2: Itt is több folyamat van. Egyrészt vannak piaci igények, amit folyamatosan monitorozunk, és látjuk, hogy mi az, ami érdekes lehet, vagy ami iránt egyébként jönnek érdeklődések, mert nyilván két irányban...
1: Tehát, hogy van-e ilyen képzésetek?
2: Így van, mondjuk. Hát mivel, hogy nekünk azért most már kiépült a B2B lábunk is, tehát eléggé szerves része és markáns része a képzési portfóliónknak az, hogy vállalatoknak csinálunk képzéseket cégre szabottan, vagy ilyen probléma központúan, úgy mondanám, vagy ilyen fájdalompontokra rátapintunk, ugye, mint a jó fizikoterapeuta, és amikor ott fáj, akkor arra próbálunk valahogy, arra próbáljuk a kurikulumot ráhúzni. Úgyhogy igazából az van, hogy, és elfejtettem a kérdést.
1: Hogy kell hozzá, most az igényfelmérésnél tartottunk, és az a kérdés, hogy akkor kell hozzá egy oktató, aki ezt kitalálja. Tehát értem, B2B vállalati oldalról megjelenik az igény, mondjuk, hogyan tovább?
2: Vagy van oktatónk erre házon belül, vagy pedig kapcsolódik hozzánk oktató. Ugye egyébként is szoktak vendégtanárok járni egyetemekre is. A felnőtt képzés amúgy is alkalmas arra, hogy vagy külsős oktatókat kipróbáljon akár az egyetem, hogy később akkor az egyetemen oktathasson is, vagy doktoranduszokkal, vagy mesterképzett hallgatókkal kezdünk el dolgozni. Tehát megnézzük, hogy van-e, mondjuk mit tudom én, prezentáció, design, akkor vegyünk egy példát, hogy erre van-e belsős oktatónk, a kapacitása megvan-e erre, ha nincs, akkor pedig megfelelő módon egy hozzánk kapcsolódó, vagy már hozzánk kapcsolódó, vagy pedig rekrutálunk, és nyilván igyekszünk megtanítani, van egy switch nevű képzésünk, ez egy belső képzés az oktatóinknak, én szeretném majd kifelé is vinni, ahol tulajdonképpen oktatásmódszertan tanítunk a tanárainknak, ugye rengeteg sok jó szakember létezik a piacon, de ezeknek a jó szakembereknek, ahogy mondjuk néha meg kell tanulniuk jól prezentálni, ugyanúgy meg kell tanulniuk jól oktatni, tehát megérteni azt, hogy hogyan kell a 21. században egy felnőtt befogadóval dolgozni, úgy, hogy az hatékony legyen, és hogy az ő igényeit elégítse ki ez a tanfolyam. Tehát tulajdonképpen így működik, és nyilván van ezen még egy layer, hogy azért ennek meg kell felelnie az egyetemi minőségi követelményeknek, tehát akármit nem oktathatunk, és akkor nyilván itt azért van egy egyeztetés, hogy akkor mi az, ami az egyetem szempontjából is olyan, és ennek nyilván így úgymond a korona égköve, az pedig a szakirányú továbbképzés. Ebből például a service design témában nálunk volt először is az egyetlen egyelőre Magyarországon, ami ugye diplomával rendelkező embereknek egy másoddiplomás képzése tulajdonképpen.
1: És akkor van egy próbaévfolyam először, vagy tehát hogy lendül aztán életbe egy ilyen, vagy meghirdettitek, és akkor lesz valahogy?
2: Hát ez ugye sokszor trial and error. Én azt szoktam mondani, hogy azért nagyon sokszor az ilyen film marketinghez hasonlítható, mert rengeteg mindenen múlhat a sikere, és a sikertelensége is, és nem feltétlenül tudod számokkal alátámasztani vagy az egyiket, vagy a másikat. Vannak sikeres képzéseink, amikről már vannak sejtéseim, hogy miért sikeresek, de például a térképészeti adatvizualizációról, remélem Bátorfi Attilát nem bántom meg ezzel, egy csomó ideig nem értettük, hogy persze a térkép az egy ilyen szexi dolog, de hogy miért van az, hogy rengeteg ember akár hobbi szinten is eljön térképészeti adatvizualizációt tanulni, és fordítva is van ilyen, hogyha éppen nem tudom, több ünnepnapra esik, ugye ezek délutánok, hétvégék általában, amikor az emberek tanulnak, meg jelenléti oktatás, azért nálunk ez egy fontos versenyelőny is.
1: Hiszen ezeknek állásuk van ezeknek az embereknek többnyire.
2: Így van, és akkor egy csomószor tulajdonképpen az van, hogy megpróbáljuk elindítani. Mi általában úgy szoktunk azért pilotolni, hogy élesben pilotolunk, tehát hogy már eleve elindulnak a képzéseink, ha olyan létszámmal futunk, ugye ennek azért van egy megtérülési száma, és nyilván egy megfelelő számú jelentkező esetében el tudunk indítani egy ilyen képzést. Nyilván, ha arról van szó, hogy ez valamilyen vagy kommunikációs célt szolgál, vagy egyébként tényleg ki akarjuk próbálni oktatás szakmai szempontból, hogy mi az, amit ezen mondjuk finom hangolni kell, akkor ennek nem feltétlenül az üzleti...
1: Nullásan is végig.
2: Nullásan is, vagy akár mínuszosan is, ez nyilván az én döntésem, vagy így a mi döntésünk. Mert ugye ez is egy befektetés, tehát amikor mondjuk vannak, most is lesznek mesterkurzusaink külföldi szakemberekkel, ott azért sokszor szoktunk olyat csinálni, hogy újságírókat elhívunk, olyan véleményvezéreket elhívunk, akik számunkra befektetést jelent, tehát az, hogy ők mondjuk a jó hírét keltik ennek a dolognak, az most ez mennyibe kerül, meg mennyit ér, tehát nekünk megéri, az nyilván ilyen kicsiben,
1: hogy ezeket,
2: igen.
1: Átevezünk. Nagyon tetszett ez a életcéltig, vagy életcélig tartó tanulás. Erről akartunk is beszélni, vagy szerettelek volna kérdezni, hogy milyen életkori határok vannak azért praktikusan nézve, tehát nyilván az ember ösztönösen azt mondja, hogy soha nem késő elkezdeni, meg minden korosztálynak ezeket, én tudom ezeket a kvázi paneleket, meg van is mögöttük bölcsesség, de hogy látod azt, hogy amikor valaki mondjuk tényleg egy karrierváltásban, vagy egy portfólió szélesítésben gondolkozik, meddig érdemes, vagy mikor érdemes belekezdeni valami kvázi tök újnak a megtanulásába?
2: Nem tudom, mennyire illik idézni a saját podcastunkat. Nagyon. Nekünk van egy Design Yourself nevű, hát ezt nem is podcastnak hívnám, hanem inkább egy sorozat, ugye ezt előre felvettük különböző tematikák mentén, és Litkai Gergővel már meg is jelent az a részünk, ahol azért ő kiderül, hogy ő azon kívül, hogy jogász, humorista, tűzoltó, fenntarthatósági szakember, és egy csomó minden erdészeti vizsgával rendelkező ember, én úgy fogalmaznék, hogy tényleg vannak ilyen tök jó, a PR-eseknek azt szoktam mondani, hogy azok a sztorik, amiket így általában mondjuk így az ember megír, és azt mondja, hogy ezt inkább nem adom ki, mert úgyse hiszik el, hogy ez igaz. Egy csomó szuper jó történetünk van 16-tól 70 éves korig.
1: És fogékonyság is van egyébként?
2: Abszolút, tehát hogy szerintem ez nem életkor kérdése, sőt, igazából azt gondolom, hogy pont egy életmentő dolog ez mindenki számára. túl azon, hogy ott tudást kap az ember, vele egyívású emberekkel találkozik, van egy közösségi élmény, van egy, tényleg azért ma már nagy kincs az, hogy az embernek szociális élete is van, és azért egy ilyen helyzetben ez nagyon jól meg tud mutatkozni, ezek nagyon komoly kapcsolódások, az Interaction Design tanfolyamunknál van egy 300 fős alumni, akiknél én látom a belső Facebook csoportokban, hogyha bárkinek bármilyen problémája van, akkor úgymond puhára esik, mert egyszerűen segítik egymást az emberek. Tehát én azt mondanám, hogy akinek van egy ilyen hívása, most nem akarok nagyon elmenni, hogy mondjam, ilyen nem faktuális dolog, spiribe, tehát távol el tőlem, de hogyha tényleg valakiben motoszkál egy ilyen, akár az úriember, aki nem tudom, 55 évesen kiszáll a nagyon drága autójából, és bejön körmölni az egyetemre, mert egyszerűen az ad neki egy újabb boostot, föl tud bele frissülni, hogy ő autót rajzol, akár valaki olyan, aki azt mondja, hogy megcsömörlött valamiben, és egyébként látja, hogy van piaca az AI-nak, ő megtanulja, mert azért, hogy mondjam, egy csomó olyan tanfolyam van, visszatérve az előző kérdésedre, ahol azért nem minden indul el, de hogy mondjuk az inspiráció onnan jön, hogy ugye van egy hiány a piacon, kellenének olyan szakemberek, akik mondjuk most az AI kurzusunk kapcsán, akik egy ilyennel tudnak foglalkozni, ügyesen tudnak promptolni, és ezeket a tartalmakat meg tudják csinálni. De ugyanúgy a service design esetében is van egy felvevő piaca. Itt is most nyilván az államigazgatásban millió ilyen emberre volna szükség ahhoz, hogy emberközpontúbb legyen, minél emberközpontúbb legyen az államigazgatás. Tehát nagyon sok olyan munkahely van, ami betöltetlen, mert ezt a tudást nem szerezték meg. Hogyha egy ember így gondolkodik a saját karrierjéről, akkor természetesen úgymond ez egy ilyen egyenes út lehet, meg a tehetségesebbjét azért az oktatók figyelik, és nyilván megpróbálják levadászni, tehát hogy én azt mondanám, hogy inkább, ha valamilyen, valami motoszkál, még nem is azt mondanám, hogy egy ilyen nagyon komoly hívása van az embernek, hogy már pedig én erre akarok menni, hanem hogyha ha valami úgy nem oké, akkor érdemes elgondolkodni az embernek magában, vagy coachsal, pszichológussal, hogy mi a probléma, és el tudom képzelni, hogy nagy valószínűséggel egy ilyen tanulás felnőtt korban túl a tudás szomjon a mentális egészségnek is abszolút jó hatással van.
1: Ez a Krízisek és pofonok, Gosztonyi Csabával, a MOME Open vezetőjével beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádiókafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Gosztonyi Csaba, a MOME Open vezetője a vendégem, és a felnőtt képzéssel foglalkozó kurzusoknak a születéséről meg a funkciójáról beszélgettünk eddig, és tovább lépnék a tulajdonképpen ennek a podcast évadnak a fő tematikája, ugye a láthatóság, és ebbe az irányba terelnélek tovább. Hogyan segíti, vagy kapcsolódik az embernek, ugye ez alapvetően egy személyes márkaépítésről beszélünk, amikor láthatóságról beszélünk, a márkáját, az észrevehetőségét, hogyha időről időre erőt szán arra, hogy tovább képezze magát.
2: Szerintem ez egy versenyelőny. Tehát meg se teheti, aki személyes márkát épít, bár ennek te vagy a felkent szakembere, de hogy azt gondolom, hogy ha én komolyan gondolom azt, hogy én egy személyes márkát építek valamilyen területen, én mondjuk konkrétan a felnőtt képzés területén szeretnék úgymond evangelizálni, ha ez nem egy túl durva szó erre, tehát meggyőzni embereket arra, hogy
1: ez... És itt a platforma,
2: ahol ezt... Tehát, hogy akkor egyszerűen tisztába kell azzal lennem, hogy hogyan kell építkeznem a social térben, tisztában kell lennem a mesterséges intelligencia alapvető használatával, érdemes tudnom prezentálni lehetőleg jól, meg hogyha mondjuk az íráskészségemet kell fejleszteni, akkor abban, vagy az, hogy egyáltalán hogyan hatékony bármilyen megnyilvánulásom. Tehát szerintem, aki, én úgy fogalmaznék, hogy aki nem képezi magát, annak egy idő után bepókhálosodik a személyes márkája.
1: Azért nagyon izgalmas, amit mondasz, és ez igazából most ennek alapján kezd összeállni bennem, amit most végig gondoltál, hogy azok a skillek, amiket most behoztál példának, azok tulajdonképpen még a márkának a létrehozásában segítenek, ha úgy tetszik. Tehát ez még nem is az, hogy kívülről mi látszódik, hanem hogy olyan hiányzó elemek, ami mondjuk ahhoz, hogy ez egy jó termék legyen, most itt személyekről beszélünk persze, ahhoz hiányzik. Tehát az, hogy valaki jól prezentáljon, az még ugye nem a kintről nézhető márka, hanem ilyen hiányzó elemek, és erre rakódik rá egy másik lehetőség, hogy ugye ez kívülről is látszódjon, hogy ő mondjuk elvégzett felnőtt képzésben, akár önszántából, ahogy elmondtad, akár mondjuk a munkáltatója érdekéből, és azt lehet mondani, hogy na, ő most már ehhez is ért. Tehát ez két külön szint tulajdonképpen, amikor magamat építem, vagy mert hiányzik valami, meg amikor tovább lépek, hogy kintről is ez a tudásom, ez megjelenjen, ezt jól értelmezem, így ezt lehet így mondani?
2: Hát ahonnan én nézem ezt, ez inkább egy ilyen alap, tehát hogy amikor kiásod az alapot, akkor ennek érdemes meglennie. Most, hogyha már itt a prezentációt említetted, szerintem, ha valaki jobban prezentál, mint az átlag, akkor több lehetősége van arra, hogy mondjuk olyan konferenciákra elhívják, vagy olyan témákban megnyilatkozhasson, Horribile Dictu bemehessen egy reggeli műsorba a televízióban, hogy róla azt elhiszik, hogy ezt meg tudja csinálni. Most az, hogyha elvégez egy felnőtt képzést, hogy ő annak már tényleg szakembere-e, ez ugye nem feltétlenül így van, tehát alapvetően ez egy alapot biztosít, vagy egy alapérdeklődést, mert ezek azért jellemzően inkább alapfokú képzések. Persze. Sok esetben, de az ember nyilván utána képezi magát ebben folyamatosan, vagy akár több más tanfolyamra is el tud menni. Tehát fontos, hogy mit látnak belőle, de szerintem kevésbé fontos, hogy én most kirakjam a LinkedIn-re a plecsnit, hogy a MOME Openben végeztem. Nagyon örülök, ha ezt megteszik egyébként a hallgatóink, de alapvetően szerintem inkább a magabiztossághoz szükséges, meg ahhoz, hogy tényleg meg tudjuk nézni, hogy mitől leszek egy ilyen időtálló vagy ütésálló személyes márka.
1: Na most akkor picit én megyek alá ebbe, uh-huh. vagy én fényezem a dolgot, de hogy olyan üzenete nincsenek, hogy na ez egy igényes valaki, aki erőforrás szán arra, hogy továbbfejlesz-e magát, és akkor most nem a megszerzett plecsnyire gondolok, hanem arra, amit írnak, hogy deres halántékkal beül az egyetemre, és... energiát tesz abba, hogy fejlesz-e magát.
2: Most már szerintem igen, tehát hogy nyilván szerintem egyre kevésbé látok én is ilyen csalhatatlan vezetőket, akik azt gondolják, hogy majd én elmondom a tutit, nem kell neked sehova menni, vagy minek tanuljunk már, mert eleget tanultunk az iskolapadban.
1: Most már arassunk.
2: Van ilyen egyébként, mármint hogy van, akinek ilyen konkrét traumája van mondjuk középiskolából, erről is beszélgettünk egyébként a Design Yourself-ben, az egyik adásban, hogy van olyan ember, akinek egyszerűen túl kell lépnie az ilyen középiskolai traumáin, és el kell fogadnia, hogy bizony vannak olyan emberek, akik től nem, hogy érdemes tanulni, hanem tényleg egy felüdülés, vagy valami egészen más, egy ilyen életszemléletet kapok, vagy egy másfajta rálátást a saját életemre is akár. De igen, és persze nyilván most a Momé-ról beszélünk, ugye a Momé egy love brand, tehát alapvetően aki ismeri a Momé-t, annak nyilván van egy olyan percepciója, ha most a saját házunk tájáról beszélhetek, hogy hát az egy valami. Nyilván egyébként, amikor pont vállalati emberekkel vagy HR-esekkel beszélgetek, én csináltam nagyjából 300 ilyen mély interjút, mert hogy kíváncsi voltam egyáltalán, hogy mire kíváncsiak az emberek, tehát tudtam, hogy mi kb. Mit tudunk adni, mint tudást, és ott azért nagyon sok helyre kell tennem, hogy nem itt nem szobrászok meg festőművészek vannak, hanem ez egy alkalmazott művészeti egyetem, mert az is egy kérdés, hogy jó, hát persze ez egy üzleti jellegű képzés, de hát azt én nem egy művészeti egyetemen fogom megszerezni, pedig de, mert ugye maga a design az nem, legalábbis az én hitem szerint, az nem egy ilyen nice to have dolog, tehát nem az van, hogy persze nyilván vannak fundamentális kérdések egy cég életében, de azért az, hogy az emberek hogyan kooperálnak egymással, vagy az, hogy mondjuk milyen journey mentén zajlik maga az ügyfél folyamat, vagy bármilyen folyamat, az egy design kérdés.
1: Tehát ezt önmagában átadni, hogy a MOME az szorosan kapcsolódik mondjuk az ilyen tényleg funkcionális tudással, ami akár egy call centernek a megszervezése.
2: Igen, de tudod, ebben az a jó, hogy ha meglepetés erejével jössz, akkor az mindig sokkal jobb. Tehát nehezebb lenne valami triviálissal házalni. Tehát amikor én mondjuk reklámügynökséget vezettem, akkor mindig az volt a problémám, hogy persze én tudom, hogy nagyon tehetségesek vagyunk, de most oda megyek ilyen X+N-edik reklámügynökségként bemutatkozni. Itt pedig azt szoktam viccesen mondani, hogy nekünk a DNS-ünkben van a purpose, tehát hogy igazából ugye mindig beszélünk erről, hogy purpose-driven stratégiák, hát itt benne van konkrétan a márkánkban, és nagyon jó érzés erről beszélgetni, vagy akár egy sales pitch-et lefolytatni úgy, hogy azért a legtöbb embernek a végén az érzése támad, hogy fú, ez minimum izgalmas, tehát hogy lehet, hogy éppen akkor nincsen büdzséje rá, lehet, hogy éppen őket konkrétan nem érdekli, mert a vállalatuk be van kötve valami nemzetközi tudástranszfer központhoz, és akkor nem tudja ezt megvenni, de hogy én sosem nem emlékszem olyan beszélgetésre, ahol ilyen kínos csend lett volna, vagy mondjuk az lőtt volna ki, hogy egyébként amit csinálunk, az a kutyát nem érdekli, úgyhogy köszönöm szépen. Tehát, hogy egy nagyon, nagyon jó érzés visszacsatolódni ezzel.
1: Amúgy is nehéz téged elképzelni, hogy olyan helyzetben, ahol kínos csend van.
2: Mondjuk. Hát volt már, ezt majd adáson kívül.
1: biztos ilyen is volt. Viszont ahova most értünk, az egy nagyon izgalmas rész, hogy valami olyasmiről mondtál most állítást, nem is így fogalmaztad meg, hogy ugye nagyon kedvet kapna valaki, lehet, hogy nem is jut el odáig, mert objektív okok miatt, anyagi okok miatt, hogy a cég nem engedi, de hogy felcsillan benne az, hogy ő szeretne ilyet elvégezni. Hogy látod, hogy ez az átbillenés, az, hogy valaki a motoszkál bennétől az elszánja magátig eljusson, az mi kell vajon hozzá, ki mindenki lehet ilyen cipőbe, tehát hol van ez a sweet spot tulajdonképpen, ahol ez átfordul cselekvéssé?
2: Most már harmadszor fog beszélni a Design Yourself műsorunkról, vagy podcastról.
1: Hát, hogyha azt mondjuk, hogy hallgass egy másik podcastot, akkor nyilván kevésbé leszek derűs, de nem baj.
2: Nyilván nem. Tehát fogalmazunk, hogy azért is nem akartam podcastnak hívni, mert hogy ez egy sorozat, amit előre felvettünk, és igazából tulajdonképpen vehetjük úgy is, hogy egy
1: műsor.
2: Egy felnőtt tanulás megszerettetésére szolgáló műsorfolyam. Mert igazából csak azért hoztam ezt ide, mert hogy ezzel pont ezt kutatjuk. Én nem hiszek abban, hogy az embereket ezzel meg kéne szégyeníteni, hogy ő miért nem tanul, és elkezdtünk azon gondolkozni, hogy vajon mit lehetne, hogyan lehetne asszertíven hozzáállni ehhez a dologhoz, és akkor arra jöttünk rá, hogy valószínűleg ugye nekünk itt egyelőre a fizikai képzés miatt Budapest és vonzás körzete érdekes, hogy van mondjuk 10 000 olyan ember, aki nekünk potenciálisan célcsoportunk, hogy szívesen tanulna olyan dolgokat, amit mi tanítunk, és már majdnem ott van, már olyan, mint amikor majdnem elkezd egészségesen étkezni, meg majdnem elkezdi a testére odafigyelni, vagy a teste jeleire odafigyelni, akiknél igazából csak egy segítő kezet kell nyújtani, és ehhez a legjobb eszköz valószínűleg az, hogyha végig gondoljuk azokat a kifogásokat, amiket ő is végig szokott gondolni, hogy jó, hát három gyerekem van otthon, akkor ezért ez a probléma, ahogy mondtam, traumatizálódtam a középiskolában, de hogy fogok én tovább tanulni, én már mindent tudok, vagy éppen ellenkezőleg az impostor szindrómával küzdők, nagyon sokan vannak, vagyunk így, hogy nem vagyok elég jó, úgyis leszerepelnék ott.
1: Észreveszik rólam, hogy nem tudom igazából.
2: Így van, és egy csomó olyan, vagy tényleg az időmenedzsment, vagy egyáltalán az, hogy most akkor mennyire engedni a főnököm, ez milyen jelzés befelé, hogy tudom ezt a családommal megbeszélni.
1: Tehát tudja sorolni a negatív problémákat, igen, a gátló tényezőket.
2: És azt gondoltuk, hogy mi inkább akkor azt csináljuk, hogy ezeket megpróbáljuk feloldani, hozunk olyan embereket, akik nem hősök, elmondják, hogy igen, ez rohadt nehéz, de egyébként miért érdemes ezt és ebbe belevágni, vagy pedig olyan jellegű dolgokat, hogy mondjuk hogy tud valaki egy saját főosztályt építeni mondjuk egy bankon belül, amikor az elején még csak így lenyintve azt mondják neki, hogy jó, hát próbáld ki, mert igazából mi is támogatjuk a kollégák érdeklődését, de hát ez most még nem időszerű, és akkor 5-6 év múlva egyszerűen odáig jut valamilyen folyamat, hogy valaki belenő ebbe. Tehát én azt mondanám, hogy úgy lehet ezt támogatni, hogy nagyon megpróbáld megérteni, hogy ő miben van, milyen kétségei vannak, milyen pozitív dolgokkal lehet mondjuk így támogatni abban, hogy elinduljon ezen az úton, és akkor valószínűleg sikerülni fog. Tehát eddig jutottunk el egyelőre a kutatásban, és ezt próbáljuk ezzel a Design Yourself-el támogatni.
1: Egyébként nem bánom, hogy szóba jött fel, és itt a listámon itt van a Design Yourself, szóval egyáltalán nem gond, hogy erről beszélgettünk, és örülök is, hogy behoztad. A záró gondolatkör, szóba hoztad az államigazgatást, mint aminek nagyon nagy igénye lehetne, vagy kellene, hogy legyen például a service designra, meg egyáltalán az állami szolgáltatásoknak a folyamatos javítására. Most egy új kormányzati ciklus jön, biztosan nagy változásokkal. Neked van olyan megélésed, vagy elképzelésed, hogy egy új kormányzati felfogás hogyan tudna mondjuk a felnőtt fejlesztésben, vagy a felnőtt oktatásban szerepet vállalni? Nyilván nem anyagi támogatásra gondolok, hiszen ez egy önfenntartó dolog kell, hogy legyen, de hogy milyen szerepe lehet egy kormányzatnak ebben?
2: Annyiból lehet, most is azért vannak olyan lehetőségek, hogy egy vállalat valamilyen képzésben részesítse a kollégáit, és akkor erre tud támogatást kapni. Szerintem az nagyon fontos egyrészt, hogy épüljön meg egy olyan társadalom, ami nem az összeszerelő üzemekre koncentrál, tehát hogy valahogy ugye erre vannak jó példák Európában számtalan, hogy valahogy a szürke állományunkat próbáljuk frissíteni, és erre van támogatás. Szerintem ami nagyon fontos, ugye ez az unásig is ismételt szó, ez a reziliencia, hogy valaki így ütésálló legyen, vagy a különböző külső hatásokra mondjuk jól tudjon válaszolni, vagy ne omoljon össze. Szerintem ez egy kulcskérdés. Tehát az kulcskérdés, hogy olyan lehetőleg magabiztos felnőtt emberek legyenek kint a munkaerőpiacon, akik ne rettegjenek attól, hogy a saját korlátaikat próbálják vizsgálni, hanem egyfajta olyan pozitív tudás transfer szülessen meg, és tényleg akár állami szinten, hogy egész egyszerűen ez a fajta, most nem is azt mondom, hogy design gondolkodás, de hogy az embereknek az a fajta képessége, hogy bármi történik a világban, én megpróbálok alkalmazkodni hozzá elsősorban a tudásommal, meg a hozzáállásommal, és nem a szervilizmusommal, akkor az nyilván, én azt gondolom, hogy az egy nagyon pozitív út lenne, és én bátorítom az új kormányzatot, hogy egyébként erre tegyen lépéseket, és biztos én is azon leszek, hogy majd ez eljusson hozzájuk.
1: És biztos hallgatják is a Krízisek és Pofonokat.
2: Egészen biztos.
1: Ahol Gosztonyi Csaba, a Momo Open vezetője, kommunikációs szakember, forgatókönyvíró, színész volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon köszönöm, Kornél.
1: Ennyi fért a mostani műsorba, a láthatóság témáját még természetesen egy picit gyúrjuk a továbbiakban is, de most elköszön a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
3: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
3: De a kórház? Milyen kórház?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: Hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
8: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
9: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Nem lesz üzemanyag hiánya kisebb kutakon sem, ismét muzsikál az erdő, borult, szürke, szeles időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Nem lesz üzemanyag hiánya kisebb kutakon sem. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanis elrendelte 575 millió liter üzemanyag felszabadítását a biztonsági készletből. Ebből 150 millió liter benzin, a többi pedig dízel, amiből minden töltőállomásra jut majd. A rendelet értelmében a felszabadított készlet csak a védett üzemanyagáron értékesíthető, és nagyjából 4 hétre elegendő. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvény sorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta el Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
3: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
2: Néhány perc alatt beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet irodaépületének látogatására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégékre is. A kormányfő péntek délelőtt jelentette be, hogy megnyitják a Karmelita Kolostort a nagy közönség előtt, ma és holnap pedig a korábbi miniszterelnöki kabinet irodaépülete is megtekinthető. Május végéig lehet jelentkezni a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az önkormányzatok a településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartató megoldásaival pályázhatnak. A versenyt idén is 5 kategóriában hirdették meg, a fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani. Jelentkezni a program hivatalos weboldalán lehet. Szürke, borongós időre számíthatunk az ország nagy részén, csupán a keleti tájakon szakadozhat fel rövid időszakokra a felhőzet, több helyen kell számítani kiadós csapadékra, az esők, záporok mellett egyes részeken akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz az északnyugati szél, az ivatarok környezetében akár viharos lökések is kísérhetik a légmozgást. 12-24 fok körül alakulnak a csúcsok, nyugatról kelet felé haladva lesz majd melegebb.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
4: Got me singing Georgia. I'll do anything for.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Szép jöset kívánok, köszöntöm a Rádió Café hallgatóit. Ez itt a Kulturrally, Mezei Dániel vagyok, és mai vendégem Elsimon László. Szervusz, Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is köszönöm.
1: Író, költő, kultúrpolitikus, ebben a minőségedben ülsz most itt, illetve gratulálok, mert megválasztottak az MMA, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának elnökének. Gratulálok ehhez a
2: minőséghez,
1: vagy választáshoz. Tavaly októberben lettél az MMA tagja, ha jól emlékszem?
2: Nem, már nagyon jó, sok éve lettem az MMA tagja, csak ugye mindig összekeverődnek a híradásban a rendes és a levelező tagok.
1: Így van.
2: És amikor az MMA-ban valaki először levelező tag lett, pont úgy, mint a Tudományos Akadémiában, akkor bekerül a szervezetbe, és ugyanazokkal a jogosítványokkal van már benne az akadémiában, mint egy rendes tag, csak az a különbség, hogy az egy ilyen emeltebb státuszú dolog, hogy valaki rendes tag, és tavaly októberben levelező tagból rendes taggá váltam. Ugyanaz a szavazási procedúra van, ugyanúgy a tagozaton belül szavazni kell róla, az elnökségben szavaznak mindenkiről, aki rendes taggá válik, és a közgyűlés is dönt erről. És mikor ez megjelent a sajtóban, hogy az MMA rendes tagjaival választották ezt, azt, amazt, akkor nagyon sokan gratuláltak, hogy milyen jó, hogy akadémikus lettem, mert azt hitték, hogy most lettem az akadémia tagja, de valójában csak rendes taggá váltam levelező tagból.
1: Igen, mondjuk ennek van nyoma is, mert aki egy kicsit rátkeres az interneten, az már 2012-ből 13-ból.
2: Minden volt, már csak énekes halott, nem? Igen.
1: Igen, tehát talál bőven anyagot. Voltál már tagozatvezetői ülésem?
2: Mikor ezt a felvételt készítjük, ugye aznap volt az első olyan értekezlet, ahol amit úgy hívnak az MMA-ban, olyan furcsa neve van, TEF, mindennek van betűszava ott is, és ez a TEF, ez a tagozatvezetői egyeztető fórum, amit az akadémia elnöke, Túri Attila vezet, és ott van valamennyi tagozat, tehát zenei, képzőművészeti, irodalmi, építészeti, és a többi, hát most nem mondom végig, népművészeti, nem mondom végig a tagozatokat, tehát mindegyiknek ott van a vezetője, és nagyon-nagyon jó kis beszélgetés és vita alakult ki a napirendi pontok megtárgyalásán túl, tehát végre úgy éreztem, hogy a dolognak számomra is van intellektuális tétje.
1: Irodalmi tagozat milyen irányú, milyen fajta, milyen elképzelések mentén alakuló munkát visz egy ilyen tagozat?
2: Nagyot sóhajtottam.
1: Hát gondolom, amikor megválasztottak, valamiféle elképzelésed volt, akkor igen, úgy kérdezem, igen. Hogy nem előtte, most mit fog képviselni a tagozat?
2: A Művészeti Akadémiában az a gyakorlat, az ugye a tagozatvezető jelölteknek tagozatvezetői programot kell összeállítani, és a tagozatvezetői programot azt nem csak a tagozat tagjai, hanem az akadémia elnöke, alelnöke és elnökségi tagjai is megkapják, és szükség esetén megvitatják, és ez alapján döntenek egyébként a tagozati tagok. Tehát minden tagozat maga választja meg az elnökeit, vagy tagozatvezetőit 3 évre. A mostani időszakban a tagozatvezetők többségének lejárt a két ciklusa, aki két ciklust volt, és új tagozatvezetőket választottak, nem tudom, képzőművészeti tagozatban Szurcsik Józsefet, nem ezeket is, és ekkor lettem én is az irodalmi tagozatnak a vezetője. Hát én alapvetően az irodalom presztízsének a növelését tűztem ki célul, nem csak az MMA-n belül, ott is van mit tennünk, hanem azon kívül is, mert az utóbbi időben az egész olvasáskultúra rendkívül visszaszorulóban volt, és van is, mondhatom jelen időben, az írók, az irodalom, a szellem embereinek a presztízse az látványosan csökkent, és szerintem ezt nem szabad így hagyni, ezen változtatni kell. Mint hogy sok időt eltöltöttem a politika világában is, és én úgy éreztem, hogy nagyon nagy szükség lenne olyan emberekre a politikai döntéshozatalban, akik egyébként egy másik perspektívából nézik az életet, azon belül is a kultúrát, a kultúrás intézményrendszert, mint azok, akik csak a politikában szocializálódtak, és abban élik a mindennapjaikat. És mindeközben pont ellentétes folyamatot élek meg, tehát azt látom, hogy a politikából egyre jobban szorulnak ki a kulturális életből, a politika világába került emberek, tehát ma az országgyűlésben hát egy kezemben meg tudom számolni, kik azok, akik a művészeti életből jöttek, vagy közük van a művészeti élethez.
1: Azért ez nem... a beszélgetés a választások előtt rögzül, ezt tegyük hozzá, ezt azért fontos elmondani, mert egyrészt ki tudja, mit hoz a vasárnap, másrészt pedig ki tudja, hogy milyen parlament áll föl.
2: Ebben igazad van, de hogyha a jelölteket megnézzük...
1: Ebben neked van igazad.
2: Ha a jelölteket megnézzük, akkor is érvényes az állításom. Tehát a
1: választás után... sok Kossuth-díjas író vagy köptő nem lesz.
2: Ugye ez nem volt mindig így. Hát gondold el, hogy a rendszerváltozáskor mind az MDF-ben, mind az SZDSZ-ben olyan személyek tömkelege ült, akik a kulturális, a művészeti és a tudományos életnek komoly szereplői voltak, nem tudom, Darvas Ivántól akár a házelnök Szabad Györgyig. És hogyha arra gondolok, hogy az első szabadon megválasztott köztársasági elnök Göncz Árpád egyenesen az Írószövetség elnöki székéből lépett át a köztársasági elnöki hivatalba, akkor, és egyébként ez se volt példa nélküli.
1: És a Gyűrűk úr a műfordítója volt, igen, mondjuk Néz Ádámtól vette át, de ennek ellenére
2: jó, csak hogy ez se volt példa nélküli, mert a cseheknél ugyanez történt, majdnem ugyanez történt, hiszen Václav Havel drámai
1: írás költő. Bocsánat, hogy belevágok, azért örülök annak, amiket mondasz, mert gondolkodtam, hogy vajon az a téma, amit én szeretnék ebből a beszélgetésből kihozni, téma-e, és hogy te ebben mennyire leszel partnered, te most tulajdonképpen elmondtad a lídjét ennek a beszélgetésnek, mert hogy én pont erről szeretnék veled beszélgetni, hogy itt van az MMA, amely most már szervesült azért a magyar kulturális életben, úgy gondolom, és nagyon-nagyon sok értéket képvisel, képes-e például egy tagozatvezető, egy egyébként nagyon akkurátus, több területen már megforduló és bizonyító ember változtatni azon a folyamaton, ami szerintem nagyon szomorú, és ez az, amit te kimondtál, hogy a kultúrának a súlya, és azon belül az irodalomnak a súlya, az vészesen csökken. És ebbe egyébként sajnos bevallom őszintén, én is tudatos vagyok, mert az elmúlt 10 évben mondjuk pont tized annyi könyvet olvastam, mint az előző 20 évben.
2: Hát igen, de ezzel szerintem nem vagy egyedül. Hát mindenki kevesebbet olvas szép irodalmat, vagy majdnem mindenki, mert akinek ez a szakmájuk, azok nyilvánvalóan nem, de én is jóval kevesebb szép irodalmat olvasok, mint régen, ráadásul módszeresen olvasok bizonyos dolgokat, amiket el kell olvasnom, tehát nem úgy olvasok, mint akkor, amikor az a saját örömömre és a műveltségem bővítése céljával vettem kezembe regényeket és komoly költői életműveket, miközben egyébként betűt nem fogyasztok kevesebbet. Hát eszement mennyiségű az a betű, amit én egy nap elolvasok. Meg amit le is ütök a számítógép billentyűimen, amikor ügyeket intézek, levelezek, hozzászólok, vitázom, és a többi. Tehát igazság szerint az írásbeliség, azt is mondhatnám, hogy a Gutenberg galaxis egyáltalán nincsen veszélyben. Még akkor sem, hogyha az meg tény, hogy a funkcionális analfabétáknak a száma nem csak Magyarországon, hanem az egész nyugati világban nőtt, és az is tény, hogy az olvasásnak a szerepe az, a szép irodalom olvasásnak a szerepe, ahogyan már mondtam, drasztikusan visszaszorulóban van, de egyébként elképzelhetetlen a kultúránk, a politika, a gazdaság, minden gyakorlatilag olvasás, értő olvasás nélkül. Ebből az is következik, hogy a magyar irodalom oktatását hosszú távon tartósan kiemelt szerepben kell tartani, részben azért, mert az irodalom olvasásán keresztül jutunk el addig a szövegértési szintre, hogy összetett, bonyolult, jogi, közgazdasági, tudományos, politikai és a többi szöveget tudjunk értelmezni. Másrészt az erkölcsi fejlődéséhez a gyerekeknek nagyon nagy mértékben járnak hozzá azok a példák és minták, amelyek a szép irodalomból szerezhetők meg elsősorban, és nem feltétlenül a nevelés során a családtól, mert minden lehetséges élethelyzettel az ember a felnőtté válás során nem találkozhat, viszont az irodalom példák ezrét tartalmazza olyan helyzetekre, amelyekre aztán az ember, amikor válaszút elé kerül az életben bizonyos szituációkban, akkor meg fog tudni gyűrközni, mert fölvérteződött az irodalomnak köszönhetően.
1: talán elmondtam már egyébként ebben a műsorban, de egy abszolút ide kívánkozó sztori, hogy én nagyon sokat olvastam fiatalon orosz realista irodalmat, és nem értettem, hogy honnan veszik a történeteket. Tehát, hogy honnan jönnek elő ezek a sztorik. És aztán rájöttem, hogy semmi más, kell élni még 10-20-30-40 évet, és a sztorik azok ott vannak, és valóban, ahogy az újságírók mondták, csak föl kell venni a földről, és meg kell írni viszonylag tehetségesen. De visszatérve ahhoz a gondolathoz, amit elkezdtél kibontani, hogy más volt a politika, nem mondom, hogy minősége, a politikát folytató embereknek más volt a, nem tudom, a karizmájuk, a különböző tulajdonságaik, hogy ez megváltozott. De ezzel együtt megváltozott az is, hogy talán egy bizonyos kört leszámítva az írók, költők kevésbé ismertek. Tehát nem érzem a társadalmon belül azt a súlyt, amit mondjuk a tehetségük megkíván. Vagy azt látom, hogy később, 20-30 évvel később ismerik föl, hogy egy költő, mondjuk egy Kányádi mennyire értékes életművet hagyott itt. De hát itt volt, kortárs volt, és akkor lehet, hogy még sokan nem. Sokan tudták, de nagyon sokan nem tudták.
2: Szerintem ennek két oka van. Egyrészt az, ami egy irodalmon túli, vagy azon kívüli szempont, hogy a mai írók jellemzően közélettel, politikával, társadalmi kérdésekkel, szociológiai kérdésekkel nem foglalkoznak, vagy csak keveset, ritkán foglalkoznak. Ez nem volt mindig így. Tehát hiába voltak olyanok, akik azt hirdették, hogy az írók a maguk elefántcsontornyukban visszavonulva nem kell, hogy más csináljanak, csak írjanak. Valójában még azok, akikre ilyenkor asszociálunk, akikre ilyenkor gondolunk, azok is, amikor kellett, amikor, ha más nem, egy erkölcsi lépéskényszer volt, akkor megszólaltak. De hogyha valaki végignézi csak azt, hogy milyen témákkal foglalkozott az elmúlt fél évszázadban a Tokaji írótábor, mondjuk a 72-es alakításától egészen 1990-ig milyen súlyos kérdéseket tárgyaltak meg, akkor abban az látszik, hogy ezeknek egy jelentős része nem irodalmi kérdés, de mégiscsak az írástudóknak a felelősségéből következően értő módon nyilvánultak meg és szóltak hozzá. Ez persze az is kellett, hogy egy sor kérdésben tájékozottak legyenek, hogy foglalkozzanak azzal, ami a közéletben zajlik, meg ami a közéletben aktuális. Ehhez legyen kellő történeti, filozófiai és más tudományterületeken szerzett jártasságuk, mert annélkül nehéz érdemben vitázni, ugye? És ma sajnos az irodalmároknak egy jelentős része is, ha a politikával foglalkozik, akkor nagyjából azon a szinten foglalkozik, ahogy a mindannyian foglalkozunk, tehát ami gyakorlatilag a felszín, az érzelmeknek a szintjén, a hovatartozásunkat megvalva, gyakorlatilag nagyon-nagyon sokszor álvitákat folytatva, és ez jó is így a politikának, mert hogyha nem arról beszélünk, amiről beszélnünk kell, hanem azokat a gumicsontokat rágjuk mi magunk is, amelyeket elénk dobnak, akkor gyakorlatilag hát nem lesz arra lehetőségünk, hogy érdemben alakítsuk a saját sorsunkat.
1: Talán a politikai kommunikáció változása hozta azt, hogy nincs szükség már olyan emberekre, akik nagyon mélyen végig tudják gondolni. Most, bocsánat, nem akarok senkit megbántani értelemszerűen, vagy nem teljesen megváltozott az a kommunikációs tér, ahol kommunikál egy politikus.
2: Ez így van. Most a másik ok pedig az, hogy gyakorlatilag azzal, hogy kimondatott, hogy ez is egy szakma, és az ember elsősorban a szakmának felel meg, innentől fogva nem az első...
1: Mármint a politikus?
2: Nem, az íróról beszélek, az íróról. Nem az első az olvasó. Tehát ez a probléma. Tehát addig, amíg gyakorlatilag meg kellett méretni magunkat az olvasók előtt, és ez mondjuk...
1: Ezt nem értem, ez mikor történt?
2: Ez mondjuk én rám kevésbé igaz, mert ugye én főleg esszéket írok az elmúlt években, tehát minden évben megjelent a közelmúltban egy esszékötetem, ami mégsem egy olyan műfaj, mint amikor az ember olvasmányos regényt vagy verseket írt. Tehát én nekem az utóbbi időben a figyelmem az elsősorban az értekező prózára, illetve az esszére koncentrálódott. Tehát Az történt az irodalmi nyilvánossággal gyakorlatilag a 80-as évek végétől kezdődően, hogy ebbe a szakmai közegbe való bezárkózás az azt hozta magával, hogy az irodalomnak egy jelentős része elszakadta maga olvasó közönségétől. És a maga legitimációját nem is az olvasóktól várja. Sőt, néha azt hallott, hogyha valakit sokan olvasnak, és sokan vesznek a kezükbe, akkor az biztos valami olyan népszerű író, aki egyébként a szakma figyelmére nem méltó. Amikor azt mondja Kukorelli Endre a friss Kossuth-díjas Lackfi Jánosról, hogy ő az irodalomnak a Mága Zoltánja, ez gondolom, hogy egy sértésnek szánta, tehát ezzel azt akarta üzenni, hogy Mága Zoltán nem jó zenész, és nyilvánvalóan akkor, mert hogy népszerű és ilyen nagy sikerű koncerteket szervez magának, hogy akkor nyilvánvalóan másodrendűnek tartja a Kukorelli Endre Lackfit.
1: Hát ez... Mondjuk itt most a kritikának a Mága Zoltánra vonatkozó részével foglalkozzunk, vagy a...
2: Szerintem azt most hanyagoljuk, hanem a Lackfiról beszéljünk, én ugye nagyon régóta ismerem a Jánost.
1: Azzal azért egyetok értem.
2: Együtt jártunk doktoriskolába a Jánossal, tehát egyetemista korunk óta ismerjük egymást. Egy rendkívül szorgalmas, sokirányú műveltséggel rendelkező, nagyon komoly francia irodalmi kulturális beágyazottsággal bíró jótollú szerzőről van szó, aki lehet, hogy az életművének meg a munkásságának egy jelentős részét arra fordítja, hogy a saját költészetét és az irodalmat népszerűsítse, de rendkívül olvasó barátom, mit csinál, és szerintem ezt a maga, vagy ebben az egész koordinátor rendszerben létezünk, ezt következetesen és tisztességesen teszi.
1: Én azért vagyok most ebben viszonylag könnyű helyzetben, mert ugyan keveset olvasok, de pont Lackfit olvastam, meg olvasok, és amikor Kossuth díjat kapott, akkor azt mondtam, hogy jó helyen van. És nem néztem a mögöttest, hogy most az édesanyja így, édesanyja úgy, ez az oldal, az az oldal, nem érdekel, tudom, hogy amit elolvastam, az nekem tetszett, és értettem, hogy miért. De ez egy olvasói vélemény.
2: Szerintem is megérdemelte a Kossuth-díjat. Tehát
1: egy olvasói vélemény.
2: Így pacekban megkérdeznéd, hogy nekem erről mi a véleményem, az, hogy megérdemelt a Kossuth-díjat.
1: Mondjuk, hogyha a listán tovább megyek, akkor ezért van a gondjaim, de ez megint egy olyan vélemény, és nem a műsor témája.
2: De ilyen mindig van. Tehát sosem tudsz olyan listát összeállítani, amivel mindenki, aki a kulturális és művészeti életet figyeli, az a teljes egészében tudna azonosulni. Ez így van.
1: Igen, de nekem a súlya van gondom, tehát hogy én egy picit, és ez rímel arra, amit mondtál, tehát én nekem az a gondom, hogy ha azt mondjuk, hogy a kultúra és a kulturális szereplők azok valakik kell, hogy legyenek, akkor a legmagasabb szintű kitüntetést is valakik kell, hogy megkapják. És hogy ehhez viszont kell persze egy konszenzus, meg egy viszonylag erősen egy, nem tudom, egységesített elképzelés, ami lehet, hogy nincs meg, vagy nem tudom, hogy mi ennek az oka, de néha azért úgy látom, hogy vannak olyan díjazottak, akik nem feltétlenül az én értékítéletem szerint odavalók, de hát én csak egy felhasználó vagyok. Egyébként hagyj idézek most egy nagyon érdekes sztorit, Csányi Sándort hallottam beszélni teljesen más témában, egy díjátadó gálán, egyébként pont Gödöllőn, évegyeteme gála. És egy, én nem hallottam még ezt, újszülöttnek minden vicc új, azt mondta Ferenc Józseftől idézett, aki azt hiszem azt mondta, hogy adjatok át annyi díjat, hogy azok is kapjanak, akik valóban megérdemlik.
2: De hát, ugye a díjakkal kapcsolatosan azért néhány dolgot, amár ide keveredtük, érdemes leszögezni. Tehát a díj értékét a következők adják. Egy, hogy ki adja a díjat. Tetszik vagy nem tetszik, az állam elismerése nem csak nálunk, máshogy is az egyik legfontosabb dolog. Vannak kivételek, ilyen például a Nobel-díj, ugye? Amit nem egy konkrét állam ad. Csodálkoztam is, hogy a Donald Trump miért éppen a svéd miniszterelnököt piszkálta azért, hogy nem ő kapta a Nobel-díjat, mert hogy nem a svéd miniszterelnök dönt róla, ugye, meg a svéd kormány.
1: Még az elmúlt egy év után vicces lenne, hogyha ő kapta volna.
2: Hát, most már igen, azt mondta, hogy ha nem kapott Nobel-díjat, akkor...
1: Lehet, hogy tudta, hogy most utoljára van esélye.
2: Yeah.
1: Bocsánat, trollkodok, igen.
2: Yeah. Tehát a másik, ami az értéket jelöli, kijelöli a díjaknál, az az, hogy kik azok, akik már megkapták azt a díjat? Tehát, hogy te milyen sorba illeszkedsz be? Tehát, hogyha csupa Kukler kapott volna a Kossuth díjat, akkor senki nem akarná komoly alkotóként megkapni a Kossuth díjat. Na de hát azért, ha visszanézed a Kossuth díj történetét, nyilván nem azzal fogsz foglalkozni, amikor megcsinálták a kommunisták, akkor azt a honivista vájárok is, meg a kó munkások is kaphattak Kossuth díjat, hanem azt nézed, hogy ez szépen lassan átalakult egy rangos művészeti díjá, és hogyha visszanézed az elmúlt 70-80 évet, akkor azt látod, hogy igen, a díjazottaknak a fele az olyan, akiknek az életműve még ma is messze, értékes és figyelembe méltó. Persze több, mint a fele.
1: Nem, nekem nincs ilyen szintű rálátásom, de azért.
2: És a harmadik, ami a díjnak az értékét megadja, az az, hogy hányan kapják meg. Minél kevesebben kapnak meg egy díjat, évente egy irodalmi Nobel-díjat adnak, annál nagyobb a rá első figyelem, ugye? Tehát ez nyilvánvaló. És persze Magyarországon még az is figyelmet szokott kapni, hogy mennyi pénz jár bele, mert ugye a díjakkal pénz jár, a kitüntetésekkel nem jár. És hogyha sok pénzt adnak, akkor lehet kellőképpen irigykedni is, mert természetesen Magyarországon az irigység az, ami mindennél fontosabb, és mindent összeköt. Tehát, és van még a hiúság faktor, amit én mindig mondok, igenis az emberek szeretik, hogy elismerik a munkájukat, szerintem ez helyes, a művészek azok az átlagnál hiúbbak, ezen ne csodálkozzunk, és vágynak az elismerésre, függetlenül attól, hogy extrovertáltak vagy introvertáltak, de vágynak az állam, a szakma, az olvasók, a nézők figyelmére és elismerésére, különben nem is alkotnának, vagy legalábbis, hogy alkotnak, akkor nem tennék közé az alkotásukat, hanem bent tartanák az íróasztal fiókba. Tehát ez a fajta hiúság, ez igenis egy fontos szempont, és én azt vallom, hogy az életműveket, a jelentős teljesítményeket el kell ismerni, és nem posztumusz díjakat kell osztogatni. Akkor kell odaadni, amikor még az ember aktív, él, és amikor motiválja is, arra is sarkalja, hogy tovább csinálja, még jobbat hozzon létre, még aktívabb legyen. Nem azt mondja neki, hogy ezzel kipipáltuk az életművelet, lezárult. Amikor megkaptam a József Attila díjat, én úgy éreztem, hogy nem érdemlem meg. Most innen visszatekintve azt gondolom, hogy tényleg nem érdemeltem meg. De ugyanakkor úgy is felfogtam, mint egy megelőlegezett bizalmat, amely arra sarkallott, hogy aktívabb legyek, többet dolgozzak, többet gondolkozzak, több könyvet írjak, több területen legyek járatos. Tehát én is motivációként értem meg. Szerintem ezzel nincsen semmi baj. Az álszentséget pedig, hogy a díjak nem fontosak, mert nekünk nem kell, hogy adjanak díjat, ezt meg nyugodtan zárójelbe tehetjük.
1: Elsimon László a Kulturali vendége, Mezei Dániel vagyok, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, egy kis szünet, és jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A Kulturali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad.
5: Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
6: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
7: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata, Mátyás király akváriumba, vásári komédia, három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
5: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
8: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
10: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során kell

0: Továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig, hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
1: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
3: Ez itt a Kulturrally, Mezei Dániel vagyok, és Elsimon László, költő, író, az MMA irodalmi tagozat vezetője a vendégem. Ugye innen indult a beszélgetés, csak elkanyarodtunk nagyon az első rész végén, de nem baj, mert érdekes témáról beszéltünk, a díjakról, annak jelentőségéről, például a Kossuth díjról, de hogyha visszakanyarodunk arra, amit elkezdtél kibontani, nevezetesen, hogy a tagozatvezetői elképzelésed pályázatodban szerepelt, hogy az irodalomnak a súlyát valahogy vissza kellene szerezni, vissza kellene adni, akkor egy nagyon egyszerű kérdés merül föl, hogyan lehet mindezt megtenni?
4: Egyáltalán nem olyan egyszerű a válasz.
3: A kérdés egyszerű.
4: A kérdés. Igen. Tehát először is én azt gondolom, hogy az MMA-n belül is kell erősíteni a pozíciókat, és én ezt azzal indokoltam, meg azzal indoklom, hogy tulajdonképpen az a fajta írásbeliség, amely évszázadokon keresztül meghatározta a kultúránkat, és amely egyébként bizonyos szempontból záloga a mi nemzeti közösségi identitásunknak, az nem szorulhat háttérbe. Tehát minden egyes művészeti területen föl tudok sorolni olyan értékeket, amelyek nagyon mélyen hozzákapcsolódnak a mi identitásunkhoz. Építészet, hát mondjuk a parlament, hát minden magyar büszke tőle, nem? Hát ez
3: szép nagy.
4: Hát persze. Képzőművészet, hát mennyi alkotás lehet felsorolni, mire úgy érezzük, hogy ez miénk, és csak a miénk, és bennünket fejez csak ki. Sok ilyen van. Tehát nem véletlen az, hogy például a Hősök terén, abban a közegben, abban a millióban akarnak ellenzék és kormánypárti politikusok is rendszeresen rendezvényeket, demonstrációkat tartani, nem csak azért, mert a tér nagy, és mert alkalmas arra, hogy befogadjon egyszerre sok embert, hanem mert megvan neki a történeti szimbolikája. Már a neve is, ugye, hogy a Hősök, hogy ott vannak a mi hőseink, és ahogyan azokat mondjuk Zala György és a többi megmintázta, ugye, tehát az nagyon sokat elárul arról, hogy mi miképpen gondolkodunk évszázadok óta önmagunkról és a történelmünkről, vagy a zeneművek. Hát ki az az ember, függetlenül, hogy baloldali, jobboldali, ateista, vallásos és a többi, akinek ne szorulna össze egy pillanatra a gyomra, vagy ne venne gyorsabban a szíve, amikor meghallja a magyar himnuszt. Hát te, aki életed nagy részét sportriporterként töltötted el.
3: Sírtam többször.
4: Nem, hát milyen érzés az, amikor egy győztes magyar sportolót, olimpikont, válogatott csapatot és a többit mutatsz be a rádióban, vagy a televízióban, és közben felhúzzák a magyar zászlót.
3: Na de ezt hogy hozod vissza az irodalom népszerűsítésére?
4: Úgy, hogy mégis összességében az irodalom az, amely megadja azt a keretet, amit egyébként az előbb felsorolt példák önmagukban nem tudnak megadni. Tehát a himnuszhoz is kell egy vers. Minden tulajdonképpen azon a verbalizáláson keresztül, úgy is mondhatnám, hogy a történeteinken keresztül, mert hogy valójában nem a nyelvében, vagy nem csak a nyelvében él a nemzet, hanem a történeteiben, a közös sztoriaiban, abban, amit mi együtt gondolunk a mi közösségünkről, abban élünk, és a történetmesélés, amiről nem szabad lemondani, a történetmesélés az, ami egyébként fönntartja a közösséget, vagy legalábbis megadja a közösségnek a keretét. És hogyha nincs irodalom, és hogyha nincsen az irodalomnak tanítása, hogyha nem adjuk tovább a közös történeteinket, akkor lehet, hogy ugyanezen a nyelven fogunk beszélni, de szépen lassan az identitásunk átalakul, és egy másik közösséghez tartozónak fogjuk magunkat vélni. Ha mások történeteit meséljük a mi történeteink helyett, ha mások hőseit tekintjük hősnek a mi hőseink helyett, akkor lemondunk arról, amitől mi azok voltunk sok-sok évszázadon keresztül, akik vagyunk. Persze mindezt folyamatosan megújuló, modern eszközökkel kell valamilyen módon továbbadni. Tehát Erre egyébként nagyon jó példa az, amikor kilépsz az irodalomból, nekem az egy kedvencem, mondjuk Jankovics

0: Marcelnek a nem csak a magyar népmesés sorozata, hanem a legtöbb rajzfilmes földolgozása nagy-nagy veretes irodalmi műveknek, a János Vitéztől, a Fehér Lófián keresztül az ember tragédiájáig, mert képes azt az irodalmi szöveganyagot és a mögötte levő közös történetet olyan módon tovább vinni, hogy az egyébként azok számára is befogadható, szerethető, értelmezhető és a tudatába, az identitásába beépülő legyen, akik egyébként nem olvasnak annyit, vagy nem kötnek olyan szerelmet az irodalommal, mint amilyet annak idején én kötöttem fiatal koromban.
1: Zseniális volt, és messze-messze megelőzte a korát, és az talán fantasztikus, hogy mennyire érezte, hogy a képi nyelvnek hogyan lehet szolgálnia azt, amit te most itt elmondtál, de azon gondolkodom, és mondd te is, hogy ha az elmúlt évekből, évtizedből kell olyan művet említenünk, ami megmozgatta a társadalmat, nem csak az értelmiséget, hanem úgy mélyebben, akkor tudunk mi irodalmi művet mondani, ami
0: nem amilyen? Nagyon, nem nagyon.
1: Ugye? Mert filmet tudsz mondani,
0: így van,
1: de... Harry Potter tudsz mondani íróként, de az nem magyar, tudsz párat mondani, de hogy nem én sajnos, de én biztos műveletlen vagyok, nem tudok olyan költőt mondani, vagy nem tudok olyan, talán még színpadi művet, igen, vagy egy bemutatót, de...
0: Nem nagyon tudunk mondani, és ennek alapvetően
1: az például, bocsánat, hogy közelük a portugálra emlékszem, hogy az azért, nem azért, mert kollégám volt az alkotója régen a Duna TV-ben, azért, mert hogy ez így átment a társadalom, lehet kritizálni, hogy ilyen vagy olyan, de az úgy, annak volt híre.
0: Hát a portugál az egy fölkapott népszerű színházi darab lett, amit sok színházban színpadra állítottak egymás követő években, tehát végig ment a magyar színházi
1: világon. De ez is kell, nem?
0: Abszolút kell. Ilyenre egyébként sok példát lehet mondani szerencsére. Tehát olyan darabok, amelyek új darabként sikeresek lettek, és aztán sok helyen játszották őket, ilyenek vannak, de ez más kérdés, mint amire te az előbb próbáltál engem rávezetni. Tehát olyan irodalmi művek, amelyek úgy robbannak be a köztudatba, és olyan hosszú távú hatást képesek kifejteni, mint amilyen mondjuk a maga korában volt a egy-egy Móricz regény, Gárdonyi regény, Jókai regény, tehát amelyekből tulajdonképpen kötelező olvasmányok váltak, hát ilyet nagyon nehéz találni, és részben azért, amit már mondtam, ugye, hogy az írók tulajdonképpen jelentős része úgy ír, hogy a szakmának akar megfelelni, és bizonyos szempontból le is van nézve az, aki mondjuk ebből ki akar
1: igen, elhagytuk, pedig ez érdekes. Igen, a bulvarizációt nem olyan szereti.
0: A másik oka az, hogy az is igaz, amit te felvetettél a kérdéseddel, hogy tulajdonképpen mindenkornak megvan a maga adekvát nyelve, és ma igazándiból a film az, ami átvette azt a szerepet, ami régebben az irodalom volt, de gyorsan jegyezzük meg, hogy jó film, nincsen jó irodalmi alapanyag forgatókönyv nélkül.
1: Hát igen, forgatókönyv
0: az egy másik
1: nélkül,
0: dolog,
1: hogy, mert az hogy, adaptáció már megint ritkább.
0: Tehát... Igen, és nem is nagyon sikeresek az irodalmi adaptációk nálunk, ezt azért valljuk be, és azt is látni kell, hogy teljesen más az a kollektív teammunka, ami Amerikában működik a forgatókönyv fejlesztésnél, ugye már a szó is furcsa, hogy fejleszted a forgatókönyvet, ugye, és nem megírod, tehát nem az, ami régen volt, hogy amikor Dobai Péter a saját regényéből írt egy forgatókönyvet, vagy nem olyan régen elolvastam a Kertésznek a sor
1: csak a Nobel miatt, hanem az ettől függetlenül is nagyon átment a társadalmon.
0: Én de csak éreztem. A Nobel után ment
1: a Nobel után, így van, hát, így van, volt egy boom, és akkor nagyon sokan elolvastak, és azt mondták, hogy azt a minden.
0: Én a rendszerváltás után voltam közvetlenül egyetemista, magyar szakon a Kertésznek a neve, meg a Sorstalanságnak a címe se hangzott, pedig már 30 évvel korábban,
1: köszönöm,
0: vagy 20 évvel korábban megjelent a Sorstalanság. Tehát a Sorstalanság sikerének a háttérében ott volt a Nobel-díj. A Nobel-díj mögött meg ott volt egyébként, hogy a Sorstalanság sikeres lett a német nyelvterületen, joggal egyébként, és hogy egyébként a könyv jó. Tehát, hogy egy jól megírt könyv.
1: Na, de akkor találtunk egy példát.
0: Igen, de azért nem stimmel ez a példa.
1: Igen.
0: Mert ugye ez egy régebbi kötet, amit később sikerült behozni az irodalmi tudatba, meg talán a szélesebb olvasói közeg.
1: De mit lehet tenni? Akkor még hát egyszer megkérdezem. Is. Tehát, hogy ott az MMA volt rengeteg kritika, vita körülötte, így, úgy, amúgy, de most már azért mondhatjuk, hogy szervesült, ahogy említettem az elején. Te tudsz ott bármit tenni azért, hogy ez megváltozzon?
0: Hát nézd...
1: többes számot használnak.
0: Nézd, tulajdonképpen arra van szükség, hogy szülessenek ilyen művek.
1: És születnek?
0: Hát arról beszélünk, hogy nem nagyon vagy kevés.
1: Hát de lehet, hogy születnek, csak nem olvassuk el.
0: Igen, az is lehet, hogy születnek, de tulajdonképpen ez az egész közeg a magyar könyves szakmával, könyvkereskedelemmel, nem kedvez neki. Tehát én régóta mondom azt, hogy óriási nagy hiba, hogy nincsen Magyarországon például abban az értelemben vett sztár építés, most jó értelemben bed, ahogyan mondjuk ezt nyugaton vagy Amerikában megteszik az írókkal is. Tehát egy
1: igen, azért hogy vitatkozzak vele, de építészettel pont elég sokat foglalkozom, hogy ott ugye ez a mecenatúra, ami elvileg az irodalommal kellene, hogy működjön, az építészete óhatatlanul működik, mert egy jó építészt mecénásként a megrendelő megfizet. Tehát, hogyha mondjuk János építészete tetszik valakinek, akkor Janit fölkérik, hogy tervezze házat, és fölkérik, hogy tervezze házat, de íróval ez hogy történik meg?
0: Na de ugye az építészet az a leg... extrém példa ebben a beszélgetésben, vagy ebben a kontextusban. Én nem véletlenül szoktam azt mondani, hogy a Művészeti Akadémiának az elnöke is egy építész. Én nagyon szeretek együtt dolgozni Túri Attilával, mert remek partner, meg jókat tudunk együtt gondolkodni, meg jó értelemben vitázni is. Szóval az építészek azok mégiscsak gyakorlati emberek, és pragmatikusak. A legnagyobb építő művészek is pragmatikusak kell, hogy legyenek, mert ott nem lehet, két dolog nem lehetséges. Egyrészt, hogy összedőljön a ház, tehát mondjuk annak működnie kell, annak állnia kell, annak statikailag rendbe kell lennie.
1: Vagy hogy nagyon csúnya legyen.
0: Igen, hát az lehet,
1: csak arra azért van példa.
0: Lehet csak akkor azok nem építő művészek, érted? Az egy másik dolog. Igen. A másik pedig, ami nem történt meg, hogy pénz nélkül, reális költségvetés, megfelelő tervezői költségbeslés nélkül meg tudjon valami épülni. Tehát akkor valaki csak a fióknak tervezne, annak meg semmi értelme nem lenne, mert ott is kell, hogy legyen matéria. A megvalósult alkotás az, ami aztán utána legitimálja az alkotót. Tehát az építészek, és ezért mondom azt, hogy nem véletlenül ők fújják a passzát szeret az MMA-ban, mert ott van gyakorlati tudás, és ennek a gyakorlati tudásnak a része a pénzügyi ismeret is, mert ott olyan nincs, hogy egy valamire való tervező nem képes kiszámolni azt, hogy egyrészt, hogy hány köbméter beton kell, hány gerenda kell, mennyi tégla és mennyi cserép, és hogy nem tudja azt kiszámolni, hogy egyébként ez mennyibe fog kerülni. És hogy nem tudja megbecsülni egy általa tervezett épületnek a felépítési négyzetméter árát. Elképzelhetetlen. Na most ez egy olyan fajta tudás, ami egyébként nem feltétlenül lenne meg egy művész emberben. Persze vannak olyanok, akik mondjuk több művészeti területen tudtak igazán komoly dolgot létrehozni, hogyha már építészet, akkor az én egyik kedvencem Kós Károly, ugye, aki egyszerre volt nagyszerű építész, és mindeközben kiváló író, ugye, vagy vannak olyan emberek, mint
1: pont van mentsége, mert most vettem le tegnap előtt az Erdély című kötetét a polcomról is.
0: Vannak olyanok, amilyen például a Bánfi volt, ugye, aki hihetetlen komplex szemlélettel egy eszement összetett életművet hozott össze. Ugye Bánfi Miklósról beszélünk, aki volt politikus, külügyminiszter, országgyűlési képviselő, közben Erdély legnagyobb fölbirtokosabb gazdálkodója, kiváló drámaíró, de egyébként megírta a külügyminiszteri visszaemlékezését is, mindeközben színészkedett, színházigazgató volt, színházi díszlettervező, más területeken is, most a napokban voltam megint Sepsiszentgyörgyön, mindig rácsodálkozom arra a gyönyörű ólomüveg ablakra a múzeum, a Kós Károly által tervezett múzeum annak a lépcsőházában, arra fantasztikus ólomüveg ablakra, amit szintén Bánfi tervezett. Tehát annyira ő rendezte, szervezte a 1916-os utolsó magyar koronázást, ő személyesen tervezte a királynak. Na, jó, és a
1: de ilyen írókat nem fogsz találni most,
0: hát azért mondom, hogy
1: aki ez... mellette mindez, mert pont elmondtuk, hogy politikus nem tud mostanában író lenni.
0: Szóval, csak azért mondom, hogy ugye vannak olyan életművek, amelyek meg a komplexitásukkal válnak egyébként időtállóvá és megkerülhetetlenné. Szóval, hát jó műveket kéne létrehozni, azokat, azoknak a jó műveknek viszont a nyilvánosságát is meg kell teremteni, erre mondom, hogy sztárolni az írókat. Tehát abban a rendszerben, mondjuk Amerikában, ahol az íróknak ügynökeik vannak, és tudom, ahogyan a színészeknek is, és gyakorlatilag nem teheti meg a 20. század második felének legnagyobb amerikai regényírói közül egyik sem tehette meg, hogy olyan könyveket írjon, amit nem vesznek le az olvasók a polcról. Tehát elég csak mondjuk a Salingernek az élettörténetét, vagy a Truman Capote-nak az élettörténetét elolvasni, mind a kettőből készült film is. Tehát és akkor rájössz arra... Tehát
1: tulajdonképpen arról beszélsz, hogy valamennyire az üzletiességet a kultúrával keverni kell, és úgy létrehozni műveket.
0: Szigorúan kerülném az üzletiesség kifejezést.
1: Hát pedig most te arról beszélsz, marketing.
0: Én mindig is azt gondoltam, hogy a...
1: Kulturális menedzsment.
0: Igen, de mindig is azt gondoltam, hogy a kultúra gazdaságtanát, ugye, az komolyan kell venni. Tehát nem áruvá tenni a dolgot, de mégiscsak számolni azzal, hogy itt van más értelembe vett fogyasztó is, és azzal is számolni kell, hogyha neked az az ambíciót, hogy téged sokan olvassanak, akkor annak nem mondom, hogy kompromisszumok, tehát hogy értelmetlen, elvtelen kompromisszumok lesznek a következményei, mert annélkül is meg lehet csinálni. Hát egy Kányadit is olvasták, aki te mondtad a Kányadit példaként.
1: Hát a gyerekversei miatt főleg.
0: Hát egyébként. Nem csak amiatt, de egyébként meg miért ne? Tehát hogy miért volt az baj, hogy Vörös Sándort, aki szerintem 20. század második felének egy legnagyobb magyar költője, alapvetően a gyerekversei alapján ismerik. Hát miért baj az? Hát
1: nem, egyáltalán nem.
0: Egyáltalán, de legalább ismerik, tudják a nevét.
1: Egyáltalán
0: itt vagyunk.
1: Csak az a baj, hogy nem tudom, hogy a mai fel, most csúnyán fogalmazok, felhozatalból tudunk-e valóban konszenzusos alapon, amit elfogadnak úgy széles körben mondani, ilyen neveket, többet, akik utána majd az irodalom hírnevét öregbítik a következő 20-30-40 évben.
0: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon született olyan konszenzus az elmúlt évtizedekben, amely egyébként kiállta volna az idő próbáját. Tehát az Eszterházi életművének a megítélésében sincsen konszenzus.
1: Nincs.
0: És egyáltalán nem látom azt, hogy 20-30-40 év múlva tömegek olvasnák majd Eszterházit, vagy idéznék. De még a tehát szerintem a kertészt igen, tehát én ott érzem azt, hogy benne van az a kertész életműben, meg konkrétan ebben a regényben, hogy ez annyira betalált, hogy az egész holokauszt problémakörnek a megértésénél ezt forgatni fogják, de nincsen ilyen konszenzus egyáltalán a Krasznahorka életművénél sem. Tehát miközben én rendkívül módon örülök, hogy még egy magyar Nobel-díj született, és szívből gratulálok Krasznahorkainak, nem látom azt, hogy ezt az életművet olyan közmegegyezés övezni a magyar olvasók körében, ami azt biztosítaná, hogy úgy olvassanak Krasznahorkait 100 év múlva is, mint ahogyan ma olvasnak Gárdonyit. Ez a nagy dilemma, hogy ezt hogyan lehet
1: pedig megoldani. A láthatatlan ember.
0: Hát igen, milyen jó, ez mi a baj
1: jó. Nagyon-nagyon sok felé kanyarodtunk, minden esetre is zárszóként akkor azért azt meg lehet állapítani, hogy most MMA-tól függetlenül csak neked, mint írónak, költőnek, tehát az a feladat, amit mondjuk te célként tűztél ki a tagozat vezetőjeként, ez nem egy könnyű feladat. Nem tudom, megugorható.
0: Egyáltalán nem, de mindeközben az, amin én gondolkodom, az az, hogy a Magyar Kultúrás Intézményrendszert hogyan lehet úgy átalakítani, vagy úgy segíteni, abba az irányba terelni, hogy egyébként sokkal hatékonyabb legyen. Tehát ma például az MMA-ban erről beszélgetünk hosszasan, és hála jó Istennek nagy-nagy nyitottság van az elnökben, meg nem csak nyitottság, hanem neki is komoly koncepciója van bizonyos területekre vonatkozóan, hogy hogyan lehet az állami mecenatúrarendszert, az egész finanszírozási környezetet úgy alakítani, hogy az a közpénzeknek a sokkal jobb, hatékonyabb felhasználását is elősegítse. És persze értékes műveknek a megszületését, meg már korábban megszületett értékes műveknek a közönséghez való eljuttatását szolgálja.
1: Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgetünk ennyire sok mindenről, de köszönöm. Azért tulajdonképpen egy dologról.
0: Köszönöm.
1: Elsimon László volt itt a Rádió Cafén a kulturális vendége. Köszönöm, hogy hallgattok minket, Mezei Dániel vagyok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a radiocafe98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISZÉV tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119/C-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
4: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Étrend kiegészítőket vizsgál a fogyasztóvédelem, agrár összeírás indult, csapadékos napra készüljünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Változás jön a szépkártyáknál. Mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
3: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket tagboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaságot és 14.000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
4: Kórház? Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
4: Kórház?
5: Sziasztok, Gede Balázs vagyok. A hét Millás reggeli adásaiból válogattunk nektek egy csokorral. Ez a Millás reggeli Best of adása. Hallgassátok szeretettel.
6: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli.
7: Nézzük a forint erejét akkor, hogy igen, kinek mikor kedvez, illetve nem kedvez. Ugye ez volt az egyik... Hát az egyik kérdés, hogy ha elindul ez az erősödő trend a forintnál, akkor mikor van az a pont, amikor export szempontjából káros lehet, vagy gyengítheti az exportőrök helyzetét. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt! Sziasztok.
5: Szia, jó reggelt! Próbáljuk meg először azt felvázolni, vagy helyzetbe hozni a forintot, hogy most mit mondhatunk róla, hogy mennyire erős vagy gyenge, ugye, mert hogy oké, hogy nagyot ment az utóbbi időben, de ez egy 4 éves rekord. Tehát, hogyha kicsit tágítjuk a horizontot, akkor most mennyire erős, vagy mennyire gyenge a forint?
8: Ugye pont ez az érdekes, hogy nem mindegy, hogy mihez viszonyítunk. Aha. Tehát hogyha még itt a valutaválság közeli időszakokat nézzük, amikor ugye 4.30-at is nézegettünk, hát akkor ahhoz képest ugye ezért ez a mostani 3.55-56 környéki euroforint árfolyam, ugye egy érzésre erősnek tekinthető, de azért ne feledjük el, hogy nem is olyan régen még 2018 környékén, amikor elkezdődött itt az egész Budapest-Brüsszel vívás, ugye itt a hetes cikkeitől elkezdve a mindenféle jogállamisági vitáig, ugye minden évben volt valami, meg aztán a Covid-válság és egyebet, de 2018-ban itt még ilyen 3.25-ös euroforint árfolyamot nézegettünk. Tehát, hogy ezért alapvetően nem kell azt mondanunk, hogy ez egy soha nem látott mértékű, és akkor most itt világvége van. Ami miatt mégis erről beszélgetünk, hogy erős a forint, az az, hogy az elmúlt 10x évben azt szoktuk meg, hogy alapvetően egy gyengülő pályán mozog a forint árfolyama, tehát gyakorlatilag az exportőrök azok kiszámíthatóan tudtak azzal kalkulálni, hogy majd a gazdaságpolitika az így is úgy is valamilyen úton módon, de gyengíti a forintot, jó esetben 1-2-3%-kal, hát hogyha beüt egy krak, akkor mindig ugrottunk egy 5-6-10%-ot, aztán ennyi. És akkor jó élet van, nem kell semmit csinálni, mert majd megoldja magát a profitabilitás úgy, hogy gyengül az árfolyam. Na, és úgy tűnik, hogy ennek az időszaknak van most vége, azzal, hogy hát itt a következő 4-6 éves időtávban hát jó esetben egy stabil forintot nézünk, még jobb esetben egy erősödő forintot nézünk, ugye köszönhetően mindenféle konvergencia folyamatoknak, és hát ehhez kell majd akkor alkalmazkodni, önmagában az árfolyam gyengülése, az már nem fogja segíteni az exportőröket, úgyhogy tényleg igazándiból bárhonnan nézzük, valahol valaki mindig panaszkodik, de igen, azért panaszkodunk, mert gyenge a forint, most éppen azért panaszkodunk, hogy erős a forint, úgyhogy klasszik magyar megoldás.
5: Igen, ez minden cégre egyformán hathat, mármint exportőr cégre, mert hogy olvastam olyat, ugye, hogy a multiknak kevésbé fáj, mert ők a beszerzési oldalon is sok mindent euró alapon számolnak el, a kicsiknek, akiknek itthon van a költséghányad jelentős része forintban, ugye az most egy picit kínlódik ezzel, hogy az exportált terméke után kapott eurójáért kevesebb forintot kap. Tehát mit lehet elmondani az exportőr cégek, vagy export szerkezetéről, hogy mennyire hat ez egyformaképpen, vagy mennyire fájhat esetleg egy gyors erősödés se a forintnak, a vállalatoknak?
8: Teljesen más, hogy élik meg a különböző cégek, és nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert ugye a makro szempontból szoktunk beszélgetni, de hát itt nyilván cég szinten, szektor szinten, mikroszinten kell beszélgetnünk erről. És igen, ott vannak az óriási nagy multicégek, ahol alapvetően bizony nagyon sok esetben transferárakkal működik minden, tehát most nagyon pestesen fogalmazott, doszt mindegy, hogy mennyi az euroforint árfolyam, ők valamilyen elszámoló árral szépen elszámolnak egymás között, a nap végén valamilyen forintban kimutatott profit ott van, de hát az egész úgyis euróban megy az anyához, tehát tök mindegy igazándiból. Itt elszámolásokkal lehet majd mahinálni, meg problémázni, hogy akkor nő a bérköltség szintje, és akkor az anyavállalatnak ez nem tetszik, de nyilván tehát mindenki megszokja majd az új árfolyamot, és akkor ehhez mérten lesznek majd ezek figyelembe jöve. Tehát alapvetően ettől még a multi exportőr nem fog bedőlni. Ugye a másik véglet, amikor ott van a kisvállalat, és akkor ő óriási mértékben kitett a gyengülésnek, mert mondjuk terméket exportál. És ugye itt elő szokott jönni az, hogy hát, hogy mennyire rossz lesz neki, mert nem tud a beszállítókkal megegyezni, mert neki nincsen ereje és hasonló. De hogy alapvetően itt megint csak olyan cégekről beszélünk, akik tehát a gyártásban vannak benne, és a legtöbb esetben ezek a cégek, akik ilyen első-másod-harmadkörös beszállítók, inkább az első-másodkörös beszállítók, őnekik van egy nagyon-nagyon erős import igényük is mindemellé. Tehát alapvetően, ami nekik fájdalmas, az, hogy az importon nyernek, az exporton veszítenek, nekik megint csak az a gond, hogy ami exportbevételük végül lesz, az hát ott közben az gyengébb lesz, és a béreket az forintban kell kifizetni. Tehát ők azok, akik ezen veszítenek. És nyilván például a leginkább kitett az ilyen export soknak, vagy árfolyam soknak, az például itt a mezőgazdaság per élelmiszeripar, amely gyakorlatilag jó esetben hazai termékekből dolgozik, ott ugye nincsen igazán egy természetes hedge, egy természetes fedezés, mert ott az itthon megtermelt forintos dolgokból élnek, és exportálnak. Tehát ők azok, akik a leginkább érzékenyek erre az egész árfolyamsokra. De nyilván ezekre is van megoldás, tehát nem arról van szó, hogy Magyarország olyat produkál, amit a világon még soha senki, mert hogy itt a régióban is volt nem egyszer, nem kétszer olyan, hogy exportorientált ország, igen, erősödő árfolyammal szembesült, lesz Szlovákia, ugye az euró csatlakozás előtti 4-5 évben, vagy a lengyelek az elmúlt szintén körülbelül 3 évben.
7: Igen, de ugye azért van ilyen helyzetben a magyar mezőgazdaság, pontosan és az egyik kiemelt célja az új agrárminiszternek, hogy ezen változtasson, hogy a magasabb hozzáadott értékű termékek menjenek ki, tehát ne egy nyersanyag menjen ki, ugye, az országból,
8: igen,
7: amit utána újra importálnunk kell, miután szépen fel van dolgozva, igen. És akkor ezzel például, igen, ez nem egy egy napokon belül megoldható probléma nyilvánvalóan, de értjük, amit mondasz. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy sokkal árnyaltabb a kép, mint hogy csak úgy az egészben ráhúzzuk egy mondatot, hogy de szegény exportőrök.
8: Igen, és ugye még ezt ne felejtsétek el, hogy a szegény exportőrözés mellett azért azt tudnunk kell, hogy a vállalatokat, hogyha megnézzük, akkor a vállalatok 20%-a nagyjából biztosítja az exportunk 80%-át. Jó, tehát hogy azért ez fontos tudni, hogy itt nagyon-nagyon multiorientált ez az export dolog, és persze értem a KKV-ket, és értem ezt az egész oldalt, de nyilván makrogazdasági szemmel, makrosapkát fölvéve, itt megint csak az van, hogy nem a nagy tömeget érinti, hanem a kisebb cégeket, és értem, és nagyon sok ilyen elhangzik az adat, hogy az export gerincét adó KKV, nem. Az export gerincét nem a KKV-k adják. A foglalkoztatás gerincét még adhatják,
7: igen,
8: a KKV-k.
7: Foglalkoztatás, igen.
8: Csak ott is megint az van, hogy szükség van egyébként annyi emberre, ami a KKV szektorban van, vagy most ez a fajta új sok, mert ez egy új strukturális törés igazániból a vállalati szektor számára. Ez bizony, ez elkezd rostálni. És ki fognak esni azok a vállalatok, amelyek nem tudnak kellően hatékonyan, gyorsan alkalmazkodni, és persze vannak állami támogatási lehetőség, ösztönzők kellenek is, ugye itt akár hatékonyságjavításra, akár energiahatékonyságra gondolunk, de egyéb bármilyen versenyképességjavító intézkedésre, olcsóbb finanszírozásra, tehát nagyon-nagyon sok megoldás, pénzügyi eszköz van ezekre, hogy lehessen támogatni ezeket a cégeket, de bizony, lesznek olyanok, akik nem fognak tudni ezzel mit kezdeni, mert ők azért tudtak a felszínen maradni, mert egy tartósan gyengülő árfolyam mellett képesek voltak kigazdálkodni gyakorlatilag a bevételüket.
5: És nem csak képesek voltak, gondolom, be is rendezkedtek erre. És
8: így,
5: ebből kifolyólag a termelékenység javítási intézkedések elmaradoztak, és most aki ezt fel tudja venni, ezt a kesztyűt, az életben marad, aki nem. Egyébként, hogyha azon, amit mondasz, hogy stagnáló, vagy esetleg lassan tovább erősödő forintról beszélünk, az azért gondolom adhat alapot arra, hogy időben tudják ezt a tempót követni a kis-közép vállalkozások, már amelyik képes rá, tehát nem feltétlenül kell ebbe beledőlni, gondolom.
8: Alapvetően ugye itt ami miatt most nagyon-nagyon hőbörög, fogalmazzunk így mindenki, az az, hogy nagyon gyorsan erősödött,
5: igen,
8: nagyon sokat a forint.
5: A sebesség, igen.
8: Évi 1-2%-os erősödésről beszélgetnénk, akkor nyilván ez kimozogható, de amikor tényleg itt az elmúlt 2 évben egy nagyon-nagyon masszív erősödést láttuk a különböző mindenféle rezsimváltások miatt, legyen szó akár a monetáris politikai irányultságról, legyen szó akár a politikáról, ezek mind-mind faktorok a forint árfolyamában. Nyilván ez az, ami fájdalmas, főleg a 2026-os év, ugye hát mi is beszélgettünk nagyon sokat még itt bőven a választások előtt, mi lesz ha, hát lehet, hogy 400, lehet, hogy 420, erre rendezkedtek be a cégek, így lettek felvázolva a 2026-os tervek. De amikor ezt képest 3,55-ös euró árfolyamon kell eladnod, az úgy fáj. De nyilván a következő évet, meg a rákövetkező évet, már tudott tervezni egy ilyen euroforint árfolyammal, nyilván az okoz majd egy jelentősebb törést, és egy év alatt nem fogsz tudni alkalmazkodni, ehhez kellenek majd azok az áthidaló hitelek, hogy ezt az egy-két éves alkalmazkodási időszakot, még úgy nagyjából minden helyére kerül, azt ki lehessen húzni valahogy, és elindulnak azok a hatékonyságjavító beruházások, amelyekre égető szükség van Magyarországon, de hát erről 15 éve beszélgetünk szerintem, de lehet, hogy még hosszabb ideje. És akkor igen, meg lehet azt tenni, hogy lehet alkalmazkodni egy akár erősödő forint árfolyamhoz, és még az is lehet, hogy képes a magyar gazdaság egy akár újra 3,25-ös euróforinthoz is alkalmazkodni, de azt ne várjuk, hogy ezt egy-két napon belül meg tudja tenni, és azt se várjuk, hogy ennek ne legyenek áldozatai, biztos, hogy lesznek, de jó esetben egy felfelé velő gazdasági pályán azok a KKV-k, amelyek sajnos elhullanak itt a versenyben, ott fel fogják szívni a szabad munkaerőt, mert még mindig munkaerő hiány van alapvetően, egy demográfiai probléma, és igazándiból a cégek kapva kapnak az alkalmon, hogy fel tudjanak venni jó embereket, és azért én azt gondolom, biztos, hogy esnek ki majd ilyenek is ebből a KKV szektorból, úgyhogy én bízom abban, hogy most egy teljesen új irányjal egy olyan hatékonyság növelésen megy keresztül majd az egész magyar vállalati szektor, amire már tényleg évtizedek óta várunk.
5: Oké, ez jó, kiváló végszónak. Nagyon köszönjük, Péter, hogy átnéztük ezt a helyzetet. Köszi szépen, jó munkát, szép napot kívánunk.
8: Szép napot, sziasztok.
5: Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgettünk.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző best of válogatásunk.
3: Egy szónak is, száz a vége.
1: Millás reggeli.
4: Mit lehet csinálni azzal a problémával, amire lehet, hogy sokan nem is gondolnak, mégpedig, hogy világszerte évente több millió szemüvegkeretet, kontaktlencsét, ápolószert készítenek, de nagyon sok ezek közül rövid idő után a szemetesben végzi, és ez sokszor teljesen felesleges. Úgyhogy arról fogunk beszélgetni Boros Máriával, az Alenza optometristájával, hogy hogyan lehet okosan megszabadulni ezektől az eszközöktől, tehát ilyen környezetkímélő, és hát nyilván pénztárca kímélő módon is. Ő van itt velünk a vonalban. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
4: Hát lehet, hogy sokan mindenkinek nem jut eszébe, de gondolom ide tartoznak még a napszemüveg keretek is, de szemüveg keretek, hogy ezek ennyi problémát okozhatnak a környezeti terhelés szempontjából?
5: Igen, okozhatnak valójában, és már említettél néhány számot, de akkor egy picit ezt még kifejteném. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb adatai szerint körülbelül 2,2 milliárd ember él valamilyen látás problémával világszerte, és ezeknek a jelentős részét szemüveggel lehet korrigálni. Szóval, hogyha ezt még egy picit le akarjuk bontani, akkor nagyjából azok a szemüvegek, azok a dioptriás szemüvegek, amik optikában receptre vagy mérés alapján készülnek, ezek globálisan évente körülbelül 1-2 milliárd körül mozognak. Na most, hogyha ezt megnézzük egy picit környezetvédelmi oldalról, akkor ez azt jelenti, hogy ha ennek akár csak a néhány százalékát újra tudnánk hasznosítani vagy továbbadni, akkor ez évente több 10 millió darab hulladék elkerülését jelenteni. És akkor valóban ebben még nincs benne a napszemüveg, amit te is említettél.
4: Hát ugye mert azért, mert az ember olyasmire gondol első körben, hogy hát a fogkefék, és akkor te az egy ilyen állandó műanyag hulladék, ami nem sokszor kerül az újra hasznosítható hulladék közé, de hát erre például nem gondoltam, pedig hát nyilván, hogyha bemegy az ember egy tök normális közértbe, akkor már mindenhol tele van ilyen polcokkal, szemüvegpolc, napszemüvegpolc, és ez tényleg egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy napi szintű, de majdnem napi szintű hulladékot teremtenek.
5: Ez így van. Hogyha a szemüvegekre ezt levetítjük, akkor a szemüvegek, hogyha megváltozott a dioptriánk, akkor nem feltétlenül kell kicserélni a teljes szemüveget. Hogyha a keretünk jó állapotban van, akkor lehet csak lencsét cseréltetni benne. Illetve ezt el is adományozhatjuk, hogyha már nem tetszik nekünk, nem érezzük trendinek. Nyilván van olyan állapot is, amikor már ezek nem eladományozhatóak, akkor érdemes arra gondolni, hogy a különböző alkatrészeket szelektíven gyűjtjük, hiszen ugye más alapanyagokba készülnek a keretek is, ezek lehetnek fémek, műanyagok, a szemüveglencsék is, illetve a különböző tartozékok, csavarok, szilikonortámaszok, érdemes ezekre gondolni, és nem a kommunális szemétbe kidobni, hanem szelektíven gyűjteni.
4: Hát van egy olyan része ennek, az adományozás nem jutott még eszembe szemüveg szempontjából, ezt megmondom őszintén, de egyébként logikus, hiszen nem egy olcsó eszközről van szó, és az lehet, hogy pont valakinek nagyon sokat számít, csak hogy közben azzal találkoznak sokan, ahogy más területeken is, például különböző elektronikai eszközöknél, hogy a gyártók, meg akik ezeket készítik, jobban szeretik, hogyha nem igazán lehet ezeket megjavítani, megcserélni, hanem inkább vegyük meg az egészet újra.
5: Igen, de most a szemüvegeknél is van, ami nem eladományozható, és Magyarországon jelenleg nincs is egy ilyen egységes országos használt szemüveg visszagyűjtő hálózat. Azonban vannak olyan valós működő lehetőségek, olyan szervezetek, akiknek a fókuszterülete a látásvédelem vagy a szemészeti segítségnyújtás, akik folyamatosan gyűjtenek szemüvegeket, vagy vannak esetenként ilyen alkalomszerű adományprogramok, amikor egyes optikákba is el lehet adni ezeket a használt szemüvegeket, illetve karitatív szervezetek vagy adományboltok is időnként tartanak ilyen gyűjtéseket, és akkor ezek a termékek olyan rászorulókhoz, látássérültekhez kerülnek, vagy esetleg olyan fejlődő országok egészségügyi misszióihoz, ahol tényleg nagy szükség van ezekre. Na most persze a prioritás a gyártóknak is az, hogy mindig vegyünk újat és újat, viszont a környezetvédelem az mindenkinek azt gondolom, hogy egyre fontosabb. Úgyhogy ilyenkor nézzük meg, persze lakosság laikusként nehéz szétválasztani azt, hogy a keretünk pontosan most rozsdamentes acélból készült, vagy titániumból, alumíniumból, de hogyha ezeket külön gyűjtjük, bevisszük hulladékgyűjtő udvarokhoz, ott szét tudják válogatni, újra tudják hasznosítani. Ugyanez a helyzet a lencséknél is, bár a lencséknél is nagyon nehéz megítélni azt, hogy pontosan milyen alapanyagból készült, plusz ezeken ugye vannak védőbevonatok is. Ennek az újrahasznosíthatósága még azért is nehéz, mert hogy a szemüveg lencsék egyedi paraméterekkel személyre szabottan készülnek, tehát itt azokat a szemüvegeket lehet eladományozni, amik egyszerűbb dioptriákkal készülnek, tehát főleg az olvasó szemüvegre gondolok, nem a multifokális szemüvegekre.
4: Igen, igen, az egy kicsit nehezebb nyilvánvalóan. Mi a helyzet a kontaktlencsékkel? Erre aztán végképp nem gondol az ember, hogy ezek is ilyen nagy környezeti terhelést jelenthetnek.
5: Igen, főleg a kontaktlencséknek a csomagolása, mert magát a kontaktlencsét a kontaktlencsének az újrahasznosítására gyakorlatilag lakossági újrahasznosítás lehetőség nincsen, hiszen ezek ilyen speciális orvosi polimerekből készülnek, azonban ugye ezek egy papírdobozba vannak csomagolva, plusz a kontaktlencsék egyenként egy kis gliszterekbe. Ez egy ilyen műanyag tárkát jelent, amin van egy ilyen fém kis fólia, és amikor kiveszünk a kontaktlencsét ebből a kis tartóból, akkor érdemes a műanyag tartót és ezt a fém, ami rá van húzva a védőfólia, ezt külön gyűjteni, hiszen ezzel is sokat tehetünk a környezetünkért.
4: Hát, tehát akkor külön kell választani, és akkor a műanyag uradék megy a műanyagba, a fém az pedig a fémek közé.
5: Igen.
4: Mert gondolom, hogy azért rengetegen viselnek kontaktlencsét is, és ebben nem gondoltam bele, hogy ezt, hogyha összeadjuk ezt az apró csomagolást, akkor ez nem olyan apró.
5: Ez bizony nem. Nagyon-nagyon sok össze, hiszen kontaktlencsébe is tulajdonképpen felváltva használják, tehát szemüveget is, meg kontaktlencsét is szoktak használni, akik látásjavító eszközöket használnak, és kontaktlencsében ugye vannak napi kihordású kontaktlencsét, tehát amikor minden nap felbontanak egy újat, és vannak havi hordásúak, ugye az egy picit környezetbarátabb, hiszen az, ugyanazt a lencsét minden napi tisztítással, felbontástól 30 napig lehet használni.
4: Amiben következő, ez meg már inkább ilyen filozófiai kérdés, hogy a szemüvegtokokkal kapcsolatban, ugye általában egy új szemüveghez most már jár tartozékként a tok, ennek nagy része az mondjuk műanyag. Most akkor ugye ezekkel mi lesz? Egy csomószor mondjuk bekerülnek a fiókba, de azt is el tudom képzelni, hogy simán kidobják az emberek.
5: Igen, legtöbb optika azért már az új szemüveghez ad törlőkendőt, tokot, ez egyfajta elvárás is most már a vásárlók részéről, főleg egy drágább szemüveg esetében. A nagy része valóban műanyagból készül, de van olyan, ami szövetből is, szóval hogyha ezek is jó állapotban vannak, akár a szemüvegkeret elajándékozásával a tokot is adhatjuk hozzá, illetve felhasználhatjuk saját magunkat is, találjunk neki új funkciókat. Tartsuk a táskánkba a különböző kiegészítőinket, fülhallgatónkat, zsinorokat, egyéb mást is.
4: Ez nem jutott eszembe, a zsinoroknak, fülhallgatóknak, kábeleknek az is jó lehet egyébként, igen.
5: És akkor még rendezett is a táskánk.
4: Hát meg megtalálni ezeket a cuccokat, mert összetekerednek, az a legidegesítőbb. Úgyhogy végül van egy ilyen, hogy amire megint csak talán nem gondolnak, hogy a különböző szemcseppek. Hát ugye itt meg kell különböztetni, hogy milyen szemcseppről van szó, de az, ami ilyen gyógyszernek minősül, az viszont biztos, hogy nem kiönthető.
5: Így van, a szemcseppek mellé még hozzátenem a kontaktlencse tisztító folyadékokat. Ezeknek ugye a szemüvegekkel ellentétben van egy nagyon szigorú lejárati határideje, tehát ezek általában a felbontástól néhány hétig használhatóak. Utána elszaporodhatnak benne a kórokozók, a baktériumok, szóval ezeket ilyenkor nem lehet használni. Viszont sosem csak ezeket se a mosdoba, se a WC kagylóba, hanem ugyanúgy, mint a lejárt gyógyszereket, vigyük be a hozzánk legközelebbi gyógyszertárba, illetve az üres műanyag flakonokat, azokat pedig szintén gyűjtsük szelektíven. Ezzel is óvjuk a környezetünket, hiszen ezekből a szemcseppekből, kontaktlencse tisztító folyadékokból a gyógyszermaradványok, fertőtlenítőszerekbe kerülnek a természetes vizeinkbe.
4: Hogyha mondjuk valaki rákeres a neten, hogy ilyen szemüveg adományozás, akkor találni fog olyan szervezetet, akik befogadnak ilyesmit, meg optikát?
5: Igen. Igen, idén is volt egy ilyen nagyobb adománygyűjtő program, egy alapítvány gyűjtött nigériai személyzeti orvosmisszió megsegítésére szemüvegeket, úgyhogy ha rákeresnek, fognak egészen biztosan találni olyat, ahol leadhatják a szemüvegüket.
4: Fú, nagyon érdekes. Ezzel egyáltalán nem foglalkoztunk még, ezzel a témával, pedig ugyanolyan fontos. Nagyon szépen köszönjük, érdekes volt.
5: Én köszönöm a meghívást, és kellemes napot kívánok mindenkinek.
0: Viszont kívánjuk, köszönöm
4: Boros, szépen. Boros Máriával beszéltünk, tehát ő mondta el ezeket a tudnivalókat, ő az Alenza optometristája, ugye a optometrista az a felsőfokú végzettségű egészségügyi szakemberről van szó, aki ugye a látás hibáival foglalkozik, diagnosztizál, és hát ezt az aspektusát a szemüvegnek, a kontaktlencsének nem is gondoltuk át még szerintem.
0: Az nekem a problémám, hogy a szemüvegtokom az a leggyakrabban maga az a kinyitó...
4: Eltörik.
0: Tehát hogy lifeg, tehát tudod, amikor...
4: Hát igen.
0: És akkor már hiába tartok benne bármit, mert hogy ugye akkor már bárminek a tárolására még nagyobb kupit csinálok a táskámban, hogyha ilyenekre használom, úgyhogy inkább már csak díszként funkcionál.
4: Akkor igen, de...
0: Kidobni nincs szívem, meg nem is akarom.
4: Nézd meg, hogy megjavítható-e, kedves Gábor, át kell gondolnod azt, hogy hogy állsz ezekhez a dolgokhoz. Meg egyébként nekem is.
1: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
9: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
10: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás Best of, továbbra is a heti műsorainkból válogatunk.
3: Lehet egy kérdésem?
4: Már meg is volt.
1: Millás reggeli.
2: Még jó, hogy a végszó nem hallatszott, itt van Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő velünk, szia, jó reggelt!
5: Éppen megállt a piros gomb előtt a kezem, igen.
6: Igen, de a másik mikrofont hoztad be, na mindegy, adaptálottunk. Jó. És nem az én végszóban nem hallatszott szerencsére, hanem a tied.
5: Nem a másik mikrofont kapcsoltam be, hanem te rossz mikrofonhoz álltál.
6: Jó, hát. Más nézőpontját hallottuk. Rovat.
2: Igen, ácsvilága. Na jó, van, nézzük.
6: Fapados logika.
2: Igen.
5: Nem fapados logika, mindig a kettesnél áll kolléga, hát akkor sosem. Most így, de.
6: 13 éve a másik náluk, de szerintem ez senkit nem érdekel a hallgatók közül. Na,
2: szerintem forduljunk rá valami szakmai kérdésre.
6: Nagyon gyorsan elmondom
5: nektek. Túlszakmáztuk szerintem.
6: Hogy aki még esetleg akar jönni a jövő szerdai Automotive Summitra, nem fog erről sokat beszélni, de gyakorlatilag teltház van, szóval az utolsó pillanatokban még valaki csúszó szereléssel jöhet jegyet.
2: Be lehet pattani.
5: Hát, akkor rossz szervezés, alulszervezés. Nagyobb helyre kellett volna.
6: Az a helyzet, hogy szándékos. A MOL Campusnak azon szintjén egyébként a korlátot az jelenti, hogy mennyi embert lehet oda beengedni, mert hogy van egy ilyen súly és egyéb korlát azért, hogy...
2: Súly?
6: Aha.
2: Tényleg?
6: 250 ember vagy valami ilyesmi. Aha. Ennyi jöhet.
5: Na! És akkor...
6: Igen.
5: Jövőre 300-as, 350-es helyszín keresése következik?
6: Vagy
5: nem tartjátok kicsinek? Jó az a méret, és nem kell több.
6: Ez annyira ilyen kis zárt szakmai sztori, hogy nem vagyok benne biztos. Mindig ugyanaz a probléma, mint egyébként a vállalkozásoknál is szerintem, de is én így élem meg a saját vállalkozásom, és hogy van egy pont, aminél, hogyha nagyobbat nősz, akkor annyival bonyolultabb szervezetet kell mellé tenni, hogy lehet, hogy vannak majd olyan évek is, amikor ez nem feltétlenül indokolt, és akkor nagyobbat buksz a dolgon, mint amennyit nyertél akkor, amikor növekedtél. Ez egy állandó, egyébként szerintem ez egy állandó magyar dilemma.
2: Igen, alapvetően. Igen, hát ilyen kis piaci dilemma.
6: Igen.
2: Na, nézzük akkor viszont, hogy a belső égésű motorokkal mi a helyzet. Hát már régóta megy a húzon, hogy most lesz 235, vagy nem lesz, vagy hogyan lesz, miképpen. Most mi a legfrissebb álláspont?
6: Na erről például nem annyira lesz szó, mert ezt már kétszer kiveséztük az előző két évben, viszont most megint politikai...
5: De változott a helyzet.
6: Igen, megint politikai aktualitása van a dolognak, de én szeretném látni, hogy ebből valami egész konkrét javaslat, vagy megegyezés, vagy törvény, vagy bármi születik, ami egyenlőre még csak körvonalazódik. Ugye a legutóbbi lazítás, hogy úgy mondjam, az úgy ment át a köztudatba, hogy technikailag lényegében feloldották a 2035-től érvényben lévő újonnan belső égésű motoros autót forgalomban nem helyezhető állapotot, hiszen ezt papíron 90%-ra csökkentették, tehát magyarul 90%-a az autóknak elektromos vagy zéroemissziómentes, lokálisan zéroemissziómentes autónak kellene lennie. De erre ugye mondtuk itt adásban is, hogy 10%-ra azért nehéz business case-t építeni, és ezért ez inkább egy szépségtapaszt, vagy egy szokásos politikai megoldás, ahol mindenki tudja kommunikálni a saját maga igazát, de lényegében nem sok minden történt. Ugye itt az Európai Néppárt részéről történik mozgolódás abba az irányba, hogy egyébként szerintem értelmes módosítási javaslatokkal, összesen számszerűen 45 darab módosítási javaslattal adjanak be egy törvényt, vagy egy törvényjavaslatot, amit aztán vagy megszavaznak a zöldek és a bal szárnya az Európai Parlamentnek, vagy nem. Most úgy tűnik, hogy elég hosszú politikai alkudozások

0: lesznek még, mire ebből valami kiderül. De az egyik lényeges pont szerintem az az, hogy olyan szuper krediteket szeretnének érvényesítetni, amelyek arról szólnak, hogy aki kis elektromos autóból, tehát nem nagy helyet foglaló, nem nagy tömegű, hanem alapvetően ugye az erőforrásokkal csinyán bánó elektromos autókat tud nagy számban értékesíteni, annak ezeket az autókat a CO2 átlagába nagyobb számban, vagy nagyobb súllyal, ez a pontos megfogalmazás, nagyobb súllyal fogják mérlegelni és elszámolni. Egyébként ugye a mostani állás szerint megint milliárdos büntetésekre számíthat az európai autóipar azzal kapcsolatosan, hogy nem tudják időarányosan, vagy legalábbis úgy, ahogy az Európai Uniós zöld tervgazdaságban elképzelték, teljesíteni az elektromos autós célokat, miközben egyébként jól halad Európában az elektrifikáció, többek között Donald Trump miatt.
1: Igen.
0: Tehát az olajjal kapcsolatos félelmek azok, nekem mindig érdekes ez, hogy ilyen hosszú távú döntéseket rövid távú impulzusok alapján
1: igen.
0: képesek hozni.
2: De most emberek. Ez mit változtatott meg? Mármint Európában.
0: Jó, nagyobb az érdeklődés az elektromos autók iránt, mint eddig.
2: Éppen leállt volna, vagy éppen...
0: De nem, stagnált, lassan növekedett.
2: Tehát az a óriási hype az szelidült, ugye...
0: Igen, és akkor beálltunk arra, hogy egy ilyen normális alapokon nyugvó, de az eredeti optimista forgatókönyveknél szerintem a valódi realitást mutató lassú, lassú, de biztos növekedést érjünk el ebben a dologban, és akkor most van egy ilyen megnyomtogó gombot, és akkor megint nagyon nagy az érdeklődés. Úgy, hogy közben egyébként Kínában jelentősen csökkentek az elektromos autó eladások, mert hogy változtattak az adórendszeren, és ez ugye nem, tehát az európai növekedés nem tudta kompenzálni a kínai kiesést. Tehát összességében globálisan enyhén lefelé tartó trendet látunk most, ami lehet, hogy az év második felébe teljesen máshogy fog kinézni.
2: Hát a Kína az egyik legnagyobb kárvallottja ennek, ha most tényleg rövid távon nézzük, hát reméljük, hogy rövid távon nézzük ezt a válságot, ami most kiindul a Hormuzi szorosból.
0: Nem tudom.
2: Ők miért nem reagáltak? Vagy hát...
0: Nem tudom. Majd nézzük meg, hogy ki ennek a kárvallottja mondjuk 10 év távlatában, hát, már az, hogy mi itt negyed években gondolkodunk.
2: Rövid távon mondtam én is.
0: Hát igen, de azért szerintem fontosabb, hogy hosszú távon mi a helyzet. Szerintem hosszú távon Európa
2: szóval lesz. Nincs értelme ilyen helyzetekre reagálni ezek szerint. Mármint
0: hát,
2: elektrifikáció ugye, fölpörgetése.
0: Szerintem az egyik alapvető.
1: Hát annyiból van egyébként, mert ugye oké, hogy rácsodálkozunk, mert látszólag össze van kötve a $100 olajár és a igen. megnövekvő kereslet.
0: Abszolút.
1: De nem a pillanatnyi $100 vagy a $4.5 per galononkénti benzin ár szerintem, ami fáj, aha. hanem ez a látens igény az elektrifikációra, és ez egy ilyen fókusz, vagy egy ilyen trigger pont, hogy ahogy ez a mostani $100 vagy a $4.5 sem hiányzik nekem, úgy a jövőben ez a cirkusz nem hiányzik. Lehet, hogy visszamegy majd $70, igen. meg visszamegy 250-re a benzint.
0: Hát, igen,
1: de ez, hogy ki legyek szolgáltat, hogy bármikor valaki dörrent egyet és csinál, és nekem nem kell, köszi, jöjjön
2: így
1: az
2: van, ez nem a fokozódó bizonytalanságnak szólt, hogy most megváltozott a világ azzal, tehát már az új világrendnek szól, hogy hát Amerika ebből kijött,
0: hogy
2: és ezt Európa
0: az
2: azt érzi.
0: Abból a szempontból nézitek, hogy mindenkinek adottak a körülményei ahhoz, hogy kompromisszummentes sem használja az elektromos autót, akkor teljesen igazatok van.
1: Aha.
0: De ugye a helyzet az, hogy az, akinek kompromisszummentes, vagy nagyrészt kompromisszummentes ez a megoldás, az már azért lépett. Nagyrészt. Azt lehet mondani, hogy lépett, hiszen mindenhol akkora kedvezmények vannak Európában, aha. gyakorlatilag országtól függetlenül nézve, hogy egy nagyon erős ösztönző van abban az irányban, hogyha megteheted, akkor elektrifikáld a napi közlekedésedet. És ugye a lassabb növekedés beállt, az pont azzal volt összefüggésben, hogy most jönne ugye az a széles tömeg elektrifikáció szempontjából, aki nem tud otthon tölteni.
1: Ezt akarom mondani, tehát arra gondolsz, hogy hiába dúzzog a 8. emeleti társasházi igen. lakó, hogy bakker, 700 forint a benzin, hogyha nincsen rajta.
0: Az kapufa. Akkor sapka. Például, hogyha német áramárakat nézünk. Mm. Tehát akkor maximum annyival vagy kényelmesebb helyzetben, hogy azt képzeled, hogy jelenlegi infrastruktúra mellett megnövekedő villanyautózással számolva, te meg fogod tudni tartani a mobilitásodat, mert nem kell attól félned, hogy lesz-e benzin vagy nem. Ez a része, ez logikus. Igen. De ettől még az egész ökoszisztéma, amiről beszélünk, ami a növekedési korlátot, vagy a növekedési ütem gyorsaságának a korlátját jelenti, hát az nem negyedéveken múlik. Aha. Tehát, hogy itt van megint egy ilyen egymással szembe ható vektorrendszer. Majd meglátjuk, hogy ebből mi fog kijönni. Ami szerintem egyébként örvendetes ilyen szempontból az az, hogy a villanyautók drasztikus értékcsökkenése bizonyos kategóriákban értelemszerűen megállt, hiszen olcsó elektromobilitásra láthatóan van igény. A drága elektromobilitás az egy más kérdés, tehát hogy mekkora az érték csökkenése a 10-20-30-40 milliós high-end villanyautóknak, ez egy más kérdés, de azt az én gyakorlatom is mutatja, a saját céges gyakorlatom is, hogy pár millió forintos egyébként normális állapotú villanyautók marha gyorsan mennek el jelen pillanatban. Uh-huh. És szerintem ez folytatódó. Tehát, hogy ez így
2: mondasz
0: is lesz.
2: Mondasz egy-két hozzávetőleges árat, mondjuk egy 5 éves kis villanyautó.
0: Gyakorlatilag...
2: Az mondjuk hol tart, mennyiért vételezhető?
0: Szerintem valahol 3 millió forintnál van az a határ, ahol már olyan autót lehet venni, aminek lekövethető a története, esetleg még némi akugarancia is van rá, nem sok, pár hónap, fél év, és nyilván egy klasszikusan második autó szerepet betöltő, kicsi, első generációs villanyautó. Lásd mondjuk Volkswagen Up. Ez valahol itt indul. És mondjuk azok az autók, amiket szintén nem lehetne azért még a nagyon fejlett villanyautók közé, inkább a pionír modellek közé sorolni, mondjuk klasszikusan ilyen, hogyha megnézel az utakon a második generációs Leaf, ezeket szerintem ezekből normálisat valahol 5 és 6 millió forint körül már lehet venni, és hogyha ezt mondjuk összehasonlítod hasonló méretű és mondjuk automata váltós autóval, hiszen ez egy fontos attribútuma a villanyautónak, hogy nem kell váltogatni, és ez ugye valakinél egy igen-igen fontos, sőt, szerintem az emberek többségén igen-igen fontos szempont, akkor már használt piacon beszélhetünk árparitás jellegű dologról, még akkor is, hogyha használhatóság szempontjából nem ugyanazt jelenti a két dolog. Tehát mondjuk egy 5 milliós, 6 milliós Leaf-fel van, aki elindul az Adriára nyaralni, én biztos nem tenném, de van, akinek ez belefér évente egyszer-kétszer. Az a szerencse, hogy egyenlőre még mindenki szabadon választhat. Ezzel kapcsolatban egyébként...
2: Hányszor kell tölteni mondjuk, mire leérsz vele?
1: 3-at, 2-t, vagy melyik?
0: Hát az attól is függ, hogy milyen időben...
1: Hát amelyik részére mész, igen.
2: Melyik részére, amikor legközelebb...
1: Észtria vagy Dalmácia.
0: Hát azért szerintem azt továbbra is ki lehet jelenteni, hogy egy nagy átlagban, egy ilyen ökölszabályként nagy átlagban az a 20 kWh fogyasztás autópályán, ez nem ördögtől való, tehát körülbelül ezzel kell számolni. Valaki nagyon óvatosan, meg klíma nélkül, meg mit tudom én, párás ablakkal kihozza ezt kevesebből is, de többé-kevésbé, hogyha négyen elindulnak és autópályán nem feltartva forgalmat akarnak közlekedni, akkor valahol ekörül kell számolni, és hát ezek ugye 40-60 kWh akkumulátorok, amikről itt beszélgetünk ezekben az autókban, tehát kell töltögetni gazdagon. Nyilván például a Teslák sem drágák már, tehát a belépő olcsóbb Teslák, nem, most nem az S-re gondolok, hanem inkább a 3-asra, ezek is már teljesen megfizethetők.
1: Valami kellett, hogy legyen, mert annyi taxi van már Tesla taxi, hogy...
2: Ede kollega észrevétel, ezt a Teslások az új bömösösök már, mint vezetési stílus alkalmával. Az elmúlt két alkalommal volt nagyon rossz tapasztalata velük.
1: Hát abból még azért ne vagyunk szerintem nagy átlagot.
2: Igen, nálam még a fehér furgon az még élen áll, de hogy a...
1: Ők vernek mindent.
0: A négykerekű filatáska nekem továbbra is, de a négykerekű filatáska. Hát mert ugye annyira mainstream már, tehát annyira mindenkinek van már, hogy egy nagyon érdekes sztori az, amikor valami egy prémium termékből, egy prémiumnak mondott termékből egy teljesen tömegtermékké válik. Egy megfizethető, mindenki számára elérhető tömegtermékké, és ugye ezt a...
2: És szerinted a Tesla már az?
0: Abszolút.
1: Hát nézd
0: meg! Hát a használt autóárakat megnézed meg az utcaképet, abszolút.
2: A utcaképen látom, hogy nagyon gyorsan terjed,
1: ezzel de az árattam valaki, hogy ez lett a népautó.
0: Ez így van, hát és mondjuk taxiban azt gondolom, hogy az egyik...
2: Mennyi egy 6 éves Tesla?
0: Hát 6-8 millió forint között veszel már ilyeneket, tehát hogy ezek nem elérhetetlen dolgok.
1: És a taxi azért jó példa, ugye, mert neki egy olyan árban kell gondolkodni, amit ki is tud termelni. Tehát amire keveset költ, üzembiztosat.
0: Hát mire költ egy taxis sokat? Üzemanyagra. És hogyha ott van napeleme, és mondjuk agglomerációból taxizgat, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, megfontolt és józan pénzügyi döntés.
1: Abszolút,
0: ilyen értelemben. Szóval és szerintem taxira egyébként kiváló megoldás kicsit nagyobb akkumulátorra rendelkező villanyautó. Ha már itt tartunk, nagyon gyorsan megemlíteném nektek, hogy 7 év után távozott Oliver Zipse a BMW éléről, ami azért fontos, mert ugye ő volt az utolsó józan hangok egyik az autóiparban. Ugye a BMW éléről azért kellett távozni, nem azért, mert bármit rosszul csinált volna, hanem azért, mert van korhatár. 60 évnél van meghúzva, őt így is 2+ évvel engedték érdemei elismerése mellett nyugdíjba, tehát 62 évesen átadta a stafétabotot Milan Nedeljkovicnak, akivel egyébként csinálhattam interjút debreceni jár kapcsán, és utoljára még úgy rendesen egy pörgőrúgással beleállt az Európai Unió iparpolitikájába. Hát, hogy tiltások nem helyettesítik a józani iparpolitikát, ezt most kifejthetném rettentő hosszan.
1: Hát, már sokat mondom,
0: de én nagyon örülök neki, hogy az utolsó alkalmat, amikor még a felügyelőbizottságon, meg a közgyűlésen, meg az egybegyűltek előtt még volt lehetősége BMW vezérként elmondani a búcsúzó szavakat nem hagyta ki. Nem hagyta ki, hogy megtegye, hogy élesen kritizálja azt, amit az Európai Unió csinál. Hát most meglátjuk, hogy a néppárt mit tud elérni ezzel, ezzel az elképzelésével. Azt nem mondtam még végig, hogy acél, zöld acél használata megint csak ilyen szuperkreditekkel járna. Erről is biztos lehetne hosszan vitázni, hogy ennek mennyi értelme van, vagy mennyi értelme nincs. És ami még talán lényeges, hogy a 2035-ig tartó transformáció, hogyha nem is lesz megváltoztatva, maga a tény, szerintem meg lesz, de hogyha nem lesz, akkor is egy nagyobb rugalmasságot próbálnának adni piaci trendek figyelembe vételével annak, hogy mikor mennyi elektromos autót kellene arányosan értékesíteni. Uh-huh. Úgyhogy ennyi. Mennyi időnk van még?
1: Semennyi, annyi, hogy áttesszük a jövő hétre a Bentley teszteket, mit szólsz, de akkor azzal kezdjük, és amellé hozzá valami más nyalánkságot.
0: Lesznek remek képek is róla.
1: Lenne egy perc, most egy percbe teszteljük
0: Bentley-ket. Egy percbe Bentley-t nem fogunk teszteni.
1: Hát az hogy nincs már ki? Hát nem
0: de perc. Akkor ilyen tízerként bemondjuk jövő hétre, hogy aki kíváncsi arra, hogy milyen volt az első hivatalos Bentley próbaút Magyarországon, ráadásul egyszer rögtön több modellel is. Annak majd jövő
1: és te vezetted, nem a sapkás elölte meg
0: ne, hátul, hát a Bentley nem tudom keresztre. Tehát, hogyha most a Rolls-Royce Bentley párhuzamot szeretnénk valahogy egy kicsit behozni a beszélgetésbe, akkor nyilván az előbbi inkább a sofőrös igen. autó, bár annak is van olyan autó, amit kifejezetten jó vezetni, a Bentley meg inkább az, amit magad vezetsz.
2: Szóval jövő héten Bentley Rolls-Royce összehasonlító vezetési élmény teszt Várkonyi kollégával.
0: Hányan mondhatják el ezt magukról a rádiózás történetében?
1: Nagyon klassz, nagyon jó, köszönjük. Szóval hozunk majd dekorációnak olyan táskát, azt a nagyon drágát tudod.
0: Módolos sapkát, meg ilyeneket?
1: Igen, így van, és az, aki rakjuk a stúdiót. Nagyon köszi, Gábor, hogy beugrottál.
0: Sziasztok, szép
1: napot! Várj, még Gáborral beszélgettünk.

0: like, I don't know. What do you do for a living? He's a garbage man. Yeah!
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Változás jön a szépkártyáknál, sok a gond az étrend kiegészítőkkel, akár kiadós csapadék is eshet. Köszöntöm Önöket, Demeter Pia vagyok. Változás jön a szépkártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
4: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
3: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nála vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
5: Kórház?

0: vasárnap van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház!
2: Folytatódik a Millás reggeli best of különkiadása.
3: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.
4: Izgalmas témát találtunk, hogyha megy az 1%-os kampány mindenhol, hallhatjátok nálunk is, megpróbálunk minél több szervezetnek segíteni egy kis nyilvánossággal, és arra is felszólítani, ami még mindig nem megy jól, hogy a bevallás mellé tényleg semmiből nem kerül, csak ki kell tölteni. Azt hiszem a civil szervezeteknél egy adószámot, az egyházaknál egy ilyen regisztrációs kód, vagy valami ilyesmi. Igen. Tehát nem egy nagy munka. Tényleg tegyük meg, mert ez nekünk nem kerül semmibe. Ugye csak annyi, hogy átirányítunk olyan pénzeket szervezeteknek, amik mennének be a nagy közösbe, és annak meg nem látjuk a felhasználásának a módját. Úgyhogy most a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház számára próbáljuk fel hívni a figyelmet, hogy 1%-kal támogassátok őket. És ez ügyben itt is van velünk egy ismerős ember, Andonov Alexi. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok!
4: Mert hogy...
6: Pörgeti a titulusait.
4: Igen. Néha tőzsdeügyekben kérdezzük, számos okosutasban részvevő és társ.
6: Okosutas társunk az egyik titulusa. És azon gondolkodom, hogy beülne egy tévistúdióba, hogy ilyen pörgető,
4: igen.
6: Legalább 10 titulus pörgető, ilyen...
4: Igen,
6: nem tudom, hogy hívják ezt a...
4: Hát az a name insert, az a, amit felírnak,
6: abból ugye a kedves vendéget.
4: Most egy ilyen hosszabbat választottunk neki, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház Egyházbizottságának elnökeként ül itt velünk, és köszöntünk nagy szeretettel. Kezdjük azzal szerintem,
6: de hogy ez a szám, amire nem tudott eszembe a neve, ezt hogy hívják pontosan?
5: Ez a technikai szám.
6: Technikai szám.
4: Igen, nem regisztrációs, technikai szám, így is van. Hogy egy picit menjünk vissza a gyökerekhez, hogy a bolgárok hogy jutottak el ide hozzánk, hogy lettek ők itt egy kisebbség, egy ítélő közösség?
5: A bolgár kertészek a 19. században jöttek Magyarországon, tehát akkor nagy tömegével, tehát amikor a osztrák-magyar monarchia úgymond fénykora volt, tehát akkor ugye egy ilyen nagyon nagy iparosodás folyt az osztrák-magyar monarchiában, közben meg Bulgária még mindig a török uralom alatt volt. Tehát ugye 1878-ban szabadult Bulgária a törököktől, tehát ott még vagy éppen szabadult, de hát alapvetően ott azért sokkal nagyobb szegénység volt. És itt az osztrák-magyar monarchiában, annak ellenére, hogy a ipar az nagyon fejlődött, a mezőgazdaság az lemaradt. Tehát, hogy ott abban nem volt annyi sok innováció, mint az ipar. És hát ilyen nagyon nagy gondok voltak, hogy ugye nagyon sok ember felköltözött a nagyvárosokba, a nagygyárakba, viszont hát így a termelés az akadozott, tehát hogy nem jött vidékről úgy, tehát ugye nem volt olyan logisztikai rendszer, nem volt olyan termesztési rendszer, ami ezt kiszolgálta volna. És a bolgár kertészek egy olyan innovációval jöttek, tehát az is furcsa, hogy ugye keletről jött akkor az innováció, de amit ilyen közel-keletről egy ilyen öntözéses technológiával jöttek Magyarországra, meg mellette plusz egy csomó új fajtát is hoz, tehát a paradicsomot, paprikát, akkor, tehát ugye volt Magyarországon, de ilyen tömegével a bolgár kertészek hozták, meg olyan fajtákat, amik egyébként sokkal jobb ízűek, nagyobbak voltak, és ennek a technológiai know-how...
6: Egy kis paradicsom ízesítésre ismét felkérném őket.
5: Igen. Tehát hát egyébként most lehet az egyik akciónkban, egyébként itt most pont a napokban osztogattunk paradicsompalántát itt tömegesen városba, úgyhogy akinek
6: az,
5: jutott...
6: Az honnan jön? Erre majd térünk ki, akkor később. Igen.
5: Azok most megkóstolhatják a valódi paradicsom ízt, tehát, de azért tudni kell, hogy kell azt a paradicsomot azért termeszteni, nem elég a palántát megkapni, úgyhogy mellette azért egy oktatóanyagot is szoktunk adni, mert...
4: Tényleg?
5: Igen,
4: na, hát
5: mert nem
4: csak... Küld át, légy szíli, az oktatóanyag rész, mert már előtt...
6: Nagyon régóta birizgálja a fantáziámat,
5: Na, úgyhogy visszatérve erre a 19. századra, hát ott volt egy úgynevezett bolgár kerék, amit legalábbis itt Magyarországon így hívnak, természetesen ez nem bolgár találmány, ez a közel-keletről jött. Az volt a lényege, hogy egy lóval vagy egyéb állattal forgattak egy kereket, és azzal a közeli folyóról, vagy tóból, vagy ahol volt a víz, onnan szedtek elő, tehát ugye, hogy forgatták a kereket, tehát onnan szivattyúzták ki a vizet, és azzal öntöztek. Na most ahogy bejött ugye a rendszeres öntözés...
4: Ez egy fakerék volt, és facsatorna, ugye?
5: Hát igen,
4: úgy olvastam. tudtam, hogy
5: igen, az egész faszerkezet volt, amelyeket így forgatott egy ló, és az volt a lényege, hogy most már független volt, hogy attól, hogy esik az eső, nem esik az eső, milyen a termés.
4: És figyelj csak, miket találtam, hogy azzal öntözték a dulápot, amit fiterákra osztottak. A dulát maga a kis gazdaság, a fiterák pedig azok a kisebb parcellák, hogy oda bevezette a csatorna a vizeket, és ezekben a kis parcellákban húzták a bakhátakat a jellegzetes kapályukkal, amit matikának hívtak.
5: Hát ez a dulát, ez a bolgár kerék magyarul, tehát ez a bolgár neve ennek a... Igen, ez a bolgár, tehát itt most bolgár keréknek hívjuk, hogy azért egyszerűbben lehessen elképzelni, hogy ez micsoda is, tehát meg egy csomó magyar is így hívta természetesen, amikor látta, mert hogy nem tudta, hogy milyen, hogy ennek dulápa neve egyébként, tehát bolgáró, de hát itt ez terjedt el, ez a bolgár kerék. Úgyhogy hát tehát itt a monarchiában igazándiból nagyon, tehát pont ez az innováció miatt nagyon elterjedt a bolgár kertészet, sőt nem csak az osztrák-magyar monarchiában, egyébként Dél-Amerikában, sőt még Ausztráliában is telepedtek bolgár kertész tehát ilyen familiák, úgyhogy egyébként tavaly a bolgár kertészet az UNESCO szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe is került Magyarországon. Tehát,
4: nem csodálom, egyébként azt olvastam, hogy tízszer annyi zöldséget tudtak abból, tízszer annyit bolgárkertészek, mint az itteni gazdálkodók.
6: Tehát nem összevethető.
4: Nem ilyen dupláját, vagy...
6: Nem összevethető az albán pékek innovációjával.
4: Nem.
6: Igen.
5: Hát igen, ez egy gyakorlatilag akkori ilyen, hát most a startupoknak a hatékonyságával, ami mostanában, tehát ugye, szoktunk nézni ilyen különböző technológiai innovációkat, tehát akkor ugye ez volt a nagy innováció.
4: Ilyen számokat tudunk, hogy akkor körülbelül hányan voltak itt, és most mekkora a bolgár közös?
5: Hát a csúcsában, amikor ugye úgy volt, hogy nagyon sokáig nem minden év, tehát úgy volt, hogy nyáron ide jöttek, tehát hogy a szezonra Magyarországra jöttek, majd tehát hogy nagyon sokáig vándoroltak a bolgár kertészek, tehát hogy a tavasszal ide jöttek, majd ősszel hazamentek. Ilyen különböző számítások vannak, de úgy általában egy ilyen 30 és 50 ezer fő közöttire teszik tehát ezt a számot.
6: Mármint akkor?
5: Akkor igen. Uh-huh. Most a legutolsóbb népszámlálás alapján körülbelül 6000 a bolgár él Magyarországon, tehát vagy aki ilyen bolgár öntudattal rendelkezik, tehát ugye nyilván most sokkal kevesebb. Volt azért a szocializmusban volt egy ilyen, hogy amikor választani kellett, hogy akkor most itt él, vagy ott, tehát hogy akkor ezt a vándorlást ezt nem nagyon szerették ugye a szocialista korszakban, és akkor volt egy ilyen csökkenés, mert volt, akik úgy gondolták, hogy akkor inkább maradnak otthon, ha nem lehet minden évben hazamenni, tehát hogy hosszabb időre, mert főleg a Rákosi korszakban ugye nem lehetett olyan könnyen utazgatni, tehát akkor...
4: Igen. Kicsit beszéljünk a 9. kerületi, mondhatná a központotok, ugye, mert ott van az ortodox egyház épülete és a kultúrház is, és ezek már annak idején is adományból épültek.
5: Igen, igen, tehát nálunk ugye három alapvető intézményünk van, az a Magyarországi Bolgárok Egyesülete 1914-ben alakult, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház 16-ban, és a Bolgár Iskola meg 17-ben. Tehát gyakorlatilag mind a három intézményünk több mint 100 éves. Tehát itt van, tehát hogy más nemzeti kisebbségekhez képest itt nekünk a bázisunk az általában sokkal erősebb, tehát főleg a létszámhoz képest, tehát itt a templomunk az 32-ben épült, a kultúrházunk 57-ben, és az nagyon fontos, hogy ezek alapvetően a helyi bolgár kertészeknek az adományából épült. Tehát itt nem állami támogatásból, tehát annyi volt néha, hogy telket kaptunk, meg mit tudom, de hogy alapvetően azért a közösségi összefogásnak az eredménye volt.
4: A kultúrház az akkori korban egy elég modern dolognak számított, egy jó felszerelt, jó hangosítható, vagy nem tudom, miben volt, nagyon penge, de egy csomó eseményt is odavitte.
5: Hát igen, tehát abban az időben ez az egyik legmodernebb terem volt Budapesten, főleg a háború után, tehát például 1968-ban ott szervezett kezdték a ki mit tudott. Tehát onnan indult például Fenyő Miklós karrierje, Gálvölgyi János és egy csomó mai nagyon híres embernek a karrierje a bolgár kertészek által épített színpadról indult. Úgyhogy tehát ez mindenképpen egy tehát nekünk...
6: És mivel foglalkoztok most? Mert ugye egy csomó
4: igen, ez lett volna a következő, így is van, meg hát hogyha esetleg komolyabb összeg, vagy egy látható összeg összejönne, hogy az 1%-os felajánlásokból, akkor mik a tervek azzal?
5: Hát visszatérve, tehát hogy az egyházról, igen. Tehát hogy a bolgárok, például a bolgár kertészek mindig is vállalkozó típusúak voltak, tehát hogy mi alapvetően, tehát most annyiba változott, hogy most már kevesebb a bolgár kertész, több a egyéb területen tevékenykedő ember, de mindig is vállalkozó típusúak voltunk, tehát soha nem számított. Tehát hogy igazándiból igyekszünk minden magunk megcsinálni, amennyire lehet.
4: Olvastam egy olyat róluk, ami így jellemzi a munkabírásukat és a tempójukat, hogy a bolgár kertészekkel kapcsolatban, hogy fölveszik az inget tavasszal, és csak ősszel veszik le. És egyébként tényleg állítólag olyan, tehát a hajnalba keltek, este feküdtek, kocsmában nem látták őket, tehát én nagyon-nagyon durván nyomták a szezont.
5: Hát igen, ez tény, hogy mindig is kemény, és most is az jellemző ugye a legtöbb bolgára. Visszatérve az egyházra, tehát itt mi most több-több karitatív és ilyen oktatási programot csinálunk. Tehát az egyik nagyon fontos dolog az, hogy a gyerekeket helyeztük középpontba, tehát igyekszünk olyan oktatási programokat csinálni, ahol ami kimarad az iskolából, tehát ami tehát ugye mindig is fontos volt, tehát ez a például az a innováció, tehát hogy a bolgároknak az újdonságok, tehát itt nekünk az alapítónk, a Lázár Ivanov, aki egyébként az egyház is meg az egyesület alapítója, tehát ő neki volt egy mondása, hogy a jövőt nem csak kapával kell építeni, hanem Istenbe vetett hittel és nyitott szemekkel. A szemeket meg a tudomány nyitja meg. Tehát, hogy mindig ilyen nyitott, tehát mi is alapvetően arra igyekszünk, hogy nyissuk meg a gyerekek szemét, tehát, hogy dolgokra, és most például az egyik ilyen kezdeményezésünk, amit szeretnénk egyébként magyar iskolákba is bevinni, hogy ilyen mesterséges intelligencia versenyeket csinálunk, tehát ilyen képeket, videókat, tehát mert azt látjuk, hogy az iskolákban az a baj, hogy félnek a mester, tehát, hogy általában az van, igen. Hogy gyerek megcsinálja a házi feladatot a mesterséges intelligenciával, akkor az rossz, inkább ne használja, tehát így van egy ilyen harc. Viszont egy munkahelyen nem azt kérdezik, hogy most valamit mesterséges intelligenciával csináltad, vagy nem, hanem azt kérdezik, csináltál egy jó terméket, vagy nem, és hogyha nem tanulják meg kezelni az új technológiát, tehát hogy együttműködni a mesterséges intelligenciával, akkor alapvetően lemaradnak a gyerekek, úgyhogy mi szeretnénk egy olyan versenyt, ahol a különböző promptolási technikákat megtanítani, tehát hogy lehet jó eredményt elérni, tehát hogy ezek a minden, amit ugye az előbb is szó volt, tehát hogy itt ezek azért nagyon fontos készségek, ami most a jelenlegi oktatási rendszerből hiányoznak. Emellett tervezünk ilyen pénzügyi tudatosságoktatást, meg egyéb ilyen dolgokat, ami szintén, tehát ugye a bolgár kertészek alapvetően vállalkozó típusúak, de például ezt a pénzügyi részét, az hát ugye mivel a tipikus kis és közép vállalkozók odáig jutnak, hogy hát megtakarítunk valamennyire készpénzbe vagy bankba, maximum valutába, de már befektetni ugye kell egy kis, tehát ugye családból azért nem jön ez a...
4: Nem mindenkinél
5: jön, tehát ugye itt igyekszünk ezt a pénzügyi edukációt is megtenni, hogy... meglegyen. Aztán a másik, ami nagyon fontos most, amire...
6: A paradicsomra térjünk vissza.
4: Igen, tehát, mindenképpen ezt én is.
5: Hát igen, paradicsomot mindenképpen, tehát hogy minden évben ez egy régóta akció, hogy minden évben osztunk paradicsomot, és
4: de ezek olyan fajták, amit elvihetnek, hogy ez a 9. kerület, tehát ott akár ilyen Balkán...
5: Igen,
4: Balkán,
5: egyébként nem csak Kispesten is, tehát több budapesti kerületbe osztunk, tehát nem csak 9.
4: De ezek ilyen balkonra tehető, ilyen kisméretű.
5: Többféle van, alapvetően azért a paradicsomnak kell a relatíve nagy mennyiségű fő, tehát olyan nagyon kicsi cserében nem tud ez meg. Tehát ugye kell, ha egy hatalmas...
4: Tehát azért meg kicsi a cseri paradicsom, attól meg kell neki is hely például.
5: Igen, kell neki föld, ettől függetlenül azért ültethető balkonra is, csak ahhoz kell egy, hát a legnagyobb ilyen... csere, vagy láda, vagy mit, tehát hogy kell neki azért föld, meg fontos, hogy például kacsolni kell, tehát van egy csomó minden, amit ahhoz, hogy jó minőségű paradicsom jöjjön, ahhoz fontos. Tehát, hogy például mennyire süti be a nap, az is fontos, tehát, hogy tehát vannak különböző dolgok, amit meg kell tanulni, és persze ezek a fajták. Tehát azért ezek a bolgár fajták egyébként sokkal-sokkal finomabbak, mint amit általában a boltokba lehet kapni, és sajnos amióta, hogy a bolgár kertészet egy kicsit visszaesett tehát most már a legújabb, ugye itt lemaradt egy kicsit a bolgár kertészet az innovációba. Ugye az
6: hát
5: utóbbi,
6: igen, paradicsom az nagy részt, hiszem, olasz, spanyol, marokkó, honnan is jön a télen, amikor nincs.
5: De ezeknek az íze összehasonlíthatatlan egyébként a bolgár paradicsomokkal, úgyhogy most igyekszünk ezt visszahozni. Ezt
4: meg nem tudom a nevét annak a technikának, hogy az a föld nélküli ilyen vertikális, nem tudom, hókusz-pókusz, tehát amilyen sátrakba adalékolva ugye a tápanyag.
6: Majd a ChatGPT megmondja.
5: Karózni, de
4: jó, igen.
6: De inkább a hallgatók megírják.
5: Igen.
4: Na, azt írja egyébként egy hallgató, hogy most is a búza kukorica vonalról intenzív mezőgazdaságra való átállásnál ilyesféle innovációra lenne szükség. Hívjunk be még bolgárokat.
5: Hát igen. Figyelj,
6: még a társaságzöldítésről mesélj, mert egy csomó mindent csináltok még, amiről nem volt szó, és az időnk mindjárt lejár.
5: Igen. Hát a társaság, most elkezdtük egy olyat, hogy pont azért, hogy ezt a hagyományt, tehát hogy a 9. kerületbe kezdtük el, most remélem több kerületre is kiterjesztjük, hogy a társasházaknak így próbálunk egy mintakertet létrehozni, ahol ilyen szárazságtűrő klíma, tehát így a klímaváltozást jobban bíró növényekkel telepíteni, és hát egy kicsit megtanítani, meg ösztönözni őket, hogy az egész zöld területüket jobban tartsák karba, tehát így most az első pilot projekt ebbe végigment a 9. kerületbe. Tehát ezen emellett most egy nagyon fontos rész, hogy nemrég megtaláltuk a bolgár templomnak a eredeti ablakait, mert sajnos a II. Világháborúban egy amerikai bombázás alatt összetörtek ezek az ablakok, és úgy tűnt, hogy elvesztek az eredeti tervek, de most nemrég a Kiscéli Múzeumban megtaláltuk, úgyhogy hát ez is egy nagyon fontos terv most a következő években, hogy ezeket az eredeti ablakokat megcsináljuk. Tehát az Árkai Aladár híres építész építette a templomot, és egyébként az egyetlen bizánci stílusú épület Budapesten. Tehát ilyen szempontból építészítő és egy nagyon fontos örökség így Magyarországnak, meg Budapestnek, tehát ez a templom. Úgyhogy hát rengeteg egyébként minden van, amit még csinálunk, tehát amit nehéz felsorolni, de...
4: Oké, hát szerintem ízelítőnek talán jó volt ahhoz, hogy aki kedvet érez, hogy támogassa az egyházat, az tegye meg nyugodtan.
6: Meg egyáltalán, hogy egy kis egyház
4: így van,
6: és pontosan. Mennyi mindent csinál, tehát nem csak arról van szó, hogy
4: igen,
6: nem csak... úgymond klasszikus egyházi élet
4: igen,
6: van.
4: Igen, nagy közösségi és ilyen mindenféle.
6: És egy csomó társadalmilag hasznos
4: klassz
6: tevékenység.
4: Magyarországi bolgár ortodox egyház 1%-os fele, elmondasz egy technikai számot?
5: Igen, a technikai szám az 0372.
4: 0372, de hát nyilván meg is kereshető, hogyha ez most esetleg nem marad meg, mert éppen vezettek. Oké, Alexi, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Könnyen lehet, hogy még majd folytatjuk ezt a bolgár kertész vonalat, mert annak még számos ága meg érdekessége. Én például a saját kutatásaimból találtam, hogy a szentesi paprikának a gyökerei is a bolgár kertészekhez vezethetők vissza. Úgyhogy nagyon sok minden van itt. Nagyon köszi, hogy felvillantottál egy pár érdekességet a bolgárok magyarországi életéről. Londonov Alexi volt a vendégünk, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház Egyházbizottságának elnöke. Szép napot!
5: Sziasztok!

0: Nem válj, válj.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül.
4: Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang.
5: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközijeiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
8: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
10: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
11: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
12: Kórház?

0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
1: Ez még mindig a Millás Best of. Folytatjuk az ismétlését a heti műsorainkból válogatott anyagoknak.
2: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
0: Millás reggeli.
3: Deák István történészről lesz szó, akiről azért beszélünk, mert a születésének az évfordulója az május 11-e 1926, tehát ebből is kiderül, hogy
1: 100 éve
3: született majdnem pontosan.
1: Általam nem ismert személyiségről fogunk beszélgetni, de amikor így kutakodtam készülve a műsorra, hát valami eszméletlen koponya lehetett, de ezt mindjárt alátámasztja Katona Csaba történész, aki itt van velünk a stúdióba. Szia, jó reggelt!
4: Ez valóban így van, jó reggelt kívánok, legnagyobb örömmel teszem meg. Egy egészen kiváló történész és egy nagyon kiváló ember, akiről meg fogunk emlékezni. Az életútja igazából a 20. század magyar történelmét magában hordozza, annak ellenére, hogy 1948-ban emigrált ebből az országból, de élete végéig magyarnak vallotta és érezte magát, ez teljesen függetlenül attól, hogy éppen életvitelszerűen hol tartózkodott, és nyilván a történelem viharai ebben szerepet játszottak, hogy ő ezt a döntést hozta meg fiatalon. Ugye ma lenne 100 éves és egy napos, ha megérte volna, és majdnem megérte, meg 97 évet élt.
1: 23-ban
4: 1923. január 9-én hunyt el valóban, és még megjelent a legutolsó akkori műve, a Maratoni életem, nem tudta már befejezni, tehát a legutolsó részét a barátai írták meg helyette, de nem véletlenül viseli ezt a címet.
1: Igen,
4: hiszen
1: nem csak a magas életkor, hanem futó is volt, ugye?
4: Még 70 éves korában lefutott a New York-i maratont, tehát egy, ha elképzeljük a csapott vállusatnya bölcsészt, aki ugye csak ül a szódás üvegszögüvegével a asztal mögött, hát ő nem ez volt, maradjunk annyiba. Mérhetetlenül izgalmas életút az övé, ezt megpróbáljuk

0: összeszedegetni, meg majd néhány hasznos idézetet is előszedtem, ami szerintem meg tudja világítani az ő személyiségét. Annyi személyes emléket még, hogy 2013-ban, amikor először eljutottam az Egyesült Államokba, a Rutgers Egyetemen, New Brunswickban volt egy konferencia, és ott volt szerencsém személyesen találkozni vele. Tényleg életre szóló élmény. Tehát olyan derű és okosság sugárzott belőle, és mélységes mély tisztelettel kezelte minden kollégáját, még a jóval fiatalabbakat is, ami nagyon-nagyon tiszteletre méltó, sokszor ritka egy hierarchizált rendszerben. Ezzel ott azt értem, hogy valakit nagy professzornak tekintenek, akkor sokféleképpen viszonyul az emberekhez.
1: Igen.
0: Ő ebben is mintaszerű volt. Tehát kezdjük az élete elejével. Székesfehérváron született egy asszimilált zsidó polgári családba. És itt rögtön egy kettős rétegzettség kerül elő nála, hiszen a család az katolizált, ugye Deák Istvánnak hívták az édesapját ugyanúgy, mint őt, és ő gépészmérnök, illetve gépgyár tulajdonos volt. És tényleg az a fajta polgári életvitel állt mögötte, aminek a mozgatórugója az volt, hogy a zsidó származású család igyekszik beilleszkedni a magyar középosztálynak az életébe. Hálásak azért, hogy befogadták őket, hiszen ugye máshonnan érkeztek, ide Deutsch volt a eredeti név, ha jól emlékszem, és nem véletlen a Deák nevet vették föl, Deák Ferenc iránti tiszteletből, tehát a hazabölcse iránti tiszteletből. És egy mélyen vallásos katolikus nevelés kap, és ez fontos is számára, ez világosan kiderül. Aztán a két háború közötti időszakban 12 évesen egy meghatározó élménye következik be az életébe. Erről egyébként egészen őszintén ír. A szélsőjobb propaganda hatására néhány barátjával horogkereszteket firkál föl néhány ház falára Székesfehérváron, majd azt elmondja otthon, hogy hát micsoda nagyszerű tettet hajtott végre, mire a szülei leülnek vele beszélgetni, hogy hát neked fiam, ez nem kéne. Uh-huh. És ekkor szembesül azzal, hogy hoppá, az ő kereszténysége mögött van egy másik, másik kulturális réteg, és ebből viszont az következik, hogy innentől kezdve ez a kérdés is különösen érdekli őt, teljesen érthető módon, hogy ezt a kettős identitást hogyan és miként tudja kezelni. Na most természetesen a második világháború eseményei idézőjelbe téve a természetesen az ő családjukat is érintik, munkaszolgálat, sárga csillag viselése. De szerencsére a Deák család ezt átvészeli. Tehát még a elrejtett vagyonokat is visszakapják, nincs az a rossz tapasztalatuk, ami nagyon sok embernek, hogy rábízta valakire, és aztán nem jut vissza hozzá. És igazából a új rendszert, 1945 utáni új rendszert, azt ő üdvözli először, mert látni véli azt a változást, amit remél. De nagyon hamar szembesül azzal, hogy a kommunisták dominanciája az elkerülhetetlenné válik, illetve kizárólagossá, és végtelenül taszítja az a fajta erőszakosság, amit a fiatal kommunisták képviselnek, és nagyon hamar belátja, hogy neki itt nincs helye, hát akkor már a Pázmány Péter Egyetemre jár, ez a mai élete, de azt a döntés hozza, hogy ő elmegy innen. És először Párizsba megy, a Sorbonnon tanul, de nem igazán áll jól neki a tanulás, próbál megélni, mindenféle munkát végez, hát természetesen fiatal emberként ugye a legalantosabb munkákat végzi. Egyébként végül is aztán a csúcsra pörög, már ahhoz képest, hogy Párizsban egy fiatal magyar, mert hogy egy könyvesboltban lesz előadó, majd talán valami tulajdonrészt is szerez egy kis könyvesboltba, és például Jean Cocteau-lá az egyik vevője, vagy Jean Marais, hát nem véletlenül együtt mentek oda, maradjunk annyiba. És itt nagyon érdekes kalandokat ír le Párizsból, tehát például van egy ilyen része a emlékezésének, hogy a 7. emeleti lakásába fölcsalogat egy hölgyet, nem titkolt szándékkal, de a probléma viszont az, hogy a 7. emeleti lakáshoz nincs lift, és mire fölérnek a lány, egyszer ellájult. Nem mindenki bírta a maraton, maradjunk annyiba. Egyébként ezek nagyon jellemzőek rá, ezek az apró kis ilyen groteszk pillanatok, amiket nem mulasztott el rögzíteni ebben a visszaemlékezésben. Egyébként nagyon érdekes, hogy az élete első 20-valahány évéről, amire emlékszik, arról írja a legtöbbet. Akkor megkérdezték tőle, hogy de miért nem a emigrációs évek, azt mondta, hogy hát idős ember vagyok, sokkal jobban emlékszem a régi dolgokra.
1: Ja, igen.
0: Tehát ez egy nagyon emberi választott, és érthető módon. De hát itt Párizsban sem találja igazán a helyét, és megkapja a nagy lehetőséget, nevezetesen fölfigyel a Szabad Európa Rádióra. És Münchenbe teszi át a székhelyét, és a Szabad Európa egyik legkomolyabb aktivistája lesz. Na, ezzel természetesen fölhívja magára a magyar pártállam figyelmét is, és innentől kezdve nem azt mondom, hogy célkeresztben van, de számon tartják, hogy van egy Deák István nevű ember, aki mindenféle dolgokat mond a magyar népnek, amit nem kell.
2: Ráadásul pont 56 alatt is itt dolgozik.
0: Így. Úgyhogy sokszorosan kompromittálja magát a magyar állam szemszögéből. De nem marad Európában, hanem kimegy az Egyesült Államokba, és akkor innen már idézném azt, hogy hogyan talált ő otthonra New Yorkban, ami végül is egy nagyon jó döntés volt, többféle szempontból. Ő maga nagyon szépen jegyezte föl, hogy mi volt a számára magával ragadó New Yorkban. Következőt írja. New Yorkba érkezésemkor találkoztam az egységes világgal, egy rettenetesen meleg és párás éjszakán Manhattanben, egy meglehetősen piszkos kis szupermarketbe. abban az üzletben senki sem volt képes összehozni egy tisztességes angol mondatot, de ez senkit sem zavart, így otthonra találtam, és azóta is otthon érzem ott magam.
1: Remek.
0: Egyébként 2019-ben Pesszék városában magam is tapasztaltam, hogy bemegyek egy lengyel boltba, és csak lengyelül beszéltek az ott levők. Nincs ebben semmi különös, még most sem. Nem, hogy akkor, majd megtanulják az angolt idővel nyilván. Ő is megtanult angolul, sőt egy olasz származású hölgy lett aztán a felesége, aki szintén segített neki egyebek mellett nyelvet tanulni, viszont a Columbia Egyetemen csinált karriert, és elvégzi az egyetemet kint az Amerikában, még 30 éves korában is egyetemista. Tehát ilyen ugye, elég kalandos életútja volt, ezért aztán kitolódtak a tanulmányai. Viszont amivel ő foglalkozik, egyebek mellett például a nyilasokkal, az Amerikában nagyon nagy érdeklődésre tartott számot. Na most ő egyrészt ugye átélte ezt a korszakot, másrészt meg kiváló történészként foglalkozott vele, és aztán csinált a Columbia Egyetemen egy olyan karriert, aminek az lett a csúcspontja, hogy a Kelet-Közép-Európai Intézetnek ő volt az igazgatója, több mint 10 éven át a 60-as, 70-es években, és a Columbia Egyetem professzoraként ment nyugdíjba. És nem csak, hogy a Columbia professzor egyetemenként ment nyugdíjba, vagy a Columbia Egyetem professzoraként ment nyugdíjba, hanem még azt is elintézte, hogy legyen egy magyar vendégoktatói állás, és ez a mai napig van. Tehát időről időre kimegy egy magyar oktató, most éppen Fazakos Csaba barátom a Miskolci Egyetemről tartózkodik kint, most fog hazajönni, mert ebben a fél évben ő töltötte be ezt a posztot, mert ezt élt ezzel a lehetőséggel, megpályázta természetesen, és elnyerte. Tehát ez már önmagában mutatná azt, hogy milyen fontos tevékenységet végzett kint. Ami pedig a kutatási területét illeti, két dolgot emelnék ki minden körülmények között. Egyik a 1848-49-hez kötődő kutatásai. Megjelent egy fantasztikus könyve, aminek a címe az igazából fogalommá vált a történészek között. Ugye ez a Kossuth Lajos és a magyarok 1848-49-ben ezen a címen magyarul is megjelent már a Kádár rendszerben. Ez érdemes elgondolkodni. De hát volt ennek egy angol főcíme, a The Law for Revolution, amit hol törvényes forradalomnak, hol törvényesített forradalomnak szoktak fordítani, de az egésznek a lényege, hogy ő kiemelte, hogy az a csodája a magyar forradalomnak, hogy az áprilisi törvények révén a jog mellettünk állt. Tehát onnantól kezdve, hogy fegyvert fogunk, a jogainkat védjük, nem pedig valaki ellen fogunk fegyvert, és ez nagyon, de nagyon nem mindegy.
1: Persze.
0: Ezzel egyébként be is emelte ezt a fogalmat a nemzetközi történetírásba az angol nyelven megjelent könyvével. És két dolgot még mindenképp kiemelnék vele kapcsolatban. Az egyik az, hogy 1974-ben itt van Magyarországon kutatóúton, rászáll a titkosszolgálat és kiutasítják egyik napról a másikra. 36 órát kap arra, hogy elhagyja az országot, és akkor ilyen szövegekkel mennek neki, hogy igazából nem is kutatni jött, hanem kapcsolatot akar kiépíteni írókkal. Ez a klasszikus paranoia, amikor idejön egy értelmiségi beszélget valakivel, és nyilván ügynök. Na most nem volt az. Viszont, hogy mondani szokták, a fagyi visszanyal. Eljött 1978. Enyhülnek a kapcsolatok Jimmy Carter Amerikája és Magyarország között. Hosszú-hosszú tárgyalások vannak háttérben, benne van a Vatikán is, most nem mennék bele a részletekbe, de abba igen, hogy ekkor hozzák haza a Magyar Szent Koronát. Na most van egy nagyon fontos külügyi tanácsadó, Zbigniew Brzezinski. Ugye egy lengyel nemesi családból származik, egyébként csak úgy, mint Wojciech Jaruzelski, aki egy nemesi katona családból, csak ő azért másfelé ment el. Brzezinski viszont fontos szerepet kap az amerikai külügybe, ugye volt egy korabeli pletyka, hogy ő az első lengyel, aki több évszázadok után betehet az oroszoknak. Abban a pozícióban, ahol ő volt, ebben azért lássuk be, hogy volt valami. Igen. És Deák István nagyon érdekes dolgot jegyzett fel erről, hogy őt Brzezinski megkérte, hogy írjon egy tanulmányt a koronáról, a Szent Koronáról, hogy az mennyire fontos. Ő meg is írta ezt tisztességgel, aminek viszont az lett a következménye, hogy hát egy ponton túl egész egyszerűen ő is bekerült abba a delegációba, amelyik hazahozta a koronát. A hazai magyar sajtó totálisan elhallgatta az ő jelenlétét, tehát sőt volt, hogy kiretusálták a fotókról, mert hát azért egy ilyen embert, akit ugye kiutasítottak, hogy 56-ban ott volt a Szabad Európán, de mégsem lehet ide behozni.
1: Lehetetlen.
0: És akkor most megint idézném őt, hogy azt mondja, hogy a repülőgépen ülnek, és született egy vicc, ez pedig így hangzik. Hogyan osztják majd fel a korona ékszereket? A válasz. A koronát az államfő Losonci, a jogart Kádár, a palástot Lázár miniszterelnök, az almát a magyar nép kapja. Ez egy erős áthallás volt ennek a Lázár miniszterelnöknek is, de azért emlékezünk ugye Lázár György elvtársra. És a következőt írja, hogy a gépen felváltva ültünk az elnök íróasztalánál, nagyon furcsa élmény volt az egész, a múlt századi láda, az alumínium szárír, alumíniumba szorított gyönyörű nagy palást, és az, hogy a gépről elvben el lehetett volna indítani a legközelebbi világháborút. Ez azt mondja, hogy cinikus hozzáállás, ezt tökéletesen mutatja. És volt még egy másik nagyon fontos kutatás területe, a második világháború. Tehát egy idő után az érdeklődése jó 20 év után a 19. századról áttevődött ide, írt egyébként egy zseniális könyvet az Osztrák-Magyar Monarchia tisztikaráról is, csak hogy így a forradalom és a második világháború közötti időszakról is megemlékezzünk. És hát nagyon sokszor feszegette azt a második világháború kapcsán, hogy vajon mi Magyarország felelőssége abban, hogy totálisan távolságot tartott attól az egyoldalú megközelítéstől, hogy mindenért fel kell menteni Magyarországot, meg a magyar kormányzatot, meg a magyar lakosságot, de attól is, hogy mindenért ők a felelősek. Tehát igyekezett mindig mérlegelni a dolgokat, és akkor most megint idéznék, mert azt gondolom, hogy az idézetek fontosak, hogy látni tudjuk az ő személyiségét. Több nagyszerű kutató emlékezett meg róla a halálakor, teljesen érthető módon, és Peter Judson, az amerikai Peter Judson, aki egyébként ma egy kiemelkedően fontos kutatója egyebek mellett a monarchiának, azt írta, valójában szerette, sőt élvezte, hogy megkérdőjelezi a hagyományos, kényelmes mainstream narratívákat. Mindig elgondolkodtató volt, meglepő vagy szokatlan, és valóban gyakran szándékosan kényelmetlen kérdéseket vetett fel, amelyeket senki sem akart hallani. Született revizionista volt a szó legjobb értelmében, hiszen mindig újra akarta vizsgálni a régi álláspontokat, és friss, kritikus, dialektikus megközelítésekkel foglalkozott a témáival, és soha nem törődött az esetleges reakciókkal. Ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy egy történész hogyan tud mindig megújulni, és például Dominic Ryle professzor, aki most, ha jól tudom, Torontóban van, de korábban a Miami Egyetemen tanított, ő írta azt, hogy irtózott az unalmas történetektől, és felfigyelt a kényelmetlen igazságokra, és hogy erre ő maga hogy reflektált, a Nürnbergi kapcsán, a következőt mondta egy interjúban, nem vagyok teljesen biztos benne, hogy a vitában tényleg nekem van igazam. Mindenek előtt vitát akartam kelteni, és az sikerült is, több ponton jogosan bíráltak. Most ennél korrektebb történészi hozzáállás az, azt hiszem, nincs. És ez a fantasztikus ember ezzel a közel 100 évével iskolateremtő professzorrá vált Kolumbián, azért mégiscsak a világ egyik legrangosabb egyeteméről beszélünk, magyar emberként. Tényleg azt tudom mondani, hogy minden sora arany, érdemes tőle olvasni bármit, és akkor most hadd idézzem a hozzá közel álló történészek közül az egyiket, Csunderli Pétert, aki sokkal fiatalabb nála, de csinált vele interjút, megismerkedett vele a 10-es években Amerikában, és aztán levelezésben maradtak. És tegnap emlékezve rá, megosztotta a Facebookon az egyik levelet, amit Donald Trump elnök első megválasztása után írt neki, idézem. Új elnökünk, amint jól tudod, soha adót nem fizetett, senkiért, és különösen a hazáért soha semmit nem tett, és most válogatott őrültségeket fog elkövetni. A konzervatívok azt hiszik, Hitler konzervatív támogatóihoz hasonlóan, hogy majd a markóban tartják és irányítják ezt a vadbarbot. Nem hiszem, hogy ez sikerülni fog nekik, hiszen a nép mögötte áll, és nem mögöttük. Csunderli Péter ezt azzal zárta le, mennyire igaza lett, mint szinte mindig.
1: Igen, abszolút.
0: Ez egy nagyon tanulságos életút az övé, és mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom a visszaemlékezéseit, de is a máig eleven, máig ható, meg nem kopott történeti könyveit.
1: Igen, és egyébként, hogyha valakinek nem elég az, hogy a Columbia Egyetemen mekkorát alkotott és dolgozott, tehát pont az egyetem oldalán, columbia.edu-n látom, hogy a nyugdíjazása után 99 és 2002 között vendégprofesszor volt a Stanfordon is.
0: Ott volt, illetve természetesen ezerrel támogatta a magyar rendszerváltást, ugye szót emelt a CEU mellett, tehát nagyon-nagyon mindig folyamatosan figyelt Magyarországra, reflektált rá. Jó szívvel ajánlom pár évvel
2: ezelőtt. Az emlékirat, bocsánat, az magyarul jelent meg a maratoni életem, mert sok könyve németül, illetve angolul jelent meg, és a Pécs, a Kronosz kiadó.
0: Pécsi Kronosz kiadónál, így van, és jó szívvel ajánlom mindenkinek, mert külön olvasmány élmény az élet és irodalomban megjelent ismertetést erről az emlékiratról, ez Polman Ferenc kiváló első világháborús hadtörténész írta, önmagában szórakoztató olvasmány, és hát maga a szöveg, tehát leír benne például ilyet, hogy látott New Yorkban olyan falragaszokat, hogy ha atomtámadás lesz, akkor tessék bebújni az asztal alá. És az a vicc, hogy nagyon hülye filmekben látunk is ilyet. És tehát eleget ilyen apró sztorival van benne, sőt meg egy olyat is leír, hogy 45-ben egy szovjet katona el akart lopni egy biciklit, többen rátámadtak, és a végén az elmenekült. És általában nem ezekkel a történetekkel szoktunk találkozni 44-45-ös emlékezésekben, de Deák István ezt a sok apró ilyen kicsit ilyen már-már cinikus részletet előszeretettel jegyezte föl és írta le.
1: Hát ez óriási, nagyon köszönjük, Csaba, hogy megismertettél Deák Istvánnal minket és a hallgatókat.
2: És Székesfehérvár szülötte egyébként 1926. május 11-én született Paso Robles, ahol elhunyt
0: Kaliforniában,
2: így van.
0: Egy nagyon kiváló ember, és egyébként meg a ciszterciekhez járt gimnáziumba, tehát ez is nyomot hagyott nyilván az ő vallásosságán. Mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy olvassák őt, lehet tőle tanulni rengeteget.
1: Nagyon köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk.
0: Én köszönöm minket. A figyelmet, szervusztok.
1: Katona Csaba történésszel beszélgettünk, a 100 éve született Deák István amerikai magyar történészről, a Columbia Egyetem professzoráról.
3: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Újra, vidá- vidám abban.
5: Starsky és High Jazz Club a Rádió Café.
4: Vidám abban.
5: Starsky és High Jazz Club.
4: Nem jó. Ez egy szakműsor.
5: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
6: Vidám abban.
5: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
6: Magyarul.
5: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
4: Nem jó.
6: Tegyünk alá zenét.
3: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Battery full. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hung Expo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu. Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az Ipar Napjai Szakkiállítás ideje alatt. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat?

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Ma van a cöliákia világnapja, elindult a bringázos uliba program, sok lesz a felhő felettünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Az egyéni vállalkozóknak, áfás magánszemélyeknek, őstermelőknek mindenképpen foglalkozniuk kell a bevallással. Erre hívja fel a figyelmet az adóhivatal. Esetükben a NAV által elkészített tervezet nem válik automatikusan bevallássá, hanem ki kell azt egészíteniük. Az SZIA bevallások beadási határideje május 20-a. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú ételekkel.
2: Életmentő volt az eső a nyári kapás növényeknek, a csapadékos időnek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az asszály, derül ki a Hungaromet friss jelentéséből. Az őszi búzában viszont megmutatkoznak az áprilisi tartós csapadék hiány jelei. Az őszi árpa kalászol, a repce elvirágzott, vagy a virágzás végén jár. A növény esetében is aranyat ért a májusi eső, amely jelentősen csökkentette a további veszteségeket. Az aktív közlekedést népszerűsíti a Bringázas Suliba program. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozik, közölte a Magyar Diák Sport Szövetség. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A tavaszi kampány május 29-ig zajlik, a legaktívabb intézmények sportszervásárlási utalványt kapnak. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
4: Kórház?

0: La fantasia.
1: Ma lo facciamo un po' di che, insomma. Su Batman, e che hattai e sem meg vagyok zavarodva.
2: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi bestofadásában.
1: Kórház!
3: Nem, ez nem élő műsor, folytatódik a Millás reggeli Best of válogatás az elmúlt hét legjobb beszélgetéseivel.
2: Millás reggeli,
4: ahol széles a paletta.
5: Hát nagyon durva dolgokról fogunk beszélgetni, hát nem véletlen, nézzük meg, hogy ki lesz a beszélgető partnerünk. Itt van már online kapcsolat keretében Keleti Artur, az informatikai biztonságnapja, az ITBN alapítója és kibertitok jövőkutató. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
5: Hát eszembe jutott Philip K. Dick kiváló regénye, az Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal, mert az első témánk az lesz, amit már kerekre nyitottam a szememet, hogy az AI álmodik. Itt miről van szó, mit találtál?
6: Hát igen, sziasztok, és köszönöm szépen, hogy erről az izgalmas dolgról beszéltünk, de még mielőtt ezt megteszem, szeretném megköszönni, hogy most múlt hét kedden megköszöntöttetek a születésnapomon. Ugyan nem hallottam az adást, ahogy az eljöttést megtaláltok, de köszönöm szépen, nagyon kedves tőletek.
5: Hát kérlek.
6: Visszatérve itt a lényegesebb dolgokra, hát bizony az Entropic nevű cég, akiről most három témában gondoltuk, hogy beszélnénk, egy nagyon izgalmas dologgal állt elő, méghozzá azzal, hogy meg tudják azt oldani, pontosabban úgy gondolják, hogy praktikus lenne, hogyha a mesterséges intelligencia is álmodna. Ezt ők így nevezték el. Arról van szó, nem tudom, mennyire tudjátok, azért egy gondolatot még az álom elméletekről, hogy igazából nem tudjuk, hogy amikor az ember álmodik, mi történik valójában, és van egy olyan elmélet, ami nekem nagyon szimpatikus, mert kicsit olyan informatikai, amikor az ember elalszik, akkor valójában az agya, amivel azt tudjátok, hogy álom közben, vagy alvás közben az egyik legaktívabb részünk az agy az elkezdi újra rendezni a dolgokat, amiket úgy valaha életében tapasztalt, az új dolgokat is, meg a régiket is, ezt így összerendezi, és amikor az egónk így felébred álmunkban, és belelát ebbe a folyamatba, ez az álmodás. Ezért vannak ilyen furcsa dolgok, amiket látunk az álmokban. Na hát valami ilyesmi zajlik az Entropicnak az új megoldásában, ami egyelőre még tesztelés alatt áll, ugyanis azt gondolták, hogy mivel a mesterséges intelligencia most már ugye a Claude, ugye az Entropicnak a modellje, az rengeteg információt gyűjt rólunk, rengeteg dolgot hall és lát akár. Amikor nem dolgozunk vele, akkor ezeket újra elemezgeti, kiszűri a duplikátumokat, tehát a saját memóriájából, amit rólunk tud. Tulajdonképpen ilyenkor álmodik, tényleg ez egy jó kifejezés, hiszen újra rendszerezi azokat a dolgokat, amiket rólunk tud, az inkonzisztenciákat feloldja, és azt remélik, hogy ettől sokkal reggel frissen, amikor felébred, akkor jobban fogja tudni majd segíteni a munkánkat. Egyébként ez egy praktikus dolog tényleg, mert amikor mondjuk ezek a segédek, ezek az agentek működnek a mesterséges intelligencia alatt, akkor azért időnként össze tudnak attól zavarodni, amit rólunk tudnak, hogy mondjuk mi hol is lakunk, meg hol is dolgozunk, meg egyébként mik a prioritások az életünkben, tehát hogy kicsit ezt így újra rendszerezik magukban időnként, ez egyébként egy nagyon praktikus
5: dolog. Ez hasonlíthat ahhoz, egy informatikus hallgatónk írja a defrag parancsal, ugye, amikor a file fragmentációkat próbált rendbe tetetni egy parancsal a Winchesteren.
6: Igen. Valóban egy kicsit hasonlít hozzá. Egyébként talán az álmodás helyett az embernél ez a üljünk le egy pillanatra és gondoljuk végig, hogy mit csináltunk a megegyező dologról. Lehet szó valószínűleg.
5: Igen, gondold végig az életed, AI. Oké, a másik az, hogy ami szintén érdekes, mert hogy sokat beszélünk arról, hogy az AI néha egy ilyen fekete doboz, tehát hogy még a szakik sem, vagy az összeállítói, vagy a fejlesztői sem tudják bizonyos részeiről, nem a teljes gondolkodásáról, de bizonyos részeiről, hogy mi történik benne. Most szintén az Anthropic, ha mindenki az lehetővé tenné, hogy végre beleláthassunk az AI gondolataiba.
6: Bizony, ez egy óriási dolog, és nagyon fontos dolgot hoztál föl, mert nekem 30 éve kiberbiztonsággal foglalkozó embernek gyakorlatilag a tiszta rémáma az, hogy nem látjuk, hogy az AI mire gondol, miközben dolgozunk vele, és ez azért különösen nagy probléma, mert minél intelligensebb egy mesterséges intelligencia rendszer, és ez most már bizonyított tény, annál valószínűbb, hogy más jár a fejében, mint amit mond nekünk. Sőt, a legutóbbi teszteknél, a Mythosnak a tesztjénél kiderült az, hogy 29%-ban érezte, tudta, ha úgy tetszik, tehát az érzés nem jó kifejezés, de tudta, amikor éppen tesztelik. És hát ez úgy működik, tudjátok, mint az ISO auditokon, nem akarok ennél mélyebbre menni, de hogy nyilván mindenki sejt, hogy mire gondolok, tehát arra, hogy amikor jön az auditor, akkor minden sokkal jobban rendben van. Ugye az a tanárnő számára máshogy viselkedik az osztály, mint egyébként. Na, és ezért fontos az, hogy lássuk, hogy mi történik, mennük, és ez nagyon nehezen kiolvasható, ugye azok számára, akik annyira nem értik, hogy miért, ugye hiába zajlanak matematikai műveletek ezekben a mesterséges intelligencia rendszerekben, ezek annyira összetettek ezek a vektor rendszeren megfigyelt ilyen szilícium alapú neuronoknak a viselkedés figyelése, hogy nehéz megmondani, hogy valójában mi jár a fejükben, és eddig a kutatók olyan módszereket alkalmaztak, hogy kicsit ilyen ötletes pszichológusként, hogy nézd, itt van egy ilyen kis fehér papír, írd már le rá, légy szíves, hogyha eszedbe jut valami erről a dologról, amit most kérdeztem, akkor mondd már meg, hogy mi az. És eddig ez úgy működött, hogy ilyenkor véletlenül odaírt egy-két dolgot. Innen tudjuk, meg egy-két ilyen aktiválási részből, hogy kb. Mi járat a fejében. Most viszont azt találták ki, hogy miután szerencsére a mesterséges intelligencia modellek másolhatóak, nem úgy, mint az emberek, ezért tudnak ezekből csinálni másolatokat, és létrehoztak egy olyan ilyen fordítógépet, ha úgy tetszik, egy ilyen activation verbalizert, meg egy reconstructort, ami úgy működik, hogy amikor kimond valamit a mesterséges intelligencia, akkor a másolatával megpróbálják visszafordítani ezt arra, ami eredetileg az ő agyában működhetett, és ami az igazán kulcs gondolat itt, az, hogy és ezt átfordítják egy számunkra olvasható gondolat. Tehát gyakorlatilag ez egy eléggé költséges dolog még, de szerencsére már van, és ezt szerintem elég ügyesen fogják majd az árát lejjebb nyomni, mert muszáj, hogy lejjebb nyomják. Ennek viszont az lesz az eredménye, hogy sokkal jobban fogjuk érteni, hogy mi zajlik éppen aktuálisan a fejében, milyen területek aktivizálódnak, azok miért aktivizálódnak, és innentől kezdve van esélyünk arra, hogy például, ha látjuk azt, hogy egy mesterséges intelligencia modell valami rossz irányba mozog, nem azt a választ adja, hazudni próbál, ugye arra is volt példa, hogy megpróbál megzsarolni valakit, vagy bizonyos manipulál, vagy információkat eltüntet, vagy elrak az útból azért, hogy neki jó legyen. Egyébként zárójelben megjegyzem, hogy itt nem, mielőtt arra gondol valaki, hogy itt ilyen Skynetes ébredés van, meg Terminátor, meg ilyesmi, nem erről van szó.
5: Még?
6: Na jó, oké. Okay. De hogy hát ha már a jövőt majd
5: igen.
6: Tudjuk most. Na szóval, hogy hanem inkább arról van szó, hogy amikor olyan dilemmákkal szembesül egy mesterséges intelligencia, amivel az ember is, hogy mondjuk van egy fő célja, amit el kell érnie, adnak neki egy utasítás, és ez szembe megy akár ez a kettő, vagy egyéb más ilyen megfontolásokkal, akkor döntenie kell két dolog közül, hogy melyiket követi, ugye? Hát van a világon 32 normarendszer, tehát nekünk is vannak ilyen dilemmáink, csak emberként ezt lehet, hogy máshogy oldjuk fel, mint az AI, de ki tudja, valaki zsarol, valaki manipulál, tehát azért emberben is látunk ilyet. Na szóval, hogy ezeket most már sokkal jobban fogjuk majd észlelni, hogyha ilyesmi előfordul, és ami még nagyon érdekes, és ez tényleg izgi, hogy amikor a kutatók ezt megtalálják, hogy itt most történt egy ilyen szituáció, itt valami félrecsúszott, egy ilyen az igazodás félrecsúszott, ez a misalignment történt, így hívják, akkor mit csinálnak azért, hogy visszategyék a helyére? És marha érdekes, hogy azt gondolná az ember, hogy mint egy gyereknél is, hogy hát ezt tanítsuk újra ezt a gyereket, ha egyáltalán ilyen lehetséges lenne, de érdekes módon sokszor nem ez segít, hanem az, hogy betesznek a kérdésekbe, vagy a működése során adnak neki még további ilyen irányadó dolgokat, hogy egyébként miközben válaszolsz, gondolj már még erre is, légy szíves, meg még erre is, meg még erre is, és akkor hirtelen már nem is, akkor már könnyebb lesz a döntése két között. Ez egy nagyon érdekes dolog. Kicsit úgy, mint az embereknél, hogy jó, válaszoljál, hogy mit tudom én, egy lakatlan szigeten, nem tudom még, kit teszel be a mentőcsónakba, de azért gondold azt végig, hogy. Más lesz a válasz.
5: Igen. Itt ennél a visszafejtős procedúránál mondtad, ugye, hogy milyen költséges eljárás, hát az AI-ban egyelőre marha költséges eljárások vannak, és még nem látjuk, kifizeti a végét a cégnek, ugye még egyelőre nem annyira megtérülőek ezek a beruházások, de hát haladunk előre, és akkor erről rá is köthetünk a következő utolsó hírünkre, hogy az Anthropic irgalmatlan számítási kapacitásokat vásárol a világba. Én nem is tudom, itt van Nvidia GPU-ra kifejezve, hát ez 220 ezer, tehát ez atyai.
6: Bizony, egészen megdöbbentő. Annyit kell tudni erről, hogy aki használja az Entropic rendszereit, az ugye érezheti, hogy egyre jobban kapaszkodnak föl, ugye most már az OpenAI mellett vannak gyakorlatilag. Sőt, a legutóbbi értékelése a cégnek az már elérte, vagy nagyjából közelében az OpenAI-nak, és azt sejtik, hogy a legutóbb kiadott modellek, különösen ez a Mythos, amiről beszélgettünk, meg már többször volt a műsorban szó róla, ezzel együtt már lehet, hogy át is lépte az OpenAI-nak az értékét, ami egy állatérdekes dolog a méretéhez képest. Szóval mármint, hogy a dolgozói méretéhez képest, meg az induláshoz képest. Na szóval, amit mondatok, az azért nagyon izgi, mert az Entropic egy kicsit lemaradt abban, hogy kiszolgálja ezekkel a tök jó modellekkel a felhasználóit. És most már bizony, ez talán jó, ha megjegyzik a hallgatók is, hogy most már beléptünk abba a világba, ahol már nem az a kérdés, hogy egy AI okos-e, hanem az a kérdés, hogy amit vásárlunk pénzért, az a token, az az intelligencia, az mennyire okos, milyen minőségű az az intelligencia. És ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen gyorsan kapunk választ tőle, és milyen mélyen. És ezért meglepő, illetve nem meglepő, tökében logikus, viszont mások számára meglepő lehet, hogy az Entropic a SpaceX-hez ment kapacitásért. Azt tudni kell, hogy az Entropic szemben az OpenAI meg egy csomó más céggel nem vásárolt kapacitást az elmúlt években, vagy csak keveset, illetve nem vett saját processzor céget, nem épített saját szerverparkokat, tehát csomó dolgot nem csinált, amit a többiek igen, és ezért most kapacitás hiánya lett. És azért meglepő, hogy a SpaceX-hez ment, ugye Elon Musk cégéhez, mert az Elon Musk szétsavazta az Entropicot az elmúlt hónapokban, mindenfélét mondott olyanokat, hogy az Entropic gyűlöli a nyugati civilizációt, meg ilyesmi. Érdekes módon, amikor oda mentek hozzá, hogy oda kéne adni a SpaceX-nek a kapacitását, akkor annak ellenére odaadta, hogy ez a véleménye róla, és annak ellenére odaadta ezt a nagy kapacitást, 300 megawatt kapacitás egyébként, annak ellenére odaadta, hogy tulajdonképpen ő konkurense. Tehát neki saját AI modellje, ami a konkurense, viszont az OpenAI-jal most olyan fasírtban vannak, most ugye zajlik is egy per az OpenAI és a Elon Musk között, hogy azt mondta, hogy na hát akkor jön az Entropic csapata, sőt, azt kézzétek, azt mondta, hogy leült az Entropicos csapattal, és lenyűgözte őt, hogy milyen okosak ott az emberek, és azt mondta, hogy senki sem kapcsolta be a gonosz detektorát. Tehát azt is tudjuk, hogy Elon Musknak van gonosz detektora.
5: Tehát jó.
6: Valaki úgy gondolja, hogy na, de most még egy fél mondat a magáról, a dealről, meg a dealekről.
5: Igen, ugyan, egy percünk van, úgyhogy csak gyorsan akkor lesz.
6: Marha gyors leszek. Hát ez egy gazdasági műsor, úgyhogy szerintem ez menni fog. Az Akamai-jal kötöttek egy szerződést.
0: Jó, akkor értjük, hogy ott mi történik.
6: Hát bizony, 1,8 milliárd dollárért a Google-lel kötöttek, az Amazonnal, gyakorlatilag kb. 300 milliárd dollárt fog rárocsolni az Entropic ezekre a cégekre, cserébe viszont lesz sebességnövekedés, megfejlődés.
5: Uh-huh. Óriási, Artúr, nagyon köszönjük, ismét nagyon klassz volt. Szép napot
6: köszönöm
5: neked.
6: Szépen.
5: Szia. Keleti Artúrral az Informatikai Biztonság Napja, az ITBN alapítója és kibertitok jövő kutató volt a beszélgető partnerünk.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó.
0: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
9: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
10: Kórház? Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
9: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
11: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző best of válogatásunk.
9: Millás reggeli.
12: Mi nem beszélünk rombuszokban.
13: Sajnos már egy méretes vagykáron túl vagyunk. Ugye lehetett hallani a tudósításokat a hajós bajai borvidékről, gyakorlatilag ott úgy, hogy van, elvitt mindent a fagy, de máshol is vannak komoly károk. Úgyhogy meg is nézzük, hogy mi a helyzet. Próbálunk egy ilyen nagy képet felvázolni, aki ebben segít, Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Jó reggelt kívánunk!
14: Jó reggelt kívánok!
13: Na, mekkora a kár mondjuk így a szokásos éves időszakoshoz képest? Azért az nem ritka, hogy ilyenkor beüt egy fagyhelyzet, és az megkárosítja a gyümölcsösöket. Ez most egy ilyen rendkívüli helyzet, mondjuk mint az aszály, amikor rájött, és nagyon durva, vagy pedig
15: mekkora területeket érintett, igen, milyen növénytípusokat?
14: Olyan tekintetben egy akut eseményről van szó, hogy pár nap leforgása alatt szoktak a tavaszi fagyok nagyon jelentős terméskieséseket okozni. Ebben az évben két nagy fagyhullám érte a hazai gyümölcsültetvényeket az első április 7 és 12 között, és akkor még jellemző inkább az ország északi és északkeleti részét. Jó lehet, ebben a térségben van a hazai gyümölcsültetvények 60%-a, de az ország többi térségét még akkor meg kímélte. De aztán jött április vége, április 27-én és május 1-én volt újabb nagyon jelentős lehűlés, ami nem kímélte északot, északkeletet, de az a gond, hogy az ország többi részét sem, tehát azokat a gyümölcstermesztő körzeteket sem, amelyeket az áprilisi vagy az április elejei fagyok megkíméltek. Így most azt lehet végelszámolásban mondani, és talán ez már így május közepe felé haladva kijelenthető, hogy túl vagyunk az idei fagyszezonon, de azt lehet mondani, hogy az ország gyümölcsültetvényeinek kb. 80-90%-át érintették újra a fagykárok, ugyanúgy, mint tavaly, és kb. Hasonló mértékű terméskiesésre számítunk, azzal együtt, hogy pontos képet még nem látunk, de tartunk attól, hogy a tavalyhoz hasonlóan a hazai gyümölcstermés kb. Kétharmada veszett el ismét.
13: Úristen, ezek óriási számok. Ez ilyenkor árakban mit jelent, hogyha lehet általánosítani, mert nyilván

0: vagy méretű tavaszi aszályhoz.
1: Igen.
0: És a fagyok után úgy, ahogy éppen maradt gyümölcsök kötődését még ez befolyásolni fogja. Tehát előfordulhat az is, hogy amit most egészséges év gyümölcsnek látunk, azt majd még május végéig lerúgja a fa, ugyanis a virágzást követő 6 hétig, vagyis kb. Május végéig tart az úgynevezett természetes tisztuló hullás, és azok a gyümölcsök, amelyek rendellenesen kötődtek, vagy nem kaptak elegendő tápanyagot, vagy vizet, azok leullanak a fáról. Ezt az aszály fokozhatja. A mai csapadékon, vagy a mai holnapi csapadékon még nagyon sok múlik, de az már látható, hogy nagyon jelentős lesz a kiesés. Gyümölcsfajonként eltérő lesz a helyzet. Például azt tapasztaltuk tavaly, hogy a megyben egy 50%-os termés volt, mégis arany ára volt a megynek a megelőző néhány év átlagának háromszorosa, vagy négyszerese volt a tavalyi megyár. Ennek az az oka, hogy a megy egy speciális gyümölcs, gyakorlatilag csak mi magyarok tudunk olyan megyet előállítani, ami friss piaci megynek alkalmas, tehát a fogyasztók asztalára kerülhet, vagy megybe főtt előállítás céljára alkalmas. Ellenben ott volt az alma, ahol volt egy 70-80%-os terméskiesés, tehát sokkal nagyobb, mint a megynél. Mégsem volt érdemi áremelkedés az alma piacán, aminek az az oka, hogy almában relatíve kis termelők vagyunk. Aha. Európában a meghatározóak a lengyelek, akik önmagukban adják az EU termésének 30%-át. A lengyeleknél is minden más EU-s országban jó alma termés volt, a piac megoldotta importból az alma ellátást relatíve alacsony árakon. Tehát változó a kép, hogy mely gyümölcsök ára emelkedik, vagy sem. Gyümölcsönként más lesz a képlet, de azt lehet mondani, hogy azért arra lehet számítani, hogy sajnos nem átlagáron lehet majd gyümölcsöt venni, de az is valószínű, hogy a tavainál nem lesz rosszabb a helyzet, vagyis a tavainál nem lesznek magasabbak a gyümölcsárak, mert tavaly is drága volt a gyümölcs.
1: Írja egy hallgató, hogy a francia szőlősgazdák a szőlősorok között kis tüzekkel védekeztek az itteni heves fagyok ellen. Megkérdezhetnétek, hogy ezt a nem éppen űrtechnológiát miért nem alkalmazzák itthon a gazdák.
2: De ez már gyerekkoromban is volt.
1: Persze, ezt akarom mondani, hogy nem ezt akarom kérdezni, mert tudom, hogy alkalmazzák, hanem azt, hogy ez meddig nyújt védelmet, vagy milyen szintig, mert nyilván egy erős fagybetörésnél, nem tudom, mínusz 5 foknál lehet tüzeskedni, az nem fog segíteni.
0: Ne gondolja senki, egyetlen egy hallgató sem, hogy a gyümölcstermesztő gazdák nem tesznek meg mindent, hogy megvédjék a termést. Itt az ő életükről, az ő megélhetésükről van szó, és amit tudunk, azt ilyenkor megteszünk. Látni kell azt, hogy fagyvédelmi technológiák egész sora áll rendelkezésre, a tavaszi fagyok elleni védekezésre, vagy az ültetvény fűtés, ahol kályhákkal, vagy éppen parafingyártyákkal termelünk őt, vagy különböző légkeverőgépek, amelyek megpróbálják megakadályozni a hideglevegő leülepedését, vagy a korona fölötti fagyvédelmi öntözés, az egy csodálatos módszer. De az a gond, hogy a fagyvédelemnek az egyetem szabálya az, hogy egyrészt ami hatékony, az drága, másrészt ami viszont olcsó, az nem hatékony. Tehát olcsó és hatékony fagyvédelem nincs, csak nagyon nagy pénz árán lehet védekezni a fagyok ellen. A másik pedig az, mint aranyszabályá fogadható, hogy vannak olyan típusú fagyok, és ezek nagyjából a 15 km per óránál erősebb légmozgással járó úgynevezett szállított fagyok, amelyek ellen semmilyen védekezési lehetőség nincs. Ha ilyen jön, akkor el fogunk fagyni. Vagy ha kisugárzási fagy van, ami ellen lehetne védekezni, ha mínusz 10 fokig lemegy a hőmérséklet teljes virágzásban, és abból csinálunk mínusz 5-6 fokot, ugyanúgy elfagyott a virág, mintha nem csináltunk volna semmit. És akkor, ha van is műszakilag technológiai hatékony megoldás, a további kérdés az, hogy ha egy tavasz leforgása alatt 5-6-8 alkalommal kell védekeznünk a fagyok ellen, mert 5-6-8 fagyos éjszaka van, akkor annak már nagyon komoly gazdaságossági határai vannak. Tehát ez a fagyvédekezés rákfenéje, hogy vagy nem tudunk, vagy tudunk, de nem gazdaságos, vagy tudunk és még gazdaságos is marad, de hát a három lehetőség közül a gazdaságos és hatékony fagyvédekezés az egyik, a másik kétharmad az sajnos úgy néz ki, hogy vagy nem hatékony, vagy nem gazdaságos.
2: Az már látszik, hogy mely gyümölcsöket érintette a legkedvezőtlenebből az idei fagy?
0: Inkább térségekről lehet beszélni, és utána attól függ a gyümölcsfajok károsodása, hogy az adott térségben melyik gyümölcsfajból van a legtöbb. Legerősebben sérült jelenlegi tudásunk és ismereteink szerint Szabolcs és Borsod vármegye, de Hajdú-Bihar, Heves-Jász, Nagykun-Szolnokban is vannak komoly károk, és ez a térség foglalja magában a hazai gyümölcsültetvények 60%-át. Önmagában az alma 3/4-e Szabolcsban van, ami a tavalyhoz hasonlóan idén is a leg legerősebben sújtott térség, és nagyon nagy károk vannak Bács-Kiskun megyében.

0: is Kiskörös-Kecel környéke, mínusz 9 fokban, május 1-én gyakorlatilag mondjuk úgy rommá fagyott. Gyümölcsfajonként nagyon szórakép, úgy látjuk, hogy a legnagyobb kiesés almában, megyben, szilvában, cseresznyében lesz. A kajszi és az őszi baraszt talán azért húzta meg egy picit jobban, mert a Dunántúlnak számos része, ahol relatíve sok kajszi ültetvény van, és a Dél-Alföld, Szeged, Szatymasz környéke egész jól megúszta, nem jól, ott is vannak károk, de egész jól megúszta. Itt talán még most a tavaly nagyon nagy kárt szenvedő kajszi és őszi barackál egy picit jobban, de a megy, szilva, cseresznye, alma elég rosszul áll most az úrszín előtt, és a dió is azon gyümölcsfajok sorában van, ahol nagy termésre nem számíthatunk.
1: És mit szólnak a gazdák? Tehát, hogy mert ha ez egy évben van, sok évben egyszer előfordul, akkor nyilván valamennyi kis tartalék átlagos, ha lehet ilyet egyáltalán mondani.
2: De ez rendszeressé válik, akkor feladják, gondolom.
1: De hát egymás követő két évben, tehát hogy nem merül fel, hogy akkor más termesztünk, vagy akkor hagyjuk az egészet a fenében. Ez egy nem fenyeget? Mert tök logikusan merülhet fel, hogy akkor évről évre ismétlődik a kemény fagy, és egy ekkora kockázatot azért nehéz bevallani.
0: Abszolút, és azt gondolom, ez a kérdés találta leginkább fején a szöget. Tavaly után egy újra nagymértékű fagykár, tavaly május közepén azt mondtuk, hogy na ezen túl vagyunk, de ha jövőre is, vagyis idén egy ugyanilyen mértékű kár jön, akkor nagyon sok gyümölcstermesztő gazda tönkrement, és idén is megkaptuk ugyanazt. Tehát most nagyon sok gazdaságban remeg a léc, vagy az anyagi kimerültség, vagy a pszichés kimerültség okán, hiszen nehéz azt elviselni, hogy 2024 nyara ősze után, majd valakinek 2027 nyarán őszén lesz újra árbevétele, ha a jövő év nem ugyanilyen lesz. Ezt nehéz túlélni, tehát most nagyon sok gyümölcstermesztő gazda még dilemmában van, hogy mit tegyen. Nyilván úgy állunk hozzá, hogy nem lehet feltartott kézzel a csatába menni, és az, hogy abba hagyjuk, az az utolsó menekülő út, mert aki erre tette fel az életét, ebbe tett rengeteg tőkét, ebből él meg évtizedek óta, az ebből nehezen tud vagy akar kimenekülni, de van az a pont, amikor hát nem lehet tovább érni. Meg hova? És igen, mondhatnánk, hogy váltsunk mire, de mire? Nincs olyan
2: itt
0: kultúra,
2: van a tudás, a beletett tudás.
0: Hát
2: igen.
1: Tehát amire alkalmas lenne a magyar termőföld, és mondjuk még valamennyire bírja a fagyot, és hát nem nagyon, gondolom.
0: Nincs fagyálló gyümölcs, nincs aszályálló növény, nincs olyan, amit nulla csapadékkal, mínusz 10 fokos tavaszi hőmérsékletekkel sikerre lehetne csinálni. Azt gondolom mégis, hogy valami pozitívat vagy előremutatót mondjunk, azt kell megfogalmazni, hogy össze kell szednünk a világból az összes tudást, gyakorlati tapasztalatot ahhoz, hogy a fagyok ellen tudjunk védekezni. Nem egy elem fogja megoldani a fagyvédelmet, hanem 20 apró mozaik összessége az, ami segíthet. Termesztés technológiai megoldások sora, növénykondicionálás, fagykárok utáni regeneráció, a fagyvédelmi technológiák hatékonyságán is van még mit alakítanunk. Azt gondolom, hogy a kárenyhítési mechanizmusokat is majd az állammal, a kormánnyal közösen újra kell gondolni, át kell tervezni. És nyilván nem azt akarjuk mondani, hogy mindig a magyar állam és mindig magas árak formájában a fogyasztók állják a fagykárok kockázatát vagy árát, költségét, mert nem várható el az államtól se vagy a fogyasztótól se, hogy mindig ők fizessék. Ez a mi szakmánk, a mi kockázatunk, de azt is látni kell, hogy a gyümölcstermesztő gazdák önmagukban már kevésnek bizonyulnak ahhoz, hogy ezeket a kockázatokat kezelni tudják, tehát valamilyen szinten mindenkinek részesülni kell a kockázatokból, azzal együtt, hogy a legnagyobb kockázatot, illetve a károkat mi magunk gyümölcstermesztők viseljük.
2: Igen. Most a hírszerkesztő kollégina mondta, hogy ugye most megjött az eső, aminek örülünk, aminek kevésbé, hogy lehet, hogy jéggel jár, ezért még izgulunk, hogy a maradékot még jól megveri a jég.
0: Hát mondanám, hogy ahol minden lefagyott, ott a jég már kevésbé releváns, mert a termés nem fogja elverni, de nem ilyen egyszerű a helyzet, mert tud olyan mértékű jégkár lenni, ami a fát tönkreteszi, ami a leveleket széthasgatja, fiatal hajtásokat letördeli. Így a nagy jégnek semmiképp nem tudnánk örülni, még olyan ültetvényben sem, ahol már nem fognak születelni termést. A jégesők ellen egyébként kiváló megoldás a jégháló, ami az egész ültetvény fölé kifeszített speciális árórendszert jelent, de ilyen van a hazai gyümölcsültetvények körülbelül 10%-án, mert egy borzasztóan költséges beruházásról van szó. Apróbb jegek azok az ültetvényben magában nem tesznek kárt, de a gyümölcs termésben már egy apróbb szemüjég is komoly károkat okoz, és akkor nem friss piaci első osztályú lesz a gyümölcs, hanem ipari, ami egy teljesen más árkategória. Tehát igen, lehet mondani, hogy a fagyszezonnak vége, és ahogy a fagyszezonnak vége, jön a jégeső szezon. Sőt, tavaly volt olyan nap is május elején első felében, amikor hajnalban még -2 fok volt és fagyott, majd délben jött egy jégeső. Vált a klíma.
2: Lesz a sánta itt egy hogy ez tendencia lesz.
0: Így van, és a gond az, hogy ez tendencia, tehát ez nem egyedi eset, hogy tavaly is, idén is nagy fagykár van, ez klímaváltozással összefüggő tendencia, és készülni kell arra, hogy az aszályok is egyre gyakoribbak lesznek, a fagykárok is egyre gyakoribbak lesznek, és valószínűleg a jégkárok is. Tehát nem tudunk kimenekülni ebből, ez nem egy véletlen, és jövőre a szerencsében kell bízni, mert nincs mibe bízni, ez tendencia, ez ellen fel kell venni a harcot, illetve a versenyt.
2: Hát azt nem mondjuk, hogy vidámabbak lettünk, de legalább kaptunk egy nagy képet a gyümölcstermesztés hazai helyzetéről. Nagyon szépen köszönjük ezt. Jó munkát és szép napot kívánunk.
0: Köszönjük szépen, köszönöm szépen.
2: Viszonthallásra. Apáti Ferenccel, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökével beszélgettünk.

0: mit hívjak majd?
1: Majd hétfőn a doktor urakat a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli best of hangzott el. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
2: A man says shoot, man.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
6: That's my kind of music.
1: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
7: The Soul Session.
1: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
9: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
10: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
9: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
11: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
12: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
13: Május 31-e, Aquarium Club. Zsebrádió live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
0: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
4: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Étrend kiegészítőket vizsgál a fogyasztóvédelem, agrár összeírás indult, csapadékos napra készüljünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Változás jön a szépkártyáknál. Mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
3: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaságot és 14.000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves hallgatók, itt vagyunk élőben, a Váci úti stúdióban jelentkezünk, 16:04 van, 2026, 5. hó 11-e, végre egy kicsi eső is esett, és szerintem ennek minden józan gondolkodású ember örül, de különösen az, akinek van egy kis talpalatnyi kis kertje, az mindenki örül, bár éppen, hogy csak egy ilyen kis portalanításra volt ez elég, de ez is több, mint a semmi, és hát biztos, hogy ez is szóba fog kerülni a mai beszélgetésünk során, ugyanis Tékacsik Márta a vendégem, aki pályáját elméleti matematikusként kezdte, ma viszont egy 5 hektáros patika kert néven ismert birtoknak a tulajdonosa, és olyan jövőért tevékenykedik, amelyben hiszi, hogy visszáll a természetes egyensúly az ember és a természet között. Szia Márta, üdvözöllek itt a stúdióban.
5: Szia, én is üdvözlök mindenkit. Köszönöm, gondolom, hogy itt lehetek.
4: Én köszönöm, hogy itt vagy, és gondolom te is örülsz az esőnek.
5: Mindenért hálás vagyok, mindig gyújtok gyertyát évek óta.
4: Tényleg?
5: Bármikor esik bármennyi eső, csapadék, akkor én gyújtok egy gyertyát.
4: Na hát akkor reméljük, hogy a héten majd még lehet még gyertyákat gyújtogatni, mert hogy van rá szükség, na de majd rátérünk erre, hogy hogy akkor mi a helyzet az esővel, meg minden. Ugye, mint ahogy ezt a felvezetőben mondtam, te gazdálkodsz, regeneratív gazda vagy, majd ugye ez pontosan mit jelent, erről is beszélgessünk egy kicsit, de én ott ütném föl ezt a beszélgetést, hogy ugye itt ebben az idézetben, amit te oldaladról szedtem le, hogy hiszel abban, hogy, hogy visszaáll az egyensúly ember és természet között, de hogy egyáltalán lehet-e arról beszélni, hogy ember és természet, tehát ez két különálló dolog-e egyáltalán?
5: Hát egyáltalán nem, csak mi különítettük el magunkat, mikor azt mondjuk, hogy kimegyünk a természetbe. Én még azt is nehezen mondom, hogy kimegyek a kertbe, pedig egy méterre van tőlem, hogyha kimegyek, ugye bent vagyok valamilyen épületben, mondjuk a házamban, és kimegyek a kertbe. Igen, ez nem most kezdődött, ez az elkülönülés, pár száz évvel ezelőtt lehet mondani, amikor az ember valahogy rossz helyre pozícionálta magát, elveszítette a helyes helyét, és azóta sajnos helytelenül viselkedik. Ugye magyar nyelv milyen tökéletesen kifejezi azt, hogyha valaki helytelenül viselkedik, azt jelenti, hogy nincs a helyén. Tehát nincs nagyon helyén. Jól mondod, a természet részei vagyunk, akár tetszik nekünk, akár nem, és akár lefelé nézek a paránylények felé, akiktől függ az életünk, ugye bizony. Az idegen légiósok bennünk és rajtunk.
4: Nem is látjuk őket, és mégis igen.
5: Így van.
4: De rájuk támaszkodik az egész élet szó szerint.
5: Pontosan így van, de ugyanúgy a talajlakókra is, azokat sem látjuk, sőt nem is tudunk róluk, alig tudunk róluk valamit, egészen felfelé az ökoszisztémák egyéb rétegei felé. Úgyhogy benne vagyunk, mi teljesen benne vagyunk, ha azt gondoljuk, hogy ki tudunk belőle mászni, és olyan okosak vagyunk, hogy majd definiálunk magunknak egy szintetikus világot, én így hívom, az ember alkotta világ egy szintetikus, akkor igen nagy tévedésben vagyunk.
4: Én van egy előadásom, ami majd a hétvégi kertfesztiválon is el fogok mondani, hogy te is ott leszel, és ott azt azzal szoktam kezdeni, hogy ugye ezt a kérdést felvetni, hogy akkor ember és természet, és akkor, hogy uralhatjuk-e a természetet, és akkor azt szoktam kérni a publikumtól, hogy akkor 20 másodperc, mindenki fogja be az órát, és ne vegyen levegőt. És hogy hát akkor igen, tehát itt gyakorlatilag 20 másodpercet is alig tudunk a természettől, és a természettől külön válni, és még akkor sem váltunk külön, hiszen még millió egy módon kapcsolódunk, de hogy hát minden egyes pillanatban az az oxigén, ami éltet minket, az abból a természetből kreálódik, ugye a növények, meg a fitoplankton által, tehát ez a rendszer termeli, tehát hogy abszolút nem tudunk nélküle létezni, az űrhajósok is gyakorlatilag egy köldögzsinóron tudnak csak elmenni egy darabig. Tehát, hogy így igen, ez egy ilyen nagyon téves eszme, ami szerintem egyébként olyan szempontból érthető, hogy évszázadokon vagy ezredeken keresztül, hogy ki voltunk szolgáltatva a természetnek.
5: Igen, így van.
4: És azért küzdöttünk, azt gondoltuk, hogy akkor fogjuk elérni a csúcsot, hogyha ugye leigázzuk a természetet, ugye
5: igen,
4: ez a kifejezés.
5: Féltünk a természettől, ugye nem értettük, hogy miért jön a jégeső, egyszer jége, utána a napsütés, a vadállatok, a kártevők, a kórokozók, úgyhogy ezt a helyet, hogy megismertük volna, nagyon érdekes, azt gondoljuk, hogy mi ismerjük a természetet, nem, igazából alig foglalkoztunk vele az elmúlt évszázadokban, főleg.
4: Sőt, egy csomó mindent elfelejtettünk, amit egyébként
5: elég természetiek tudtak. Az ősi tudást is elfelejtettük, mert az meg nincs leírva, mert ugye nem a Nature-be írtak az ősi népek.
4: Hát meg lenéztük azokat, akik azt írtak, azt gondoltuk, hogy civilizálatlanok, mert azt gondolták, hogy a kövekben szellemek vannak.
5: Az emberi kultúrát tartjuk igazából hát elég magasztosnak, a természeti kultúrát nem. És igen, megijedtünk, féltünk, ezért kezdtük elépíteni ezt a szintetikus világot. Ami egy ideig együtt ment még a kettő, tehát hogy tartalmazott a természetből is valami, de a sterilizálással, tehát mindent írtunk, félelmünkben elértük azt, hogy szinte ma már a modern, hát főleg a nyugati világban szinte semmi közünk nincsen a természethez, tényleg. Legalábbis ezt gondoljuk, és ahogy mondtam, azt hiszük, hogy majd olyan okosak vagyunk, és tényleg zseniálisak, és mindent meg tudunk innoválni, és ki tudunk találni, és meg tudunk határozni, és össze tudunk rakni, hogy majd összerakjuk ezt az egész élet nevű játékot is. Ez egy nagyon nagy tévedés. Tehát ez egy másfajta rend. Én különbséget szoktam tenni most már az emberi rendszer, ez megint a magyar nyelv, milyen tökéletes. A szer, ugye olyan, mint az élelmiszer, a módszer, a tápszer, a rendszer, és különbséget teszek a rendek között. A természet az egy ilyen rend. Állítom, lehet, hogy nem leszek vele nagyon, nem tudom, népszerű.
4: Hogy... Én nálam igen. Én nálam igen, mindenki szerint.
5: Biztos még tudod, hogy mit fog mondani? Azt fogom mondani, hogy magasabb rendű.
4: Simán, simán. Én azt szoktam mondogatni itt a műsorban rendszeresen, hogy, hogy szerintem a biológia a legmagasabb szintű technológia. Tehát, hogy...
5: Abszolút. Az egy nincs jobb mérnök igen, a igen. Természetnél.
4: Hiszen ott minden, minden egyensúlyban van. Tehát a közelébe nem tudunk jönni még egy muslinca megalkotásának sem. Tehát hiába ugye van. Itt a robotikával bohóckodunk, és akkor én volt, hogy vitába is keveredtem valakivel, aki nagy robotika rajongó volt, és mondta, hogy hát itt 3 éven belül itt leváltják az embereket a humanoid robotok, és mondtam, hogy szerintem esélytelen, mert itt is az van, hogy mi saját magunkkal, a saját testünkkel kapcsolatban is nem is fogjuk föl azt az elképesztő komplexitást, amit a testünk, az agyunk, az elménk tud együtt, tehát hogy így ez pont talán arra lesz jó ez a technikai fejlődés, hogy arra ébreszel rá minket, hogy jé, atya világ, ez mennyire komoly cucc ez, amiben utazunk.
5: Abszolút,
4: tehát.
5: Így van. Jó, hogy azt mondod, hogy komplex. Én is ezt szeretem használni. Az emberi világra viszont azt mondom, hogy csak bonyolultra sikerült.
4: Aha,
5: a komplexitásban ugyanis benne van a stabilitás. És ez a szövet, amit mi építünk, ez túl lyukas a természethez képest. És nem lehet ezért stabil. Egyébként látjuk is az instabilitást, tehát azért, ha kicsit körülnézünk a világban, történnek itt mindenfajta tektonikus, geopolitikai, meg egyéb mozgások. Ez pont azért.
4: Polikrízis.
5: Mindenben, amit megalkottunk, az recsegés, ropogás van. Úgyhogy én szeretem használni a rendet megkülönböztetésként, hogy ez egy minőségi különbség az én véleményem szerint.
4: Osztom a véleményedet. Nem a kötekedés műsorvezető szerepét szoktam itt betölteni. Igen, és hát azért ez tőled különösen jó hallani, hiszen te elméleti matematikus lennél, vagy voltál, nem tudom, még annak tartod magad? Valaki egyszer elméleti matematikus volt, mindig is az lesz?
5: Hát szerintem igen.
4: Hát akkor jó, akkor mondhatom,
5: igen,
4: hogy az
5: és
4: vagy.
5: És olyan érdekes, hogy nem olyan régen jöttem rá, hogy én mindig is hálózatokkal foglalkoztam. Tehát amikor én elméleti matematikát tanultam, akkor is egy olyan témát választottam, a gráfok teljes színezése. Képzeld el, ez egy olyan probléma, amit lehet, hogy nem lehet megoldani. Ennek van egy speciális elnevezés a matematikában. Én 19 évesen ezt választottam, és 4 évig dolgoztam vele azzal a tudattal, hogy hát én sem fogom megoldani, és természetesen nem is sikerül, csak bizonyos közelítéseket értem el. De ez is egy, tehát ezek a komplett gráfok, ezek lényegében hálózatok, és a színezésük pedig egy kapcsolati rendszer. És utána pedig ugye én nagy számítógép hálózatokkal foglalkoztam, még az internet előtt is. Volt egy másik világháló, amihez én bekötöttem a Csehszlovák Tudományos Akadémia nagy számítógépét, ez Earnbitnek nevezték. Azért érdekes erről beszélnem, mert nagyon komoly hasonlóságot mutat az ember alkotta világ tökéletlenségével. Mit akarok ezzel mondani? Ez a hálózat, ez fantasztikusan ki volt találva, optimalizált volt, nagyon szépen, tényleg fantasztikus, hatékonyan működött, de az internet legyőzte, az internet, aminek az alapja egy robusztus, a természethez nagyon hasonlító hálózat.
4: Tényleg egy organikusan fejlődő hálózat.
5: De úgy is volt kitalálva, én még kezet fogtam azzal, aki az internet ketten írták, az egyikkel találkoztam, mert olyan kevesen voltunk még akkor a világban. Tehát, hogy volt alkalma már akkor is összehasonlítani ezt a különbséget a két emberi megoldásban. Az egyik hasonlított a természetre, a másik meg nem hasonlított a természetre, az egy tökéletes mérnöki munka volt, lehet mondani. És ez a tökéletlen, nevezük így, de rengeteg felesleges útvonallal, redundanciával, másodlagos megoldásokkal, meg hát nem is tudom, hogyan nevezzem, ezzel a robusztusságával tudott teret nyerni.
4: Igen, hogy baromi érdekes ez a hogy arról van ez szó, hogy tökéletlen ez a rendszer, vagy egyszerűen mi vagyunk tökéletlenek ahhoz, hogy megértsük ezt a rendszert. Tehát én nagyon sokszor azt érzem, amikor, mert engem is egyébként ez izgat az egész kertészkedésben, sokkal kevésbé az individuális, nagyon szeretem a növényeket, de nem izgatnak annyira az individuális növények. A növények közötti kapcsolat, az egész rendszer érdekel, a biohekkelés lehetősége, hogy hogyan lehet ezt felhasználni. De közben mégis azt érzem, minél jobban belemegy az ember, hogy ez egy annyira elképesztő, megint csak a komplex szót használom, komplex rendszer, valójában ezt teljesen megérteni nem is lehet, csak valahogy együtt lehet vele lüktetni, valamilyen megérzés szinten lehet ezt használni, és akkor lehet vele úgy haladni, de akkor is néha van olyan, hogy az ember azt hiszi, hogy na, ezt most már megfejtettem, és aztán kap egy ilyen koppintás, hogy ja, hát azt hiszed, hogy tudod, hát nem.
5: Minden nap van ilyen, de én ennek örülök. Ugyanis én ettől nem érzem magam kicsinek,
4: nem.
5: Hanem inkább úgy érzem, hogy milyen fantasztikus, hogy én egy ilyen komplex rendnek a esetleg méltó része, részecskéje lehetek. És ez nekem ez öröm, számomra ez öröm. Ugye az a különbség, hogy az ember általában az egyes elemekre optimalizál, az emberi világ, amit ugye egy szintetikus világnak hívok, hogy megkülönböztessem, az elemekre optimalizál. A természet soha nem optimalizál az elemekre, mert az elemek összessége, az optimalizált elemek összessége nem fog adni egy optimalizált rendszert. Maradjunk most a rendszernél. Nem fog. Az egészet, tehát integrált egységeket kell figyelembe venni, a természet is ugye ilyeneket mutat nekünk.
4: Tehát semmi sincs önmagában nem, valamiért, semmi, hanem minden valamilyen minden összefügg.
5: Így van, nagyon sok dimenziós hálózatban és kapcsolódási rendszerben van benne. Mindenkinek megvan a feladata, mindenkinek más, mindenkinek joga van egyenrangúan, egyenjogúan az élethez, de a feladatuk mindegyiknek más. Nekünk is más a feladunk, a nyúlnak, a rókának, a farkasnak, az apró baktériumoknak. Ugyanolyan joga van az élethez, nincs hierarchia, nincs hierarchia,
4: hát
5: nincs
4: sőt, központ. Egymásra utaltság is van de benne, ugye itt jön be a probléma azzal, hogy a biodiverzitást itt szétszapuljuk, mert oké, lehet, hogy valakit nem érdekel a nyuszika meg a sül, de hogy azt nem értjük meg, hogy hát az minden egyes ilyen elemet kiveszünk, az a hálózat, ami életben tart minket, az egyre gyengébb lesz.
5: Abszolút, és a teljesen friss kutatás április, Cambridge University, a talajlakók fajainak 20%-a van a kihalás előtt. Még nem is ismerjük őket. Tehát nem csak azok az élőlények pusztulnak, amiket mi látunk, hanem azok is, amikről még szinte alig tudunk valamit. Egy városi embernek a mikrobiomja az 30%-kal szegényesebb, mint annak, aki élő talajjal találkozik, fizikailag belélegzi, vagy kezével hozzányúl a talajhoz. Tehát nem az a megoldás, hogy védjük magunkat, és akkor a gyereket elzárjuk mindentől, és akkor a Domestos, én úgy hívom, ugye?
4: Igen. Írt, ezek a reklámok, fordítva, hogy úristen, hozzáér a gyerek.
5: 99%-át elpusztítja. A baktérium, hát köszönöm, hát igen, gratulálok, tényleg fantasztikus.
4: Igen, de hát, ha belegondolunk, logikus, hát hiszen az elődeink milliókon keresztül azt csinálták, hogy szedték föl a földről, ették meg a cuccot, nem sterilizálták azt az ételt, tehát hogy ugyanaz az élővilág van a talajban, többé-kevésbé, mint ami bennünk, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon szoros kapcsolatban
5: abszolút
4: van.
5: Abszolút így van, érdekes, hogy a tudomány is hát azért csinál dolgokat, nem egyszer és nem kétszer, kb. 170 évvel ezelőtt a Pasteur és a Bécham történt, August Bécham és Antoine Bécham, bocsánat, és Pasteur, ők egy időben kutatták lényegben ugyanazt, és Pasteur győzött, Pasteurnek a elmélete, egyébként a mikrobákat nem is, a baktériumokat nem is ő találta meg, hanem Bécham, de hát ugye van plágium azért, hogy is mondjam, vannak érdekes dolgok a tudományban, és a lényeg az, hogy ugye Pasteur azt állította, hogy írtani kell ezeket a kórokozókat, tehát ez a
4: pasteurizálás.
5: Bécham pedig azt mondta, és ez még mindig nem ment át, és erről én szoktam írni is, ő azt mondta, hogy nem így kell, attól, hogy megbetegszik-e valaki, az attól függ, hogy ő milyen erős. Tehát a gazda szervezet, amit megtámad valamilyen kórokozó, annak az erősségétől, erejétől, immunitásától fog függni, hogy ő mennyire lesz beteg, hogy egyáltalán beteg lesz-e. Tehát, hogy a gazda szervezet, magyarul mondjuk minket, vagy a növényt kell erősíteni, a növényt a talajon keresztül kell erősíteni, minket meg a mikrobiomunkon keresztül kell erősíteni, hogy ellen tudjunk állni. Nem az a megoldás, hogy pusztítunk. De sajnos pasztörizálás 170 éve ez a nem tudom, ellentét sajnos nem oldódott föl. Még mindig ebben hiszünk. Ez egy komoly tévhit, ez komoly hiedelem, és egyszerűen nem tudunk túllépni rajta. Hát igen, ennek megvan az oka, hát jó gyárakat lehetett építeni a pasztörféle
4: hát persze,
5: koncepcióval.
4: Lehet tartósítani a dolgokat, meg mindenféle egyéb, de hát azért visszakanyarodtunk szerintem így nagyjából oda, ahonnan elindultunk, mert rájöttünk, hogy ez egy nem az, hogy zsákutca, de hogy olyan... Hát akkor lehet, igen, akár annak is nevezhetjük, tehát nem működik, tehát igen, újra ki kell találni. Na jó, innen fogjuk folytatni, fú, kismillió dolog, elszaladtunk mind a ketten, mind a ketten nagyon szeretjük ezt a témát. Majd jöjjünk vissza az, hogy te egyáltalán hogyan találtál rá erre a tematikára.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
7: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
8: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
10: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
11: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
12: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
13: Un garçon. T-shirt rouge. Short noir. Il est grand. Pas peur du soir. Des pieds à la tête. De la tête.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Vendégem még mindig Tékacsik Márta, elméleti matematikusból regeneratív gazdává avanzsált, a Patika kert alapítója, és hát így a természettel való kertészkedés és együttműködés a közös meccés pont itt az életünkben, és tényleg ott hagytuk abba így nagy lendülettel a hírek előtt, hogy egyáltalán hogy kerültél te így a regeneratív gazdálkodáshoz, nyilván, tehát mint elméleti matematikus, mi volt az út, ami oda vezetett téged, hogy akkor te létrehozta a Patika kertet, és tényleg megpróbálja természettel együttműködve gazdálkodni.
2: Ugye én a digitális világot építettem, szoktam is mondani, hogy a sötét oldalról jöttem, de én legalább átjöttem. Szóval a digitális világot építettem nagyon sokáig, és nagyon szerettem. Tehát én azért szeretek kitalálni dolgokat, ugye egy matematikus, főleg egy ilyen elméleti, aki nem a számokat szereti, hanem mindenfajta mintázatokat, meg a nullát, meg a végtelent. Én nagyon élveztem ezt a világot, de közben ugye én, hát hála Istennek nőnek születtem, én most már látom, hogy ez egy nagy előny, akkor ez nem volt annyira nagy előny, férfiakkal dolgoztam mindig ebben a digitális őrületben, hogy nekem volt egy másik lényem a háttérben, tehát ugye én nagyon korán férhez mentem, gyerekeim lettek, én mindig befőztem, én szeretem a hasamat, és nem csak azért, mert én szeretem a hasamat, hanem engem úgy tanítottak, hogy értelmes tápanyagdús ételt kell tenni a lányom a család asztalára. És én ezt igyekeztem is így tenni. Úgyhogy amikor lehetett, hát először a 6. kerületi körfolyosón lettek ládáim, elkezdtem saját magam. Aki elkezd az egészséges táplálkozással foglalkozni, az nagyon hamar eljut odáig, hogy jobb, hogyha maga csinálja, hát legalábbis részben. Úgyhogy párhuzamosan futott, építettem ezt a digitális világot Magyarországon és külföldön is, nagyon nagy erőkkel, közben
1: bocsánat,
2: pedig...
1: Bocsánat, az, hogy digitális világot építettél, ez mit jelent ki?
2: Nagy internet alapú kommunikációs megoldásokat vállalatokon belül, nagyvállalatokon belül és nagyvállalatokon kívül. Az internet egy alap volt, de igazából arra épültek azok a kommunikációs megoldások, amelyek segítették a vállalatok közötti mindenfajta adat átvitel, de hát ugye nem csak csupasz adatokról beszélünk, hanem nagyon komoly folyamatokról. Ezt tényleg nagyon nagyba csináltam globális cégeknek, és dél-afrikai köztársaságban jártam hetente Johannesburgba egy ilyen e-business.
1: Szóval nagy pályás volt.
2: Hát nagy pályás. Hát akkor kevesen voltak ilyenek, akik ezt tudták,
1: úgyhogy nevezetjük így.
2: Hát igen, lehet mondani, hogy nagyon szerettem tényleg. És mi meg is csináltuk, tehát én nem csak stratégiákat írtam, én szeretem a dolgokat megcsinálni. Ugye ez azért a kertben nem egy haszontalan, nem is tudom, képesség vagy készség, hogy az ember nem csak tervez, hanem az utolsó szögig meg is csinálja a dolgokat. Szóval az volt a helyzet, hogy nekem volt ez a másik lényem, és az elején nem volt ezzel probléma. Tehát nem, mint ahogy mondtam is, ez a szintetikus világépítése nem

0: ez a kontraszt, ez úgy ez így fejbevágott, hogy mondjam. És amikor lehetőségem nyílt, akkor döntést hoztam, hogy akkor én a sötét oldalról átmegyek, és most már semmi más nem fog érdekelni, csak az élet. Az élet. És ez tényleg így is van, ezt csinálom. Úgyhogy én másképp kezdtem a Patika kert megvalósításában, mint általában abban az időben. Mondták is, hogy ó, hát szegény matematikus, azt se tudja, hogy szántás nélkül nem lehet ültetvényt telepíteni. Tényleg kaptam ilyen kritikákat. De hát én mondtam, hogy engem a tudás nem zavar, mert hogy én sokat olvasok, sokat tanulok, összerakom a fejembe, és nekem sokkal logikusabb, hogy miért kellene bántani ott azt a meglévő bioszférát, vagy ökoszisztémát, mikor meg tudom csinálni anélkül is. A bántás nélkül is. Úgyhogy a patikakert már akkor regeneratív volt, amikor még ez a kifejezés egyáltalán, hát regeneratív ez a kifejezés létezik, csak a mezőgazdálkodásra nem mondták. Ez nem olyan nagyon régen van szerintem benne. Így
1: ma sem feltétlenül tudja a mezőgazdászonak sajnos a jelentőség.
0: Nagyon sokan nem tudják, hogy miről szól.
1: Igen.
0: Hát ugye arról szól, hogy egy öngyógyító, aránylag önellátó, integrált, nagyon komplex rendszert, rendet építünk, de nem mi építjük, mi csak a feltételeket, na ez a lényeg, tehát nem mindenfajta inputtal építjük ezt, nem emberi inputokkal, hanem a feltételeket teremtjük meg ahhoz, hogy ez a rengeteg élőlénytársot jól érezze magát. Tehát mi oda hívjuk, hát nem szó szerint, de majdnem szó szerint hívjuk be a rengeteg féle fajta élőlénytársunkat. Én direkt hívom így élőlénytársnak. Minél gazdagabb, annál nagyobb lesz az esélye a harmóniára, az egyensúlyra. Ez nem mindig alakul ki, ugye ez egy dinamikusan változó történet, tehát nincs ilyen, hogy statikus egyensúly, a természetben sosincs. Minden egyes másodpercben...
1: Máshol sincs egyébként.
0: Ja, csak lehet, hogy máshol sincs, az ember úgy gondolja, hogy nagyon maradjunk így, igen, tehát hogy ezt meg lehet teremteni, és akkor le lehet szögezni, ugye? Lehet fixálni az ilyen állapotokat, nem lehet fixálni. Ahogy mondtad az előbb is, az ember nem tudja kihúzni magát ezekből a működési megoldásokból, nem tudja másképp szervezni az életét, bár most nagyon igyekszik. Szóval a patikakert így alakult, és akkor is elég sokat tanultam, mert azért nem tudom ezt a kis kutatós fejemet, nem tudom helyettesíteni valami teljesen mással, úgyhogy én a fekete bogyósokra álltam rá, hogy így mondjam, mégpedig azért, mert a legtöbb olyan tápanyag van ezekben a kis bajnok növénykék, amire nekünk szükségünk van. Ugye a minőségéhez, és most már mindenki beszél, amikor én kezdtem, akkor még nem sokan beszéltek erről. Rengeteg olyan apró anyagra van szükségünk, amelyek a mi egészségünket meg tudják támogatni. Én ezt is ilyen rendszerelméleti szinten úgy szoktam mondani, hogy vannak ugye a makrotápanyagok, a zsírok, a fehérjék és a szénhidrátok, amivel úgy az alapfunkciónkat tudjuk biztosítani, de ahhoz, hogy mondjuk az immunrendszerünk, a hormonrendszerünk, az idegrendszerünk jól működjön, ahhoz van szükségünk erre a sok apróságra. Mm-hmm. És a bogyókban, a fekete bogyókban nagyon sok ilyen van.
1: Tehát akkor ezért patikakert.
0: Ezért patikakert. Mert hogy a minőségi éhezésnek egy szegmensét, vagy hát nem is tudom, próbálnám ezzel egyensúlyozni.
1: A minőségi éhezés?
0: A minőségi éhezésnek, igen, azt szeretném valahol hát kompenzálni. És ugye a termesztési mód sem akármilyen, mert ugye van egy olyan mondás, hogy az vagy, akit megeszel. De nem igaz. Hanem az vagy, amit az evett, amit te megeszel.
1: Aha.
0: Ez nagyon komoly, ezt ha lehet, akkor úgy próbálja mindenki ízlelgetni ezt a mondást, és ez igaz, teljesen mindegy, hogy húsevők, vagy vegánok, vagy növényevők, vagy bármik vagyunk, magyarul minden, amit mi megeszünk, annak a termesztési helyét, vagy tenyésztési helyet jó, érdemes lenne megnézni. Mert hogyha az nem biodiversz, tehát élő lényekben nem gazdag, akkor azok csak növénynek vagy állatnak kinéző tárgyak lesznek, így szoktam ezt mondani. Magyarul üres héjak, nagyon kevés tápanyaggal. Az elmúlt 30-40 évben a tápanyagok, hát 90, sok esetben 90%-a tűnt el. A káposzta, például a magyarországi mérés, a káposzta, a vitamin tartalma most összesen az 5% annak, ami volt még 30-35 évvel ezelőtt. Tehát én azért csináltam így a patikakertet, ahogy, és most is ahogy műveljük, hogy minél gazdagabb legyen az az élővilág, mert az az élővilág biztosítja azt, hogy azok a növények és a növények termései ténylegesen fogják tartalmazni azt, amit nekik tartalmaznia kellene.

0: Tehát az ipari mezőgazdaság nem tud ilyet biztosítani. Tonnákban méri, hozamokban méri, de nem beltartalomban. Uh-huh. És az én hozzáállásom az az, hogy ha már csinálom, akkor csináljam jól. És az azt jelenti, hogy hagyom a természetet érvényesülni, azokat a folyamatokat, amelyeket a természet sokkal jobban ismer.
1: Már milliárd éve egész jól el van.
0: Pontosan, bizonyított, mondjuk igen, ki. Igen, ugye? Mondjuk igen, ki. Igen. És egy nagyon jó, hát hogy is mondjam, jó választás volt, mert rengeteg új, azóta is rengeteg új kutatás kerül ki ezekről a bogyósokról. Képzeld el, még olyan is van, ez egy tavalyi kutatás, hogy a kromoszomák, a DNS-nek a két kis végén vannak úgynevezett telomerek, amelyek az öregedéssel vannak párhuzamba, ugye nem arról van szó, hogy most 200 évig fogunk élni, de hogy a túlságosan gyorsított öregedés ellen, vagy a gyorsuló öregedés és a telomereknek az összefüggését bizonyította már a tudomány, és az én bogyósaimban, azok az antocianinok, azok képesek ezt a telomer rövidülést lassítani. Úgyhogy van olyan kutatás, képzeld el, hogy néztek ilyen fekete bogyós, hát ez azért tetszett, mert már az embereken ment végbe. Volt rendes kontrollcsoport is, kaptak egy adagot, meg volt olyan, aki két adagot kapott, és fél évig nézték a kognitív képességeket. Uh-huh. Ez a demencia vizsgálat volt. Tehát olyanokat, hogy képfelismerés, fejszámolás, nem tudom, bármi. Meg azt is nézték, hogy az arcráncosodás, amikor olvastam a kutatási anyagot, elkezdtem nevetni, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Hiú társaság. Na, az a lényeg, hogy igen, tehát hogy bizonyítottak, igen, tehát tényleg nagyon jó hatással van. Úgyhogy jó. Jól lennének a bogyósok, hogyha nem lenne probléma mostanában a levegő szárassággal.
1: Na hát igen, mert az akármit csinál, de már nincs víz, tehát hogy ez van, hogy igen, csinálhatunk bármit, ha víz nincsen, akkor semmi sincs. De még egy kicsit még hadd kérdezgesselek erről, hogy egyrészt, hogy azt mondta, hogy fekete bogyós, ezek milyen, igen, az mit takar, mik számítanak fekete bogyósnak?
0: Hát fekete málna ültetvényem nekem van Magyarországon, tudomásom szerint én hoztam be, most már lehet kertészetekben vásárolni. Fekete berkenye, fekete ribizli, fekete szeder, és vannak, amik nem bogyósok. A húsosan, mert nagyon jó ellagsavak, tehát én megnéztem a beltartalmát, jó kis Excel tábláim vannak ezekről a polifenologról, meg fanyarka, ami szintén égerlevelű fanyarka, ezt az indiánok Saskatoonban, ezt csodabogyónak hívták. Tehát, hogy van egy ősi tudás is, ők nem tudtak az antocianinokról semmit. Meg a Mária Trebenben is ott van a fekete bogyósokról, hogy is van írva, vértisztító hatása. De tudták, hogy jó, de nem tudták a mechanizmust, jó, így van. Igen, hát persze, igen, ez az ősi tudás is létezett. Úgyhogy igen, ilyen bogyósaim vannak.
1: És akkor ezekből készül valamiféle püré?
0: Igen, hát és még hozzá úgy, hogy kézzel szedjük a bogyókat, mert ugye azt sem csinálom akár, hogy mondták, hogy Márti, hát robotok, meg nem tudom, meg rázd le, mert rázd, lehet ugye deszikálni, azt tudjuk a glifozát.
1: Ezt
0: képzeld, az áfonyát a nagyiparban deszikálják. Hát a pici kis szárát leszárítják. Na, de hát nem csak a szára megy rá az a...
1: Hát persze.
0: Na,
1: igen, hogy a hallgatók ezt nem tudják, ugye ezt én is pár évet szembesültem ezzel. A deszikálás azt jelenti, hogy a glifozátot, amiről hát az bizonyítottan rákkeltő, tehát hogy több voltak olyan bírósági eljárások, ahol konkrétan megítélték a kártérítést valakinek, aki mondjuk emiatt lett beteg. Tehát egy nagyon veszélyes anyagról beszélünk. Azt egyszerűen rápermetezik, ugye most is így csinálják, rápermetezik a
0: napraforgóra például.
1: Igen, és akkor azért látjátok, hogy ilyen fekete a napraforgó, mert tök jó, jaj, de jó, szépen elszáradt, és akkor könnyen ki lehet szedni a szotyit. Hát mi most itt pont arra gondoltunk, hogy atya világ, hány kilónyi szotyit bevertünk az asszonnyal, ez volt a heppünk, esténként ettük, és hát nyilván ugye szopogatja az ember a héjjal, az nincs megmosva, nem jön le róla, tehát valószínűleg egy akkora mennyiségű glifozátot vittünk be a szervezetünkbe, ami ki tudja, hogy
0: de lehet, hogy bevittél egy csomó mást is, és az megerősített téged itt a besamféle teória. Szóval mi kézzel szedjük, annak meg az az oka, hogy azt is tudom, hogy fontosak a vívőanyagok, így hívom ezeket, a gyógyszeripar használja egyébként, onnan loptam. Uh-huh. A vívőanyag az azt jelenti, hogy nem mindegy, hogy azok az antocianinok, azok a polifenolok hogy kerülnek be. Mert nem kerülnek el a megfelelő helyre, leginkább a vastagbélbe, hogy biológiailag hasznosuljanak. Tehát, hogyha leveket iszunk, a vívőanyag nélkül, ami ugye a bogyónak a héja, a magja, uh-huh, akkor nem fog a megfelelő helyre tényleg elkerülni, és akkor olyan, mintha semmi nem történt volna. Úgyhogy mi kézzel szedjük ezeket a bogyókat, És mivel, hogy még egy kutatás, sok kutatást olvastam, azt is mutatja...
1: Igen, fekete lyuk, amiben ez, lehet egyébként
0: terülni. Hát én nálam vég nélkül tudok erről mesélni, tényleg így van. Ezek bandában szeretnek működni, ezek az antocianinok, meg ezek a polifenolok. Tehát kivesznek egyet, képzeld el, úgyis hívják antocianin, ennél már nem működik. Ez azért van, mert összefüggésben és együttműködésben hasznosulnak a mikrobiomunkkal. Tehát ők nem direktben hasznosak a számunkra, hanem a mi kis mikrobáink ezt elfogyasztják, csinálnak belőle úgynevezett metabolikus származékot, anyagcsere terméket, másképp is el lehet képzelni, hogy miről van szó, na és mi ezt tudjuk hasznosítani. Tehát, hogy azért is nehéz ezt kutatni, sokan próbálták, hogy akkor most majd megtaláljuk, kitaláljuk, hogy melyik az a 20 mikroanyag, amire tényleg szükségünk van,
1: és így van,
0: így pontosan, ezt szeretjük csinálni, na hát ez nem működik. Úgyhogy ez egy teljesen összefüggő rend, amiben én dolgozom, tehát a talaj életvilágát, élővilágát azt inkább gazdagítjuk, próbáljuk ugye a feltételeket neki megadni, így aztán a növényeink is tartalmazzák azokat a polifenolokat, amire nekünk szükségünk van, és akkor azok igyekszünk az összest berakni a nagyon egyszerű termékeinkbe, és akkor reméljük, hogy segítünk ezzel az egészségünk megvédésében, vagy akár helyrehozásában is. De nem kell úgy gondolkodni, hogy beveszek belőle 2 darabot, és akkor már holnap egészségünk.
1: Ezek gondolom hosszú távú.
0: Nem. Kicsit, keveset mindig. Ezek így működnek, ezek a fitonutriensek, vagy polifenolok.
1: Igen, hát általában ezek a természetes anyagok, ezek ugye pont ettől, ugye sokszor azt szoktuk meg, igen, valami bajom van, beveszek 2 tabletet, és akkor már legyek rendben, és ugye ezek máshogy működnek.
0: Ezek sejtszinten regenerálnak, tehát ugye akkor, hogyha már regeneráció, tehát én ösztönösen választottam olyan növényeket, amikor még ugye ez nem nevezték regeneratívnak, sejtszinten regenerálnak. Tehát nem egyfajta betegséget próbálnak meggyógyítani, tehát mondjuk makuladegeneráció, vagy agyi plakkok, vagy egyebek, hanem a sejteket hozzák rendbe. Tehát ettől gyönyörűbb dolog, igen, szerintem
1: nem
0: létezik.
1: Nem a tünetet kezelik.
0: Abszolút nem.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyber Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
6: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópuszta-szeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagosvény.com.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
9: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
10: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Baraka Rétes, a Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Veszélyes potencia növelőkre vadásznak a fogyasztóvédők. 300 milliós drogfogás 10 kiló kokó zalában. Bemutatták a foci VB nyúzát.
3: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak a vizsgálat után lehet megmondani, mi okozta a gyomai vasúti balesetet, írt a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Csütörtökön siklott ki a Békés Intercity 4 kocsi a több mint 200 utassal. Ketten megsérültek, egy utas még most is kórházban van. Az biztos, hogy a szerelvény a megengedetnél jóval nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. Azt viszont a szakértőknek kell kideríteniük, hogy ez műszaki vagy emberi hiba miatt következett be.
4: Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
5: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak. És természetesen olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
4: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőr autójában Letenyénél. A NAV járőrei a Zalai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Dai Dai olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Folytatom a beszélgetést Ékacsik Mártával, aki elméleti matematikusból lett regeneratív gazda, a Patika kert alapítója és tulajdonosa ő, és hát nagyon egy követ fújunk itt, ami a természettel való együttműködést illeti, és hát ott hagytuk abba még így a hírek előtt, hogy hát így nagyon-nagyon szép és jó dolog ugye a regeneratív mezőgazdaság, ugye Márta elmesélte, hogy hívja be azokat a természeti segítőket ebbe az egész folyamatba, akik aztán elvégzik a munka lényegi részét, és megteremtik azt az egészséges élelmiszert, amit ők készítenek. De ugye fölmerül a kérdés, hogy oké, ez szép és jó, de mi van akkor, amikor az van, ami például most is, hogy nem esik az eső. Tehát, hogy tudunk olyan szintig menni ebben a természetes regeneratív mezőgazdaságban, vagy akár eső nélkül is tudjon üzemelni, vagy ha nincsen esőnk, akkor gatya van.
7: Igen, hát az elejétől fogva gyűjtünk minden vizet, tehát az alap volt, a föld alatt, a föld fölött, tetőkről, mindenről. Meg ugye mivel a talajborítás az állandó, nincs bolygatva, nincs szántva, ezért a talajvíz megtartó képessége is sokkal jobb. Tőlünk nem megy el víz, egy csepp sem. Olyan részletezettségben ismerjük a területünket, ezt az 5 hektárt, hogy rajzaink vannak arról, hogy a vízfolyások, mert van azért Rézsi, ugye a budai hegyek alatt vagyok, hogy a vízfolyásokat is felrajzoljuk. Ennyire ismerjük. Ez azért fontos, mert átálltunk pár évvel ezelőtt egy olyan hát kert kialakítási módra, ahol azt figyeljük meg, hogy hova a legjobb ültetni akármit. Nagyon sok úgynevezett haszontalan növényt ültetünk. Ez nem jó ez a szó, ez a haszontalan, mert mindegyik növénynek van haszna, főleg, hogyha olyasmi ellen hat, mint az erős szelek, vagy a napfény sugárzás, az UV-sugárzás. Úgyhogy ilyen erdőkert jellegű lassan az ültetvény. Az a baj, hogy ezek az úgynevezett haszontalan fák, mivel hogy mi nem veszünk nagy fákat, nem azért, mert drágák, egyébként azért sem vennénk, mert ugye több ezerről van szó, tehát több ezer ültetés, évente ennyit ültetünk ki, hanem hogy ott szocializálódjanak ezek a kis növények, tehát abszolút kis magoncokat, sőt, hagyjuk azokat is megnőni, amelyek csak így magától, maguktól ott jól érzik magukat, azok a legjobbak, mert ők megtalálták már a helyüket. Tehát egy ilyen erdőkert jellege kezd alakulni, csak kicsik még ezek a védőfák. Ez a mikrokozmosz, mikroklíma, amit én szeretnék kialakítani, hát ez nehezen fog menni. Már csak azért is, mert lassan teljesen körbe vagyok véve agglomerációval, ugye lakóparkokkal, és hát borzasztó volt az ősszel is hallgatni a motorfűrészeknek a hangját. Mi ültetjük ezeket a pici fákat 1000 számra, a másik oldalon van ott egy árok, ott pedig vágják, és derékba törik, markolókkal, tehát szörnyű, én sírta. Szörnyű.
6: Ez egyik legutálatosabb hang, én azt gondolom, ez a láncfűrésznek.
7: Meg a derékba törés.
6: Igen, és hogy recsegnek. Hát
7: sír a fa.
6: Igen,
7: sír. Hát tehát rosszul vagyok
6: nekünk
7: most.
6: Nekünk a Pilisbe, ugye, hát én ezért is vagyok teljesen kége a Pilisbe.
7: Én nem értem.
6: Két éve, amióta ez a tűzifa rendelet van, non-stop megy a fakitermelés. Most remélhetőleg egyébként vége
7: de lesz ezek
6: a
7: pedig, ezek építők, vagy építetők. Ezt nem értem, hogy miért kell kivágni az árnyékot adó nagy fákat 30-40 cm-es körmérettel, vagy akár átmérővel. Nem. Tehát nem tudom fölfogni, hogy miért nem jó az a fa, ami ott jól érzi magát, majd ültet valami mást. Mindegy, ezzel nem tudok mit csinálni, tehát lassan...
6: Hát tudom, egyébként tudsz meg, ugye tudunk, szerintem az edukáció, amit te is csinálsz, hogy az emberek számára megértetni, hogy a fa az egy óriási érték, és ne legyél butad, nem azért, mert ez vagy faölelgető hippi, vagy hanem a saját érdekedben az a fa fog neked olyan árnyékot adni, hogy kint tudjál lenni. Tehát, hogy ott van a mi falunkban, már meséltem is róla neked, egy nagyon gazdag családnak a nagyon, nagyon elegáns nagy háza, de a kertben egyetlen egy darab fát hagytak meg, azon lóg a gyereknek a hintája. Tip-top az egész kert, de még soha nem láttam őket kint, mert egy deka árnyék nincsen, és hány ilyen kertet lehet látni, hogy látom, hogy 100 millió kellett költve, de nincs
7: igen,
6: árnyék.
7: Igen, a szép érzékünk is egy kicsit elvadult, hogy mondjam, vagy inkább...
6: Pont az ellenkezőre, igen,
7: pontosan, igen, vissza kellene vaduljon, tehát azt adjuk szépnek, amilyen kockás füzethez hasonlít, és rövidre van nyírva, és nincs benne semmi idegen, tehát ez ugyanez a sterilizálás, mint amit csinálunk. Ez a monokultúra, meg egyáltalán mindennek az egyszerűsítése, pedig a szépség a bőségben van.
6: A sűrű élet, hogy tőled idézzem.
7: Igen, a sűrű élet, én nagyon szeretem ezt a sűrű élet dolgot, a sűrű szövet kifejezést. Szóval az a baj, hogy a víz, a víznek a negyedik halmaz állapota a növény.
6: Na, ez
7: a
6: egy
7: víznek
6: jó gondolat.
7: Nem én találtam ki, Kravcsék egy kassai hidrológus, tehát én csak idézem őt. Azt viszont már igen, vagy én használom, hogy van zöld víz és kék víz, tehát a kék víz az, amit ismerünk, a zöld víz pedig ugye az a növénnyel borított táj, terület. És hogyha ezek kapcsolata megszakad, akkor van az aszályosodás. És ez akkor szakad meg, hogyha pusztítjuk a zöld vizet. És mi azt nagyon pusztítjuk a betonozással, mindenfelé, minden vizet elvezetünk, minden vizet. Tehát még most is épülnek minden helyiségben, minden településen az épül, hogy csatornázás. Ugye ez GDP-t növeli, meg nagyon jól néz ki, mert nem sáros senkinek soha a cipője, mert olyan beton építményeket látunk ugye mindenfelé, tehát az utak mellett, a falukban, mindenütt, és ez a víz el van vezetve. Ne is lássuk ezt a vizet, ugye ne is lássuk. Hát nálunk nem ez van, nálunk az, hogy mi a szeretjük látni a vizet, szeretjük ott tartani. Tavaly például ugye július 7-én leesett 80 milli eső, és ez mind ott maradt. Mind ott maradt. Tehát nincs más megoldás, mint minden vizet megtartani. Hogyha engem kérdeznének, hogy nem kérdeznek, akkor én törvényben foglalnám azt, hogy mindenki köteles az ő ingatlanára leeső csapadékot megtartani. Ha neki nincsen rá szüksége, mert csak egy társasházban él, és egy tető résznyi az övé, akkor adja oda másnak. Ez összefügg azzal is, hogy a városban is ugye el tudnám én képzelni, hogy sokkal több közösségi kert lenne, ott ezt a megtartott vizet fel lehetne használni, de az összes település mellett lehetnének olyan természetes élővizek, amelyeket az ember nem befolyásolna. Egyszerűen területeket kellene kijelölni arra, hogy ez a víz, amit összegyűjtünk ott mindenféle csatornában, az legalább ott maradjon a település mellett. Én nem hiszem, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Én, ha én lennék, ugye bármilyen városnak vagy településnek a vezetője, nem vagyok és nem is leszek, akkor biztos, hogy megpróbálkoznék ezzel. És az a helyzet, ugye félnek az emberek, hogy jó, hát akkor sok lesz a szúnyog, meg ha van béka az én vizeimben, nekem vannak élővizeim, és mindenféle van, tehát van magaságyás, magasított ágyás, mélymulcs, dombágyás, övárok, élővíz, esőkert. Az esőkert az 2010-ben volt használva utoljára, tehát sajnos igen, akkor igen, volt egy olyan nagyobb csapadékos év, hogy azt még használni tudtuk, most már inkább szárad ki szegény. De hogy mindent kipróbálunk, minden vizet gyűjtünk, és ez a zöld víz, ezt érdemes lenne nagyon mindenkinek fejébe tartania, és nem a rövidre nyírt gyep a jó víz megtartó, egyébként a szénmegkötésben is zseniálisak ezek a szabadon hagyott permakultúrás, vagy egyszerűen csak szabadon hagyott részek, lehet foci pálya kicsi a gyereknek vagy unokának valahol a kertben, de a kert nagy részét lehetne persze csak úgy hagyni. Nem lenne vele munka. Nem igen, kerülne
6: igen,
7: pénzbe.
6: Ez az, amit igen, nem is látok, hogy nekem csak gyep kell. A gyepben van egyébként a legtöbb munka.
7: És a legdrágább.
6: A legdrágábban elképesztő erőforrás igényes, és folyamatosan bíbelődni kell vele, mert öntözni kellene, tápozni kellene.
7: Meg kiszedni belőle mindent,
6: igen,
7: ami nem illik oda.
6: Akkora, az, tehát, hogy te abszolút, igen, és akkor ráadásul akkora gyepeket csinálnak a Magyarországon, mint hogyha a foci válogatott a hátsó kertben edzene minden héten. Tehát, hogy így, oké, értem, hogy akarsz egy picit gyepet, csinálj egy 30 négyzetméteres kis gyepet, és a többibe meg beraksz egy látszerű évelő ágyás mondjuk a két szélére, hát sokkal látványosabb, és tele van gyönyörű virágokkal, tele leszel pillangókkal, és alig
7: és
6: van vele munka.
7: És lehet búvóhelyeket hagyni ágakból, kövekből a békáknak, a siklóknak, nem bántanak ők. Szokták mondani, hogy jó, hát te Márti nem félsz, ugye van ilyen ez az élővíz, az emberi fürdése is alkalmas. Persze tele van mikróbával, de hát az a jó, soha nem mosom le magamról, hát bőrömnek csak jót tesz, ugye?
6: És kívülbelül mondják, kapod őket.
7: Abszolút, kívülbelül. Nagyon fontos egyébként a bőr. A bőr egy nagyon nagy felület, és fontos. Persze mit csinálunk vele, azt is állandóan ledörzsöljük, meg bekenjük, meg nem tudom, mit csinálunk. Na mindegy. Szóval a víz, hogyha én megyek úszni az én úszótavamba, akkor az összes béka, sikló elmenekül, hát ők pontosan rám néznek, és látják az erőviszonyokat, felmérik, és tudják, de van hová menniük, mert a víznek a kétharmada az élő növényekkel borított, sekély, ilyen-olyan mélység, hogy még ebben is legyen neki különbség, hogy az egyik ezt szereti, a másik azt szereti. Fantasztikus.
6: Így vagyok.
7: Ezt egyébként tényleg azt gondolom, hogy ez egy olyan luxus, de én ezt tartom luxusnak.
6: Ez az, igen. Én ezt az egyetlen értelmes luxusnak, ez az ökoluxus, tehát hogy tényleg, hogy akkor legyen ott a természet, és tudjon az ember egy ilyen oázis teremteni.
7: Nincs hova mennem, mert hova menjek? Nincs jobb hely a világon. Hát igen, ezt el lehet érni. Azt is szoktam mondani, hogy ha hagyjuk, a természet elég gyorsan a segítségünkre siet. Ő tudja, mit kell csinálni, neki nem kell, nem tudom, 5 éves terveket, vagy akármiket itt rajzolgatni, ő tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát mi is próbálkoztunk az erdőkertel, így is, meg úgy is, borzasztóan meg volt tervezve, nagyon-nagyon tudományosan, az a jó, hogyha hagyjuk. Az a jó, ha adjuk, és a növények fogják tudni. És hogyha nő sokkal több galagonya, mint ahogy kellene, akkor ezeket lehet oltani. Most már ebbe is belekezdtünk, gyümölcsfák lesznek majd belőle. Meg kell tanulni az oltást.
6: Alkalmazott gyümölcsészet.
7: Abszolút így van. Ez így van, így van. És akkor ott vannak olyan, én hagytam, tehát minden élő helyet meghagytam az elején. Ugye azt gondolták, ezt befektetőktől vásároltam, azt gondolták, hogy majd ez fel lesz parcellázva, és akkor majd én is eladom, és lakópark, és senki nem hitt el, hogy én itt tényleg gazdálkodni a görög. Ezzel volt is problémám, mert a hatóságok nem nagyon hitték el, hogy ezt tényleg így gondolom. Hát most már azért tudják. Mezőgazdasági területről beszélünk, külterületről, sőt, még ilyen agglomerációs törvényben is benne van, hogy ez az a terület, ami a két falut, a Telkit és Budajenőt elválasztja. Tehát ilyen szuper hely amúgy.
6: És mi baja volt a hatóságnak azzal, hogy te nem
7: hát, mert azt hitték, hogy én nem azt akarom. Mikor beadtam a kérvényeket, nem hitték el, hogy én tényleg ezt akarom. Tehát, hogy az tényleg gazdasági épület lesz, amit én gazdasági épületként jelöltem. Jó, hát hozzá vannak szokva, igen. Igen,
6: hát, a gazdasági épület ez a szinonimája valami másnak, igen, ebben igen, az országban.
7: Az enyémben meg kevés, tehát a gazdasági épületből van a legkevesebb, mert ugye nálunk van feldolgozás és a többi, tehát kell, nekünk kellenek. Hát ez egy parasztgazdaság, hogyha úgy vesszük, tényleg egy komplex parasztgazdaság. Én azt mondom, hogy a 21. századi, én szoktam ilyen, hát magamnak is magyarázni, hogy én mit szeretnék, hogy megmutassam, hogy hogyan néz ki egy 21. századi parasztgazdaság, amiben ötvözve van a hagyomány és a tudomány is.
6: Tehát, ezt akartam én is kérdezni, hogy igen, hogy te is abban hiszel, hogy akkor nem, nyilván nem visszafele kell menni, hanem úgy előre, hogy akkor megnézni, mi az, ami működött régen, meg mit tud a természet, és akkor oda behozni a modern tudásunkat.
7: Pontosan így van. Tehát az, hogy nem bolygatjuk a talajt, ez valamikor régen így volt, de aztán meg nem így volt. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy hagyományos mezőgazdálkodás, azt azért nem szeretem, mert melyik hagyományos.
6: Igen,
7: tehát,
6: igen,
7: az 50 éves, 70 éves. Na, azt nem kérem.
6: Igen, mert ugye az van, én is ezt szoktam mondani, amikor jönnek ez, hogy adatok, az hogy lehet megcsinálni. Ez, amit most csinálunk, ezt mondjuk maximum 70 éves csináljuk.
7: Van,
6: hát előtte
7: van.
6: Is jó. Oké.
7: Okay, nem volt műtrágya.
6: Így van. Jó, oké. Okay, nem volt, azt is értem, hogy azért nyilván a világháború kellett azért egy jóval kisebb embertömeget kellett mondjuk etetni, meg mások voltak az igények, meg tehát ez tény és való, de azért közben meg az összes szakértő azért azt mondja, hogy pont azért lehet, hogy mennyiségben nem tudnánk tartani ugyanazt a mennyiséget, de az étel minősége pontosan. Viszont annyival jobb, hogy az pont kompenzálná a
7: 5
6: dolgot.
7: Millió hektár van Magyarországon mezőgazdasági használat alatt. Ugye 1 millió olyan kis patikakert lehetne, mert ugye 1 millió, de nem kell ennyi, de azért túl kevés van. Tényleg túl kevés
6: Én szintén meg vagyok győződve arról, hogy Magyarországnak ebben lenne lehetőség. Abszolút. Tehát ez megint az, amit
7: strukturális diverzitás, ugye?
6: Igen. Meg amit ugye Estakás Jones is mond a világ eleje mozgalommal, hogy a válság mint lehetőség. Tehát, hogy pontosan. Nekünk pont az, hogy igen, mi nem vagyunk különösebben iparosodva, meg stb. Nekünk pont ezt kellene kihasználni, úgyse fogunk tudni versenyezni a nagyokkal, akkor miért ne azt használjuk ki, amiben egyébként jók vagyunk, és lehetne ez egy ilyen kis ökomekka, kísérletezünk
7: minőségi, ki. Minőségre. Tényleg, erről mindig beszélünk, hogy minőség, csak nem csináljuk meg.
6: Ja, és hiszen
7: maradunk a tonnák és a méterek
6: meg
7: mellett.
6: A támogatott, mi igen, a támogatott, igen. Meg akkor is kukoricát vettünk, amikor
7: hát,
6: szinte egyértelmű, hogy
7: nem lesz belőle semmi. Nehéz, tehát el van ferdítve, teljesen el van ferdülve, tehát ez nem természetes, amit itt mi művelünk, az biztos.
6: Nem. Hát jó, nyilván ennek nagyon-nagyon sok ponton kell változnia, mert addig, amíg az van, hogy akkor azt mondja gazda, hogy jó, ott nem lesz meg, de akkor is majd a támogatás, vagy a kárpótlás, szóval, hogy ezt így nagyon sok szinten
7: azért már
6: kell.
7: Felkerült az EU közös agrárpolitika best practice listájára, Patikakert megkerestek. Én nem szoktam ilyenekre jelentkezni, mert ugye aztán kicsit kiderült, hogy én nagyon kevés támogatást kapok, mert ugye én mindig olyan biodiverz voltam, hogy nem jött ki a hatékonysági mutató. Ugye hatékonysági mutatót kell számolni ahhoz, aha, hogy te kapjál valamilyen speciális támogatást. Én meg annyira diverzet csináltam már rögtön az elején, hogy semmibenek nem feleltem meg. Úgyhogy aztán nem is kaptam, tehát ennek ellenére azért mégis megtaláltak, és hát ott vagyunk valahol a angol nyelven, ott a, nem tudom hol.
6: Azért az egy elég komoly elismerés.
7: Igen, én is azt gondolom, hogy azért valami csak, és örülök neki, mert hát ha valakinek megtetszik.
6: Igen.
7: Hát ha valaki.
6: Ezt akartam pont kérdezni, hogy egyébként van olyan, hogy mondjuk valaki, aki mezőgazdasággal foglalkozik, és akkor betéved hozzád, és akkor mondjuk először nagyon szkeptikus, és aztán mondjuk úgy jön el, hogy hát nem gondoltam volna, de ez tényleg működik.
7: Nagyon sokan vannak. Ugye én nyílt napokat csinálok már nem tudom 8 éve. És olyankor én nagyon szeretem a személyes találkozókat, és olyankor én nagyon sokat bírok beszélni az egészség, meg a talaj, meg összefüggéseiről, tehát komoly filozófiai, most viccelek egy picit, de hogy megpróbálom a tényleg rendszer elméleti szinten is, és összefüggésekben magyarázni, amit én tudok, de gyakorlatban is, gyakorlati dolgokkal is. És igen, van olyan, aki már 4-5-ször jött, és van olyan, aki 6 év után visszajött, és azt mondta, hogy megváltozott. Visszakérte a nagyapjától a földet, képzeld el, és kertészkedik is, hogy mindent megváltoztatott az életében. És nem egy ilyen van, és ilyenkor azt mondom, hogy hú, hát akkor megérte, tényleg megérte. Tehát én nagyon szívesen tanítok. Nem akartam soha tanár lenni, mert a szüleim azok voltak, mondom, kizárt, hogy én tanítsak. Egyetemen sem akartam tanítani, pedig oda hívtak, ugye igazából mondom, kizárt, hogy én tanítsak. Azóta meg egyfolytában ezt csinálom. De hát ez annyira gyönyörű, tehát egyszerűen nem tudom, tehát én örülni. Azt is szoktam mondani, hogy borzasztóan boldogtalanok vagyunk, hogy véges a világ. Tehát ez annyira tényleg gáz, és mindenkit most akkor szorong, meg nem tudom. Hát igen, hogyha tonnában, méterben, meg dollárban mérem, akkor véges. De hogyha a természet komplexitásában mérem, akkor végtelen. Ahogy te mondtad, megismerhetetlen.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kupon napok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
4: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
7: Folytatódik a kávézó a világ végén, Tékacsik Márta a vendégem, aki továbbra is elméleti matematikusból lett regeneratív gazda és a Patika kert alapítója, tulajdonosa, és elérkeztünk a műsor utolsó szegletéhez, és akkor ilyenkor szoktam én egy kicsit a jövő felé kanyarítani a dolgokat, de mielőtt most így ugye a távolabbi jövőbe szoktam ilyen államképet kérni, vizionálni, de hogy most egy kicsit így a közeli jövőre is fókuszálnék, ugye most mostantól már azt hiszem, hogy már hivatalosan is létezik az élő környezetért felelős minisztérium, ami hát azért már nagyon régóta nagy hiátus volt, hogy nincs ilyen minisztériumunk, és onnan egyébként elég jó hírek érkeznek. Te számodra mik lennének azok a fontos, most hát tudunk nekik üzenni, hát a hallgatják, mik lennének azok a fontos témák, amikkel szerinted kellene foglalkozni a leginkább?
8: Hát két dolgot említenék, az egyik az kicsit folytatás ennek a kékvíz-zöldvíz dolognak, amiről beszéltem. Vissza kellene adni a természetnek elég sok területet. Nincs szükségünk ennyi szántóföldre, inkább a tartalomra kellene, ugye beltartalomra kellene koncentrálni, és nem mindenfajta energianövényeket, meg üres héjakat termeszteni, tehát mindenképpen. És én ezt rábíznám a természetre, tehát nem mérnökösködnék tovább, hanem azt mondanám, hogy adjunk vissza vizes élőhelyeket, teremtsünk, gyűjtsük össze a vizet, és akkor hagyjuk a természetre, ő majd megoldja. Nem semmi betonozás, semmi meder, semmi fal.
7: Hát maximum annyi, hogy lehetőséget biztosítani a gravitáció által, mondjuk, hogy az a többletvíz valahol
8: tudjon jutni. De ha kiszárad, akkor meg fogja oldani. Igen, a természet meg fogja oldani. Ez az egyik. A másik, amivel én nagyon szeretnék, vagy nagyon jó lenne, ha foglalkoznánk, az a város. A városi ember, mert ő van leginkább elszakadva, és hát ez nem kevés, tehát a túlnyomó többségünk nem csak Magyarországon, de az egész világban. Az Európai Unióban már 70% a népességnek él városban, nagyvárosban.
7: Hát és valószínűleg egyre több lesz, azt mutatja a prognózis.
8: Még 80 fölé fog menni az előrejelzések alapján, és ugye hát vidéken is inkább városi életet élünk. Tehát vidéken könnyebb, mert ugye van nekem is egy ilyen a te veteményesed is számít mozgalmam, 3000-en vagyunk az én zárt csoportomban, ott próbálok ilyen struktúráltan, ilyen Márti-féle módon tanítani a kertészkedést, tehát ott magyarázok sok mindent, amit máshol talán annyira nem, vagy biztosan, de mindegy, nagyon sok a megfigyelő. Ott könnyebb, tehát ez a helyzet nem olyan rossz. Magyarországon 2,8 millió kertes ház van, vagy ház van Magyarországon, ebben harmadikok vagyunk az Európai Unióban. 65%-unk él kertes házban, mert a városokban is vannak kertes házak. És ezt ki lehetne használni, ugye mondtam, hogy nem szeretem a számokat, de hát azért mégiscsak kikukázok én egy-két számot, és csináltam egy becslést is. Ha 500 négyzetméterrel számolok kertenként, vagy területenként, mert ugye már a ház van ott, meg le van betonozva beálló, kocsiba álló, meg nem tudom mi van. Ha 500 négyzetméterre számolok, hogy 140 ezer hektár.
7: Pjú.
8: Ez nagyon-nagyon sok.
7: Igen.
8: És hogyha mindenki megfelelően művelni a kertjét, ugye, amiről már beszéltünk, kicsit szabadon hagyva egy buja természetnek átadott területről tudna gondoskodni, ami ugye adna neki
7: egyébként. Mennyit mondom még egyszer, mert ezt majd jól beépítem az előadásommal. Mennyi? Nyúlom le.
8: Igen, nyúlod le, szóval igen, tehát, hogy 65%-unk él 65. házban, és ez 2,8 millió.
7: 2,8 millió.
8: És akkor én ezt kiszámoltam.
7: És a hektárban ez mennyi?
8: 140 ezer.
7: Hát 140 ezer hektár.
8: Mindegy, egy fejszámolással is, ugye.
7: Igen. Hát te ki tudod számolni fejszámolással.
8: Nem tudok számolni, egyébként nekem is kellett hozzá egy valamilyen Excel tábla, mindig Excel táblát használunk, nem is ilyen számológépeket. Na, szóval, tehát ez egy elég komoly potenciál, és ugye ebben nem szól bele senki. Tehát ez a mi ráhatásunk alatt van. Mi döntünk arról, hogy hogyan használjuk ezt a területet. És nem csak azért, mert hogy van materiális eredménye, az is nagyon jó, mert a szervezetünk meg fogja hálálni a jól tartott növényeket, a jó élő talajban termesztett növényeket, biztos, hogy megfogja. Ezért szoktam azt mondani, hogy a te veteményesed is számít. A másik dolog a város, amit említettem, ott pedig alanyi jogon biztosítanék mindenki számára egy parcellát egy közösségi kertben, hogy megélje. A kert szerintem egy nagyon jó edzőterem, nem csak testileg. Én azt mondanám, hogy szellemileg és lelkileg még inkább. Tehát amiről az elején beszéltem, hogy az ember elveszítette a helyét a világban, és helytelenül viselkedik, szerintem a kert segít neki visszatalálni. És én még olyanokat is szoktam mondani, mert ezt így magamnak így kitaláltam, hogy én ehető növényeket javasolnék. Azért, mert a kóka dísznövények mellett hajlamosak vagyunk elmenni. Tehát nincs hozzá kötődésünk, nincs elköteleződésünk, de hogyha a salátát meg szeretnénk enni, akkor szerintem ki fogunk menni a kertbe, és meg fogjuk locsolni azt a salátát. És még egy dolog, amit én így szoktam javasolni, hogy egy nyáriak is legyenek, ne csak évelők legyenek, hanem egy azért, hogy lássuk ezt az összefüggésrendszert, meg az örökké valóságot is, hogy megéljük. Tehát ugye a kert az nagyon bent tart a jelenben, tehát egy jó mindfulness edzőterem tényleg ott tart.
7: Tényleg
8: mert
7: az
8: hogy nem vagy soha egyedül, mindig van rád szükség. Ha valami bajod van, ott biztos, hogy találsz valami feladatot.
7: Hát, az biztos, igen.
8: Ugye? Tehát nekem, ha valami bajom van, amit általában nem a flóra és a fauna szokott okozni, ugye, ebből kellett deriválni, hogy kik szoktak engem esetleg.
7: A szintetikus világból kerülnek.
8: Igen, akkor én nekem a kert ad mindjárt egy feladat, és elfelejtem. Rögtön oda visszakerülök a helyemre. Tényleg visszakerülök. Tehát ugye a jelen, az örökké valóság, a körforgás, az elfogadás, hogy nem sikerül.
7: Igen, ez is nagyon fontos,
8: nagyon
7: hogy
8: fontos.
7: Nem tud mindig minden, meg dolgokra várni kell, tehát nincs pontosan. Az, hogy az instant megtörténik.
8: Abszolút, az időérzékelés teljesen más. Ott rendelt ideje van a kertben. Te azt nem tudod felgyorsítani. Akármit csinálsz, ha nem tudom, mit csinálsz, akkor sem fogod tudni.
7: És ha nem csináltad meg, amikor kellett, akkor meg azzal
8: akkor
7: meg...
8: Akkor duplán fogsz dolgozni, ha nem akkor csináltad meg, amikor kellett.
7: Igen, vagy el kell engedni akkor az nincs. Viszont következő évben megint kapsz egy lehetőséget.
8: Így van, és mindig valami sikerül, tehát hogyha nem monokultúrában gondolkodunk, hanem rengetegféle dolgot vetünk, ültetünk. Én nekem csak paradicsomból van 40 féle, paprikából 25 féle, de nem csak ezekből van, hanem rengetegféle. És ez az siker. Valami sikerül. Valami meg nem, mert a természet eldönti, hogy az már nem. Későn vetettem, nem olyan időszak van. Javaslom a szakaszos vetést ebben a klímaváltozásos időszakban, hogy ne egyszer, hogy hát, ha beletalálunk abba az időablakba, ami jó. Tehát, hogy ezek olyan apró kis trükkök, amelyek abból adódnak, hogy megfigyelem, hogy ott vagyok. És nem üzletelek a természettel, azzal nem lehet, minden lehet üzletelni a természettel, nem lehet szerződéseket kötni, nem lehet üzletelni, együttműködni viszont lehet.
7: Igen, igen. Együtt lehet. És tanulni tőle, tehát hogy én is azt tudom, hogy tanuljunk meg kertül, tehát hogy a legtöbbet igazából a kert magától, a kertől lehet tanulni. Igen. Az ember úgy megy ki, hogy odafigyel és nézi a növényeket, mikor egy kicsit kúkadtabb, na ez itt jobban érzi magát, ez nem érzi ott jól magát, tehát hogy ebből meg lehet tanulni, hogyha az ember erre figyel, és akkor...
8: Jobban, mint hogyha az erdőséta is nagyon jó, tehát az is nagyon, csak az másra való. Uh-huh. Itt ez az elköteleződés, ez szerintem is. Azért is szeretném, vagy javasolnám, hogyha hallgat engem bármilyen városvezető, akkor tényleg, ha lehet, akkor... És az jó lenne a városnak is hűteni, és hogyha lennének ilyen közösségi kertek mindenfelé, sokkal több lenne. Fel lehetne használni a vizet, a emberek tudnák, értékelnék az élelemnek is a valódi értékét. Tudnák, hát, hogy mi szezonális. Nem az lenne, mint most, hogy megkérdezed egy 30 évest, hogy hát paradicsom, nem tudja, hogy az mikor terem. Honnan tudná?
7: Persze.
8: Honnan
7: persze.
8: Tudná? Elveszítettük ezt a fajta tudásunkat teljesen, és ezt vissza lehetne szerezni. Más dolog, hogy a kerttel, a talajjal, az élő talajjal érintkezni, az egy nagyon jó dolog. Van is egy ilyen kertész baktériuma, azt tudod? Ismered?
7: Hát csak azt tudom, hogy a
8: mikrobaktérium vakke.
7: Mikrobaktérium vakke?
8: Ez egy létező cucc. Egy kis haver. Képzeld el először a kognitív problémák, nem is kognitív, hanem mentális problémák gyógyítására használ.

0: tanult formája van, ami velünk született, valamit megtanul. Uh-huh. 28 nap alatt. És a harmadik, ezen nagyon fogsz csodálkozni.
1: És az eső.
0: Esik az eső, de jó, akkor lesz majd ertyőgyújtás. És a harmadik, hogy még a kognitív képességeket is javítja. Úgyhogy ezért szoktam azt mondani, hogy hát nem véletlenül hívják a kert észt. Kert észnek.
2: Akkor te nyelvi ész is vagy én most már. Gyanús.
0: Ez csak a matematikus, ami mindent elemez, és mintázatokat lát mindenben, egyszerűen ezt nem tudom levetkőzni. Na.
2: Igen, hát szinte nem véletlen egyébként, hogy a Covid óta lett nagyon-nagyon-nagyon népszerű a kertészkedés, mert ugye a Covidban elkezdtek az emberek kertészkedni, mert volt valami, ahol a helyén voltak a dolgok, tehát a világ szétesni látszott, de ha kimentél a kertbe és elültetted a paradicsomot, az ugyanúgy kinőtt, és ott volt, és az ember így úgy érzi, hogy itt tényleg ott helyén van, és igen, és az is, hogy tesz valamit, egy ilyen együttműködést. De ugye ez nagyon fontos, hogy mert még mindig vannak emberek, akik uralni akarják, a kertet is volt, és az egyik márkának volt ez a szlogenje, aztán ne is, elég hamar le is vették, hogy uralt a kertedet.
0: Nem
2: tudod uralni a kertedet, hát azt nem tudod, együttműködni tudsz vele, egy ilyen gondviselője vagy annak a területnek inkább, tehát hogy ez...
0: Igen, és a valósághoz való viszonyod is valahogy helyreáll, mert most a mesterséges intelligencia túl digitalizált világkorában szerintem ez egyre fontosabb lesz. Tehát elszakadtunk a valóságtól, és mindenki képez magának akár naponta más-más valóságot, mert hogy ma lehet digitálisan bármikor összerakom a kis modellt, és csak az nem valóság. És a kert visszahoz, tehát ott a kicsit másképp fogja, tehát nagyon sok mindenben tud változtatni. Személyiségfejlesztés. Tényleg, erre is vannak már kutatások, ugye mondtam, hogy sok mindent olvasok, friss kutatások, tehát tényleg, akár mentális betegségeket is a kertészkedés jobban gyógyít, mint a kognitív terápia, ami ugye jóval drágább is, meg nem elérhető mindenki számára. Hosszabb távon hat. Úgyhogy...
2: Idősek otthonában is nagyon nagy sikerrel használják, és olyan idősek, akik már teljesen nem is voltak hajlandók mondjuk kikelni az ágyból, azok újra aktívak lesznek, tehát hogy nagyon-nagyon jó hatással van az idősekre is.
0: Úgyhogy ha kérdezed, hogy mit szeretnék, mindezt szeretném, igen, mind legalább, és még legalább 5-6-ot fel tudnék sorolni, hogyha lenne még műsoridő. Hát igen, nem aprózzuk el a dolgokat, de ugye komplex a rendszer, tehát a rend. Ezért van mit kívánni, és van mit csinálnunk.
2: Igen, hát egy csodálatos dolog ez, és tényleg ez van, hogy az ember minél jobban beleássa magát igazából, annál jobban rájön arra, hogy milyen keveset tud. Tehát ez a nagyon érdekes ebben, hogy ugye van is, nem is tudom, hogy ez a Dunning-Kruger effektus a pszichológiában, hogy minél kevesebbet tudsz, azt hiszed, annál többet tudsz, és minél többet tudsz, annál jobban rájössz. Hát a kertészkedés is ilyen, hogy így, ja, hát azt hiszem, hogy tudom, és akkor elkezdesz egy ilyen témával foglalkozni, mint a talaj. És akkor rájössz, hogy semmit nem tudunk,
0: 100%-át bírjuk fel is. Ezért mondom azt, hogy én végül is mindig ezt csináltam, mert a matematikában is ilyen problémát, hogy valahogy ez nem zavar engem, hogy olyasmivel foglalkozom, hogy nem lehet megoldani, vagy nem lehet megtanulni, vagy nem lehet teljes mértékben megismerni. Ez nem jelenti azt, hogy nem igyekszem, tehát egyáltalán nem. Tehát ott van a tanulás, sőt, hát úgy kell az egészre nézni, hogy csillogó szemekkel és kíváncsisággal, azért fontos a kíváncsiság, és a tapasztalatoknak is az értékelése, azért, hogy a jövő évben jobban csináljam. Szoktam mondani, ugye ez a csoportomnak is a jelszava, hogy egy kertész egy naptári éve az egy tapasztalati év. 100 kertész egy naptári éve az lehet 100 tapasztalati év, de csak akkor, ha megosztják egymással.
2: Nagyon jó van.
0: Persze mindenkinek más a kertje, de akkor is érdemes tanulni a többiektől.
2: Meg sok jó megoldás van. Így ez a van. Másik, amit ugye nagyon sokszor van, hogy akkor valamit mondjuk én is kiteszek valamivel kapcsolatban, és akkor olyan agresszivitással tudnak, hogy ez mekkora baromság, mert ez nem így van. Igen, ez is az abszolút megvan, de igen, én a gyepnácikat szoktam így nevezni, de hogy itt tényleg ez is, hogy de figyelj, hiszem, hogy nálad így volt, de nálam meg így, meg lehet, hogy a kert egyik végében, meg így a másik végében, meg amúgy, tehát hogy nincsenek, ezben pont az izgalmas, hogy nagyon-nagyon sokféle jó megoldás van.
0: Igen, ezért is nem működnek a nagy monokultúrás megoldások, mert ott nincs ilyen cizellált ránézésre, megismerése a dolgok, nincs lehetőség.
2: Nincs, igen.
0: Ott a táj az egy papír.
2: Igen. Jó, és itt is jön be az, hogy nagyon nagy lehetőség az, hogy nekünk visszacsatolva erre a kertre, hogy a kert az egy lehetőség. Szintén előadásoknál meg szoktam kérdeni, kinek van kertje, na hát akkor gratulálok, óriási lehetőségetek van, mert hogy tényleg tehettek valamit, és hogy te is mondod, az egy-egy kis oázis lehet, ami azért kérdeztem a számot, ami össze

0: adódik egy óriási nagy területté, és különösen egy városban az egy csomó élőlény számára élet és halál kérdése lehet. Tehát, hogy nektek ott van a lehetőség arra, hogy egy picike kis oázis teremtsetek, ami elképesztő módon fog visszaadni
1: nehéz,
0: nektek.
1: Ugye, mert szigetszerűen nagyon nehéz a természetben természettel együtt dolgozni. Már mondtam, tehát a természet segít. Tehát a természet segít.
0: Így van.
1: Na, kérjük és elfogadjuk.
0: Meg türelmesek vagyunk, mert nem biztos, hogy az első évben fog működni.
1: És ezt el kell viselni, ez nem a gyors projekteknek a tere, hogy akkor pénteken rájöttem, hogy nem működik a projekt, akkor hétfőn indítok egy másikat. Hát ez nem fog így működni.
0: Igen. Hát főleg úgy, hogy ugye nagyon sok kert ugye még úgy üzemel, hogy akkor tiszta vegyszerrel van fenntartva, és aztán arról lejönni, az pont ugyanolyan, mint egy nem tudom, egy drogosnak lejönni. Tehát én láttam olyan kertet, amit apósomnak volt ilyen kertje, mindig ott voltak rajta a mosolygós almák, stb. Kaptam is az ívet mindig az asszonyt, hogy hát hogy van az a Gyuri papának mindig. Mondom, hát figyelj, nézd meg, a Gyuri papának ott áll a permetező, és igen, és akkor Gyuri papa lebetegedett, és a következő, a kert az összeomlott. Tehát amint abba hagyta a permetezést, mintha így lesavazták volna az egészet.
1: Igen, vegyszerekkel tartjuk őket életben. Hát nem is életnek nevezném ezt, mondtam, hogy inkább csak növényeknek kinéző tárgyak ezek, amit vegyszerekkel, hogy egyre több vegyszer. Tehát, hogyha olyan jól működnének ezek a vegyszerek, akkor miért kell egyre többet használni, ugye? Igen. Tehát valami nem oké. Ez biztos, hogy nem oké. Úgyhogy, és az is igaz, ugye beszéltünk a műtrágyákról, a növények csak egy nagyon kis részét tudják hasznosítani ezeknek a műtrágyáknak. Igen, hát a többi elfolyik a tengerbe, és ott megöli az élővilágot.
0: Igen, hát ez az, amit szintén nem értenek az emberek, hogy igen, annak a műtrágyának egy nagyon-nagyon nagy jelentős része bekerül az élővizekbe, a talajvízbe, igen, a tavainkba, és óriási pusztításokat eredményez, illetve hát az is van, hogy nem táplálja azokat a mikroorganizmusokat, amik a talajban
1: nem
0: vannak.
1: Nem tehát... direktben táplálkoznak, úgy, hogy mi sem, amit mondunk, hogy a mikrobiom, a növények sem direktben táplálkoznak, úgyhogy van fantasztikus világ, csodálatos, és szerintem rengeteg örömet tud adni. Csak el kell kezdeni.
0: Ennél csodásabb végszó nem is lehetne, mert nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, tudtam, hogy remekvel fogunk beszélgetni.
1: Én köszönöm.
0: Remélem, hogy nektek is legalább ennyire tetszett. Ha szeretnétek visszahallgatni, akkor tudjátok, föl fog kerülni majd szombaton az ismétlés után a podcast platformra, tehát meg tudjátok ott is hallgatni, de szombaton ismételjük. És egyébként meg gyertek ki a Kertfesztiválra a hétvégén, Márta is ott lesz, én is ott leszek, és egy csomó mindenféle, hát hasonlóan zöld bolond lesz, akik ilyen előadásokat fognak tartani, és erről talaj életről, meg természettel való együttműködésről fognak beszélni, úgyhogy találkozzunk Pilisvörösváron, vagy itt a Rádió Cafén. Sziasztok!

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
6: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
7: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Baraka Rétes, a Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
9: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Azbeszt szennyezés, fontos döntések jöhetnek. 100 kilométeren át üldözték a miskolci álmokfutót, kiszáradtak a benzinkutak Kubában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfői ülésén tárgyal a kormány a Nyugat-Dunántúl érintő azbeszt szennyezés kezeléséről. Számos településre kerülhetett az Ausztriából származó kőzúzalékból, Vas, Zala, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyébe. Az élő környezetért felelős miniszter a héten jelezte, minden segítséget megadnak az önkormányzatoknak. Gajdos László hangsúlyozta, a veszély elhárítása után kifizettetik a felelősökkel a költségeket. Hozzátette, magyar-osztrák kormányközi tárgyalásokra is szükség lesz, tisztázni kell ugyanis, hogyan kerülhetett kereskedelmi forgalomba a szennyezett egészségkárosító építőanyag. Irán nem juthat atomfegyverhez, és ha ennek az az ára, hogy rövid távon felmegy az üzemanyag ára, azt vállalni kell, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a közelgő félidős kongresszusi választások sem befolyásolják a közel-keleti válság rendezésével kapcsolatos döntéseit. Épp ezért, jegyezte meg, pusztán gazdasági megfontolásból nem fog belemenni akármilyen béke megállapodásba a teheráni vezetéssel. Vádat emeltek a miskolci álmok futó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli szágoldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, még megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. Egyik napról a másikra megduplázták az üzemanyagárát Kubában, 1 liter gázolaj átszámítva úgy 620, 1 liter benzin pedig 580 forintba kerül most. Csak hogy az amerikai olajblokád miatt nincs mit eladni, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva maradt. A fekete piaci benzinárak eközben az egekbe szöktek, literenként 8 és 10 dollár közé, ám ezt a legtöbb kubai már nem tudja megfizetni. Ború, csapadék és szél, erre számíthatunk, mondom a részleteket. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén.
1: Koncert. Június 27-én rendezik a Szegedi Szimfonikus Zenekar hagyományos ajándék koncertjét a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A nagyszabású szimfonikus koncert kapcsolódik majd a 95 éves fennállását ünneplő fesztivál jubileumi szezonjának további eseményeihez. A Szegedi Szimfonikus Zenekar, mint Szeged város komoly zenei életének legfontosabb szereplője, természetesen ezer szállal kötődik a Szegedi Nemzeti Színházhoz és a Szabadtéri Játékokhoz már megalakulásuk óta. Jelenlegi formáját, intézményi önállóságát az együttes Vaszi Viktornak köszönheti, aki a fesztivál újraindításánál is báváskodott, közszínházi és szabadtéri zeneigazgatóként is jelentősen hozzájárult a művészeti intézmények máig tartó gyümölcsöző kapcsolatához. A Szegedi Szabadtéri Játékok 95 esztendős története során a Dom téri színpadon játszott előadások jelentős része zenés produkció volt. Az operák, operettek, balettek és musicalek mellé 2003-ban csatlakozott az azóta hagyománnyá vált ajándékkoncert, amelynek idei alkalmával a fesztivál minden nyáron visszatérő fellépője, a Szegedi Szimfonikus Zenekar, egyfajta múlt idézésre vállalkozik. A június 27-i hangverseny műsorát az elmúlt évtizedek során legtöbbet játszott művek népszerű részleteiből állította össze a zenekar, de az est karmestere, Gyüdi Sándor néhány, a jubileumi alkalomhoz kapcsolódó különlegességről is gondoskodik majd.
0: Opera.
1: Arnold Schönberg Gurre dalok című oratóriumát először viszi színpadra a Magyar Állami Operaház május 24-én, a több mint 300 közreműködőt igénylő, ritkán hallható remek művet az intézmény már 2025-ben az Erkel Színházban is műsorra tűzte egy teltházas előadás alkalmával. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát az operaházi előadás alkalmával Dobocki Gergely karmester vezényli. A Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője korábban többek között Kocsis Zoltán, Fischer Iván, Fischer Ádám és Ötvös Péter mellett is tevékenykedett, opera karmesterként Mozart, Bartók, Britten, Purcell, ifjabb Johann Strauss és kortárs szerzők színpadi műveit is vezényelte. A Magyar Állami Operaház kötelékében az Artaban című produkcióban debütált. A Gurre dalok különös helyet foglal el a Schönberg életműben. A zeneszerző művét sokan a 20. századi modernizmus és atonalitással azonosítják, ez a grandiózus mű azonban még a késő romantika összegzéseként egyszerre mutatja Wagner, Strauss és Mahler zenei hatásait. A történet Jens Peter Jacobsen dánírő Gurre Zange című vers ciklusán alapul, középpontjában Valdemar király és Tove szerelme áll. Tiltott szenvedély, féltékenység, gyilkosság, gyász és átok sűrűsödik benne középkori legendává.
0: Film.
2: Kínai-magyar misztikus és fantasy elemekkel átszőtt testvérdráma érkezik a mozikba május 21-én Nem én vagyok címen, ami a kínai származású író-rendező-producer Chang Kő első nagyjátékfilmje. A Nem én vagyok című film egy Budapesten élő kínai család belső konfliktusait mutatja be, miközben betekintést nyújt egy zárt, saját szabályok szerint működő közösség hétköznapjaiba. A két testvér, a 23 éves tehetséges női zongorista és a pár évvel fiatalabb hedonista öccse sorsa egy baleset és egy természetfeletti esemény következtében végleg összekapcsolódik. A fiú halála után a lelke nővére testébe kényszerül, ahol intenzív harc indul a kontrollért. A rendező elmondta, hogy a film, ami a legnagyobb hatással volt rá is, inspirálta a filmkészítő pálya irányába, Stanley Kubrick Mechanikus narancs című alkotása volt, fotósként végzett, egy ideje Sanghajban dolgozik, ahol reklámokat rendez, és a film forgatókönyv írójával, Magai Miklóssal már dolgoznak a következő produkciójukon, amit Budapesten forgatnak majd szintén kínai-magyar közegben. A forgatókönyvíróval való közös munka kapcsán elhangzott, hogy Chang Kő volt az ég, Magai Miklós pedig a föld, aki egy mederbe, valamint a műfajiság irányába terelte a történet bőséges energiáit, ötleteit és lehetőségeit. Elhangzott az is, hogy a két testvért alakító főszereplőkkel, Cui Sisi és Li Chaddel egy éves próbafolyamat előzte meg a forgatást, a film díszletét pedig a rendező saját kezüleg építette fél éven keresztül. A film független produkció, állami támogatás nélkül készült. 45 15 főstábbal 33 nap alatt. A filmben szerepel még Fuchs Benjamin és Polgár Csaba színész, vezető operatőr Bántó Csaba, operatőre Táborosi András, vágója Kővári Szabolcs, a zenéjét pedig Barta Márk szerezte. A film ősbemutatója a 45. Magyar Filmszemlén volt februárban, a magyar mozikba pedig május 21-én érkezik.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Aktereki csepkővilág, föld alatti univerzum. Az aktereki karszt több évezredes geológiai folyamatok következménye. A mészkő repedéseibe beszivárgó víz munkája nyomán különös barlangrendszer keletkezett, és elképesztő formájú cseppköveket figyelhet meg a látogató. A felszín alatt a hőmérséklet állandó, hiányzik a fény, az évszakok nem számítanak. A víz old, a gravitáció alakít, a cseppkő pedig milliméterenként épül. Itt nincsenek gyors változások, minden nagyon lassan történik. Ennek a rendszernek a legismertebb és leglátogathatóbb része a Baradla-barlang, amely az aktereki cseppkőbarlang legnagyobb szakasza. Több bejárata van és különböző hosszúságú vezetett túrákkal járható be. Akterek és Jósva fő felül is megközelíthető. A különböző méretű termek, például az óriások terme, a kiváló akusztika és a cseppkőformák mind a karszt folyamat természetes következményei. A Baradla ösvény a felszínen vezet végig a karszt jellegzetes formái között. Töbrök, víznyelők, sziklás peremek mentén. Jó ellenpontja a barlangtúrának, mely segít megérteni, mi történik a talpunk alatt. Amit bent látunk cseppkőként és hatalmas teremként, az itt fent repedésként, víznyelőként és karsztos mélyedésként kezdődött. A Baradla-barlang különböző bejáratainál többféle hosszúságú és nehézségű túrák érhetők el. A látogatás minden esetben vezetett formában történik, ami nem formalitás. A rendszer mérete és szerkezete miatt ez indokolt. A Rákóczi-barlang és a Kossuth-barlang kevésbé ismert, de a karsztrendszer szempontjából fontos részek. Nem mindegyik látogatható a hagyományos túraútvonalakon, de jelenlétük jelzi, hogy az aktereki karszt nem egyetlen fő látványosságból áll. A barlang túrára előzetes jegyvásárlás kifejezetten ajánlott, főleg a főszezonban, amikor a látogatószám megemelkedik. A barlang túra után nem érdemes azonnal autóba ülni. Jó ötlet sétát tenni a környéken. A közeli Jósvafői mesterséges tengerszem rendezett, könnyen bejárható terület, ahol a vízfelület, az erdő és a karsztperem egyszerre vannak jelen. A tó mesterséges eredetű, mégis szervesen illeszkedik a tájba, és itt egy kellemes séta jó lehetőséget ad arra, hogy a föld alatti élmény után visszaszokjon a szemünk a természetes fényhez. A környéken működő huculménest is érdemes meglátogatni. A hucul lovak tartása és bemutatása nem turisztikai attrakció a szó klasszikus értelmében, itt a térség élő hagyományába tekinthetünk be. A legelők és nyitott terek látványa segít újra horizontot találni a barlang zárt rendszere után. A Jósvafő környéki sétautak jól járhatók, így a barlangtúra után nem igényelnek külön felkészülést. Aktelek és Jósvafő között autóval rövid az út, így a felszíni megállók kényelmesen beilleszthetők egy félnapos vagy egynapos programba, akár családdal, gyerekekkel is.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kombó olyan kis együttest jelent, amelynek 3-8 tagja van, amelyet gyakran pontosan megadnak az együttes nevében, például Hot Five vagy Modern Jazz Quartet. Az elnevezést főleg a jazz területén használták, később azonban a tánczenében is elterjedt. Ez is mutatja, hogy a combinationből eredő kombó rövidítés a változatos hangszer összetételekre is utal.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bár hasonló a nevük, az ausztrál elektronikus zenész Skeleton nem biztos, hogy Skeletornak drukkol, ha megnézi a 87-es He-Man a világurát. Skeleton 2024-es szerzeménye a Love Enemy. Skeletor a dalcímmel ellentétben a legkevésbé sem szereti az ellenségét, hiszen gonosz kacajok közepette állandóan el akarja pusztítani He-Mant. Skeleton dalában igazság árad a városon át. Skeletor repülő trón székén lebeg a leigázni kívánt város felett. Viszont mindkettejüket izgatják a szintetizátorok. Skeleton hivatalból érdeklődik irántuk, Skeletor pedig, akár csak a film összes többi szereplője, a kozmikus kulcsot keresi, amely szinti-szerű zenélő billentyűivel intergalaktikus portált nyit.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
6: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
7: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
9: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
10: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az amerikai sztár hip-hop csapat a Roots 1999-es Grammy-díjas dala a You Got Me több nagyszerű, ugyancsak Grammy-díjas zenész közös munkája. A dalt részben Jill Scott soul R&B énekesnő szerezte, a rap-betéteket a csajrapper Eve magyarázta szalagra, a refrént pedig Erykah Badu soul énekesnő dalolta fel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Platon Karatajev, amely egy Tolsztoj karakterről kapta nevét, 2016-ban alakult. A Magyar Indi Kvartett zenéjével a létezés magja körül bolyong. Paradoxonokon keresztül keresi a válaszokat az elemek atomi szintű megfigyelésével, vagy csillagászati szemszögből elmélkedik az igazán lényeges kérdéseken. A zenekar fokozatosan eltávolodott akusztikus hangzásvilágától, és megjelent dalaiban az elektronika is. Az évek során a Platon Karatajev nem csak helyi szinten szerzett figyelmet, hanem nemzetközileg is elismerték. Több millió streameléssel a Spotify-on, főként az USA-ból, az Egyesült Királyságból és Németországból.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1979-ben jelent meg a Highway to Hell, az utolsó olyan AC/DC album, melyen Bon Scott énekelt. 79-ben mutatkozott be a B-52s a The B-52s című albumával, és 79-ben jelent meg a Pink Floyd The Wall című dupla rockoperája is, amely a zenekar legnagyobb példányszámban eladott albuma lett. A Smashing Pumpkins 979 című dala azonban egyáltalán nem róluk szól.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
5: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Üzent végkielégítéséről a volt miniszterelnök. Ha megütöd, leülöd, egyre több támadás éri a vasutasokat. Eto vagy Fradi, este minden kiderül. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter a héten felszólította az előző kormány minisztereit, államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. Tegnap pedig azt posztolta, hogy Orbán Viktor nem kapja meg 38 milliós végkielégítését. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott már a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Aggasztóan sok támadás éri a vasutasokat, volánosokat. Az év első 4 hónapjában 69 incidens történt, jóval több, mint tavaly ugyanekkor. A MÁV csoport folytatja "Ha megütöd, leülöd" kampányát. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény, amire a zéró tolerancia jegyében reagálnak. A bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálóknak beszerzett csak nem 200 test. Kamera. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömsödön, egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt, az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Este 7 óra tájban kiderül, hogy a listavezető Győr vagy a címvédő Fradi szerzi meg az aranyérmet a futball NB1-ben. Ha az Eto nyer Kisvárdán, biztosan bajnok. A Ferencvárosnak mindenképp több pontot kellene szereznie az Üllői úton az Zalaegerszeg ellen, mint riválisának Északkeleten, vagyis csak akkor végezhet az élen, ha a Győr botlik, az Eto 5-5-ször lehet befutó, míg az FTC összességében 37. sorozatban 8. bajnoki címért lép pályára. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén. A mai mixet Cyborg Templar készítette.
4: Sziasztok, Misa vagyok, és az apám

0: Conga Heaven Bongo Hell. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután egykor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb slágerterméke, a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Nőtt a MÁV csoport dolgozóival szembeni erőszakos támadások száma. Kínába megy az orosz elnök, zajlik az idei futókörök napja. Köszöntöm Önöket, a híreket Bárhászárpártól hallják. Jelentősen nőtt az erőszakos támadások száma a MÁV csoport dolgozóival szemben, míg tavaly az év első 4 hónapjában 41, idén ugyanebben az időszakban már 69 esetet regisztráltak. A legtöbb atrocitás a vasúti dolgozókat, főként a jegyvizsgálókat érte, de a buszsofőrök is egyre gyakrabban válnak célponttá. A társaság szerint a közfeladatot ellátó munkatársak elleni támadás bűncselekmény, ezért minden ügyben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti rendszerekkel és fokozott rendészeti együttműködéssel erősítik. Kedden 2 napos hivatalos látogatásra Kínába érkezik Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök Pekingben Xi Jinpinggel tárgyal a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, valamint aktuális nemzeti térségi ügyekről. A program szerint több államközi megállapodást is aláírnak, emellett Putyin találkozik Li Qiang kínai miniszterelnökkel is. A vizit központjában Moszkva és Peking stratégiai együttműködésének további mélyítése áll. Szokatlan májusi hideg és rendkívüli vízszint emelkedés miatt ismét védekezik Velence. A várost a tengerár ellen védő gátrendszert két egymást követő estén is működésbe kellett hozni, ami ilyenkor ritkaságnak számít. A szakemberek szerint az idei május a leghidegebb az elmúlt 10 évben, miközben az év eleje óta már több mint 20 alkalommal aktiválták a mobil védelmi rendszert. Olaszország több régiójában közben viharriadó van érvényben, a szélsőséges időjárás miatt számos helyen lezárásokkal és korlátozásokkal készülnek. Futócipőt húzott az ország, 25 helyen zajlik a futókörök napja. Délelőtt 9 órakor kezdődött és 17 óráig tart. Az egyes helyszíneken minden lefutott kilométer a települések közös eredményét erősíti. A részvétel ingyenes, a cél pedig nem csak a mozgás, hanem a helyi közösségek összefogása is. Budapesten 5 helyszínen, emellett többek között Kaposváron, Szolnokon, Egerben, Székesfehérváron, Sárváron és Moson-Magyaróváron is futnak a résztvevők. Borult időnk lesz, többfelé kell esőre, zivatarra készülni. A részleteket azonnal mondom. Túlnyomóan borult lesz az ég, legfeljebb hazánk keleti felén szakadozott lehet a felhőzet, ott rövidebb napos időszakok is előfordulnak. A Dunántúlon tartós esőzésre, másút záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk, többfelé várható kiadós mennyiségű csapadék. A legmagasabb hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másút 17 és 24 fok között alakul, de a 20 fok feletti értékek a Tiszántúlon lesznek jellemzők. Késő estére 8 és 16 fok közé hűl le a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Szabó Borbála író, akit köszöntök, szia!
2: Szia!
1: És a Házasság Labirintus című könyvet kapcsán beszélgetünk, ami a közeljövőben jelenik meg, egyébként május 27-e, azt hiszem, a könyvemutató, egy színházi produkcióval összekötve, ami ugye a Momentán társulat. Mindig úgy félek, hogy nem a Momentumot.
2: Nem, Momentán.
1: Tehát a Momentán társulattal összekapcsolva egy könyvemutató. És hát szükség is van erre, mert hogy az a helyzet, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes szerkezetű könyv. Először leginkább erről beszéljünk. Szóval a Labirintus az nem csak a címben szerepel, hanem van jelentősége.
2: Igen, hát nem tudom, te emlékszel-e a 90-es években ezekre a kalandjáték kockázat kötetekre. Az egy ilyen fantazi műfajú könyvek voltak. Én állandóan ezt olvastam, meg a fiúk. Tehát lehet, hogy egyébként lányként ezt nem annyira, de én imádtam és gyűjtöttem. Első ikonikus kötet a Halál Labirintus, szóval, hogy az ember ilyen formában ír, akkor már csak a műfaj előtti tisztelgésből is ezt labirintusnak nevezi. Volt egyébként egy Cigány Labirintus című hasonló kötet, tehát az meg a hogyan boldogul egy cigány srác Magyarországon, ez a 2000-es évek elején jelent meg. Nekem az is nagyon tetszett, és ugye azt is labirintusnak nevezték az írók, szóval, hogy én ehhez kapcsolódva neveztem. Hát amúgy is labirintus a házasság, de ugye műfajról.
1: Igen, de hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez nem, tehát ez nem egy történet, amin megyünk végig, ami megíródott, és akkor mi, nekünk annyi a dolgunk, hogy befogadjuk, hanem ebben folyamatosan döntéseket kell hoznunk, és a döntéseinktől függően barangolunk a könyvben is. Ezért mondtam a szerkezetet,
2: igen,
1: hogy ez egy
2: igen, igen, csak hogy igazából a létező műfajra. Én azt akartam kipróbálni, hogy amit szórakoztató műfajként ismertünk, bár úgyis nagyon gondolatébresztő volt, de hát ott orkok, trollok, meg ilyenekkel harcoltuk, hogy mivel, hogyha férjek, feleségek, szeretők, szóval hogy emberek szerepelnek benne, hogy el lehet ezt a műfajt mélyíteni, úgyhogy valami több legyen, mint szórakoztatás. Szóval ezért ez nagyon régóta érdekelt már.
1: Egy nagyon érdekes, meg maga a téma is, és én meg azon kezdtem gondolkodni, és nagyon összetett bennem ez, hogy az a téma, ugye ez házasságról van szó, és a házasságnak valamilyen kritikus pontjáról, természetesen megcsalásból következő válságról, és az a kérdés, hogy ez most akkor működik-e tovább, vagy nem, és tulajdonképpen a két nőnek a hatása a férjre, vagy tehát az emberre, akinek valamilyen döntést majd kell hoznia, de jól láthatóan a döntését iszonyúan befolyásolja, alakítja, még tán a személyiségét, a karakterét is alakítja a két nőnek a különböző hozzáállása, reakciója, döntése, ami szerintem alapvetően így van az életben is, és hogy én ezt most nagyon, nagyon mainak találom ezt a történetet, és nem tudom, hogy azért, mert én magam és a környezetem abba az életkorba léptünk, ahol úgy minimum ezek a sztorik feljönnek. Tehát, hogy majd nem tudom, hogy engem csak azért talált el, mert én vagyok ebben az életkorban, és látok magam körül ilyet, vagy egyébként is az van, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon létező dolog.
2: Szerintem létező dolog, meg én nagyon szeretem megírni a mindenki történetét, hogy úgy nézi az ember, és akkor hát ez pont ez van velem is, és hogy itt azért, itt nagyon sok mindenki mesélt nekem is barátnőim, anyukám története, az én történetem, a mindenki története benne van, és hogy különböző szálakon mindenkinek a története, amiket így hallottam ilyeneket, és nekem is az én korosztályomból meséltek
1: hiszen
2: sokat.
1: Hiszen egy korosztály vagyunk, többé-kevésbé.
2: Egy iskolába jártam.
1: Igen. Te vagy a fiatalabb egyen.
2: Kicsit.
1: Igen.
2: De hogy igen, hogy hallja az ember ezeket a sztorikat, és én nem pont ebbe vagyok, de hogy nagyon érdekelt nyilván ez az élethelyzet, de engem úgy is érdekelt, mint ezeknek a gyereke. Tehát én azt vettem észre, hogy az én gyerekeim is ezt nagyon szívesen olvassák, sőt a barátnőim férjei és gyerekei is arról számoltak be, hogy eltűnt a könyv, mert a fiamnál van, de nem adja vissza. Tehát, hogy pont amiatt, hogy viszont őket meg ez úgy érinti, mint hogy engem a szüleim válása, és ott is sokszor gondolkodtam azon, hogy ha lett volna-e más döntés, és mi lett volna volna, ha, akkor mégis együtt maradnak, ma hol tartanánk, jobb lenne, vagy rosszabb. Tehát, hogy ez a, ebben a döntések szerepe, meg az általános történet, az nekem az volt a célom, hogy ezt érezze mindenki, mint te, hogy basszus, ez az én történetem is, vagy hogy pont ugyanez van bennem, meg körülöttem. Ez nekem egy ilyen régi kísérletem a mostanában, amiket írok, ez mindig erre megy, hogy írtam egy családregényszerű darabot, Kecskeméten játszák, és szerencsére nagy siker, és ott is minden néző, hallom a női vécében mondják, hogy hát ez pont az én család, pont ugyanez. És valahogy ez lehet, hogy most ilyen érett korba lép engem, ez érdekel, hogy a mindannyiunk története, hogy azt megírni valahogy, ezért is ez a forma alkalmas arra, hogy többféle történet, több végkifejlet lehet. Hát igen, tehát ez nem egy történet, hanem ez mindannyiunk története, és én meg kíváncsi vagyok egyébként, hogy te olvasóként hogyan választottál, úgy, ahogy te csinálnád, vagy úgy, ahogy soha nem csinálnád, vagy egy jó sztorit akartál, amiben van dráma, vagy egy nyugodt erkölcsös végkifejletet, szóval, hogy ez engem meg így az olvasónak a stratégiája is nagyon érdekelnek ebben, hogy hova lapozol, vagy az első utat például merre vezetett a regénybe.
1: Hú, nagyon érdekes, mert hogy közben nekem, ahogy mondtam, az én környezetemben most több ilyen van. Több olyan hozzám nagyon közel álló embernél zajlik ez, a házasságnak a valamilyen válsága. Ne adjék, egy harmadik ember belépte, és hogyan továbbnak a döntése, amiben én is stratégiai partner vagyok.
2: Segítesz lapozni.
1: Hiszen beszélgetünk róla, lejátsszuk előre, mi lehet, mi fog történni, mi az, ami a te érdekedet szolgálja, mi a te érdeked, mi a te érzésed. Szóval, hogy én ebben most így benne vagyok, elég komolyan, és képzeld el, hogy én most azt a megoldást választottam a te könyvedbe, hogy úgy döntök, ahogy nem döntenék. Megnézem, hogy akkor mi van, hogy én ezt mondjuk sose tenném, de és már csak azért sem, mert idegtípusilag sem az az ember vagyok, hogy egy felfokozott helyzetben azt mondjam, hogy na jó, akkor kérlek, mondd el a te nézőpontodat. Már úgy értve felfokozott helyzetben, hogy egy ilyen nagyon-nagyon igen, érzelmileg megrázó helyzetben, és most úgy döntök, nem is komfortos. Tehát ott azt érzem, hogy képzeld el, hogy így olvasom, és azt hiszem, minek jöttünk ide? Ebben az utcában minek jöttünk be?
2: Az életben is azért van egyébként ilyesmi, hogy így, nem úgy döntesz, hogy igen. Ez nehéz volt írás technikailag, hogy legyen az alap, a főhősnek, aki egy 40-es hölgy, egy tanárnő, legyen egy alapkaraktere, de mégis mindenki bele tudja érezni magát, tehát hogy például milyen állapotból döntesz, azért van egy állapot, ahol megérkezik a szöveg. Én ezt általában stílussal, vagy írás technikával próbáltam megalapozni, hogy te azt érezd, hogy én manipulálok íróként, egy picit arra, hogy milyen állapotban vagy, mint főhős.
1: És
2: tehát, hogy van karaktered, de közben meg mégis te vagy. Szóval ezt a kettőt kellett, ezen nehéz volt egyébként lavírozni. Hogy most idegbajban vagy, állapotban vagy, de mégis erőt veszel magadon, és nyugodtan döntesz, vagy nem, de hogy kellett egy alapkarakter. Tehát nem lehet azt teljesen üresen hagyni, hogy ez a nő kicsoda, vagy milyen.
1: Persze, és az látszódik is, hogy tényleg próbálsz segíteni, hogy döntsek abba, hogy én most hogy vagyok. És egyébként a leírásokban is nekem van olyan, amikor azt hiszem, kit érdekel ez most? Ugye te viszed. Hát hiszen igen, azért valamilyen módon, ha már beleraktál egy történetbe, akkor csak fogni kell a kezemet.
2: Nem tudom, lettél-e alkoholista? Mert van egy olyan út, hogy alkoholista lehet, ez az én anyukámnak a története alapvetően, és ott például nehéz volt írni, de viszont volt is terepem, hogy mit csináljak, hogy egy ilyen önbecsapásnak a gondolatmenetét, de hitelesen próbáltam, tehát hogy ne láss át olvasóként azon, hogy most kezdem becsapni magam, hanem ahogy az életben elkezdem megmondani, hogy mindenki annyira hülye, és én egyáltalán nem vagyok alkoholista, csak most ki vagyok borulva, és hogy tulajdonképp szerettem volna, hogy minél tovább jön az olvasó az élethazugsággal, mert amikor ez így összetörik, akkor szerettem volna, hogy az olvasó is ugyanúgy megdöbben, mint a karakter. Szóval, hogy próbáltam ebbe ilyen cselekedbe építeni, hogy ne mindenen lásson át az olvasó, csak higgye azt, hogy ő nagyon uralja ezt.
1: Hát hiszen így vagyunk az életünkkel is, nem? Igen, tehát, hogy igen, így azt hisszük, hát az megideologizálni, analizálni, megmondani, hogy mit miért, és azt miért van nekünk igazunk, és az miért jó úgy, és miért nem számít ezen kívül senki igen, másnak a véleménye.
2: Igen, csak olvasóként át szoktál látni ezen. Én pont most most olvasom, Anatole France-nak van egy kedvenc regényem, Thaïs, az a címe, és ott egy szerzetes zarándok, nem az elbeszélő, de ő a főszereplő, ő fejébe vagyunk, és ahogy ő csapja be magát, én úgy átlátom olvasóként, hogy a Isten becsapja magát, és akkor ez egy nagyon szép történet, néha visz is magával, de azért általában átlátok rajta, és szerettem volna most ezt úgy csinálni, hogy ne feltétlenül lásd át, hanem még akár így higgyél is a karakternek valójában, tehát hogy ne menjünk fölé a figurádnak, hanem ameddig lehet, maradjunk benne. Ez egyébként szórakoztatott íróként, hogy így minél tovább becsapni egy picit az olvasót.
1: Na most ezzel kinyitottad bennem azt a gondolatot, hogy szerintem barátként is látod az önbecsapásokat, hogyha ha kellőképpen ismered a másikat, meg hogyha a kapcsolat azon a szinten van, hogy lehet mondani, hogy, hogy mi ez, amit gondolsz erről. És ugye te azt mondod, hogy különböző csoportokból gyűjtöttél sztorikat, és még azt is mondtad, hogy nem kellett neked tupírozni a történeteket, tupírozták azok, tehát a valóság az tupírozottabb, mint amit íróként, és egyébként igen, erre mindig rájövök, hogy azért az embernél, tehát amit az ember tud, azt ő maga nem tudja elképzelni, hogy mit tud bizonyos helyzetekben csinálni, egymással, magával kicsavarni, kifacsarni, és utána csak néz, hogy úristen, ez is én voltam. Szóval, hogy nagyon-nagyon kemény tud lenni, amikor ilyen konfliktus helyzetekben kiderül, hogy túlszárnyaljuk minden gondolatunkat egymásról,
2: meg
1: magunkról.
2: Meg a többiek is. Igen, hogy ilyet tud tenni, vagy ilyen lehetséges, igen.
1: Szóval, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy te miközben hallottad ezeket a különböző sztorikat, ott is magát, az élethazugságokat is láttad, de mint író akkor nem szóltál bele, felhasználtad, hogy hogy volt ez neked, ez a megélése?
2: Ez egy más állapot, amikor az ember benne van egy helyzetbe, és ott becsapja magát, vagy csúsztat,
1: nagyon,
2: vagy így,
1: persze.
2: Vagy úgy van, mint amikor utólag, tehát általában ez egy fantasztikus anyukacsoport, imádom ezt a csoportot, ahonnan begyűjtöttem, vagy megkértem őket, hogy és akinek van kedve, mesélj el a hasonló történet. Általában akkor már feldolgozott formában voltak a sztorik, vagy szóval, hogy legalábbis lehet, hogy most is, mit tudom én, csúsztat, vagy becsapja magát, de hát ki nem. De hogy azért nem olyan szinten, mint amikor benne volt. Tehát általában arról számoltak, hogy basszus, ott voltam benne, és ezt csináltam, de nem értem, hogy miért. Tehát tisztára meg voltam őrülve, szóval, hogy már egy ilyen higgadtabb állapotból, mintha ő is íróként állna a saját történetéhez, úgy mesélték nekem a legtöbben. Tehát nem a kellős közepéből mesélte senki, hanem inkább. Aha. Utólag is lehet, hogy rögzítünk olyan dolgokat, amik nem feltétlenül igazak, csak nekünk jobb, hogy úgy rakjuk ki, de hogy én nem akartam így őket rajta csípni, hanem inkább ilyen empatikusan, hogy az is én vagyok, ez is én vagyok, tehát hogy mindegyik legyek, hiszen nekem meg kell írni mindenkit ebbe a regénybe, és azért ez erre mentem inkább.
1: És ez szerintem nagyon fontos az olvasónak, nagyon szóval ebben van egy részvét, és pont az, amit most mondtál, hogy sokan azt mondták, hogy hát meg voltam őrülve, hát mert meg voltál őrülve, tehát hogy több, mert történt
2: de hogy érthető,
1: veled valami.
2: Igen, tehát
1: így
2: hogy
1: van, hát
2: megyek
1: történt
2: ezzel.
1: Valami olyan, és igen. Ez ilyen értelemben pont az, hogy vannak döntések, amiket felkínálsz, az nagyon jó abból a szempontból, hogy gondolkodásra késztet. De ugye az, hogy elgondolod, hogy mit tennél egy felfokozott helyzetben, ez nincs. Tehát értelmes érzem,
2: igen.
1: Nincs.
2: Igen, meg hogy azért van ebben cselezés, tehát az élet nem mindig logikus, meg nyilván nem mindig pszichológia, még ezt is mondom. És hogy ezért, hogyha valaki egy pszichológiai segédkönyvet keres, akkor itt azért koppanhat egy nagyon nagy irodalomad egy pofont, vagy a valóság vagy. Szóval ez azért egyre ravaszabb, de én azért örültem annak, hogy bementem az egyik könyvesboltba, és akkor ott nagy stócba ott volt, de a pszichónál. Ha, gondoltam, nem baj, legalább megveszik azok. Tehát, hogy kicsit másik réteget is, én nagyon szeretem általában az embereket.
1: Szerintem létezik a pszichóvonala.
2: Szerintem is létezik, nem mondom, hogy hiteltelen, csak hogy egy picit belelapoz valaki, olyan, aki nem szokott, tehát nem az íróboltjába jár könyvér. Én nagyon örülök, hogy eljut olyan emberekhez is, és akkor másképpen gondolkodnak a sorsukról, de hogy ezt nem mondanám, hogy ez egy ilyen tanulságos, vagy oktatnivaló, vagy minden dimenziójában pszichokönyv, de abszolút nem bántam, hogy ott a népszerű, nem tudom, Edith Éva Éger is ilyenek között volt, mert ez büszkeség, igen. És hát ő se csak pszichó persze, de hogy ez érdekes hatással volt, hogy nem így a szép irodalom és a nem tudom többi nagy magyar író között vagyok, hanem egy olyan helyen, tehát hogy szeretném, hogy ezt sokan olvasnák, és szerintem sok mindenki sok szinten tudja érteni, vagy az volt a célom, hogy...
1: Abszolút, sőt, azon is gondolkodtam, hogy ez vajon hány könyv? Mert hogyha Végigcsinálom, és aztán utána újra kezdem, és új döntéseket hozok.
2: Hát azon belül is ugye többféle, tehát hogy azt hiszem, hogy 8, 9 vagy 10 vége van, ahogyan meghalsz. Mert ugye... halálodig megy, tehát itt nincs kegyelem, ugye a házassági válság, azt mi lesz belőled a végre. Ez a 8, 9, 10 piroska, a főhős neve, teljesen különbözik. Ez engem is meglepett, ahogy így írtam a végén, hogy ezek nem is ismernének egymásra, hogy ez ugyanaz az ember. Tehát hogy a döntéseink olyan szinten átrajzolják a karakterünket. Igen. Nem csak a karakterből döntünk, hanem döntésből is változunk.
1: Abszolút.
2: És hogy basszus, hogy hova lyukadsz ki. Ez nekem is, ez egy ilyen impro volt a részemről, vagy legalábbis nem terveztem meg, hogy csak úgy követtem a szálakat. Hát ez inkább sok elbeszélés, én azt mondanám, hogy ahányszor olvasod, és ahány irányból, annyiféle inkább ilyen rövidebb, vagy kisebb, nagyobb elbeszélések, attól függ, hogy döntesz. Nem több regény, de végül is igen, de hogyha bejárod az egészet, azért mégis egy regény, olyan, mint egy ilyen furcsa, ilyen lehetőségek tárháza, de végül is mégis ugyanaz a regény, mert ugyanazokról a figurákról a különböző szálakon más tudsz ugye meg. Úgyhogy szerintem összeáll végül is egy, hogyha egy szorgalmas olvasó végigolvas mindent.
1: Hát igen, meg ugye a döntés után milyen döntés következik, igen. Tehát ezért nagyon sok, valóban nagyon-nagyon sok kifutási lehetőség van, de az nekem is nagyon tetszik, hogy ezt olyan értelemben végigvitted, és ugye erről is beszéltél, hogy csináltál egy óriási térképet, egy szobányi térképet.
2: Szegény gyerekeim nem jöhettek be, mert akkor rálépsz! Ráléptél az alkoholizmus része, hát ez igen. Nem igaz kiukat. Igen, de ez tényleg ez egy nagy hát, szerkezet.
1: Mert hogy valóban, szóval a döntések meghatározzák a karakterünket, és aztán utána az életünk további része, tehát én nagyon képzelem azt, hogy egy válás nagyon meghatározza, hogy milyen az életed további része, mint ahogy az is, hogyha nem válsz el.
2: Igen, de főleg a magaddal való viszonyod miatt, abszolút, nem? Tehát, hogy te most vesztesnek érzed magad, vagy mert itt is van ilyen, hogy akkor új lehetőségek felé el lehet indulni, és akkor ott például teljesen más lesz, hogyha egy picit tudsz abba hinni, hogy akkor tovább lépsz, persze akkor utána nyúl a férj. Több barátnő is ezt mesélt, hogy amint ő már elkezdett volna újraépülni, kijönni, akkor hirtelen rájött a csávó, hogy jaj, de amúgy hiányzol. Hú, tehát például erre dühös vagyok, és akkor van, amikor érződik írói részről, és hát ezt nem hiszem, hogy egy picit beengedem én is az indulatomat, hogy hogy viselkedsz te vagy a férj, de hogy tény, hogy ott is elronthatod. Tehát ez a kísértés, ez gyakran bejön, hogy amikor már jobb lenne. De lényeg az, hogy választhatod, hogy mennyire érzed magad megalázva, mennyire engeded átírni a karaktered egy vesztessé. Például tehát az én anyukámnál ez nagyon durva volt, hogy én őt egy szupernőnek láttam, de ő magát már nem látta soha többé. Annak is próbált kijönni, de végül is ő nem jött ki élete végéig ebből.
1: Igen, azt tudom, hogy benne van ebben a te saját történeted, és ugye, ha jól tudom, akkor itt az, hogy édesapádnak volt egy olyan helyzet, amiből ő a két nő hatására így vagy úgy döntögetett, de végül is az lett, hogy lett egy új házasság.
2: Igen, igen, igen. Ott is volt egy ilyen kényszerhelyzet egyébként, hogy mikor már visszajött volna, akkor a másik nő jelezte, hogy terhes, de akkor még nem is volt terhes, tehát ez a teljesen tipikus ilyen cselezgetés, vagy szóval nyilván ő is állapotban volt, de hogy több kifutása volt, lett volna ott is, de hogy végül is ez történt, hogy három gyerekkel ott maradt anyukám egyedül, és nem tudott többé talpra állni. És nekem ez teljesen megdöbbentő volt gyerekként, hogy miért nem tud, de hát olyan jó ő, meg minden. Illetve, hogyha máshogy dönt, akár apukám, akár ő egy bizonyos ponton, például, amit mondtál, hogy te most így megpróbáltad megérteni, bármilyen dühös voltál, ő nem, soha. És ezt is én megértem, hogy miért nem. Csak hogy például szívesen eljátszottam a gondolata, hogy ha nem így csinál, akkor ez lényegében változtat-e, vagy akkor is rá tud csúszni az ember egy másik hibára, hogy túl-túl megértő, vagy hogy így áll hozzá. De persze, igen, az ő sztoria is benne van.
1: Igen, és ebben úgy gondolom, hogy benne van a te történeted is, mert azt látom, hogy igen, ez az empátia, tehát hogy próbálsz mindenkit a saját szemszögéből megérteni. És itt a saját szemszög alatt értem, ugye itt van a feleség, akit derültékből villámcsapásként egy, nem tudom, kanapén sorozatnézés közben éri a messenger üzenet, ahogy becsilingel, és akkor kiderül, hogy a párhuzamos eszközön a férj éppen csetel az egyébként nála 20 évvel fiatalabb, gyönyörű színésznővel, akinek szintén megvan a maga maga olvasata, a férjnek is megvan a maga olvasata.
2: Sőt, meg is lesz, mert képzeld el, hogy ezt eleve párregénynek képzeltem, és a szerető labirintus, nem ez lesz a cím, ez nem a hülye cím, de hogy az ő döntései is ugyanígy, és ugyanennyire nyomorult tulajdonképpen ő is, hogy ugyanígy bajban van ezzel, a, ezzel az ügyel. Csak az nagyon nehéz,
1: hogy aki... ilyenben mindig mindenki bajban van.
2: Igen. Hogy azok a barátnőim, akikkel ez történt feleségként, ő biztos nem olvassa el azt a rohadt szeretőt, ő nem akar empatizálni, mert hogy ő nem ebbe van, ezt értem, de hogy nekem íróként meg nagyon érdekes, mert hát van olyan barátnőm is, aki bizony többször szerető volt, és akkor az ő elmondásában, hogy ő miért nem mer bevállalni, vagy mert soha egy valós kapcsolatot, miért volt mindig szerető, az se egy vidám menet. Tehát, hogy,
1: és ennek mindig van magyarázata, igen.
2: És egyébként van egy pont a könyvben, ahonnan annyira kívánja azt a főhősnőnk 40-es Piroska, hogy Isten, miért nem ez a lány vagyok? Van egy beszélgetés a két nő között, ha úgy választasz, és akkor ott miért nem ez a gyönyörűség vagyok, és akkor én felajánlom íróként, hogy itt a lehetőség átváltozhatsz. És van egy pont, ahol egymással változhatnak, és az így átirányít a másik könyvnek, még nem írtam meg, de a másik könyvnek valamelyik számához. És egyébként a szeretőnek is van olyan pont, ahol miért nem én vagyok a feleség, aki anya, meg minden, és minden az övé, ő a királynő a birodalmába is, hogy szeretnék ő lenni én. Tehát, hogy még ráadásul van egy ilyen nagyon furcsa játék is, hogy átléphetsz egy ponton, és akkor onnan is megnézheted a
1: pályat. Életet válthatsz.
2: Igen.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Szabó Borbála író, zene és feles információk után jövünk. Maradjatok ti is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Vendégem továbbra is Szabó Borbála, író és a Házasság Labirintus című könyv kapcsán beszélgetünk, amit most nagyon röviden összefoglalok. Tulajdonképpen egy sajátos szerkezet, ami azt jelenti, hogy az olvasó maga dönthet bizonyos sarokpontoknál, hogy hogyan tovább. Uh-huh. Ugye az alapszituáció az egy házasság válságba kerülése, méghozzá egy megcsalattatás kapcsán. Tehát egy 20x éve együtt lévő házaspár, egy tanárnő és egy orvos, két gyerekkel. Nyilván a felszín az az, hogy jól megvagyunk, éljük az életünket, viszonylag kevés közös programunk van, de hát amúgy a gyerekekkel kapcsolatban, vagy a gyerekekről, családi dolgokról együtt döntünk, meg időnként még utána intimitás is van köztünk, meg olyan nagy probléma nincs, de azért egyszer csak kiderül, hogy apának van valaki, aki számára sokkal érdekesebb, egy fiatal, hát mi más, egy fiatal, szép, egyébként színésznő képében. És akkor mi történik ezzel a családdal a továbbiakban? Hogyan eljutnak el válásig, nem jutnak el, milyen úton, marad-e a szerető, nem marad, a szerető mit csinál, az hogyan hat. Szóval, hogy egy csomó-csomó, egyébként roppant életszerű helyzet van benne, és az olvasó maga dönthet róla. Na, viszont, mármint, hogy mi az, amit követni fog, és ez úgy néz ki, hogy akkor meghatározott oldalszámra ugrik, ha így dönt, ha úgy dönt, ha amúgy dönt. És azt mondtad, hogy ezt így szavaztattad az a közönséggel, vagy hát gondolom egy meghatározott közönséggel.
2: Hát én szerettem volna ezt így letesztelni már, mielőtt elkezdtem írni, hogy egyáltalán érdekli-e ez az embereket ilyen formában, vagy hogy mennyire gerjeszt ilyen érdeklődést. És ezért szerettem volna egy valami online napi lapban megjelentetni, és ez az Index vállalta, hogy ahova meg korábban is írtam néha tárcát, hogy ezt a sorozatot megjelentett, ez 12 rész, és hogy mindegyik epizód végén van egy-két-három, inkább két-három-négy választási lehetőség, és akkor arra szavazhattak az olvasók, és az olvasók meg a nézők mindig szeretik, ha befolyásolhatják a történetet, mert hogy mindenki okosabb, és hogy tudja, hogy mit kellett volna ennek a nőnek csinálni. És akkor így pörögtek a szavazatok, és az is érdekes volt, hogy melyik fejezet, vagy hogy melyik rész téma kelti a legnagyobb érdeklődést például, és néha annál rengetegen szavaztak. Az engem sokszor meglepett, vagy hát egy idő után megszoktam, hogy mindig az ilyen jól fésültebb irányokat szavazzák meg, hogy, vagy egy ilyen, és akkor volt is ott ilyen kommentháború, de hát erre voltam kíváncsi. Már pedig, ha engem megcsaltak, akkor én kirakom ennyi ott az ajtó, így megmutatom neki. És akkor válaszol a másik komment. Addig, amíg veled meg nem történik, mert akkor azért máshogy gond. Én bizony adom neki a csomagját, mehet. Tehát, hogy ezeket az élet nagy kérdéseit ott megtárgyalták az orrom előtt a kommentelők, illetve szavazattal ki is fejezték, hogy merre.

0: Tehát, hogy nem a művészet nevében, hogy legyen ez minél drámaibb, hanem hogy szépen mindenki csillapodjon le, minden legyen rendben, erkölcsi alapon.
1: Hogyan lehet ezt megmenteni?
0: És azért tökre érdekelt, hogy ez az olvasási stratégia, hogy magukénak érzik a történetet, ezért így erkölcsösebben döntenek, és az ugye, ami jónak tűnik, az nagyon sokszor csak lefolytja a problémát, tehát aztán meg is bűnhődött az olvasó, amikor így jó van, ilyen jól döntesz, ilyen jó kislány, vagy akkor végére aztán robbant az egész, és hogy pont nem oda lyukadtunk ki, csak oda, hogy letagadták a problémát. Tehát, hogy ezen én azért mentem meg, azt írtam meg, de hogy közben frusztrált, hogy a többit meg nem írhatom meg, de eleve úgy terveztem, hogy regény lesz, és hogy akkor viszont azt is kibontom a többi szálat. Szóval ez egy ilyen teszteléssel indult, és nekem nagyon jó élmény volt, hogy visszajeleznek, szóval a regényírás, az egy nehéz dolog, ez egy hosszú távfutás, hogy ülsz otthon és évekig írod, nem tudod, hogy milyen, lesz, akkor megjelenik, akkor lassan jönnek visszajelzések, de hogy nem az a, mint a színházba vagy a novellistánál, hogy akkor azonnal kapsz visszajelzést. Úgyhogy nekem ez nagyon töltekezés volt, hogy ott az elején reagáltak, és akkor meg egy csomó inspirációt is adott, hogy ráéreztem, hogy hogyan kéne ezt megírni.
1: Igen, az jutott eszembe, hogy ez a felelősség, tehát a döntéseimnek a felelőssége az ugye óriási tud lenni, és ezért kell feltétlenül végig gondolni, hogy oké, akkor ebből mi következik, az mit jelent, nem csak rám nézve, hanem az egész családra, és ezt egyébként én nagyon értem, hogy itt az érzelem, a kívánt cselekvés, az hirtelen felkenődik a falra, amikor rájön arra, hogy egyébként ennek mi lesz, milyen következményei lehetnek, akár a gyerekeire nézve. Szóval, hogy szerintem itt vannak ilyen fékek, és lehet, hogy ezt a szavazásnál bele is tették emberek, hogy inkább úgy, tehát beletehette azt is, hogy inkább nem úgy, mert most itt megtehetem, hogy nem úgy, vagy pedig inkább úgy, ahogy én amúgy döntenék, mert akkor lemodellezhetem, hogy mi lenne, ha. Meg, ami lenne, ha, az mindig nagy kérdés.
0: Egyáltalán vannak-e jó döntéseink? Tehát, hogyha a férjem így vagy úgy dönt, mert ugye a többiek döntésétől is függ, tehát én csak a magam döntéseért felelek, hogy ha már ez lezárul, akkor engedjem el, és akkor induljak egy új úton. De hogy van-e jó döntés, hát ez is egy jó kérdés, én se tudom. Szóval általában az írás nekem felfedezés, nem pedig egy ilyen nagy igazságnak az átadása, amit én összegyűjtöttem. Közben én is úgy fedeztem föl, hogy vajon ennek mi lenne a következménye, vagy annak mi lenne. Szóval, hogy ez nekem is úgy rajzolódott ki így a kezem alatt, tehát nem voltam magabiztos, nem úgy, mint a kommentelők, tehát ugye a kommentelő az egy olyan állatfajta, amik néha mi is vagyunk, amikor kommentelünk, de hogy ő így tudja, de hülye mindenki, hát komolyan mondom, hát ezt így van, meg úgy van. És ez nagyon szórakoztatott, hogy olyan magabiztos az ember, ha kívülről egy ilyen történetbe belecsöppen, vagy azt gondolja, hogy átlátja. Mindannyiunknak vannak elveik, és amíg azok nem próbáltatnak ki, hogy mondjuk engem csal meg a férjem, és akkor mennyire adom oda rögtön a cokmókját, hogy tűnjön el, az akkor derül ki, amikor megtörténik. És ez nekem nagyon tetszett, hogy így nagyon tudjuk, majd akkor úgy választ az olvasó, és akkor majd jól meglátja, hogy ez nem olyan egyszerű, amikor belekeveredsz egy ilyen döntésbe.
1: Na, de ez a mi lett volna, ha? Vagy mi lenne, ha? Ez a kérdés. Ez szerintem szituációtól függetlenül az élet nagy kérdése.
0: Hát mert nehéz az, hogy nem élhetünk végig mindent, és azért is jó egy ilyen könyv, mert itt meg igen. Tehát beteszed az ujjad valahova, nem vagy biztos a döntésem, max majd újra. Milyen jó lenne az életbe is, nem, hogy én oda szeretném kérni, hogy visszatekerjenek, és akkor onnan. Hát meg azok a dolgok, amiket az ember megbán, hogy rosszul csinál, nekem nincs sok, de azok nagyon bántanak azóta is. Szóval, hogy tényleg az egy vágya az embernek, hogy akkor nem csak, hogy kipróbálja, hanem hogy akár helyrehozza, hogy amit ott elrontott. És hát ugye ezt nem lehet, szóval ezért jobb ez a könyv, mint a valódi válás.
1: Igen, igen. Nekem olyan értelemben volt olyan kapcsolódásom, amin én azt hiszem, hogy én úgy képzelem, hogy végigmentem mindenen. És azt mondom azzal kapcsolatban, hogy engem azért nem bánt már, hogy annak vége, mert én végigjátszott. Tehát én, én már nem tudom feltenni azt a kérdést, hogy mi lett az volna, mert mindent végigjátszottam, ami annak a megmentésére, vagy a bármilyenre irányult.
0: Igen,
1: tehát
0: ez
1: nincs mi lett volna, hanem ez
0: vagy azt gondolt, hogy látod, tehát hogy akkor is látod a térképet, ha nem is játszottad le, vagy már mindegyiken végigmentél, igen.
1: Igen, hát a saját életem szempontjából ez így oké. Tehát és ezen nagyon sokat szoktam gondolkodni, meg nekem van egy ilyen behozott képem, hogy tudod, ha valami nagyon vacilálok, akkor akkor elképzelem, hogy holnap mindennek vége, de hogy itt tényleg komolyan. És hogyha holnap mindennek vége, akkor ha visszanézek, ez mennyire fontos az életemben. És nagyon gyorsan.
0: Igen, mégis ez is, hogy mi lett volna, ha játék magadban.

0: Igen, és akkor így nagyon gyorsan meg lehet hozni döntéseket.
1: Igen.
0: Na de visszajelzés. Ugye neked azért fontos a visszajelzés, és most így utaltál is rá, hogy ez egy magányos sport volt.
1: Igen, nem való nekem ez igazából.
0: Igen, ezt érzed, hogy nem való?
1: Hát én sokat dolgozom ugye színházban is, igen, ahol nagyon jó, mert lemegy a darab, hallom a tapsót, látom, hogy hányra vesznek jegyet, mondjuk az eladást a könyvben is látom, de hogy van egy ilyen azonnali nevetés, sírás, igen, visszajelzés. Igen, de közben nagyon szeretek regényt írni, mert ott meg nincsenek alkotótársak, aminek azért megvan az az előnye, hogy tényleg én csinálhatom, amit akarok, és akkor aztán, amikor az megmérettetik, akkor tudom, hogy ez most engem minősít így vagy úgy. Tehát a magányos tevékenységnek is van előnye, de ez valóban hiányzik nekem ez az ünneplés, vagy ez akár egyébként a kudarc is, mert az is akkor egyértelmű, hogyha az ember ott érzi. De hogy azért majd lesznek egyébként felolvasások, és ezt nagyon várom, mert akkor ugye megkérdezhetem a nézőket, tehát lehet egy ilyen valódi vita, ami ugye ott a kommentelőkkel megvalósul, csak ugye a komment az egy olyan műfaj, egy ilyen odavágós műfaj, ami nem olyan, mint egy valódi párbeszéd általában, és ugye akkor viszont a valódi olvasókkal akkor ott meghányjuk, vetjük, akkor úgy olvasom tovább, szóval ezt várom, hogy legyen.
0: Egészen más egymás szemébe nézve, persze, érvelni, persze, véleményt mondani, beszélgetni. Mint...
1: Meg hát, hogy valaki már veszi a fáradtságot, hogy oda jön, mert hát például az Index oldalán, mikor hirdették ezt a könyvet, akkor az egyetlen komment volt, és az, hogy kár erre a papír. És az mennyire rögtön, hogy ez miért veszi akkor a fáradtságot az illető férfi egyébként, hogy így beírja ezt a néhány betűt, hogy így helyre tegye ezt a dolgot, hogy megjelent egy könyv, és ez neki nem tetszik, akármi is legyen az. Tehát, hogy a valódi visszajelzések viszont tényleg érdekelnek, vagy az, hogy erről kommunikáljunk, de sokan számolnak be arról, akik most már ugye megjelent a könyv, és akkor adtam barátnőknek, meg volt, aki megvette, hogy többen mondják, hogy a férjük elvitte, vagy hogy, tehát, hogy, mert azt gondolom, hogy ez nagyon női regény lesz, és hogy majd a nők olvassák, de hogy nem, tehát ez egy valójában nagyon érdekes lehet egy férfinak ebből a szempontból.
0: Hogyne.
1: Sőt, többen ajánlották, hogy írjam már meg Barnabást a férj
0: hát
1: szempontját
0: hogyne
1: is. Én azt nem akartam eddig, mert nekem az érdekes, hogy ő a rejtélye az egésznek, és a két nő szempontjából írom meg a két kötetet. De most így fülembe ültették a bogarat, tehát, hogy meghallgatok férfi sztorikat is, és akkor lehet, hogy majd abból is lesz egy kötet. De hogy
0: én amúgy kíváncsi lennék rá,
1: én
0: abszolút
1: is. És lényeg az, hogy nagyon érdekli őket is, tehát, hogy ők is tudják, hogy mi ez a történet, és egy másik oldalról megnézni, az nekik is izgi. Szóval örülök, hogy nem csak női olvasókra számíthatok, bár ugye a nők olvasnak főleg, de hogy ez nekem tetszik, és hogy más korosztályt is egyébként érdekel, tehát, hogy egész fiatalok is jelezték, hogy ezt olvasták.
0: Mondtad már, te itt is mondtad, hogy merítettél a saját életedből is, ami azt gondolom, hogy akárhogy is nézzük, nagyon meghatározta a te életedet is, sőt a gyerekkorodat. Uh-huh. És már más interjúkban is meséltél arról, hogy ez nagyon nehéz volt. Feltették már neked azt a kérdést, hogy ilyenkor te vajon feldolgozol-e ilyen sebeket, traumákat, megoldódnak-e benned, és te azt mondtad, hogy íróként nem ez a cél, sőt, hanem sokkal inkább az van, hogy ami benned van, abból merítesz uh-huh időnként.
1: Hát legalábbis az a cél, tehát ez olyan, mint hogy távolugró vagy, és akkor át akarod ugrani a távolságot, közben nyilván így erősödsz meg, valami történik veled, de hogy nekem nem az a célom, hogy én jobban legyek, hanem az, hogy alkossak egy művet. Ez egy ilyen furcsa állapot ugye minden alkotói tevékenységben, hogy annyira a műre irányul, hogy te ezzel nem gondolkozol, hogy te most ezt magadért csinálod, vagy mi van.
0: Abszolút
1: lehet, hogy
0: értem,
1: történik valami bennem, de hogy...
0: De lehet, vagy tudod, mert szóval az van, hogy ezek annyira nehéz és fájdalmas családi történetek, és én azt látom, hogy tudsz róla beszélni. Uh-huh. Sőt, azért, hogy valahogy mást is építs, tulajdonképp ezeket odaadod.
1: Hát igen, hogy enyhüljön ez a magánya annak, aki ilyenben van, és hogy akkor ő nincs
0: egyedül.
1: Mert
0: hogy te pontosan tudod, hogy ez
1: igen,
0: milyen.
1: Igen, igen. De közben meg úgy nyilván az, hogy én is 26 éve vagyok házas. Anyukám története, akkor én egy gyerekként nem értettem, hogy most miért kell veszekedni, miért nem lehet szeretni egymást, miért kell inni, tehát hogy ez gyereknek tök más. De azért azóta, hogy én házasságban élek, nyilván így lassan-lassan kinyílnak ezek a kis titkos ajtók, hogy mit jelent az, hogy házasság, mert 4 gyerekünk van, de hogy mondjuk elhagyott volna a férjem 3 vagy 4 gyerekkel. Hát most már azért máshonnan nézem anyukám állapotát, amit végül is azt gondoltam, hogy apu úgyis, mit tudom én, úgyis különböztek, most milyen jó lesz nekünk négyen. Én gyerekként ezt gondoltam, hogy nem értem, hogy anyu miért nem tud ezen túllépni, hogy tök jó így együtt. De hát, hogy azért úgy elképzelem, szóval én is sok a másik oldalról is megtudtam, vagy hogy mondjam, empatizálok vele felnőttként, és ez egyébként például a megbocsátáshoz biztos, hogy, hogy vezet, bár nekem nem volt ez egyenes összefüggés, tehát hogy már meg tudtam írni, attól még nem bocsátottam meg, hanem egyszer csak éreztem magam, hogy már valamikor útközben megbocsátottam, és ezek a kis felnyíló titkok, meg megértések, az biztos, hogy benne volt, de ez nem csak az írás volt, hanem az, hogy élek, történnek körülöttem a dolgok, lett gyerekem, meg tudtam milyen anyának lenni, milyen anyaként egyedül lenni el tudtam képzelni. Tehát, hogy ez így lassan változik, és az, hogy mások olvassák az én történetemet, és ők attól jobban vannak. Néha egyébként irigylem, hogy valami leesik a valakiknek, például Nincsen apám, se anyám című könyvem, az egy ifjúsági regény, és az erről szól, vagy anyukám. Ról, meg rólam, és hogy úgy jobban lesznek, úgy definiálnak dolgokat, úgy mennek előre, és én meg úgy érzem, hogy én meg oké, hogy sok mindent értek, meg feldolgoztam, de azért hülye maradok, vagy nem hülye maradok, de hogy sérült maradok, és hogy ezzel úgy számot vetettem, hogy a sérüléseket nem lehet teljesen begyógyítani. De jó, hogy ők így fejlődnek, tehát inkább tényleg az van, hogy ilyen fura módon örülök annak, és az gyógyít engem inkább, hogy másnak ez jó. Igen. De hogy én már nem leszek jól, vagy hogy ezzel úgy szembenéztem, hogy teljesen már nem leszek jól soha.
0: Hát hiszen ezeket tudomásul venni lehet, meg ugye felhozni, de attól még neked ezt
1: hát
0: senki
1: vagy olyan,
0: nem
1: mint,
0: adja
1: hogy valami,
0: vissza.
1: Valami eltűnt, vagy megsérült, mondjuk igen, így értem. A bizalom, a létezésben, igen. Az nem jön vissza, de nagyon igen. Sok minden örömöt szerez az, hogy másoknak akár ez segít, vagy a gyerekeim mondjuk nem lettek ilyen sérültek, tehát ezek ilyen jó pontok, de az, hogy legbelül van ez az érzés, vagy üresség, tehát én úgy nem gyógyulok meg az írástól, de maga az, hogy amit én csinálok a fájdalomból hasznos dolgot másoknak, az egy ilyen értelmes az életérzés, tehát hogy nem mondom, abszett. Csak hogy nem ugyanaz gyógyítja, tehát ez nem ilyen egyértelmű ez az összefüggés.
0: Igen, igen, erre voltam kíváncsi, igen. Hogy te ezt hogy fogalmazod meg, de igen, akkor tehát így, és ezt nagyon meg is értem. Na, közben lejárt az időnk.
1: Igen, ezt most kezdtük.
0: Igen, ezt én sem szeretem, hogy gyorsan elmegy. Május 27, ugye a könyvben
1: mutató. A Momentán társulatnál lesz, és nagyon jó lesz, mert nem csak, hogy én írok és felolvasok, hanem ők impróznak is az én ötleteimre, egyfajta ilyen versengés, nemes verseny fog kialakulni, hogy az írott szöveghez képest az ő gondolataik vagy imprójuk milyen, úgyhogy nagyon várom én is.
0: És azonnali visszajelzés igen. Lesz ott.
1: Hát, na végre, igen, lesz taps.
0: Hiszen látni fogod, hogy a közönség mit szól hozzá, és ahogy a társulatot ismer, még az sincs kizárva, hogy a közönségnek is lesz köze ahhoz, hogy mi történjen.
1: Nagyon remélem.
0: Szóval ebben mindenki benne lesz. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szabó Borbála író volt a vendégem, a házasság labirintus kapcsán beszélgettünk, és ezzel már a Pont Jókor véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap 11-kor jövök friss adással. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon is.

0: Kecskésdé Balázs zeneszerző vagyok, és mindenkinek szeretettel ajánlom, hogy hallgassa a Rádió Cafét.
1: Pont jókor! Fehér Maria műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
6: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk. Concertobudapest.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Azonnali intézkedések kellenek az aszbeszt szennyezés ügyében, fontos határidő közeleg, még marad a felhős idő. Demeter Dia vagyok. A Nyugat-Dunántúlt érintő aszbeszt szennyezés megszüntetése nem tűr halasztást, az emberek egészségének a megvédése a legfontosabb feladat. Erről beszélt az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen. Gajdos László közölte, már a hétfői kormányülésen tárgyalnak a problémáról. Hozzátette, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez. A miniszter szerint magyar-osztrák kormányközi tárgyalásokra is szükség lesz a körülmények tisztázása érdekében. Az aszbeszt szennyezés Vasvár megye több települését, emellett Zala és Győr-Moson Sopron vármegyét is érinti. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
2: Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad végig. A program célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért, az együttérzésért és az élet tiszteletéért. Gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Május végéig lehet jelentkezni a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az önkormányzatok a településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartató megoldásaival pályázhatnak. A versenyt idén is 5 kategóriában hirdették meg, a fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani. Jelentkezni a program hivatalos weboldalán lehet. Az ország nagy részén egyelőre marad a túlnyomóan borult idő, majd holnaptól a Dunántúl nyugati-délnyugati felén kezdhet szakadozni, csökkenni a felhőzet, akár már a nap is előbukkanhat. Máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten akár zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon több felé viharos is lehet az északi, észak-nyugati szél. A reggeli 7-13 fok után napközben 11-22 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Babi Kedit vagyok, hamarosan kezdődik az Egy életem műsora, amelyben vendégem Csaba Shepherd idegenvezető Új-Zélandon várja a kérdéseimet, hogy erről a csodálatos Szigetországról beszélgessünk. Várunk titeket!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Azt gondolom, nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy mai vendégem a világ túloldaláról jelentkezik a digitális térben. Ugyanis Csaba Shepherd, idegenvezető, a New Tour Zealand alapítója Új-Zélandon vár a kérdéseimre. Ez itt az Egy életem műsora, sziasztok, Babik Edit vagyok, és szeretettel köszöntöm Csabát is. Szia Csaba!
2: Szia, ennek a tókától, én is szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Mondd ezt még egyszer, légy szíves, Csaba!
2: Ennek a tókától.
1: Wow, ami azt jelenti, hogy?
2: Maori nyelven ez egy nagyon tiszteletteljes köszöntést jelent. Mondhatnám azt, hogy kia ora, ami hello-t jelent, vagy sziasztok. De a Enakotokato az egy nagyon tiszteletteljes köszöntést.
1: Akkor Csaba, megismétlem én is a köszönésem, nagy tisztelettel köszöntelek téged. Örülök, hogy sikerült elérnem. Csaba, kezdjük azzal, hogy mióta élsz Új-Zélandon, és egyáltalán hogyan kerültél oda?
2: Közel 20 éve. Költöztünk. Nyilván, hogy ez mindenki megkérdezi, hogyan kerültem ide repülővel.
1: Oké.
2: Tulajdonképpen életmód, életstílus váltást szerettünk volna az életünkben. Kicsit lassabb, nyugodtabb életre váltani. És minthogy a nagyapámnak ez volt az álma, hogy ide költöztesse a családot. Nekem eredetileg már itt kellett volna születnem, de a történelem és politikai körülmények, események Magyarországon ezt nem engedték meg, hogy ide költözzön, úgymond a nagyapám a szüleimmel, családdal, úgyhogy gyakorlatilag én valósítottam meg ezt az álmot.
1: Nagyapádnak miben gyökeredzett ez a motivációja?
2: Ezt senki nem tudja a családba. Tehát ezt sose tudtuk meg.
1: Nem is gondolkodtatok rajta?
2: De nem senkinek jó válasz rá, hogy honnan tudta, hogy honnan gondolta, és miért.
1: Mivel foglalkozol kint, Csaba?
2: Nagyjából 15 éve van egy turisztikai vállalkozásunk, egy utazási irodánk, új-zélandi bejegyzéssel, és gyakorlatilag több mint 15 éve dolgozom turizmusban. Elsősorban is először nemzetközi csoportokat vittem a világ minden részéről, majd az utóbbi, azt gondolom, hogy 6-7 évben bejöttek a magyar utasok is a képbe, úgyhogy azóta egyre több magyar utas is utaztatunk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a főállás, fő munkakör, és ez leköti az egész évünket.
1: Az ország motivált téged arra, hogy idegenvezetésből élj meg, vagy korábban itt Magyarországon is hasonló szakmád volt?
2: Ez jó kérdés. Tulajdonképpen soha nem készültem idegenvezetőre, se turizmust nem kerestem, hogy dolgozott benne. Én fotósként dolgoztam itt előtte, fotostúdióban, és meghívtak egy ilyen országjáró túrára, ahol külföldiek voltak, és nekem az volt a munkám, hogy ott fotózzak. És miután mindenki nagyon megszeretett, az utasok, mondta a cég, hogy nem jönnék el újra. Mondtam, oké, ez nagyon jó volt, jó munka utazni és fotózni. Úgyhogy elmentem újra, és utána azt mondták, hogy nem-e gondolkoznék azon, hogy én is idegen vezessek, és fotózzak együtt. Úgyhogy így szépen lassan jött be ez a dolog, annyira, hogy végül már nem maradt időm a fotózásra, úgyhogy azt teljesen feladtam a fotós karrieremet, és beszippantott így ez a turizmus, ami Új-Zélandon én azt gondolom nagyon-nagyon baráti és nagyon emberi megközelítéssel csinálja ezt a szakmát.
1: Amikor előbb a fotózásról meséltél, akkor az jutott eszembe, hogy rokon szakma az idegenvezetéssel, hiszen egy fotós is a világot akarja megmutatni a képeit nézőknek, és ugyanezt csinálja egy idegenvezető is.
2: Így van.
1: Ha Új-Zélandra gondolok, akkor nekem a zöld minden árnyalata eszembe jut. Nagyon természetközeli országról beszélünk, és nagyon természetközeli népről. Mit adott ez neked?
2: Ezt nagyon sok utasom megfogalmazza, hogy a zöld minden árnyalata. És ez így van. Tehát a legelső vonzerő nekem Új-Zélandban az a természet volt természetesen, és a mai napig nagyon fontos szerepet játszik az életemben. Úgyhogy Új-Zéland természetben azt gondolom, hogy az egyik legjobb hely a világon. Soha nem mondjuk, hogy a legjobb hely a világon, de természetesen nekem a legjobb hely a világon, ezt szubjektíven lehet mondani. De nem csak a természet miatt, hanem a kultúra, az emberek miatt is.
1: Ha már összekötjük a természetet és a kultúrát, mennyire vigyáznak rá a helyiek, hogy így is maradjon, hogy ez a gyönyörű környezet megmaradjon, akár felsőbb szinteken, akár az egyes ember szintjén?
2: Gyakorlatilag az országnak több mint 30% a természetvédelmi terület vagy nemzeti park, és nem csak állami szinten van ez vigyázva és védve, hanem személyes szinten mindenki a maga területén odafigyel. Nem csak olyan szinten, hogy nem szemetelünk, nincs szemetelés Új-Zélandon, tiszták az utcák és terek, hanem olyan szinten is, hogy kártevőirtás mindenki maga területén megteszi a maga feladatát, úgymond, ahhoz, hogy a Új-Zélandnak az énekes madarai, amiről világhírű Új-Zéland, a madarak országa Új-Zéland, hogy ők boldogan tudjanak élni. És ezt nagyon komolyan veszi mindenki. Gyakorlatilag mi is alakunk, itt egy kis esőerdőben lakunk. Mi is ezt csináljuk, és a szomszédaink is. Van egy ilyen app a telefonunkon, és mutatja, hogy az összes többi csapda, ami van, ami a kártevőket értje, a patkányokat, egyebeket, mutatja, hogy hány szomszédunknak van, és ebből látom, hogy ez nem egyéni dolog, hanem mindenki ezt csinálja, hogy megvédje a madarakat.
1: Tényleg ilyen szinten nyomon követik, hogy applikáción meg tudod nézni?
2: Abszolút. Tehát a természetvédelem az két pilléren áll, az egyik az állami, az a kisebbik pillér, holott a legnagyobb minisztériumot, a környezetvédelmi minisztérium legnagyobb költségvetéssel rendelkező, de ennek ellenére sokkal nagyobb pillér, amit mi magánemberek rakunk ebbe bele, időben, anyagiakban. Tehát nem csak a saját környezetünkben védjük a természetet, hanem nagyon sok alapítvány van, amin keresztül az emberek adakoznak pénzt, időt, energiát, hogy járnak, ültetnek fákot, illetve védik a madarakat.
1: De jó ezt hallani. Hogyha természetről beszélünk, akkor azért azt is meg kell említeni, hogy már csak a geográfiai helyzete miatt is Új-Zéland azért kitett olykor veszélyes természeti jelenségeknek, és mesélj erről.
2: Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy nálunk nincsenek háborúk, viszont a természet az úr. Cunami nem nagyon szokott lenni, földrengés nagyon sok van, minden nap több földrengés van, vulkánkitörés, földcsúszamlások, árvizek. Szinte az élet része nekünk ez a négy, úgyhogy ez csak úgy kell élni, hogy az ember tudja, hogy mikor mit csinál, hova megy és hova nem megy, mikor nem indulunk el például. Úgyhogy figyeljük az időjárást, figyeljük az előrejelzéseket és azt hozzuk meg a döntéseinket. Tehát itt a természettel való együttélés az egészen más szinten van. Látom azt, hogy fejlett országból jövők nem értik a koncepciót, amikor azt mondom, hogy ilyen-olyan riasztás van, jön az eső, jön a ciklon, akkor most nem arra megyünk, hanem másik irányba kikerüljük. Viszont mi ezzel együtt élünk, tehát tudjuk pontosan, hogy mi várható, melyik folyók tudnak kiáradni, melyik tengerpart tud elmosva lenni a hullámok át, hogyha nagy hullám van, és a többi. Tehát ez része az életünknek, hogyha az ember tiszteli a természetet, akkor azt gondolom, hogy ezzel lehet együtt élni, mint hogy bizonyítja ez az országnak a történelme.
1: Most, hogy hallgatom a szavaidat, csak megerősödik bennem, hogy mi itt Európában mennyire elszakadtunk már a természettől, és mennyire nem tudjuk megítélni azt, hogy milyen jelenség várható, és arra hogyan reagáljunk. Nem tudok elszakadni attól a gondolattól, Csaba, amit a természetvédelemről, állatvédelemről meséltél. Mesélj egy picit az ottani állatvilágról, légy szíves.
2: Gyakorlatilag a őshonos állatvilág az a madarak. Tehát mielőtt az európai ember ideért, mondhatni, hogy csak madarak voltak Új-Zélandon. Azért mondom, hogy mondhatni, mert az őshonos állatok közül volt egyetlen egy emlős, ami denevér. Az is repül. Hozzáteszem, a mi denevérünk, nagyon picike, nagyon kis aranyos denevér, nem szeret repülni, addig repül, amíg lerepül a avarba, és utána egész éjszaka járkál annak ilyen lábhoz hasonló, a szárnyán ilyen képződmények, és egész éjszaka sétál és ott gyűjtöget. Tehát az őshonos madaraink többsége nem nagyon repül, vagy nem nagyon akar repülni, ha tud is, preferálja azt, hogy ne repüljön. Természetesen van egy nagyon jó repülő madaraink is, de gyakorlatilag az állatvilág, az itt a madárvilág elsősorban, természetesen vannak hüllőink is, és hát a tengerekről nem beszélve, hogy ott micsoda élő világunk van.
1: És hogyha átváltunk a növényekre, ugye Új-Zéland két nagy szigetből és sok kicsiből áll, és nagyon-nagyon hosszan elnyúlik, úgyhogy itt különböző éghajlat is jelen van az országban. Milyen növényvilágnak ad ez teret?
2: A növényvilág nagyon egyedi, és nagyon érdekes. Amellett, hogy a világnak az egyik legdélebbi pálmafája él itt a Nikau pálma, ami gyönyörű pálmafa, és megér a déli szigeten is egészen lent. Amellett az alpisi növényektől a szubtrópusi növényekig minden megtalálható. Tehát olyan széles skála van a növényzetben, ami nagyon kevés országban található meg. Ugye ez adódik a földrajzból, amit említesz, hiszen a gleccserektől a szubtrópusi tengerpartokig minden van Új-Zélandon. És még érdekesebb ilyen szempontból a növények szempontjából is, hogy nagyon sok mikroklíma van Új-Zélandon, tehát egy-két órás utazáson belül eljutunk egy alpesi mikroklímából, egy szubtrópusi mikroklímába például, vagy mondhatok sok minden mást is. Szóval érdekes ország, hiszen amit mondtad is hosszú, hosszan húzódik el, és nagyjából ilyen észak-déli irányban áll, észak-kelettől délnyugatra. Ezért a tengerhez való távolság és az egyenlítőhöz, illetve az Antarktiszhoz képes való távolság miatt nagyon sok kis mikroklíma van, és a mikroklímákon belül külön élő világok. Tehát vannak olyan helyek, ahol olyan gyíkok vannak, olyan bogarak, olyan lepkék vannak, ami sehol máshol a világon nincs, csak azon a néhány négyzetkilométeren. A másik érdekesség, hogy van olyan hely Új-Zélandon, ahol kontinentális éghajlatunk van, itt az óceán közepén. Kevés ember gondolná, hogy ez lehetséges egyáltalán.
1: Elképesztően izgalmas lehet egy ilyen utazás veletek, hiszen ezt akár körbe lehet járni néhány hét alatt, és ennyi élményt, ennyi tapasztalatot gyűjteni, hogyha Csaba meg kellene nevezni mondjuk a 3-4 legérdekesebb desztinációt, akkor miket idéznél föl, és talán kezdjük akkor a te kedvenceddel, ha van ilyen.
2: Nagyon-nagyon nehéz a kérdés, 30-40-et könnyű lenne megválaszolni. Mondhatnám azt, hogy a Téli-sziget nyugati part végig az egyik kedvenc helyem.
1: Miért?
2: Egyszerűen az érintetlenség, a érintetlen természet, az őserdők, a sokféle, millióféle őserdő egymás mellett. Hegyek, tenger, őserdő, illetve volt Tasmán tenger azon az oldalon. Ugye szörfös vagyok, szóval ez a szívem oda húz. A másik extrém, az fönt északon van, a legészakibb része az országnak. Az egy szubtrópusi klíma, gyönyörű fehér homokos, hosszú tengerpartok, kristálytiszta víz. Nyáron jönnek a mantarályák, rengeteg delfin. Az egy teljesen más világ, az más miatt kedvencem az a hely. Úgyhogy ez már kettő volt.
1: Épített környezet, van-e olyan, ami turista mágnes?
2: Én azt szoktam mondani, ha valaki épített környezetet szeretne látni, menjen Európába. Szerintem semmi ahhoz fogható nincs a világon. Új-Zéland gyakorlatilag nagyon-nagyon új ország. A legutolsó föld, nagyobb földterület, amit emberiség benépesített Új-Zéland. Innentől kezdve igazából épített örökség, mint olyan nálunk, ami 100 éves, az már történelmi. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy Dunedinben vannak nagyon szép épületek. Nyilván Auckland az egy modern város, de nagyon gyönyörű környezet, és szépen meg van építve. És természetesen Queenstown, ami gyönyörű helyen van, és kedves kis belvárosa van. Ezt a hármat emelném ki igazából.
1: Jó, és akkor még adok neked teret egy negyedik desztinációra. Mi legyen az?
2: A negyedik desztináció lenne, akkor én azt mondanám, hú, ez nagyon nehéz, azt mondanám, hogy egészen lent a legdélebbi részen Új-Zélandnak. A Stewart Island, illetve a déli partok, hiszen az már csak 5000 kilométer az Antarktisztól, és olyan mennyiségben található fókák, pingvinek, mindenféle állat, ami sehol máshol nincs. Gyakorlatilag a beachen sétálunk, és ott az oroszlán fókák között lehet sétálni, természetesen kikerüljük őket tisztes távolságból, de nem zavarja őket, hogy mi ott vagyunk, és azért nagyon nagy élmény.
1: Csaba, köszönöm szépen! Egy rövid szünet után folytatjuk az utazást Új-Zélandon, és aki ebben segítünk, Csaba Shepherd. Kedves hallgatók, néhány perc, és folytatjuk utazásunkat tehát Új-Zélandon.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
2: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
3: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
4: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádiókafén.
7: Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma Új-Zélandról a digitális térben jelentkezik vendégem Csaba Shepherd, akivel már új-zélandi utazgatásunkat elkezdtük a műsor első részében, és megnéztük a csodálatos természeti tájat, az ottani leghívogatóbb desztinációkat. Csaba, a turizmusnak a része a gasztronómia is, és hát engem nagyon érdekel, hogy mit esznek a mindennapokban, és mondjuk mit esznek az ünnepnapokon az új-zélandiak.
8: A gasztronómia Új-Zélandon, én azt gondolom, a világon az egyik legjobb gasztronómiája van Új-Zélandnak, hiszen az alapanyag a világon az egyik legjobb. Ha csak belegondolunk, hogy honnan jön az ételünk, Új-Zéland egy olyan ország, kb. 5 millió lakunk, és annyi ételt termelünk, hogy 40 millió embert el tudunk volna látni kényelmesen. Tehát nagyon sokat exportálunk. Ahonnan jön az ételünk, az olyan farmok, olyan állatok és olyan tenger, ami világszínvonalú és a világon szerintem nagyon magas pozíciót lehet neki adni. Mindenféle szempontból, környezeti szempontból elsősorban. Ha csak megnézzünk egy fotót Új-Zélandról, hogy a birkák kint legelnek a hegyeken vagy a réteken, és milyen tájon vannak, szabadon vannak, és senki nem bántja őket, azt csinálnak, amit akarnak, esznek, isznak, alusznak, boldogok. Na most az ő húsukat megenni egészen más, mint mondjuk más módon termelt hús. Ez ugyanez igaz a tejre, a tehenekre, halakról nem beszélve, tengerből kifogott halakról, lazacról nem beszélve például, ami olyan tápot adnak a lazacoknak, vannak lazacok, amik öblökben vannak tenyésztve, vannak olyan, amik gleccservízben, szerintem az a legfinomabb, olyan tápot kapnak a lazacok, hogy emberi fogyasztásra alkalmas. Tehát olyan színvonalú maga az alapanyag az ételekhez, hogy onnan már csak azt szokták mondani az utasaim is, hogy elrontani lehet az ételeket. Emellett a szakácsok, tehát most beszéljünk az éttermekről, a szakácsaink Új-Zélandon az éttermekben többségében világjárt emberek, akik bejárták a hogy mondjam, legjobb, legkulinárisabb helyeket Franciaországtól kezdve mindenhol máshol, és utána hazajöttek, és azt, amit ott megtanultak, azt össze kombinálják az itthoni hazai szokásokkal, ételekkel, úgyhogy szerintem szenzációs a gasztronómiai élmény, ami nagyon fontos része a mi útjainknak, olyan éttermekben visszük utasainkat direkt, hogy meg tudják kóstolni a teljes palettáját az új-zélandi ételeknek, és mi tudjuk, hogy pontosan, hogy hol a legjobb a beef Wellington az országban, hol a legjobb a rák, hol a legjobb a marha, hol a legjobb a birka, stb. Tehát innentől kezdve a gasztronómia az egy csodálatos dolog Új-Zélandon. Az emberek otthon a hétköznapokban is ugye minőségi húst tesznek, és nagyjából az árakban nincs különbség, hogy valaki marha húst vesz, birka húst vesz, halat vesz, vagy disznót, vagy csirkét. Az egyáltalán ugyanaz az ár. Tehát innentől kezdve mindenkinek a személyes választása, hogy mit választ. Úgyhogy nem tudom, hogy megfelelő a válaszom. Az ünnepi ételek az érdekes dolog, mert Új-Zélandon az ünnepek nem úgy vannak, mint Európában. Most mondok egy példát, tehát mondjuk karácsonykor, vagy egy nagyobb ünnepkor nem biztos, hogy nagy főzés, sütés van, lehet, hogy a család kivonul a tengerpartra, és csinálnak egy barbecue-t, és megvolt a karácsonyi ebéd, tehát nincsen beigli, nincsenek ilyen szokások. Van pavlova, ami ugye új-zélandi találmány, a pavlova torta.
7: Ó, ezt nem is tudtam.
8: Igen, én nem ismerek egyetlen ismerősömet sem, aki pavlovát csinálna.
7: Na akkor most itt vagyok, jelentkezem. Szoktam.
8: Igen?
7: Igen.
8: Nagyszerű.
7: Örülök, hogy a süteményeket szóba hoztad. Van még olyan, ami kulináris élményt jelenthet az európai szájnak?
8: Sütemény?
7: Te kezdted, te csináltál kedvet ehhez a kérdéshez.
8: Én azt mondom, hogy a fagylalt.
7: Jó,
8: ezt mondom az olasz utasainknak is, nagyon bátor vagyok. A legjobb fagylalt itt van a világon.
7: Rátapintottál a másik kedvenc kajámra, a fagyi. Végtelen mennyiségben azon el tudnék élni. Szóval akkor menjek Új-Zélandra, hogyha kiváló fagyit keresek.
8: Abszolút. Tehát a tej maga nagyon jó minőségű, és abból készült fagylalt nyilván egész más minőségű lesz. Illetve amit beleraknak gyümölcsöt, az is nagyon jó minőségű. Tehát ezért egy kis odafigyeléssel egyszerű jó fagylaltot készíteni Új-Zélandon.
7: Ha már szóba hoztad az ünnepi étkezést, ugye a karácsonyi étkezést, akkor beszéljünk egy picit az egyéb ünnepekről is, mert nagyon sok mindent elárul egyébként egy kultúráról, hogy milyen ünnepeket tart és hogyan tartja. Van-e valami olyan ünnep, ami nekünk különlegességnek számíthat? És akkor rögtön eszembe jut a haka, a harci tánc, ami olykor megjelenhet egy-egy ünnepen.
8: A haka az egy nagy téma. Gyakorlatilag a haka az nem harci táncot jelent, csak az egy pici része, vagy az egy része a hakának. Hakáznak bármilyen alkalomra, tehát van köszöntő haka, ha valaki mondjuk hosszú útról érkezik, gyakran a reptereken lehet ilyet látni, hogyha valaki úgymond fontos személyiség, vagy valakinek fontos személyiség megérkezik, akkor várja egy csapat helyi, és ott hakáznak. Tehát ez a köszöntő haka. Ugyanez van búcsúzó haka, esküvői haka, születésnapi, tehát nagyon sokféle különböző dolog van, úgyhogy az gyakorlatilag ünnepekkor szoktak hakázni, ez így van.
7: Akkor ez tulajdonképpen jelenti egy picit az identitást, összetartozást, a tiszteletet, ami azért eléggé szenvedéllyel átitatott. Mondjuk el, aki még esetleg nem látott ilyet, hogy kell ezt elképzelni?
8: Hát gyakorlatilag a hakát mindenki úgy ismeri, mint harci tánc, aminek kettő célja volt. Az egyik, hogy megpróbáljuk megijeszteni az ellenséget vele, olyan ijesztően melegetni a szemeinket, öltögetni a nyelvünket, hogy a hangokat hallatni, a lábunkkal dobogni, és az ember a melkasát feri, meg mindenféle ilyen félelmetes mozgásokat csinál, hogy megijedjen az ellenség és hazafusson. De ha ez nem történne meg, akkor mind a két fél annyira felajzza magát a harcra, hogy akkor tudnak harcolni. Na most ez a harci haka. Az összes többi haka egy kicsit hasonlít ehhez, és lehet, hogy van, aki megijedne egy köszöntő hakától is elszaladna, de gyakorlatilag csak hasonló, de nem ugyanaz.
7: Na, hogyha itt a kulturális különbségekről beszélünk, akkor arra még emlékszel, hogy anno 20 évvel ezelőtt, amikor megérkeztél a szigetre, akkor mi okozta számodra a legnagyobb kultúrsokkot?
8: Nagyon sok minden. Tehát az emberek világnézete, hogy honnan indulnak neki a világnak, milyen szemszögből nézik a világot, a természetet. Ugye mi Polinéziában vagyunk, a Maori az ősi nép Új-Zélandon, polinéz szintén, és

0: viszony a természethez az egészen más volt. A maorik például, csak egyet hagyd mondjak, ami elég jó példázza ezt. A maorik azt tartják, hogy a földet azt nem örököltük a nagyszüleinktől, hanem kölcsönbe kaptuk az unokáinktól. És akkor az ember ezt végig gondolja, hogy ez mit jelent, nagyon messze menő következtetésekre jut.
1: És ti e szerint is éltek.
0: Próbálunk, mint ország.
1: A természetközeliségnek az is része, hogy lehet hallani, hogy sokan mezitláb járnak, tehát, hogy tényleg annyira megélik a természethez való közelséget, hogy akár a városokba is így térnek be.
0: Abszolút, ez normális. Tehát itt, ha bemegy valaki a bankba, vagy a hivatalba mezitláb, azzal ugyanúgy bánik mindenki, mint hogyha öltönybe megy be. Volt egy parlamenti képviselő, nem tudom, hogy még mezitláb jár-e, de mezitláb jár be a parlamentbe dolgozni. A külsőségek Új-Zélandon nem számítanak, nem fontosak. Az érték, a belső érték a fontos.
1: Elképesztően jó lehet megélni ezt a szabadságot. Na, ha már a természetnél jártunk, és te korábban említetted, hogy szörfözöl. A mindennapok része ugye a sport is, és én azt gondolom, hogy Új-Zélandon ez is a természethez kötődik. És egyébként erről jutott eszembe, hogy én talán a rögbi válogatókat láttam egyszer hakázni. Az ugye lehet, hogy a sport előtt is eljárják a hakát?
0: Abszolút. Ez világhírű, az All Blacks, az a nemzeti
1: All Blacks,
0: csapat,
1: igen,
0: rögbi
1: igen.
0: Csapat. És minden meccsét úgy kezdi, hogy hakázik, az harci haka. Tehát az arra van, hogy megfél, nem nincsen ellenség, hanem ellenség, az ellenfél van.
1: És ahogy emlékszem, sikerül is, mert elég jó híre van a játékosoknak.
0: Hát a világnak a legsikeresebb sportcsapata. Gyakorlatilag a sport történelemben ne lehet ellenőrizni. Én úgy tudom, hogy a sport történelemben nincs még egy olyan csapat, ami ennyire sikeres. Gyakorlatilag az egész történelemében a All Blacksnek a körülbelül 70-valahány százalékát megnyerik a meccseknek.
1: Azért.
0: Én nem tudok más ilyen sportcsapatot, aki ennyit nyer. Úgyhogy nagyon sikeresek, és a rögbi az, azt szoktam mondani, hogy ez az a nemzeti vallásunk a rögbi. Az ország többsége szereti nézni, és nagyon sokan játsszák is valamilyen szinten, helyi szinten a rögbit.
1: A természetjáráson kívül milyen sportok népszerűek még felétek, meg a szörfözésen és a vízisportokon kívül?
0: Gyakorlatilag minden, ami kint van. A túrázás, a szörfözés, a vitorlázás, főleg a rögbi, nagyon kevés futball is van, foci, illetve minden, ami kint van. Azt szokták mondani, az outdoor emberek laknak Új-Zélandon, mindig kint vannak. És kint sporton a golf, például az is egy népsport, golf, de nálunk a golf az olyan, hogy minden falu szélén van egy, legalább egy vagy kettő golfpálya, a legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, tehát aki már mondjuk nem tud rögbizni vagy szörfezni, mert olyan idős, az akkor megy golfozni, ütögeti a golflabdát, az a legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, és összehozza az embereket, jó társaság van, de gyakorlatilag a golfozás az egyben sport is, meg egyben ilyen társadalmi esemény, és a golfklubban esznek, isznak, beszélgetnek az emberek, úgyhogy az egy másik népsport a golf. Nem csak idősen golfoznak, mindenki golfozik.
1: Ha térjek igen vissza a beszélgetésünk elejére, amikor maori nyelven köszöntél nekem, le tudnád írni ezt a nyelvet? Ugye az angol meg a maori a hivatalos nyelv.
0: Így van. És a jelbeszéd.
1: És a jelbeszéd. A maori nyelvet hogyan írnád le? Latin betűt használnak?
0: A maori írott nyelvet azt az első misszionárusok alkották meg, hogy segítsenek a maoriknak. Nem volt írott nyelvük előtte, és ilyen módon nyilván latin betűt használnak a maorik. Egy kicsit hasonlít a magyar nyelvhez.
1: Komolyan?
0: Igen, tehát az én maori kielejtésem, az azt mondják a maorik, hogy anyanyelvi szintű. Az a kevés, amit én tudok. Ugyanakkor a maorik, ha bármit mondok nekik magyarul, tökéletes magyarsága mondják ki elsőre. Valami hasonló van a két nyelvnek a kiejtésében, természetesen más a két nyelv, de a kiejtésben nagyon hasonlít.
1: Ez valami rejtett nyelvrokonság akkor.
0: Igen, ez érdekes dolog, hogy nekem könnyű a maorit beszélni, vagy kimondani, és ő neki könnyű a magyart.
1: Szerintem arról nagyon sokat meséltél már, hogy mi mindent tanulhatunk az új-zélandiaktól, de szerinted van-e olyan, ami esetleg a magyar kultúrából érdekes lehet az új-zélandiak számára?
0: Azt szokták mondani általában a magyarok, hogy a magyarok a legjobb munkaerő, és olyan munkamorál van, ami világon az elsők között van.

0: azt gondolom, hogy ez így van, és az összes új zélandi ismerősem, aki ismer esetleg másik magyart, mindig megkérdezem tőlük, hogy milyen véleménye vagytok a magyarokról, és nagyon sokan megjegyzik ezt a munkamorált, ami van a magyaroknak. Hát én ezt emelném ki.
1: Ez szerte a világon visszajön, nagyon sok vendégemtől hallom ezt. Igen. És akkor zárjuk azzal, Csaba, hogyha kedvet kapott most a rádióhallgató egy új-zélandi utazáshoz. Azon kívül, hogy jó sokáig kell gyűjtögetni az útra, hiszen nagyon messze van, és nyilván hosszabb időt érdemes ott tölteni, az hogyan tervezzen, hogyan készüljön? Arra kérlek, hogy néhány dolgot, amiről úgy gondolod, hogy nem biztos, hogy eszébe jutna az utazónak, azt említs meg. Nyilván nem kell mindent, mert egy ilyen út komoly előkészületet igényelhet.
0: Mire figyeljünk? Most nem arról beszélnék, hogy technikailag milyen utak lehetségesek, hanem hogy én azt gondolom, és ahogy elmondom utasaimnak, mikor megérkeznek, hogy ha végignézzük egy embernek az életét, mondjuk van 90 évünk, 100, amíg élünk, legyünk pozitívak, abból a 100 évből mi hány évet munkával töltünk, alvással töltünk, ez a kettő a legnagyobb, ugye egy napon belül, 24 órán belül, amit kivesz, illetve más dolgokkal töltünk. Évente hány napot töltünk holidayen vagy szabadságon? És ha ezt összeadjuk, 100 éven belül hány napot vagy hány hónapot töltünk összesen a 100 év alatt szabadságon? És azt szoktam mondani, mikor megérkezik egy csoport Új-Zélandra, hogy most úgy gondoljanak erre a 2 hétre, 3 hétre, 1 hónapra, amíg itt vannak, hogy minden perce meg legyen élve, át legyen élve, mert az egész élethez képest ezek csak tovatűnő pillanatok, ez a néhány hét. És én azt szoktam tanácsolni, hogy éljék át az emberek, legyenek jelen, és éljék át minden pillanatát, a tájat, az illatokat, a levegőt, amit még nem is említettünk, hiszen van olyan országon úgy reklámozzák Új-Zélandot, hogy jöjjenek-e Új-Zélandra tiszta levegőt szívni. Tehát átélni és jelen lenni, én ezt szoktam mondani, ez a legfontosabb. Hogy milyen formában utazik valaki luxusban, hátizsákkal, az másodlagos kérdés. Én azt gondolom, hogy ezek a pillanatok olyan kitüntetett pillanatok, amit ha az ember átél és jelen van és elmélyül, akkor életre szóló élményt tud adni.
1: Tapasztalatod szerint mennyi idő alatt érkezik meg, az érkezik meget most idézőjelbe tettem, egy európai nagyváros lakó az új-zélandi életmódba egy ilyen utazás során? Mennyi idő kell, hogy ráhangolódjon az országra?
0: Természetesen ez mindig személyfüggő, de valahol 3-4 nap és egy hét között meg tud érkezni. Van, aki korábban, van, aki soha nem érkezik meg. Csak fizikailag volt itt, mit az a képeket. De én azt gondolom, hogy ha valaki nyitottan jön, ami a legfontosabb, nyitottság és tisztelet. Tehát Új-Zélandon ezek az alapelvek. Ha valaki nem tisztelettel érkezik ide, nem fogja jól érezni magát Új-Zélandon. A másik a nyitottság. Természetesen a világ másik végén vagyunk, más a kultúra, más minden. Úgyhogy ha valaki tisztelettel és nyitottsággal érkezik ide, szerintem egy 3-4 nap alatt itthon tudja magát érezni, és teljesen bele tud élni, hogy hol van, és mi van körülötte.
1: Tudod, annál is nagyobb súlya van annak, amit mondtál, hogy mennyire fontos, hogy éljük meg az életünket, hogy te nagyon magasra tetted azt a 90-100 évet, talán a kék zónákban élnek addig, bár biztos Új-Zélandon is magasabb az átlagos életkor, de itt érzem nagyon a súlyát ebben a gondolatban. Hát, Csaba, én azt hiszem, ma Új-Zélanddal fogok álmodni, és bízom benne, hogy több hallgatónkat is megérintett ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen élményszerűen, ilyen szeretettel és ilyen tisztelettel beszéltél arról az országról, ahol élsz, és szerintem sokan fogunk vágyódni a jövőben is oda. Köszönöm szépen, Csaba, a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghallgattál, és köszönöm a hallgatóknak is, és annyit tudok mondani, Máteva, hogy is viszontlátásra.
1: Hát akkor Máteva, Csaba. Köszönöm, szia!
0: Szia!
1: Kedves hallgatók, mai vendégem Csaba Shepherd volt, aki a digitális térben Új-Zéland csodálatos természeti világát tárta elénk. Aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort, vagy esetleg lemaradt az elejéről, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Újabb vendégemmel egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt várlak benneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
8: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
9: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb slágerterméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
10: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
11: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Idén már a 4-4-4 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: százalék oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Egyre több támadás éri a MÁV munkatársait, elindult az Agrárium 2026, élénk marad a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pest vármegye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta. Az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
3: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-ig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 000 egységről beszélünk, május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-ig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fogok dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
2: Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Győr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergom vármegyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zalavár megyében pedig a legkevesebb. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Az ország nagy részén egyelőre marad a túlnyomóan borult idő, majd holnaptól a Dunántúl nyugati, délnyugati felén kezdhet szakadozni, csökkenni a felhőzet, akár már a nap is előbukkanhat. Máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten akár zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon több felé viharos is lehet az északi, észak-nyugati szél. A reggeli 7-13 fok után napközben 11-22 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ki vezeti egy családban otthon az egészséggel kapcsolatos döntéseket? Mikor válik az észrevétlen feladatból egy teljes fejben futó rendszerré, és közben hol van ebben a rendszerben maga a nő? A mai vendégem a tanári, tanítói pályáról, nemzetközi iskolai háttérből érkezett egy egészen más világba, az egészségtudatosság, a termékfejlesztés, a kommunikáció és a márkaépítés területére, és sok mindenről fogunk beszélgetni, váltásról 40 felett láthatatlan női terhekről, közös munkáról, párkapcsolati dinamikáról, de ne szaladjunk ennyire előre. Vendégem a stúdióban Blahó Ágnes, a Stilla Drops társ alapítója. Ági, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: És annyit mondjunk el a hallgatóknak már most, hogy a férjeddel 4 gyereketek van, most már együtt dolgoztok, és egy márka társ alapítója vagy, ahol a családi tapasztalat, a tudatosság és sok minden összeállt egy egészét, de mielőtt belemegyünk a vállalkozás építés részleteibe, induljunk onnan, hogy azért egy biztos, stabil tanári pályáról érkeztél egy teljesen más világba, de mi volt az a pont, vagy az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy neked váltanod kell?
2: Hát a 40-es éveim elején éreztem azt, hogy már jó ideje tanítok, nemzetközi iskolában tanítottam, ahogy mondtad, az egész másfajta lehetőségeket adott nekem, mint tanárnak, amit tudtam, ott elértem ezen a pályán. Egy kényelmes munka is volt, úgymond a gyerekek mellett, amikor kicsik voltak, nem volt nehéz megoldani, hogy a szünetekben ki legyen velük. De ugye a 40-es éveimnél már a gyerekek nagyobbak voltak, és én meg azt éreztem, hogy egy picit belefáradtam ebbe a pályába, és szeretnék váltani. Nem tudtam teljesen, hogy mit szeretnék csinálni. Alapvetően egy kreatívabb embernek tartom magam, azt a tanári pályán is nagyon jól meg lehet élni. De valami más is szerettem volna csinálni, és akkor volt egy pont, hogy a férjemnek volt egy ötlete, hogy mit szeretne csinálni, és akkor úgymond átcsábított, hogyha még nem is tudom teljesen, mit szeretnék csinálni, de mi lenne, ha veled együtt dolgoznék, nyilván van közöttünk egy bizalmi viszony.
1: Meg hát végig jelen voltál a tervezés fázisában.
2: Így van.
1: Akkor is, hogyha neked nem volt saját határozott karrierváltási terved, valami akkor ott motoszkált.
2: Persze, hát otthon együtt nagyon sokat ötleteltünk, és szüksége volt még egy szövegíróra. És hát ugye részben azért szövegírást is tanítottam, meg szövegalkotást, régebben jelentek meg cikkeim is, még a 20-as éveimben, és akkor mondtam, hogy hát jó, vágjunk bele, lesz, ami lesz, megnézzük.
1: Mekkora kihívásnak élted meg ezt akkor?
2: Hát nagynak, mert azért egy nyüzsgő iskolai közegből átmenni egy irodai közegbe, ahol kevesen volt vagyunk, az egy nagy váltás. Én nem is tudtam pontosan, hogy mi lesz a feladatom, mi lesz a kifutása, hogy fog menni, úgyhogy hát egy nagy kihívásnak éltem meg.
1: És mielőtt belevágtatok, leültetek, és bizonyos szabályokat azért lefektettetek, hogy ki a főnök? Vagy hogy közös döntéseket fogtok majd mindig hozni?
2: Hát alapvetően elég jó ilyen bizalmi kapcsolat van köztünk, tehát szerintem megbeszélünk mindent. Nekem meg egyértelmű volt az, hogy ő a főnök.
1: Hiszen ez az ő álma volt, ő indult el vele, és te megpróbálod megtalálni azokat a pontokat, hogy hol tudsz ebbe bekapcsolódni és emelni?
2: Igen, így van. Tehát ővé azért a végső szó, de hallgat rám, meg mindig meg szokta kérdezni, mit gondolok, úgyhogy szerintem egymást elelgetjük.
1: Mit adott neked az egyik, illetve a másik világ? Mert hogy tényleg két különböző világról beszélünk itt.
2: Hát a tanári pálya az adott egy stabilitást, ott is megélhettem a kreativitást. Gyermekeim is ebbe az iskolába járhattak, tehát megtanultak jól angolul. A Stilla pedig egy alkotói folyamat. Ugye végig tudom azt kísérni, hogy egy ötletből hogyan lesz egy fizikai termék, és azt a fizikai terméket ugye meg kell tudni eladni, tehát el kell mondani és hitetni az emberekkel, hogy ez tényleg jó, és érdemes erre pénzt költeni.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy itt egy kézzel fogható dolog az, amivel foglalkozol, még korábban a tudás átadás, ami egy láthatatlan, megfoghatatlan dolog. Természetesen van eredménye, meg látszik az eredménye egy-egy gyermek fejlődésében, de itt azon túl, hogy sokkal kézzelfoghatóbb a dolog, sokkal kockázatosabb is.
2: Így van, ráadásul egy olyan piacon vagyunk, ami nagyon telített is.
1: Telített piacra belépni nem egy könnyű dolog, tehát akkor itt is volt egy újabb kihívás. Egyébként a tanári múltadból mit hoztál magaddal, ami segíti most a munkádat?
2: Hát mindenképpen az, hogy ugye szöveggel foglalkoztam, elmondani, valamit.
1: Tehát hát az emberekhez való kapcsolódás,
2: illetve azt ugye, hogy van valami, és azt elmagyarázni, hogy az mitől lehet jó.
1: És ugye beszéltünk a karrierváltásról arról, hogy megéred benned a váltás ötlete, mire a férjed ezen a módon is elcsábított, de volt benned egyfajta szomorúság amiatt, amit magad mögött hagysz?
2: Hát nyilván volt, meg egy pici félelem is, ugye, hogy ennek most mi lesz a kifutása, az egy nemzetközi iskolában nem annyira könnyű állást találni itthon. Meg volt bennem egy olyan félszés, hogy milyen lesz együtt dolgozni nap mint nap, hosszú távon. Hogy ez hogy fogja a mi kapcsolatunkat is befolyásolni.
1: Most már 4 éve dolgoztok együtt, tehát most már azért a tapasztalatokról fogunk tudni beszélni. Mikor érezted először azt, hogy ez az új terület már nem egy kitérő, hanem valóban a te utad?
2: Hát körülbelül egy év kellett hozzá.
1: Amíg megszoktad az új szerepkört, a dinamikát, az új csapatban való együttműködést?
2: Igen, meg hogy nekem is hol a helyem ebben.
1: Mekkora csapatotok van most? Nyilván 4 éve indultatok, Tehát egy lassú építkezés sem vagytok túl.
2: Igen, alapvetően kicsi cég vagyunk, 5-en vagyunk, és még vannak külsős emberek, akik bedolgoznak nekünk.
1: Hát folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társalapítójával beszélgetünk egészségtudatosságról, termékfejlesztésről, kommunikációról és márkaépítésről. Tartsatok velünk, mert hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társ alapítójával, és hát egy érdekes váltásról, egy karrierváltásról beszélgettünk, onnan indultunk, hogy a tanári pályát hagytad magad mögött a családi vállalkozás építése érdekében, ahol a férjedhez kapcsolódtál és dolgoztok együtt, de hát az is fontos ebben, hogy amikor a családi térről beszélünk, akkor egy családban rengeteg minden láthatatlanul működik, és ugye egy 4 gyermeketek van, tehát ezt meg tudod erősíteni. Te mikor vetted észre, hogy az egészséggel kapcsolatos döntések jelentős része nálad fut össze?
2: Hát így van, már azért nekem szerintem szerencsém van, mert ugye a férjem is nagyon egészségtudatos, ilyen szempontból egymásra találtunk, de...
1: De ez azért inkább a nők feladata, nem?
2: Így van.
1: A családban.
2: Igen. Hát ugye nők azok, akik vásárolnak, szerintem ők azok, akik jobban utána néznek, hogy mit adnak enni, inni, étrendkiegészítőként a gyereknek, kutatnak utána, és hát ugye ez a, nálunk is ugye megjelenik a termék külső kinézetében, hogy egy sokkal nőiesebb vonalat képviselünk.
1: Tehát a nőket kell elsőként megszólítani, hogyha a termékfejlesztésről beszélünk. Igen. Ez mit jelent egyébként? Most akkor belevágunk a szakmai dolgokba, de hogy mivel lehet a nőket megszólítani?
2: Hát szerintem nagyon fontos a külső. Ugye a legtöbb étrendkiegészítő, ha bemegyünk egy boltban, elég egyszerű a kinézete, fehér, és egy egyszerű címke van rajta. Mi ebből egy kicsit szerettünk volna váltani, és egy sokkal színesebb kinézete van a termékeinknek. Pont azért, mert ugye az egészség, az szerintem egy színes, jókedvű kinézetű terméknek kellene, hogy legyen.
1: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy, hogy a jó kedv, a jó érzés az összekapcsolódhat. Egyrészt ugye eddig egészségmegőrzésről beszéltünk, de ugye a prevenció az, ami itt szintén fontos, hogy már elébe menjünk esetleg lehetséges problémáknak. Milyen hétköznapi döntések ezek? Ugye, hogyha azt nézzük, hogy egy teljes családnak az egészségi állapot, tehát a napi feladatait ugye a nő viszi, és ezt egyben tartani, és ugye még arról is sok felmérés van, hogy sokszor a férfi is csak akkor megy el az orvoshoz, hogyha a felesége azt mondja, vagy veszi be azt a gyógyszert, vagy étrendkiegészítőt. Tehát, hogy ez hogyan csapódik le, hogyha körbenézel, vagy mit tapasztalsz a mindennapokban?
2: Hát, ugye azt látom, hogy a vásárlóink 95%-a is nő, de a saját példámból is kiindulva, hogy én vagyok az, aki minden reggel, még akkor is, hogyha gyermekeink már nagyok, ki kell tennem a vitaminokat, hogy egyék
1: meg. Tehát a kamaszoknak
2: meg. Igen. De még a férjemnek is, pedig ugye vitaminokkal el vagyunk látva, tehát még neki is kell szólnom, hogy így vedd be. Úgyhogy azt mondom, hogy ezt látom. Én is így nőttem fel, hogy anyukám volt az, aki erre vigyázott és figyelt.
1: Tehát akkor ez nem teher, inkább egyfajta természetes gondoskodás, ami a nőkben benne van?
2: Igen.
1: És akkor erre lehet akkor menni, illetve erre lehet építeni. Ami eszembe jutott itt az, hogy nyilván élethelyzet és a gyerekek életkorának függvénye is, hogy mennyire projektmenedzsment egy ilyen feladat egy nő életében, te ezt hogyan élted meg? Mert nyilván most már, ahogy mondtad, nagy kamaszaitok vannak.
2: Elég sokáig otthon voltam, 5 évet a 2 gyerekkel, akkor gyakorlatilag csak velük voltam, és minden időmet rájuk szenteltem. Én eléggé háttérbe szorultam. Most már ugye nagyok, több időm van, ugye a munkát is ezért tudtam váltani, és jobban tudok erre koncentrálni. De szerintem amíg kicsik, addig sokkal nehezebb magunkkal foglalkozni, magunkat előtérbe helyezni.
1: Igen, ez fogalmazódott meg bennem is, meg így hirtelen föl is írtam magamba, ez a háttérbe szorultam, és ez nagyon fontos erről beszélni, hogy a nők esetében, ugye divatos most én időről beszélni, igen, de ez nem feltétlenül erről szól, hanem arról, hogy ahogy te is mondtad, hogy még a kamasz gyerekeknek is te teszed ki reggel, hogy ezt és ezt a vitamint vedd be, vagy a férjednek, de ez, aki foglalkozik velem kérdése, hogy ilyen irányba is vannak üzeneteitek, vagy erre is fókuszáltok?
2: Abszolút, igen. Tehát ugye ez az egyik üzenetünk, ugye van kifejezetten nőknek szóló vitaminjaink, vagy úgy gondoljuk, hogy ha egy nő egészséges, kiegyensúlyozott, boldog, akkor ugye ezt tudja sugalni a családja és a gyerekei, meg a környezete felé. És nagyon fontos, hogy vigyázzunk magunkra, megelőzzünk betegségeket, tehát a prevencióra is próbálunk figyelni, és ezt ennek is hangsúlyt adni.
1: Hogyha már itt tartunk, és kifejezetten, ugye, akár nézhetjük a 40-es korosztályt is a nők esetében, itt mi az, amire egy nőnek oda kell figyelnie?
2: Hát én tudnám javasolni, hogy aki tud, az évente egyszer egy nagy labort csináltasson, ugye ma már azért lehet olyanokat is kérni, hogy B-vitamin szint, D-vitamin szint, antioxidáns szintet, hormon szinteket megnézni, és ezt fontos lenne évről évre kísérni, és akár leülni egy dietetikussal, táplálkozási tanácsadóval, aki meg tudja mondani, hogy tényleg mire van szüksége a szervezetednek, mire érdemes figyelni, hogyan étkezni, hogyan sportolni, mert szerintem ezzel nagyon sok mindent meg lehet előzni, és szinten lehet tartani az egészségünket.
1: Akkor majd beszélünk arról is, hogy mit érdemes figyelni a gyerekek esetében, vagy egyáltalán a család életében. De álljunk meg egy kicsit itt, és egy kis zene után innen folytatjuk a beszélgetést Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társ tulajdonossával, társ alapítójával, akivel beszélgetünk tovább. Hamarosan tartsatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
2: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
3: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata, Mátyás király akváriumba, vásári komédia, három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
6: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, és egy nagyon érdekes dolgot mondtál, Ági, hogy érdemes mondjuk egy hölgynek 40 évesen elmenni évről évre vizsgálatra, hogy tudja, hogy a szervezetének mire van szüksége. És akkor most, hogyha eltávolodunk a nőktől, boldog-boldogtalan tudja, hogy hát igen, lehet, hogy kell C-vitamint, vagy D-vitamint, vagy valamilyen vitamint szedni, de ezek nem tudatos döntések, hanem sokszor csak impulzusok által hirtelen fellángolások. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
2: Hát jól csinálni szerintem tényleg úgy lehet, hogyha az ember elmegy, és csináltat egy labort, és megnézi a különböző vitamin szintjeit, antioxidáns szintjeit, hormon szinteket 40 éves kor után.
1: Ugye, és nem csak találgat.
2: És nem csak találgat, igen, mert ugye szerintem ugye reklámokból lehet hallani, hogy 2000 mg C-vitamin, nem tudom hány ezer mg D-vitamint kell szedni, és ez alapján az emberek össze-vissza mindent szednek szezonálisan, egy hétig, két hétig, három hétig össze-vissza, és csodát várnak, és nem így működnek. Vannak vitaminok, amiket tényleg lehet minden nap egész évben szedni, és érdemes is. Van, amit érdemes kúraszerűen, hogyha mondjuk kiderül, hogy valaki vashiányos, és érdemes megbeszélni szakemberrel, hogy milyen vitaminra van szüksége.
1: Ugyanez igaz a gyerekek esetében is? Tehát ott is kellenek vizsgálatok? Vagy ott azért vannak általános olyan immunerősítők, ami nagy valószínűséggel egy bizonyos életkorban szükséges lehet?
2: Szerintem ott vannak általános immunerősítők. Ugye kicsi gyerekek, akik könnyebben megfáznak, még minden betegséget megkapnak, ott érdemes egy immunerősítőt szedni, főleg az őszi-téli tavaszi időszakban, illetve hát ott is nyilván érdemes, főleg, hogyha egy szülő azt tapasztalja, hogy valamilyen hiánya lehet a gyereknek, akkor egy vérvétellel ezt ellenőrizni.
1: És ami nagyon érdekes, és a nevetekből is adódik, és erről még nem beszéltünk, ugye a Stilla Drops. A Drops az cseppeket jelent, és ez nagy mértékben meghatározta a ti termékfejlesztéseket, illetve gondolkodásotokat, ha jól tudom, és hogy kérlek, mesélj erről is.
2: Ja, egyébként a Stilla is cseppet jelent latinul, tehát csepp-csepp, ahogy így vesszük. A Drops az csak jött utána.
1: Az talán, amit sokkal többeket meg tud szólítani.
2: Igen, igen. Pedig a Stilla is szerintem egy szépen hangzó, kicsit ilyen nőies hangzású szó. Az ötlet alapvetően a férjemtől jött, neki volt egy betegsége, és utána több étrend kiegészítőt kellett, hogy szedjen, ugye ez általában kapszulák, tabletták formájában. Idő után nagyon elege volt, hogy ennyi kapszulát és tablettát kell szednie. Kutatott is utána kapszuláknak és tablettáknak a hasznosulása általában 10 és jó esetben 30% között van.
1: Be kell szednünk rengeteg kapszulát ahhoz, hogy valami minimális hatás legyen,
2: így
1: azt
2: van.
1: Mondod?
2: Igen, és nagyon sok bennük a töltőanyag, stabilizátor, emulgálószerek, tartósítószerek, és ő mondta, hogy mi lenne, hogyha ezt egy más koncepcióra lehetne helyezni. Nyomul nagyon sok kutatás van, hogy azért a folyékony alapú étrend kiegészítőknek sokkal magasabb a hasznosulása, 80, akár 90% fölött. És az volt a koncepciója, hogy ez nem egy alkoholos bázis legyen, hanem víz. Ugye a testünknek is azért 70% a víz. És keresni egy olyan, nekünk van egy huminsavas mátrixunk, ami segíti a hatóanyagok hasznosulását, már önmagában is nagyon sok nyomelemet tartalmaz, egyébként segíti a szervezet méregtelenítő folyamatait, is tele van antioxidánssal, és hogy emellé tényleg úgy összeállítani a hatóanyagokat, hogy azok szinergikusan hassanak egymással, pici növényi hatóanyagokat is vinni bele, ami a vitaminokkal jól tud hasznosulni. Egy olyan étenkiegészítő családot szeretett volna létrehozni, ami tényleg, hogyha valaki azt hallja, hogy Stilla, az a minőség, tisztaság és a tudatossággal legyen egyenlő. És ezt szeretnénk építeni.
1: Volt ebben szakmai tanácsadótok?
2: Van, persze, együtt dolgozunk egy fejlesztő csapattal, magyar fejlesztő csapattal, dietetikussal, orvosokkal, és ugye most már van egy kozmetikai termékcsaládunk is, úgyhogy van egy fejlesztő kozmetikusunk is.
1: Tehát ez egy lassú, szép lassú építkezés volt. Mivel indultatok? Mi volt az első?
2: Az első termék?
1: Igen.
2: Az első termékünk a Ferox volt, a vas.
1: A nők vaspótlása.
2: A nők vaspótlása, igen, igen. Az akkori fejlesztő csapatunk, azóta váltottunk. Ott a hölgynek volt komoly vashiánya, és nem talált olyan vasat a piacon, ami megoldotta volna az ő vas problémáját, mert vas infúziót is kapott, és ez az ő ötlete volt, hogy javaslat kellene kidolgozni.
1: Mennyi idő egy ilyen terméknek a fejlesztése? Ez gyorsan megy?
2: Nem. Nem, ki kell kísérletezni, főleg nálunk, mivel folyékony alapú, és ugye meg kell

0: sokat kutatunk, és akkor konzultálunk ugye orvosokkal, fejlesztőkkel, hogy mi az, amit mi gondolunk, mi az, amit ők gondolnak, és akkor a végére összeáll a termék.
1: És egy termékből, ugye a vaspótlás kapcsán indultatok el, hol tartotok most? Mert említetted, hogy most már egyébként egy kozmetikai termékcsalád fejlesztésébe is belekezdtetek, de hogy hány terméknél?
0: Most már azt hiszem, 18 körül tartunk.
1: 4 év alatt.
0: Igen, igen.
1: Tehát akkor ez egy viszonylag gyors építkezésnek mondható, és egyébként visszatérnék oda, hogy boldog-boldogtalan egyébként mindenféle szert, illetve táplálék kiegészítőt szed, ugye, vagy hiszünk a reklámnak, vagy éppen adott esetben egy termék csomagolásának, de hogyan lehet úgy az információkat eljuttatni a lakossághoz, hogy ez egy tudatosabb prevencióvá váljon? Mit tapasztaltok?
0: Hát én nem gondoltam, hogy az edukációs rész az ennyire fontos, és ennyire lassú lesz. Az emberek egyrészt nagyon árérzékenyek itthon, meggyőződésük, hogy szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy csak mondok egy példát, hogy a magnéziumnak hány fajtája van, formája van. Ugye oxid, laktát, citrát, malát, treonát, és még sorolhatnám.
1: Hogy ezek között mi a különbség, igen, hogy nekem éppen mire van, igen, szükségem, hogy abból mennyire van szükségem.
0: Igen. Hogy szívódik fel, csak azt hiszi, hogyha leveszi a polcról a legalsó magnéziumot, ami a legolcsóbb, azzal ő pótolja a magnézium szükségletét, és sajnos nem így van, és egy hamis egészségtudatosságban él.
1: Igen, és hát ugye arról még nem is beszéltünk, hogy rengeteg információ elérhető az interneten, vagy akár reklámokban, de hogy hogyan lehet azt kiszűrni, hogy melyik a hiteles információ, abban hogyan lehet segíteni?
0: Hát szerintem úgy, hogy mi hiteles blogokat írunk, a Facebookon lehet azért edukatív tartalmakat megjelentetni apránként, és aki kíváncsi, aki vevő rá, és hát nyilván valahol ez egy ilyen személyes döntés is, hogy te melyik terméknek hiszel. De egyébként rá lehet kutatni a Google Scholaron, ahol hiteles forrásokból lehet például tanulni.
1: De azt gondolom, ez mindenképpen nagyon fontos, hogy megfelelően tájékozódjunk, és az alapján hozzunk döntéseket, hiszen visszajuthatunk oda, hogy egy nő sok esetben a gyerekért, a férjéért, a szüleiért, tehát az egész családért felel, nem mindegy, hogy ezt hogyan, milyen információk alapján teszi. Egy kicsit zenélünk, de utána innen folytatjuk Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társalapítójával a beszélgetést itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Thank you.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban.

0: stúdióban továbbra is Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelően hitelesen tájékozódjunk, és a megfelelő, számunkra megfelelő vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket vigyük be a szervezetünkbe. Természetesen az sem mindegy, hogy mennyit, hogyan, de erről is beszélgetünk majd részletesebben. Ha még az alkotás folyamatához visszatérünk, akkor nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egy-egy termék, egy-egy új ötlet kapcsán hogyan inspirálódtok?
1: Hát inspirálódunk, egyrészt járunk külföldre, kiállításokra vannak. Például most is lesz Barcelonában a Vita Food. El szoktunk menni, nagyon érdekes lehet találkozni az új trendekkel, hatóanyag trendekkel, lehet nézni, hogy külföldön hogyan néz ki egy-egy új étrendkiegészítő, de inspirálódunk ugye a saját környezetünkből is, akár a gyerekeinkből, barátok, amikor mesélnek problémákról. Például az egyik legújabb fejlesztésünk a gyerekeknek a fókusz, mert ugye a saját gyerekeinken is tapasztaltuk, hogy hát mobiloznak, nyilván mindig többet, mint amennyit mi szeretnénk, videójátékok, és hogy annyi információ éri őket nap, mint nap, sokat vannak az iskolában, azért 6-7-8 óráig vannak, még utána a délutáni elfoglaltságok, hogy meg ugyanis, amikor tanítottam, érzékeltem, hogy a gyerekek figyelme évről évre azért lankadt. Tehát ha már 20 percig fel tudtad az érdeklődésüket kelteni, és tudtak figyelni, akkor már jó óra volt. És így jött az ötlet, hogy egy koncentrációt segítő készítményt fejleszünk. Ez lett a fókusz, és nagyon érdekes, mert nagyon sokan írnak és keresnek, és azért veszik, hogy hát ha az ADHD vagy autista gyerekükre, vagy figyelemzavaros gyermekünknek is segít.
0: És talán erre nem, ezen nem is gondoltatok?
1: Erre nem gondolkodtunk, nekem csak az általános ilyen agyi fáradtság, meg nehezebb koncentráció, ugye, mert annyi impulzus éri őket. Az ötlet innen jött. Mindig, amikor egy termékkel kijövünk, akkor készítünk hozzá egy kis videót, ahol elmondom én, vagy a Miklós, vagy közösen, hogy miért fejlesztettük ezt a terméket, és elhangzott ez a szó, hogy figyelemzavar. Ugye nem az ADHD-ra gondoltam, hanem csak az általános ilyen agyi fáradtságra, és innentől kezdve nagyon sokan kérdezik, hogy és veszik, hogy erre jó-e. De már kaptunk visszajelzést, hogy segített gyerekeknek. Tehát nyilván csodát ne váljon senki, mert ez egy étrend kiegészítő. Az én gyerekem se lett matematika zseni. De azt én is érzékelem, hogy könnyebben fel kell reggel, kicsit összeszedettebb, könnyebben tanul, és olyan szülő is jelzett pozitív visszajelzést, akinek a gyermeke tényleg figyelemzavarral vagy ADHD-val küzd.
0: Hogyha még visszatérünk arra, hogy hogyan lehet jól választani étrend kiegészítőt, akkor mi az, ami segíthet benne? Mert ugye a hiteles tájékoztatást azt kihangsúlyoztuk, de ugye itt egyrészt rengeteg az információ, nehéz eligazodni, ott van a határ annak, hogy túlmagyarázzuk a dolgokat, tehát hogyan lehet ezt hitelesen, nem túl kevés, nem túl sok, ti hol találtátok meg az egészséges egyensúlyt?
1: Hát próbálunk viszonylag egyszerűen és érthetően kommunikálni, nem túl sok szóval, bár ez néha nehéz pont azért, mert annyira benne vagy, és nekem már mondjuk a szakkifejezések
0: az
1: is
0: természetes,
1: és akkor igyekszem valakitől tanácsot kérni, hogy megnézem, hogy ezt te érted, amit mondok.
0: Meg hát a gyakorlati példákat gondolom be kell hozni, igen, ami még segíthet. Egyébként milyen visszajelzéseket, hogy szoktatok visszajelzéseket kapni?
1: Igen, hát egyrészt ugye van egy Google értékelés, lehet minket értékelni Google-on, de szoktak írni vásárlók, hogy fú, ezt már szedem egy hónapja, végre segít, nagyon örülök, hogy nem kell kapszulákat lenyelnem, megoldotta ezt vagy azt a problémámat.
0: Egyébként szerinted ma a vásárlók tudatosabbak, tehát valóban tudatosabbá váltak itt a sok információ hatására, vagy inkább csak az információk között bolyonganak?
1: Úgy érzem, hogy tudatosabban bolyonganak az információk között.
0: Ez egy nagyon jó válasz.
1: Hogy mindent összeolvasnak, de igazából hatóanyagok szempontjából nem túl tudatosak. Én is azt gondoltam, tehát mondom, hogy mindig érdekelt az egészséges életmód, és én is azt gondoltam, hogy fú, mennyi mindent tudok, meg én biztos jó vitamint választok. Egészen addig, amíg nem kezdtem el tényleg mélyebben foglalkozni vele, és megismertem, ugye, hogy minek hányfajta formája lehet, hogyan hasznosul, mivel érdemes együtt szedni, mit lehet összetenni. Egész más már a rálátásom így.
0: Igen, ez a minél többet foglalkozunk valamivel, igen, akkor rájövünk, hogy minél, mennyivel kevesebbet tudunk. Ugye említetted azt, hogy külföldről inspirálódtok, igen, tehát azért van egy hazai tudásotok, ott a magyar alapanyag, illetve arról még nem beszéltünk az alapanyagokról részletesebben, és említetted a visszajelzések beépítését. Melyik áll egyébként hozzád a legközelebb ezek közül, vagy mi az, ami leginkább foglalkoztat most?
1: Engem leginkább a hatóanyagok, és nyilván azt, hogy még nagyon sok tervünk van, de ez egy lassú folyamat, hogy anyagilag azért mi finanszírozzuk a céget.
0: Mennyire nehéz egyébként, ugye említettük a konkurenciát, itt egy telített piac volt, amire beléptetek 4 évvel ezelőtt. Mennyire nehéz ezen a piacon a helyet kialakítani, hogyha egy új vállalkozásról beszélünk?
1: Szerintem nagyon nehéz, de az elején érdemes szerintem eldönteni, hogy inkább a marketing és a gyors pénzszerzés a cél, vagy pedig valaki céget épít. És mi inkább céget építünk, és hosszú távon gondolkodunk. Ez egy lassabb folyamat, de, mint említettem, tényleg azt szeretnénk, hogy egy idő után a Stilla az a tisztaság és a minőséggel legyen egyenlő.
0: Említetted a csomagolást, említetted azt, hogy nagyon fontos, hogy megszólítsátok a vásárlókat. Ebben is volt segítségetek? Szakmai tanácsot kértetek?
1: Persze, igen, dolgozunk együtt külsős szakemberekkel, akik nyilván az idő folyamán volt, aki maradt, volt, aki változott, de igen, szerintem érdemes mindig konzultálni.
0: Ez önazonos egyébként? Tehát beleszóltok az ilyen jellegű marketing munkába?
1: Beleszólunk, nyilván mi is olyannal tudunk együtt dolgozni, aki velünk, aki a mi gondolkodásunkat megérti.
0: Beszéltetek arról, hogy mennyi kockázatot vállaltok be családként, amikor nekiindultatok ennek az egésznek? Mert ugye beszéltünk, hogy egy telített piacra nagy konkurencia van, belépni egy olyan új termékkel, amit a fogyasztók, a vásárlók nem igazán ismernek, vagy nem feltétlenül értik, hogy milyennek a hozzáadott értéke. Igen. Mekkora kockázatot vállaltatok?
1: Hát szerintem nagy kockázatot vállaltunk, de arról érdekes, sosem beszéltünk, hogy ez nem fog sikerülni, hanem szerintem annyira hiszünk a termékben, hogy szerintem nem volt B-tervünk. Nagyon szeretjük, ugye 4 gyereket nevelünk, 2 az enyém, 2 a fiamé, közös gyerekünk nincs nekünk, kicsit a Stilla lett a közös gyerekünk.
0: Akkor beszéljünk majd még arról, hogy hogyan működik ez a közös munka, és milyen szabályokat kell ahhoz lefektetni, hogy a családon belül a vállalkozás az jól működjön, vagy a vállalkozás építés. Blahó Ágnes, a Stilla Drops társ alapítója, a mai vendégem itt a Woman Power-ben. Jövünk vissza a zene után.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
3: This guy is a professional.
2: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük 2 igazi lemezjátszót.
3: Going after him could be very dangerous.
2: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
4: It takes place in ancient Japan.
2: A 4 szamuráj visszatért a rádiókaféra.
5: Yo, what the hell are you?
2: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
6: A man is a superman.
2: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
7: This is a substance of the way of the samurai.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
9: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat?

0: 24.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópuszta-szeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
7: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
9: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
10: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt. Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Változás jön a szépkártyáknál. Nagykövetekkel egyeztetett a külügyminiszter. Egyelőre marad a borongós idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Változás jön a szépkártyáknál. Mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta Orbán Anita. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy Magyarország partnerei és szövetségesei egy nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát lássanak. A miniszter hangsúlyozta, hogy a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Orbán Anita szerint a nemzetközi kapcsolatok erősítéséhez elengedhetetlen a folyamatos egyeztetés és a konstruktív kommunikáció. A találkozónak külpolitikai együttműködés aktuális kérdései is szóba kerültek. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárca vezető. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A miniszter szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter a közösségi oldalán. Tanács Zoltán első lépésként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. A tárca vezető hangsúlyozta, megerősítették együttműködési szándékukat és egyetértettek abban, hogy a tudománypolitika fontos döntéseit a tudományos közösséggel együtt érdemi párbeszéd mellett kell meghozni. Az ország nagy részén egyelőre marad a túlnyomóan borult idő, majd holnaptól a Dunántúl nyugati, délnyugati felén kezdhet szakadozni, csökkenni a felhőzet, akár már a nap is előbukkanhat. Máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten akár zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon több felé viharos is lehet az északi, észak-nyugati szél. A reggeli 7-13 fok után napközben 11-22 fok várható.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
2: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója. Egészségmegőrzésről beszélgetünk, prevencióról, arról, hogy ebben a világban nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolog vállalkozást építeni, méghozzá ugye ti a férjeddel egy közös vállalkozást építettetek, vagy építetek folyamatosan, 4 éve kezdtetek bele ebbe a közös munkába. Ez már az elején mondtad, hogy azért viszonylag könnyen, vagy 4 szem közt mondtad, hogy könnyen dolgoztok együtt, de azért ehhez gondolom bizonyos szabályokat időközben le kellett fektetni, hogy ez a gördülékeny munka, ez ne menjen a család élet rovására, vagy kárára. Volt ilyen?
2: Volt ilyen, de mindig felrúgtuk, hogy ezt nem sikerül tartanunk. Nem, szerintem egyikünk se tudta, hogy milyen lesz együtt dolgozni, és meglepően könnyen ment. Mi életünknek egy kicsit későbbi szakaszában találkoztunk, már 30-as éveim végén voltam, férjem meg idősebb is nálam. Szerintem ezt a kapcsolatot másképp értékeljük, meg érettebb fejjel mentünk bele. És a közös munkát szerintem most már úgy éljük meg, hogy kicsit azokat az éveket bepótoljuk, amiket nem együtt töltöttünk. Úgyhogy ha még van is összezördülés köztünk, az általában nem a munka miatt szokott lenni. De volt ilyen, hogy lefektettük, hogy hétvégén nem beszélünk munkáról.
1: Vagy a családi vacsoránál születésnap.
2: Igen, azt mondjuk sikerül betartani, de így összefolyik nálunk. De ezt nem érzem tehernek, mert szerintem mind a ketten annyira szeretjük, hogy nem probléma. Mondjuk néha van ilyen, hogy jó, most már hagyjuk abba, és beszéljünk valami másról, vagy menjünk el moziba, de nem tudok ilyen történetet mesélni, hogy mi munkán veszekedtünk. Persze vannak nézeteltéréseink, de szerintem meg tudjuk normálisan beszélni.
1: Volt olyan mondjuk esetleg, hogy te egyik vagy másik termékfejlesztését fontosabbnak gondoltad, vagy hogy mondjuk más sorrendben haladjatok, vagy ebben egyetértés volt?
2: Tud ilyen lenni, meg olyan is van, hogy van egy tervünk, hogy mi hogyan jelenjen meg, és akkor ez felborul ilyen vagy olyan okból, akkor majd engem kiborít, mert már eldöntöttem, hogy hogyan menjenek a kampányok, és akkor újra kell szervezni. Ilyen tud lenni persze.
1: Mi a munka megosztás?
2: Én alapvetően ugye a szövegírás, a marketing, a férjem pedig inkább a pénzügyi részét viszi, meg hát ő a cégnek az ügyvezetője.
1: A termékfejlesztés, illetve az azzal kapcsolatos döntések akkor pedig közösen
2: az
1: születnek.
2: Pedig közös, igen.
1: Hány órát dolgoztok naponta?
2: Hát egy 8-at biztos. Úgy.
1: Tehát az a minimum.
2: Igen, igen. Rugalmas a munkaidőnk, úgyhogy ennek köszönhetően egész nap dolgozhatok, hétvégén is, este is, de a lényeg az, hogy megcsináljuk azt, amit meg kell.
1: Mit adott a kapcsolatotoknak a közös munka? Változott a dinamika, vagy valami?
2: Hát szerintem elmélyült, és a köztünk lévő bizalmi kapcsolat, szerintem még az is elmélyült, ezt tudom mondani. És mondom, szerintem visszakaptuk azokat az éveket egy kicsit, amit nem együtt töltöttünk. És nem tudom, én nagyon élvezem a vele való munkát. Nagyon szeretünk együtt lenni, együtt sportolunk, mi szeretjük eldönteni, hogy hogyan étkezünk. Úgyhogy ez a része nagyon, nagyon jó.
1: Mennyire tudatosan foglalkoztok a saját egészségetek megőrzésével? Nyilván ennek egy része az étrendkiegészítők, de azért ez egy sokkal szélesebb spektrum.
2: Így van, az étrendkiegészítők az egy pillére az egészséges életmódnak. Tulajdonképpen az étkezést kellene, hogy kiegészítse, hogy a nevében benne is van, de ehhez hozzájön még a sport, alvás, stresszkezelés. Sportolni nagyon szeretünk mind a ketten gyerekkorunk óta sportolunk, ebben is jól kiegészítjük egymást, és inspiráljuk egymást. Hát ami nálunk még kis csiszolásra és javításra szorul, az alvás. Az alvás az, amiből több kellene.
1: Azért is kérdeztem, mert hogyha egy ilyen piacon megjelenik az ember, és az edukációval foglalkozunk, az edukációról beszélünk, akkor itt a nagy egészet kell nézni. Igen. Nem tudom, hogy ti mondjuk az edukatív tartalmaitokban mennyire fókuszáltok így.
2: Abszolút vannak ilyen ajánlásaink, csak egy példát mondjak, ugye van egy alvást segítő termékünk, és ott is leszögezzük, hogy ez csak akkor segít azért, hogyha valaki ugye nem úgy megy aludni például, hogy még előtte a telefonját nézi, vagy picit ugye rá kell hangolódni az alvásra, meg nem alkoholt inni előtte, nem enni előtte. Tehát ugye az alvásra ráhangolódásnak van egy folyamata, mi ebben tudunk segíteni. De ugye amikor valaki ír nekünk, hogy már egy hete szedem, és még nem történt csoda. Hát oké, de mi mindent teszel még meg mellette. de ugyanez elmondható bármely ugye több termékre is, ugye immuntámogató, hogyha mellette nem étkezik valaki rendesen, nem sportol, nem tölt időt a levegőn, akkor önmagában egy étrendkiegészítő nem tud csodát tenni.
1: Tehát azért itt komplexen kell nézni Igen. az egész szervezetet, uh-huh. és akkor így lehet egy egészségesebb életet Igen. élni. Igen, nagyon sokat hallani most longevity kifejezésről, uh-huh. arról, hogy másképp kell odafigyelnünk önmagunkra, és más lehetőségeink vannak. Ezekkel foglalkoztok?
2: Igen, hát ugye a longevity szerintem ugye az a prevenciót is jelenti, hogy minél korábban érdemes elkezdeni figyelni arra, hogy minél tovább egészségesek tudjunk maradni.
1: Beszéltünk az edukációról, a kommunikáció fontosságáról, arról, hogy egy nagy egészként kell kezelni az egészségünket, aminek egy része tud lenni az, hogy mi mindent tudunk megtenni, így akár egy étrendkiegészítő segítségével, vagy többel, de milyen terveitek vannak? Említetted, hogy azért még sok mindent szeretnétek Igen. elérni, 4 éve vagytok a piacon. Hová szeretnétek, és hogyan szeretnétek oda eljutni?
2: De egyrészt még vannak ötleteink, hogy milyen új termékekkel fogunk előjönni, tehát bővítenénk a portfóliót, akár lifestyle termékekkel is a jövőben, illetve hát a környezetudatosságra is szeretnénk figyelni. Az egyik ilyen jövőbeli ötletünk, hogy ugye ezeket az üvegeket ne kelljen kidobni, hanem akár ilyen újrahasznosítható, tehát hogy ne kelljen rögtön egy havi használat után kidobni az üvegeket, hanem egy újrahasznosítható zacskóban, vagy még keressük a megfelelő anyagot ehhez, hogy újra lehessen tölteni.
1: Fenntarthatóságról beszéltünk, arról, hogy ez nagyon sok mindent jelenthet egy vállalkozás életében. Annyit már említettél, hogy mondjuk nagyon fontos, hogy a csomagolással ne termeljen az ember rengeteg hulladékot feleslegesen. Miben jelenhet ez még meg?
2: Hát nálunk ugye hatóanyag, hogy honnan jön a hatóanyag, amit tudunk, az nyilván hazai, illetve ugye, hogy újra lehessen hasznosítani magát az üveget.
1: De nyilván ez egy hosszú út, amin már elindultatok, de hát ennek a módját és kommunikációját is ki kell Igen, dolgozni, hogy ugye eljusson a felhasználókhoz, a fogyasztókhoz, ami szintén érték lehet számukra. Folytassuk innen egy rövid szünet után, még egy negyed óráig Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társ alapítójával beszélgetünk itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban még egy negyed óráig, Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, és hát beszélgettünk nagyon sok mindenről, egészségmegőrzésről, prevencióról, longevity-ről, arról, hogy nagyon sok mindent tehetünk azért, hogy egészségesebben vagy hosszan egészségesebben éljünk, de nem mindegy, hogy ezt milyen információk alapján és hogyan tesszük. De visszaugranék a beszélgetésünk elejére a nőkre. Onnan indultunk, hogy egyrészt a nők döntik el a családokban, hogy ki milyen étrendkiegészítőt, vagy esetleg gyógyszert szedjem, hogy egészségesebben éljünk, de hogyha itt a 40 év körüli időszaknál megállunk, vagy ennek e felett gondolkodunk, mi az, amit látsz ebben a korosztályban, ami nehézség, ami lehetőség, ami a megújulás záloga lehet, mert hogy akár ez is lehet.
2: Igen. Én abszolút jól élem meg a 40-es éveimet, nyilván szerencsém van, hogy a fiaimmal dolgozhatok együtt, és szeretem, amit csinálok, és szerencsére egészséges is vagyok, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent teszek ezért, de én nem érzem magamat 45 évesnek. A gyerekek is nagyobbak, tehát nem igénylik azt a fajta figyelmet, mint régebben, tehát nekem ez egy nagyon jó időszakom, amikor úgy érzem, hogy több időm van magamra, a munkámra, fejben abszolút friss vagyok, fizikailag is, ugyanakkor meg tényleg azt látom, meg ugye barátok, meg ismerősök között, hogy a 40-et nagyon nehezen érik meg, ugye van ez a, úgy érzik, hogy láthatatlanokká válnak, párkapcsolatok is esetleg nem olyan irányba megy, ahova szeretnék, ugye van nagyon sok nő azért, aki 40 körül szül, és kisgyereke van, ugye ez egy egész más élethelyzet, úgyhogy most nagyon sok mindent lehet látni.
1: Igen, beszélhetünk már valamennyit a kiégésről. Igen. Is, hogy az ember a szakmájában eljut valameddig, de onnan már nincs. Igen. Tovább. Beszéltünk a váltásról. Egyébként, hogyha a váltásra visszaugrunk, mit tanácsolnál azoknak a 40 körüli hozzánk hasonló hölgyeknek, akik esetleg új kihívásra vágynak, de félnek a biztonságos közegből kilépni?
2: Hát megértem, hogy félnek, de ugyanakkor szerintem, ha akkor nem váltasz, akkor utána már nagyon nehéz, és nem szabad félni, mert minden lehetőség valami újat tartogat.
1: De hogyan érdemes neki kezdeni? Ugye mindent meg akarsz változtatni egyik napról a másikra. Lehet mindent egyszerre, vagy kis lépésekben érdemes haladni?
2: Hát én ugye a saját példámon keresztül azt mondom, hogy kis lépésenként lehet haladni, de én nem bántam meg, hogy váltottam.
1: Mi az, amit ma már másképp csinálsz anyaként, nőként, társként, mint korábban? Változtál?
2: Biztos változtam, persze, tehát egyrészt a gyerekekre nem kell már annyit figyelnem. Ugye kamaszokkal sem könnyű, más problémákat hoznak a kamaszok. Hát többet tudok magammal foglalkozni. Ugye másképp sportolok, azt tudom, hogy alvásomra többet kellene figyelnem, másképp étkezem is, és nyilván ugye a labor eredményeim alapján én szoktam konzultálni egy étkezési tanácsadóval, és ezek alapján válogatom össze, hogy milyen vitaminokat és étrendkiegészítőket szedek.
1: Hogyha itt a 40 év körüli, igen, korosztályról beszélünk, akkor ugye a perimenopauza vagy a menopauza, igen, egyértelműen már a képben van, a hormonális változások. Egyre többet azért hallani erről, de szerinted elég információ jut el az érintettekhez?
2: Hát szerintem most már, akit érdekel, nagyon sok információt talál és hallhat erről. Egyre nyíltabban beszélnek erről, ugye ismert színésznők is.
1: Felvállalva a saját sérülékenységüket, igen, és útjukat.
2: És útjukat, így van. Érdemes odafigyelni, érdemes szerintem megnézetni, hogy a hormonszintek hol tartanak, mert ezek nagyon sok információt tartalmaznak, és segítenek abban, hogy hogyan lehet könnyebbé, jobbá tenni ezt az életszakaszt.
1: Inkább a nőkről beszéltünk eddig, de ebben az életkorban azért a férfiak szervezete is változik. Erre is van megoldás? Vagy őnáluk milyen problémák merülnek fel? Férfi változókorról is beszélünk pár szót.
2: Hát úgy tudom, hogy náluk ugye azért az izomveszteség, a prosztata problémák, tesztoszteron szint csökkenése, ezek jelennek meg, de itt is majd lesz olyan termékünk,
1: tehát itt is vannak gondolataitok,
2: igen,
1: ezzel,
2: igen,
1: kapcsolatban.
2: Ezzel kapcsolatban. Igen.
1: Az élet hozza az újabb és az újabb ötleteket. Mit szeretnél, hogy a gyerekeid vagy a gyerekeitek lássanak ebből a történetből, a ti történetetekből?
2: Hát azt látják, hogy az életmódunkra odafigyelünk, ugye ezáltal ők is azért sportolnak, táplálkozásuk is szerintem elég jó. Azt látják, hogy sokat dolgozunk, és azt látják, hogy sok kitartás, kell ahhoz, hogy egy céget felépítsen valaki.
1: Hogyha röviden vagy egy mondatban kellene megfogalmazni, neked mit jelent ma az egészségtudatosság, és változott-e az, hogy mit értesz alatta az utóbbi években?
2: Hát változott, letisztultabb lett, akár beszélhetünk a kozmetikumokról is, én régen imádtam mindenfélét magamra kenni össze-vissza, jó volt az illata, vagy tetszett az állaga, ma már azért kifejezetten a saját bőrömnek megfelelő tiszta kozmetikumot használok, többek között ezzel jöttünk ki ezzel, és nagyon érzékeny bőröm van. Én perimenopauzát még nem érzékelem, a hormon szintjeim is jó, de például a bőrömön érzem, hogy sokkal érzékenyebb, mint régebben, vagy még érzékenyebben, mindig érzékeny volt, és nem mindegy, hogy mit teszek rá, nagyon könnyen reagál.
1: Tehát itt a tudatosság szót kell kétszer aláhúzni. Mi az, ami most előttetek van, vagy előtted van, emberileg, szakmailag, mi minden van a bakancslistádon?
2: Hát szakmailag igyekszünk külföldre is terjeszkedni, az Amazon a cél, és még itt vannak feladatok előttünk, de reméljük, hogy ősszel már megtalálhatóak lesznek ott is a termékeink. Ez nem egy kis feladat. Emberileg ugyanaz a tudatosság, és edukálni az embereket arról, hogy jó minőségűek a termékeink, és érdemes prevencióra nagyon nagy hangsúlyt tenni.
1: És akkor visszajutunk a longevityhez, hogy nem mindegy, hogy mennyi ideig, de hogy hogyan élünk. Nagyon szépen köszönöm, Ágnes, Ági, hogy ma itt voltál velünk.
2: Köszönöm szépen.
1: Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója volt ma a vendége.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb sláger terméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
7: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
10: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
11: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Hogyan csökkenthető egy filmforgatás karbon lábnyoma? Mit jelent fenntarthatóan filmet készíteni a 21. században? Hogyan építhet hidat művészeti vízió és környezeti felelősségvállalás között egy tanácsadó cég Londonból Budapesten át egészen akár Hollywoodig? És milyen friss gondolkodás, szemlélet és persze kapcsolatrendszer szükséges ahhoz, hogy valakinek szava legyen ebben a szakmában? Fenntartható filmkészítésről, illetve erről a sok mindenről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Szemerédi Zsófia, Leverage Point Entertainment alapítója, a BAFTA Albert fenntarthatósági szervezetének korábbi nemzetközi menedzsere. Zsófi, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
12: Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit.
11: A személyes és a szakmai utadról, sikerekről, esetleg kudarcokról vagy olyan információkról beszélgetünk majd, amit mi kívülállók nem tudhatunk, hogy hogyan működik a filmes világ, de engedd meg, hogy előtte arról kérdezzelek, hogy hogyan alakult ki a filmes világhoz fűződő kapcsolatod, vagy vonzódásod, tehát volt ebben valami gyerekkori inspiráció, vagy álom, vagy ez később jött az életedbe?
12: Abszolút. A film az egyik legnagyobb szerelem az életemben, a szerelmemen kívül, de nem is csak film, hanem igazából történetmesélés. Tehát először a könyvekben voltam szerelmes. Állandóan bújtam a könyveket, és nagyon ideges tehát, hogyha mondjuk egy könyvnek nem volt meg a következő sorozata, vagy a következő epizódja, amit olvashatunk, és olyankor elkezdtem megírni a saját verziómat.
11: Tehát egyből tovább gondoltad.
12: Igen,
11: a
12: rögtön, hogy akkor, hát ezt nem lehet kivárni, már 9-10 évesen is a nagymamám még most is előszeretettel hozza azokat a papírcetliket, amiken elkezdtem írni, az ő gépén írtam először ezeket, és utána rájöttem, hogy hűha, hát akkor van egy másik világ is, ahol valaki más elképzeli, és én ezt megnézhettem, és elmerülhetek ebben. Tehát nagyon-nagyon szerettem a filmeket már gimnazista koromban is. Akkor volt még egy nagy szerelmem, a történelem, és azt gondoltam, hogy én történelmi tanácsadó szeretnék lenni filmeken. Ezért az első diplomámat így kerestem Londonban, hogy egy olyan szak legyen, ahol történelmet és filmet együtt lehet tanulni. Kettő darab ilyen egyetem volt akkoriban Angliában, egy Skóciában, egy pedig Londonban, én a londonira mentem. Nagyon hamar rájöttem, hogy nagyon sok időt kell eltöltenem a British Library-ben, ott a legnagyobb könyvtárban, ami egy fantasztikus épület, és gyönyörű, és szívesen eltöltöm ott az időt, de nagyon sok idő lenne az, és kevéssé engednének engem közel a filmekhez, amit én valójában szerettem volna, mert a filmeken belül is leginkább a sci-fiket, fantasy-ket és történelmi, hát period drámának hívnám, de akkor lehet ez ennek minden verziója is, akármilyen történelmi film, életrajztól kezdve a Büszkeség és Balit életen át bármelyik lehet igazándiból.
11: Ez az, ami akkor
12: igen, és ezt gondoltam, hogy hát ez fantasztikus, ehhez a három műfajhoz igazándiból kell rengeteg történelmi tudás, majd én leszek a nagy tanácsadó. Hát elég hamar rájöttem, hogy mégse szeretnék az lenni, mert ha az lettem volna, szakosodnom kellett volna amúgy egy részére a történelemnek, főleg Angliába, mondjuk a viktoriánus korszakra, vagy a középkorra, 8. Henrikre, nagyon-nagyon szerették, rengeteg film és sorozat készül róla, és úgy döntöttem, hogy azért erre én nem vagyok kész, én általánosságban szerettem a történetmesélést, és inkább közelebb kerülnék a filmekhez.
11: Úgyhogy így vezetett akkor az utad errefelé, viszont nem gondoltam, hogy erről fogunk beszélgetni, de úgy szöget ütött a fejembe, mondtad, hogy az első szerelem a könyv volt, utána pedig a film, és ugye ez sokszor egy ilyen dilemma, hogy egy film tud-e ugyanolyan jó lenni, mint egy könyv. Hogy te ezt hogyan látod?
12: Én régen abba a táborba tartoztam, aki természetesen csak arról tudott beszélni, hogy úristen, ez nem ugyanolyan, mint a film, tehát a puritánok közé, általában Harry Potterről volt szó, vagy valamelyik akkori nagy slágerről. Most már máshogy látom, szerintem két különböző nagyon kreatív médium, és mind a kettőben más lehetőségek rejlenek. Most már nem szeretem őket összehasonlítani, egyetlen egy dolgot azért megpróbálok még mindig megtenni, csak önmagamért szeretem elolvasni a könyvet, hogyha egy adaptáción alapul a film vagy a sorozat.
11: Tehát, hogy legyen egy elképzelésed.
12: Hogy először én képzeljem el. És utána viszont nagyon szívesen megnézem a másnak az interpretációját, ami gyakorlatilag a vásznom van.
11: De most te nem csak tanultál Nagy-Britanniában, hanem utána dolgozni is kezdtél, ez hogyan alakult?
12: Én tanulás alatt is végig dolgoztam. Szerintem akik éltek külföldön, azok lehet, hogy ezt fogják tudni, hogy milyen, hogy Nincs azért kolbászból a kerítés, igazándiból nagyon magasak voltak a tandíjak, nagyon magas a megélhetési költség, tehát kifizetni a saját lakbéredet, rengeteg lakótárssal laktam együtt, és elég egyszerű módon a második munkám az egy moziba vezetett, méghozzá a legnagyobb moziba Angliában, a legpresztízsebb moziba. Ott dolgoztam 3 évig, feldolgoztam magam mozimenedzserig, vezettem egy kicsi mozit, ott voltak nálunk a hatalmas piros szőnyeges premierek, és akkor onnan minden, mint egy ilyen hógolyó ment tovább igazánba. Egyik munkából mentem a másikba, de gyakorlatilag az alapképzésem alatt egy olyan 40-50 órában dolgoztam a moziban általánosságban hetente.
11: Egyébként nyilván a jó nyelvtudás, vagy a nagyon jó nyelvtudás az szükséges ehhez, de mi kellett még ahhoz, hogy külföldiként ez működjön?
12: Jó kérdés, mi kellett még hozzá?
11: Az nagyon akarás. Kellett akarni, igen.
12: Az akarás. Én 18, betöltöttem a 18 évemet, akkor még volt hátra amúgy bőven 2 évem a gimiből, mert 5 osztályosba jártam, és én például akkor megmondtam a szüleimnek, akik nagyon támogatóak voltak, megmondtam, hogy 18 lettem, én megyek. Uh-huh. És akkor mondták, hogy jó, mehetsz, de csak akkor, ha szerzel magadnak munkát, és szállást csak akkor engedünk ki. Úgyhogy szereztem magamnak itthonról munkát és szállást azon a nyáron, majd utána hazajöttem, befejeztem a gimnáziumot, és visszamentem tanulni.
11: Tehát akkor viszonylag hamar már önálló életet szerettél volna. Miért döntöttél úgy, hogy mégis visszajössz Magyarországra, és producerasszisztensként dolgozol tovább?
12: Véletlenül.
11: Teljesen a sok tudatos őszintén. Döntés után.
12: Igen, teljesen őszintén véletlen volt, hogy itthon kötöttem ki. Összességében egy bő 10 évet eltöltöttem Angliába, angol állampolgárrá is váltam. Mai napig nagyon szeretem, nagyon sokat vagyok kint, az év felét még most is kint töltöm a munkám miatt. Viszont volt egy pont, a Covid előtt volt. Már kezdtem egy kicsit megcsömörleni, ott így kezdtem úgy érezni, hogy valami változásra van szükség. Már nem jártam egyetemre, a mesteremet se csináltam, nem akartam 5 másik emberrel együtt lakni egy háztartásban, gondoltam, jó lenne, hogyha más életkörülmények között lennénk, és igazán Ausztráliába szerettem volna elköltözni, és annyit mondtam az akkori főnökömnek, amikor hazajöttem, akkor még igazándiból még egy 1,5 évet fejlesztőként dolgoztam, development exec-nek hívják, amikor produkciós cégnél a filmeket fejlesztjük és pitcheljük és próbáljuk eladni, tehát ez volt a munkám, ezt itthonról még csináltam utána. Mondtam akkor a főnökömnek, hogy én elköltöznék Ausztráliába, és nagyon támogatott benne, és mondtam neki, hogy előtte viszont hazajövök egy hónapra Magyarországra, régen voltam itthon a családomnál, kicsit megpihennék, haza is jöttem, az utolsó géppel jöttem el Angliából, utána már, igen, uh-huh. utána már nem voltak gépek, Ausztrália pedig bezárt, úgyhogy én itthon viszont új lehetőségek nyíltak meg, és nagyon, nagyon örültem, hogy itthon lehetek.
11: Akkor folytassuk innen, mert hogy nagyon izgalmas út vezetett innen is tovább. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mikor és hogyan jött el az a pont, amikor már a fenntarthatóság igazából bejött a képbe és összekapcsolódott esetben a filmezéssel. Úgyhogy folytassuk innen, Szemerédi Zsófi, a Leverage Point Entertainment alapítója a vendégem itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem a stúdióban Szemerédi Zsófia, a Leverage Point Entertainment alapítója, és hát arról beszélgettünk, hogy ez egy nagyon érdekes, szabálykövető, néha szabályszegő világ, a filmipar, illetve a fenntarthatóságról beszélgettünk ennek kapcsán, és arról, hogy Zsófi, te filmes fenntarthatósági tanácsadóként dolgozol. Ami még így eszembe jutott, hogy érdemes lenne egy picit jobban belelátnunk, említetted, hogy az elején bizonyos alapköveket le kell rakni, a tanácsadó ott van, és a legelején számos tanácsot ad, hogy hogyan kalkuláljon a producer, illetve a stáb, de ez a munka véget ér-e itt, vagy végigkíséri a teljes produkciót?
2: Végigkíséri.
1: Mert hogy ez nem egyértelmű.
2: Abszolút végigkíséri.
1: Tehát van finom hangolás.
2: Igen. Tehát elmondok egy ideális helyzetet. Egy ideális helyzetben mi már a zöld lámpánál becsatlakozunk, már esetleg megnézzük a forgatókönyvet, és ha esetleg nem is látjuk a teljes költségvetést...
1: De beleszólhatsz a forgatókönyvbe is akár?
2: Attól függ. Volt, ahol már tudtunk tanácsot adni, többször is. Két sorozatnál és végig minden epizódnál adtunk le forgatókönyvelemzést nekik fenntarthatósági szempontból, és meg is fogadták. Bizonyos tanácsokat meg is fogadtak, és ez tök jó volt. Mi ezt lekövettük, hogy mennyire fogadják el, és akkor folyamatosan javítunk. Tehát már, hogyha zöld lámpás résznél mi be tudunk csatlakozni, akkor igazán nagy eredményeket tudunk elérni. Utána az előkészítési fázisban, ha megegyeztünk a döntéshozókkal, hogy milyen eredményeket szeretnénk elérni, akkor el tudjuk készíteni a stratégiai tervet, hogy milyen lépések szükségesek ehhez. És utána a gyártási időszakban ezt a stratégiát, ezt a valósággá kell váltani, és folyamatosan alakulni fog. Tehát nincs olyan nap, amikor te tudod, hogy pontosan mit fogsz csinálni. Szerintem a film az egyik legfontosabb dolog, hogy képes legyél tényleg változni, adaptálódni és reagálni. Tehát flexibilisnek kell lenni minden szempontból, és igazából ez egy tűzoltási munka. Mindig ki kell találni egy új megoldást, egy alternatív, egy kreatív megoldást. Ez egy nagyon izgalmas munka. Tehát a gyártás során is ez történik, és akkor a gyártási fázis után jön néha

0: Kedvenc, néha legutáltabb részem, amikor is mi összegyűjtjük és elemezzük az információkat, és leadunk egy nagyon részletes riportot erről.
1: Hogy ez meg ez jó volt, ezt meg ezt érdemes lett
0: pontosan.
1: Volna.
0: És bízom benne, hogy majd utána elolvassák, tanulnak belőle, és egy következő produkción már jobban csinálják. És erre amúgy volt példa, tehát az egyik kedvenc kliensemmel, velük együtt dolgoztunk az első évadon.
1: Elárulhatod, ki az?
0: Nem. Velük együtt dolgoztunk az első évadon.
1: Itt ezek a filmes titoktartási szerződések nagyon szigorúak.
0: Igen. Ott ők már megtanulták, vagy informáltuk őket arról, hogy hú, hát ezt meg ezt lehetne javítani, és akkor visszahívtak minket, és akkor a második évadon már például úgy csinálták, ahogy előtte együtt megegyeztünk, hogy jobb lenne. Ez egy párbeszéd. Tehát én nem leszek az egyetlen, aki csak a tuti megoldást tudja. Milyenkor egy párbeszédet folytatunk, igazándiból, aki velem szemben ül, valószínűleg ő a legnagyobb szakértő az ő részlegében.
1: Oké, de előfordulhat az, vagy volt olyan, hogy te tudtad a tuti megoldást, nem fogadták meg, és csalódott voltál?
0: Volt. Persze, hogy volt. Rengetegszer volt.
1: Ezt ilyenkor hogyan kezeled?
0: Hát, nyelek egy nagyot, és arra gondolok, hogy megpróbálom kielemezni, hogy hogyan tudnám legközelebb jobban meggyőzni őket. Milyen meggyőző stratégiát tudok használni, ami vagy hogy mi volt az, amiért én nem tudtam őt meggyőzni ebben a helyzetben, ez egy rajtam kívülálló ok volt, a körülmények miatt volt, időhiányában volt, költségvetési kérdés volt, van-e olyan dolog, amit jobban tudok csinálni a következő alkalommal, és rengetegszer vagy a következő alkalommal már meg tudjuk őket győzni.
1: Közönségről még keveset beszéltünk, arról, hogy az ő szintjükön érzékelhető-e mondjuk egyébként az, hogy van-e igény a zöld filmekre?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, tehát én először ugye forgalmazóként dolgoztam, ami arról szól, hogy a közönségnek eladjuk a filmeket, ha nagyon leegyszerűsítem, tehát rengeteget foglalkozunk azzal, hogy ki a közönség és mit szeret. Tehát biztosan állíthatom, hogy nincs olyan ember jelenleg még a Földön, talán a mi egyik alkalmazottunkon kívül, aki azért megy moziba, mert azt hallotta, hogy valami most nagyon zölden forgott. Ez még nem történt meg. Viszont.
1: Ennyire még nem trendi.
0: Itt még nem trendi, viszont. Már több olyan cikk is kijött, ami esetleg arról számolt be, hogy valamelyik gyártó cég, vagy valamelyik forgatás nem feltétlenül környezetbarát módon forgatta azt a filmet vagy sorozatot, és mivel mi a cancel culture-ben élünk jelenleg, szerintem ez nagyon-nagyon sokat tud számítani.
1: Tehát lehet, hogy azért nem megy el a filmet megnézni,
0: igen.
1: vagy nem nézi meg otthon streamingelve.
0: Vagy nem nézi meg a streaming platformon. Uh-huh. Tehát amikor én az Albertnél dolgoztam, akkor jött ki egy ilyen cikk, ezt meg lehet találni, ez a Guardian nem volt fent, az új Gyűrűk ura sorozatról jött ki ez a cikk, hogy Új-Zélandon nem környezetbarát módon forgatták, akkor például az Amazon jött a mi cégünkhöz, és kérdezte, hogy hogyan tudnak javítani, és utána kötelezővé tették minden forgatásukon egy bizonyos szint fölött, hogy legyen fenntarthatósági tanácsadó, bevezettek új infrastruktúrát, új szolgáltatókkal kezdtek dolgozni, tehát változtattak a hozzáállásukon, mert látták, hogy a közönségnek ez azért már igenis számít, tehát hibázni azért nem lehet. És van még egy, ami szerintem tök fontos, most már egyre több verkfilm van. Szerintem mindenki látta már, hogyha nézel bármit az egyik streaming platformon, sokszor utána elindul a verkfilm, ami ehhez tartozik, és most már egyre több verkfilmet csinálnak arról is, hogy a fenntarthatóság hogyan integrálódik be egy forgatásba, és ez egy nagyon izgalmas új ág, és remélem, hogy több ilyen is lesz.
1: Hát, ahogy mondtad, is van, igen, hát ahogy mondtad, hogy 3 éve még nem is gondoltuk volna, hogy ilyen szakma létezni fog, most pedig már itt van, és művelitek. Zárásként, ami eszembe jutott, hogy mi lehet a fenntartható filmezés jövője, illetve te milyen nyomot szeretnél hagyni, ezen gondolkodtál-e már? Azt említetted a beszélgetésünk elején, hogy 5 éves távlatban gondolkodtál, hogy azért alapítok egy ilyen céget, mert 5 év múlva itt vagy ott szeretnék tartani. Tehát, hogyha mondjuk 5-10 év múlva valaki kimondja a nevedet, akkor ahhoz mit kapcsoljon?
0: Gondolkoztam már ezen, természetesen. Szerintem ez nem egy személyen múlik igazándiból. Persze örülök, hogyha megemlítenek, tehát nem tagadom, tök jó, hogyha elismerik a munkánkat, az nagyon fontos számomra, de igazából azt szeretném elérni mondjuk akár a cégünkkel, hogy új eredményeket hozzunk, és esetleg meg tudjuk mutatni azt, hogy mindig el tudunk menni még messzebbre, és mindig tudjuk még ezt jobban csinálni, mert fenntarthatóságon belül is elő-elő fordul az, hogy csak egy bizonyos határig. Hát, ott már ott is van a jól bevált módszer, én szeretnék mindig az lenni, aki esetleg lebontja ezeket a falakat, és inspirálja, mint a stábtagokat, a producereket, vagy az új leendő filmeseket, hogy hogyan lehet egy olyan iparban élhető módon dolgozni, hogy ez fenntartható is. A legfontosabb nekem, hogy fantasztikus filmeket és sorozatokat gyártsunk, és
1: mert hogy onnan indultunk, nézek. Hogy a film az egyik szerelem, igen, az életedben.
0: És utána a másik legfontosabb, hogy amiket legyártottak, az ne károsítsa a környezetünket.
1: Legyen akkor mára ez a végszó, és remélem, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni. Köszönöm, hogy
0: én
1: itt voltál.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Szemerédi Zsófia, a Leverage Point Entertainment alapítója volt ma a vendégem.
2: És akkor ez volt már a Woman Power. Találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Aktereki cseppkővilág. Föld alatti univerzum. Az aktereki karszt több évezredes geológiai folyamatok következménye. A mészkő repedéseibe beszivárgó víz munkája nyomán különös barlangrendszer keletkezett, és elképesztő formájú cseppköveket figyelhet meg a látogató. A felszín alatt a hőmérséklet állandó, hiányzik a fény, az évszakok nem számítanak. A víz old, a gravitáció alakít, a cseppkő pedig milliméterenként épül. Itt nincsenek gyors változások, minden nagyon lassan történik. Ennek a rendszernek a legismertebb és leglátogathatóbb része a Baradla-barlang, amely az aktereki cseppkőbarlang legnagyobb szakasza. Több bejárata van és különböző hosszúságú vezetett túrákkal járható be. Akterek és Jósva fő felül is megközelíthető. A különböző méretű termek, például az óriások terme, a kiváló akusztika és a cseppkőformák mind a karszt folyamat természetes következményei. A Baradla ösvény a felszínen vezet végig a karszt jellegzetes formái között. Töbrök, víznyelők, sziklás peremek mentén. Amit bent látunk cseppkőként és hatalmas teremként, az itt fent repedésként, víznyelőként és karsztos mélyedésként kezdődött.
3: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
6: Köszönöm! Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
3: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
8: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
9: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
8: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
10: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
11: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
12: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
13: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Másképp használhatjuk fel a szép kártyán lévő összegeket. Megnyílt a Noé bárkája Szegeden. Záporok, zivatarok a folytatásban is lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Eszerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük ezt meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Több mint 500 elesett ukrán katona földi maradványait adta vissza Oroszország Ukrajnának, miközben a héten egy jelentős fogolycsere is lezajlott. 205-205 katona térhetett haza mindkét oldalról. Közben újabb drónháború zajlik. Ukrajna csak nem 300 orosz eszközt észlelt, amelyek közül több célba is ért a keleti és déli térségekben. Oroszország szerint 7 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisítettek meg. Új különleges látványosságok a szegedi fűvészkertben. Megnyílt a Noé bárkája című gyűjtemény, ahol egy helyen mutatják be a hazánkban őshonos ritka és fokozottan védett növényfajokat. A botanikus kertben évtizedek óta őrzött értékek közül 142 faj kapott helyet az új bemutató térben, amely igazi természetvédelmi kuriózum. Emellett bejárható a tudósnők ösvénye is, amely a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő kiemelkedő női kutatók előtt tiszteleg tudományos örök. Állítva reflektorfénybe. Tragédiával ért véget egy extrém barlangi merülés a Maldív szigeteken. 5 olasz búvár tűnt el mintegy 50 méter mély víz alatti barlangrendszerben. Közülük eddig egy holttestet találtak meg. A mentő akció közben életét vesztette egy katonai búvár is, aki a kutatásban vett részt. A mentést a rossz időjárás és a veszélyes szűk járatok nehezítik. A hatóságok szerint a barlang feltárása rendkívül kockázatos, miközben Olaszország speciális szakértőket küld a helyszínre az áldozatok felkutatására. Csupán időszakosan szakadozhat fel a felhőzet, borult lesz az ég. Több helyen várható a folytatásban is eső zápor, az éjszaka első felében a keleti tájakon akár zivatar hullámok is kialakulhatnak. Holnap a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti ország rész fölé helyeződik át. Sok helyen lehet zápor, zivatar, a legmagasabb hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a naposabb területeken a magasabb értékeket.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb soul és funky zenéivel.
15: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
3: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
16: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
17: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
18: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
19: My name is Gene Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
3: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
19: You're listening to Soul Session.
3: A stúdióban élőben, képpel és hanggal, Bogyó Tamás.
19: Enjoy.
20: The Soul Session.
21: Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Soul Session Magyarország első számú soul műsora. 2 óra közízlés formálása, ahogy megszokhattátok, egy olyan fantasztikus vendéggel a mai alkalommal, amilyen vendég még egészen biztosan élőben itt nem volt a stúdióban, és ha valaki volt, aki várta ezt az adást, az természetesen én vagyok, és mielőtt, mert hogy indítottunk egy játékot, és nem mondtuk el, hogy ki a mai vendég, köszönjük szépen, mert sokan játszottatok, arra gondoltam, mielőtt bekonferálnám a mai vendéget. Remélem nem hagyok ki semmit. Írtam egy ilyen kis listát összegyűjtve. Táncdal Fesztivál hangszerelési díj 1969, Pozsonyi Líra Fesztivál nagy díj 1974, Líra díj 1994, Fényes Szabolcs díj 1996, Emerton díj 2000, az év zenei alkotása, Erkel Ferenc díj 2004, Arcisius díj 2004, Story érték díj 2006, Arcisius életmű díj 2011, Szenes Iván díj 2022, Máté Péter díj 2025. Remélem nem hagytam ki semmit. A mai vendégem a magyar Quincy Jones. Én mindenkinek ezt szoktam mondani. Drága Malek Miklós, üdvözöllek!
22: Köszönöm a megtiszteltést, és üdvözlöm a hallgatókat.
21: Mondta már neked valaki, hogy magyar Quincy Jones?
22: Nem.
21: Akkor engedd meg,
22: hogy... nagyon jól esik, köszönöm szépen, de túlzásnak érzem.
21: Nem, egyáltalán nem túlzás, ezt én hidd el, aki ennyi külföldi, amerikai szól, meg funky zenét hallgat, és ismeri a te munkásságod mellé, hogy mennyi mindent köszönhet a magyar zenei világ a te életművednek. Azt gondolom, hogy abszolút ideillik ez a megfogalmazás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, meg köszönöm, hogy a végén el tudtál jönni. Tudom, hogy milyen betáblázott az idő, és mennyi mindent csinálsz, és szóba is fog kerülni, mert lesz egy fantasztikus nagy koncerted, amire különben 2 jegyet ki is sorsolnánk azok között, akik játszottak, majd a Gábor úgyis ezt meg fogja tenni, hogy összegyűjti azokat, akik játszottak a mai alkalommal. Mi pedig, ahogy már mondtam is neked műsor előtt, arra szeretnélek megkérni, amellett, hogy beszélgetünk a közelgő koncertről, hogy azok a dalok, amiket együtt meghallgatunk itt a hallgatókkal, akár produceri, akár zeneszerzői füllel, mindenképpen szeretném, hogyha egy picit közösen értékelnénk, meg elmondanád, hogy mik jutnak eszedbe azokról a dalokról, amiket a mai alkalommal választottam ide a kedves hallgatóknak. Ne ne felejtsétek, hogy van egy weboldalunk, ahol a tracklistát mindig megtaláljátok műsor után, www.soulsession.hu, illetve a mai alkalommal van egy pici nehézségünk, úgyhogy ha interneten hallgattok, egy picit várni kell, a YouTube-unk még nem üzemel, se képpel, se hanggal, úgyhogy reméljük, hogy mindenki, akár a törzs hallgatók közül is itt van velünk. Egy Googie and Tom Coppola nevű duettel indulnék 1980-ból. Én hoztam, Miki, a lemezeket mindig, úgyhogy amíg hallgatjuk a dalokat, addig a kezedbe adnám azokat a vinileket, amiket hallgatunk, és aztán majd meg is szeretném kérdezni rögtön elsőnek, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy úgy hallgattál zenét, hogy amit hallgattál, a kezedbe volt a fizikai hordozója annak a dalnak. Emlékszel erre?
22: Mostanában már nagyon ritkán, ha kapok például a kollégáimtól egy-egy CD-t, mindenkinek egy-egy mérföldkével, akkor kötelességből is bele-bele hallgatok, de a mostani autómban már nincsen CD-játszó. Pedig az volt a nagy zenehallgató hely igazából, hogy kihasználva azt az időt, amit az ember ott tölt, hasznosát tudjam tenni. Jó lehallgató rendszer kell hozzá természetesen, mert azt igénylem.
21: Hát akkor én most az egyik legjobb minőséget adnám a kezedbe, a bakelitet, és akkor még egyszer Googie and Tom Coppola Shine the Light of Love, ez lesz a nagy lemez címe, és erről választottam a Nothing in This World című dalt, nagy-nagy személyes kedvenc az egész lemez, és nagyon-nagyon izgatottan várom, hogy Malek Miklósnak mi lesz majd erre a hozzászólása. Adom neked, Miki, közben, gyere így! És hadd szóljon!

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: És természetesen Malek Miklós a mai alkalommal. Miklós, van olyan, hogy titkos főszereplője hangszerként a Soul zenének? Mit hallottál most?
2: Hát egy nagyon invenciós, nagyon invenciódós, nagyon jó zongoristát hallottam, nagyon jó harmónia világot, nagyon magas zenei szinten lévő hangszerelést, meg a hegedűkkel nem értek egyet, a hölgy fekvésével sem már van, de a ritmikai világ és a hangszerelés nagyszerű. Az, hogy maga a zene az egész a funkiban föl van darabolva a legkisebb részekre. Az előző notára számolhatunk úgy is, hogy 1-2-H-4, de úgy is, hogy 1-2-H-4. Benne van a felébe a duplája. Ez oltár izgalmas, ráadásul a szinkopált világ, a sok előrehozott hang. Ennek a legnagyobb, legtatásabb példa az Earth, Wind & Fire kész. Felrobbant a világ ettől a ritmikai megvalósítástól, és azóta is már azóta csak egyszerűbbek jönnek. Tehát ez egy nagyon jó példája, jó kezdő szám igazából, mert nagyon izgalmas a ritmikai világ. Valamikor a latin volt ilyen, csak nem akarok szakmai nagyon részletekbe menni, de ott is pont ez volt, hogy a fele tempó és a dupla tempó egyszerre volt jelen a darabban.
1: De jó, na hát ezzel indultunk.
2: Most jól megmondtam, ugye? Szót sem érted belőle.
1: De, vele tanulok melletted, meg hát nagyon jó, hogy így fejted meg. Pontosan ezért örülök, hogy itt vagy, hogy ezeket a dalokat, amiket amúgy én nagyon szeretek, ez a hangzásvilág, amit hallok a lelkemből, és nem kell hozzá a fülem, és még így most párosul azzal, hogy megfejtődik, vagy elmondod erről a...
2: Tudod, milyen hatása van ennek? Valamikor az Earth, Wind & Fire idejében Münchenben játszottak, és kikéreckedtünk, és megnézték a sportcsarnokot, és Les Groove, ez volt az első már a bevezetőnél, majd bevágódott a bolygó a színpadra, és elindult a funky. És 10 perc múlva az egész közönség fennállt a székek tetején, és ott nyomták és tapsoltak. Egyszerűen most egy királd a hideg, mikor gondolok rám, na ez az izgalmas ritmikai világ, amit ők következetesen vittek. És aztán persze az ő nevükhöz fűződik, de még mellettük százan, vagy még több százan csinálták ezt. Csak náluk csúcsosodott ki talán úgy, amire lehet hivatkozni. Bocsánat, nem akartam a szabadba
1: válni. Nagyon érdekes, így, hogy náluk csúcsosodott ki, és még mondod, hogy mellette milyen sok egyéb, meg én jól tudom, milyen sok zenekar, meg hasonló minőségű zene készült, így. És nagyon érdekes volt, egy interjú kapcsán elmondta egy amerikai zenész, aki a Luther Vandross háttértánc, vagy a háttér vokáljában volt sokáig, hogy elsősorban, hogy milyen szerződéseket, milyen menedzsmentjük volt különböző zenekaroknak, akinek nem volt benne az, hogy finanszírozva van az adott államon kívüli koncertek, hogy tudják vinni a zenekart, a hangosítás, stb. Azok nem jutottak ki az államon kívülre, ezzel megmaradtak egy sokkal kisebb közönségnek, akiknek meg a megfelelő módon volt menedzselve a karrierjük, akár az elejétől, azok vitték többre.
2: Így van. De akkor is úgy van, amikor a bécsi klasszikusokról beszélünk, hirtelen átugrom, három emberhez kötjük, Haydn, Mozart, Beethoven, és mellettük még több százan dolgoztak ugyanebben, csak náluk csúcsosodik ki. Az Earth, Wind & Fire, hogy korábban ugyan, majd talán oda is eljutunk. Jó, szóval ez máig a legizgalmasabb ritmikai világ, amire azonnal rátelepedett a jazz, mert ez önmagában véve is hordozza magában azt a szabadságot, amire a jazz mindig vágyik.
1: Na hát megyünk tovább, és ugrunk egy óriásit, mert hogy van nekünk egy Soul Session baráti körünk, egy olyan társaság a hallgatókon keresztül jöttünk össze, akik havonta egyszer egy közös különböző programon veszünk részt. Elmegyünk majd ebben a hónapban meghallgatni Mario Biondit a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, és aztán szeptemberben erről úgy is beszélünk, remélhetőleg megyünk a te koncertedre is majd. Éppen ezért egy picit olasz beütést is hozunk a mai adásban, most két moderna, és akkor legalább lehet hasonlítgatni a hangszerelést, hangzásvilágot. Frankie Lovcello és aztán Al Castellana, két olasz funky zenész, egy-egy dalával megyünk tovább, úgyhogy ezeket megmutatjuk nektek, aztán beszélgetünk, meg szeretném majd, hogyha a koncert most szóba kerülne, és az lenne a következő témánk. Frankie Lovcello. 2025 valamikor évvége Olaszország, ahol nagyon szeretik és értik is a funkit. Falling in Love!

0: Soul Session Magyarország első számú szólműsorra köszöntünk mindenkit Malek Miklóssal, Frankie Lavicio, 2025 évvége. Közízlés formálás két órában, ahogy megszokhattátok. www.soulsession.hu, ha valakit érdekel a tracklistánk. Al Castellana.
1: My name is Ray Wood from Los Angeles, California, and this is Soul Session.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Így van, köszöntünk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Egy picit ugrottunk az időbe. Előfordul azért minden műsorban, hogy vadonatúj vagy nem régi dalokat játszunk, két olasz előadót hallottunk Mario Biondi miatt. A vendégem természetesen Malek Miklós, akinek közben ezt oda is adom, mert ez lesz majd a következő. És akkor ami fontos, talán a legfontosabb, hogy fantasztikus nagy koncertre készülsz, szeptember 19.
2: A Budapest Kongresszus Központ. Hát úgy alakult az időskála, hogy elértem ezt a kort.
1: Szívből gratulálunk.
2: Igen, és ennek megfelelően egy élesmű koncertnek megfelelően valamit.
1: Ismerve a szerénységet, kinek az ötlete volt, mert lehet, hogy nem is a tiéd.
2: Hát nem az enyém, én általában nagyon szerényen adom, hogy mondjam. Igen. Majd egyszer elmondom, hogy ki, de ők nagyon dolgoznak rajta, és nagyon bíznak benne, hogy összejön. És azt gondolom, hogy igen, lesz mit játszani. Tehát igazából nem azon van. Inkább az egyeztetéseken van, ugye, mert szeptemberben lesz, akiket szeretnék megkérni. Többen színházban dolgoznak, hát még csak a jó Isten tudja, hogy mi lesz akkor, vagy hogy. De azért van egy stabil bázisom, a család, és Andrea és a Miklós. A Miklós már előzte, hogy egy parafrázist mondjuk valamelyik dalomból zongorázni. Biztos. És hát lesz egy vonószenekar, lesz egy big band, lesz egy vokál. El fogunk zenélni.
1: Az biztos.
2: De, igen.
1: A fejedben már összeállt a dallista, vagy ezen még azért most...
2: Már odáig eljutottam, hogy fölírtam egy nagy papírra, hogy mik jöhetnek számba. Meg hát aminek bele kell férni, vagy mi maradjon ki. Vagy megtalálni rá éppen a legalkalmasabb előadót, mert én tudom, hogy ki lenne, csak hogy ráére pont akkor. Tehát most megy az egyeztetés.
1: Aha, pont ezt akartam kérdezni, különben, ha lehet, és tudsz rá válaszolni, hogy amikor az egész kiderült, és természetesen nem is kérdés, a család az első és a Mikiék, hogy akit mindenképpen szeretnél, hogy ott legyen, van egy olyan név, akire azt mondod majdnem, hogy...
2: Hát a Feke Poli meg a Berezki Zoli, őket mindenféleképpen szeretném. Szeretném a Katankul Singers-t. Ők is ott lesznek.
1: Nem régiben volt, ugye pont mesélted most nekem.
2: Van, ott nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és kiderült, hogy nagyon jól játsszák azokat a dalokat, úgyhogy néhányat itt is el fogunk játszani.
1: Aha. Jó, hát nagyon várjuk, meg egészen biztosan ott leszünk, és közben a kedves hallgatóknak mondom, hogy nem is kérdés, hogy majd a következő műsor alkalmával kisorsoljuk azt a két jegyet, amit nyertetek, akik játszottak a mai találós kérdésünkre, hogy ki lesz a műsornak a vendége. Gary Logannel és Gemini 2 80-as évek elejéről egy hölgyel, illetve egy duettel megyünk tovább, és utána folytatjuk Malek Miklóssal. Gary Logan, Come and Get It. A dátum 1982, Kalifornia. A vinilt a kezébe adta Miklósnak, úgyhogy nektek nincs más dolgotok, mint velünk hallgatni a mai alkalomra válogatott dalokat, természetesen szól és funky műfajban.

0: Soul Session. Kizárólag eredeti vinilekről.
1: 1982, 81, bocsánat, Gemini csodás dala. Miklós, az a kérdésem, hogy lehet ebbe a mai modern digitális világba még jól visszahozni az analóg életérzést és azt a fajta hangszerelést, mert most hallgattunk 2025-ből, 26-ból dalt, meg 81-82-ből.
2: Várjál. Igen, a elmúlt négy dal, mi a kérdés benne? Az, hogy megtalálták a tempót, akár ugyanabban a tempó megy. Ez egy befogadható mars tempó. Azon kívül figyeld meg a hangszerelést, előjött a nagy dob, a pergő, a bassgitár. Így van. És, amit viszont nagyon ki kell emelni, a vokális kultúra. Tehát szenzációs, mind a három, mind a négy számban a kórus. A kórus, és az, hogy dacára ennek a monoton, ugye már nincsenek a periódusok végén nagy felpergetések, nagy előkészítések, mégsem unalmas, mert mindig kitalálnak a hangszerelésbe valami olyan meglepetést, ami olyan jól esik az embernek.
1: Hú, de jól mondod ezt, így igen.
2: Nagyon jól esik az embernek, hogy utána majd a refrén még jobban essen a visszatérésnél. Na, ez tudomány. Ez tudomány. Egyébként megy a daráló körbe-körbe, és baromi unalmas lesz egy idő után. Mert ha nem tudok mit mondani, megismétlem, akkor már az gyöngébben hat. Ha még egyszer meg is, még gyöngébben hat. Szóval e tekintetben ezt példaértékűnek értem, és hogy megtaláltam a funky a tempóját, mert népszerűségre, befogadhatóságra törekednek, hallhatóan is jól teszik, mert ezek bekerültek diszkókba is, ezek a darabok, mert lehet jó táncolni stabilan. És ez a sikertempó is. Lehet rá tapsolni.
1: Van olyan zenész, akivel nagyon szívesen dolgoztál volna együtt, nem tehetted, akár földrajz különbségek, időbeli különbségek, akinek szívesen lettél volna mondjuk a producere?
2: Nem. Hogy mondjam, ez nekem így egy nagy álom az, amikor én hogy mondom, hangszeresen elértem azt a csúcsot, amire néztem, azt se tudtuk, hogy ki az a producer. Nemhogy, és a későbbiek folyamán. Viszont az élet megadta, hogy dolgozhattam együtt Aldi Meolával, aki ugyan nem funky zenész, de a fúziós nagyszerű. Majd megadta, hogy bevitt a stadionba, azt mondja, bevigyek a kórhához, vigyél be. És bevitt a kórház, lejattoltunk, és mondtam, hogy igen, a sok magyar zenész nevűbe, itt vagyok. És akkor ott állt a Stanley Clark, azt a lemez játszó, ahol az óra 12 száma, és a 12-esen ott áll ő, és mindegyik bőgő.
1: Most azon gondolkodom, hogy az már 70-es szóval évek, vagy korábbi az a Stanley Clark lemez, amit most mondasz. Tudom annak a dátumát, hogy majd mindjárt utána fogok nézni, az milyen megjelenés.
2: Azonnal tudta. Jó. És igen, és kiderült, hogy jó fejek is egyszerűek. Tehát biztos vagy benne, hogy sokan a magyar zenészek közül alkalmasak, már képesek voltak rá, de hát ezer akadály miatt nem lehetett, hogy kommunikáljunk, csak néztünk rájuk. Néztük nyugat felé, ahol mindig azt mondtuk, hogy 10 évvel vagy 15 évvel, Amerika 25 évvel. Ez a fajta zene érdekes módon Magyarországon nem honosult meg.
1: Így van, és most ez lesz a következő kérdésem a következő blogban, hogy
2: de ez nem baj, ennek vannak okai, amit nagyobb kell.
1: Majd kifejted. Gene Chandler, Leon Ware, Side Effect, nem akármilyen hármassal megyünk tovább. Aztán nagyon érdekes kérdés, és nagyon várom a válaszod. Greatest Love Ever Known. Az 1977-es Get Down LP-ről Gene Chandler.

0: Hi, this is Terry Green of The Terry Green Project, and you're listening to The Soul Session.
1: Side Effect. Nagyon szeretjük a zenekart. Talán ezt a dalt kevésbé ismeritek. Open up your heart.

0: van kérdés, vagy bármilyen észrevétel, soulsession.hu weboldal, meg van e-mail címünk, megtaláltok minket a YouTube-on képpel, hanggal, csatlakozzatok. És természetesen van Facebookunk, nyugodtan követhetitek. Pici reklám is jövünk.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
2: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata, Mátyás király akváriumba, vásári komédia, három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
6: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
3: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít?

0: Az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
2: És természetesen Malek Miklóssal a mai alkalommal, és azért el kell mondjam neked, hogy nekem ez egy nagyon nagy beteljesült álom, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Kérem és szépen. Hogy együtt tudok és veled tudok zenét hallgatni, mert ez abszolút álomszerű a számomra, úgyhogy nagyon boldoggá tettél, hogy eljöttél a mai alkalommal. Sokszor ölellek érte. Egy Bobby González nevű úriembert hoztam nektek, egy nagyon ritka, sajnos csak CD jelent meg, és nagyon borsos is az ára, és nagyon-nagyon ritkán lehet találni. Belőle egy amerikai lemezbolton keresztül jutottam hozzá egy példányhoz egy pár sajátdal, ami nem az én zenei világom, de találtam rajta két olyan dalt is, az egyik a James Ingram féle 100 Ways, Quincy Jones-szal közös dal, amit átdolgozott Bobby González 1990-es különben a lemez, illetve az az If That's The Way You Want It, ami egy fantasztikus átdolgozás, és utána majd lejátszuk az óra végén az eredeti 6 verziót is. Dennis Lambert különben a szerző, egy fantasztikus amerikai szerző úriember. Szóval Bobby González két dala az AB oldalban, elsőként 100 Ways, James Ingram, Quincy Jones közös, aztán pedig If That's The Way You Want It.

0: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada, and you're listening to Soul Session.
1: És inkább egy dallal kevesebbet játszunk, mert hogy nem sokat tudsz már velünk lenni, és mindenképpen még annyi mindent kérdeztem volna, úgyhogy, és ráadásul ez a dalhoz szeretné volna valamit hozzáfűzni, igen, amit ki nem hagynék.
2: Igen, pontosan ez a szép szaxofon szólóhoz, hogy mit jelent egy szóló a zenébe. Előtte hallottuk az énekes, elmondott egy szöveget, két szöveget, majd jön egy hangszeres, aki a hangszerén beszél, és tovább folytatja, és arról beszél a hangszerével. Ezt nem kell az embernek ilyen ennyire tudatosan tudni, spontán érzem, hogy az odavaló. Oda visz, tovább visz. Tehát jó a szóló. Jó a szóló. Nem rúgta ki senki az ajtót, mikor én jövök most, és akkor elkezdek játszani, mert gyorsan is tudok játszani. Nem. Pontosan a dalnak megfelelő hangulatán tovább folytatja, hangszerint beszél. Annak idején voltam Blas Fertentezben, a Lipsiusnak hívták, azt hittem az altószakszafonost, aki hosszan tudott beszélni a hangszerén. Egész történeteket lehetett mögé állítani, hogy most mit mond el az ember. Ezt tudja a zene, és szó nélkül rögtön odaad.
1: Most, amikor így hallgatlak, akkor engedd meg, hogy egy teniszes példával jöjjek.
2: Nagyon kilóra húztad az ütődet, igen.
1: Nagyon, nagyon szuper volt. Egyszer John McEnroe azt mondta, hogy ő csak egy napig szeretne Roger Federer lenni, hogy érezze, milyen beleütni úgy a labdába, amit Federer érez. Most, ahogy hallgatlak, vagy hogy így együtt vagyunk, én szeretnék egy napig csak úgy zenét hallgatni, hogy azzal a füllel halljam a dalokat, ahogy te hallgatod. Úgyhogy, ha valamiért lehet irinnek lenni rád, az én szempontomból az biztos ez, és ez a hasonlat jutott az eszembe.
2: Igen.
1: Na hát egy hat dal itt az első óra végén, ahogy mondtam nektek, Dennis Lambert és Brian Potter, az mind a Ashford & Simpson, tehát egy fantasztikus szerzőpáros, elképesztő dalokkal. Nagyon sokan feldolgozták, ez az eredeti három hölgy 1978-ból hat, ez lesz itt az első óra vége. Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Feltöltöttem egy kicsit.
1: De jó, hogy ezt mondod, megtisztelsz vele. Ha addig nem, a koncerten találkozunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, meg megtisztelted a műsort. Egy valódi élmény volt, úgyhogy hat. If that's the way you want it. A dátum 1978.

0: Soul Session Magyarország első számú soul műsora. www.soulsession.hu, a tracklistát szeretnétek megnézegetni. Megyünk a YouTube-on képpel, hanggal, és van egy Facebook oldalunk. Kövessetek minket, ahol csak tehetitek.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
5: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak.
7: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
1: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
7: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
8: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
9: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
8: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
10: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
11: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
7: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
12: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
13: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
14: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Ma van a lisztérzékenység világnapja. Orbán Viktor nyilatkozott a végkielégítéséről. Továbbra is záporok, zivatarok várhatók. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő a közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikaért felelős államtitkára, jelentette be a tárcavezető. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A miniszter szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Ma van a cölikália világ. Napja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indult. Koltai Tündét, a Magyar Cölikália Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük. És az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
2: A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és Északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sok felé várható eső, zápor, Északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
4: A Soul Session már adott ki lemezt, nem is egyet. Hozzájárult ki nem adott dal megszerzéséhez és kiadásához vinilen. Beszéltünk telefonon Johnny Mathis-szel. El nem mondható, mennyi Magyarországon sosem hallott előadót mutattunk be, vagy játszottunk olyan dalt, amit sehol máshol nem lehet hallani, csak a Soul Sessionben. És tudtuk überelni a magyar Quincy Jones-szal. Vendégünk volt Malek Miklós. Öleljük, hát ha még az autóba is hallgatja a Soul Sessiont. Nagy szeretettel, és köszönjük, hogy itt volt. Üzenem, hogy már a drága fiának Mikinek el is küldtük a fényképet a WhatsAppon.

tetszettétek meg, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ahol amúgy a kemény mag összejön. Jövő héten megyünk Mario Biondi koncertre. Ha van kedvetek, tartsatok velünk!

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Szóval ezt is megélte a Soul Session, még egyszer köszöntök nagyon nagy szeretettel mindenkit, minden platformunkon. Volt egy kis technikai problémánk, mikor, hanem akkor, amikor minden idők legkomolyabb vendégét köszönthettük itt a Soul Sessionben. Ő volt Malek Miklós, és köszönjük szépen az idejét, hogy egy órát eltöltött velünk. Milyen jókat mondott meg, hogy szerettem volna még hallgatni, ahogy mesél a általunk annyira szeretett szól és funky zenékről. Egy igazi, csodálatos egy órát élhettünk meg, aki itt volt velünk, vagy hallgassátok vissza, ha még nem tettétek meg. A tracklistát megtaláljátok a megszokott helyen, és ugye azért is játszottunk az első óra elején is Miklóssal közösen két olasz zenét is, mert hogy jövő héten a Soul Session baráti kör, meg még sokan mások, ugye Mario Biondi koncertre látogat majd. A Soul Session baráti kör recruitingunk nagyon jó halad, köszönjük, hogy ennyien jelentkeztek. Ott van különben a Facebookon, amit nemrégiben kiraktam, posztot hallatta, írtok. Próbálok mindenkit betenni a csoportba, aki szeretne csatlakozni ehhez a csoporthoz, ami amúgy egy zárt csoport, és arról szól, hogy havonta egyszer különböző programokra összejövünk. Mikor hangoszene, mikor koncert, mikor sütésfőzés, mikor zenehallgatás, és a következő programunk majd Mario Biondi után hamarosan publikus lesz a baráti körnek, és szerintem imádni fogjátok. Úgyhogy ha szeretnétek csatlakozni a csoporthoz, akkor megtehetitek, a Facebook poszt alá csak írjatok, és akkor mindenkit próbálok betenni a Messenger csoportunkba. Amúgy meg van egy baráti kör Facebook oldalunk is a Soul Session mellett, ahova nyugodtan tudtok feltöltögetni zenéket, meg minden egyéb dolgot. Na, ezek voltak a kötelezők, és akkor megint egy Frankie Lovecchio, I Finally Feel It, megy olasz úriember, tavaly megjelent lemeze, csak hogy egy picit így a Mario Biondihoz kedvet csináljak, ha már ő az olasz Barry White, és aztán pedig az én személyes kedvencem Papik, és természetesen ki más, mint Sergio Puggi, Southland Orchestra, és a Don't You Ever Lose It, egy lemez, egy dupla lemez, ami elsősorban Bernard Edwards Barry White emlékére készült, rajta elképesztő jó dalok, őrületes hangszerelések, de hát ezt Miklós sokkal jobban elmondta volna, mint én, úgyhogy én csak nyomtam egy plajt. I Finally Feel It, a dátum 2025, vagy ahogy a Soul City Radio mondaná, 2025, I Finally Feel It, a Frankie Lovecchio.

0: soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Abszolút a Miklós hatása alatt vagyok még, gyerekek, tehát most nem is tudok még másról beszélni se, csak mind, hogy milyen jó volt, hogy itt volt velünk Malek Miklós. Pont kitettem a Facebookunkra is a fényképet, hogy együtt rádiózunk meg együtt, és talán ez volt a legfontosabb, hogy együtt hallgattunk dalokat, és ezen keresztül az ő szakmai és mindenfajta szempontból vett véleményét hallhattuk az adott dalokról, olyan szemszögből, ahogy talán még sosem írták le nekünk a szólzenéket, és nagyon jó volt időt tölteni vele. Köszönjük szépen a rengeteg észrevételt, meg minden egyebet a műsorral kapcsolatban, és ha már annyit emlegettük Mario Biondit, meg hogy jön Pestre, meg ha tehetitek, akkor menjetek, nézzétek meg, hallgassátok meg, vagy gyertek velünk, akkor azért egy ilyen dupla dalos blokkot csak szentelek neki. És az egyik, sőt mind a két dal feldolgozás tőle, biztos mind a kettőt ismeritek is, egyik a Lowdown, a második pedig az a What's Your Name, amely dal eredetét az első órában lejátszottam a Leon Vertől, még itt Miklóssal közösen. Úgyhogy, ja, menjen ez a kettő. Aztán, ha bármi eszetekbe jut, hívjatok!

0: Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Ha szeretnétek csatlakozni a Soul Session baráti körhöz, akkor megtehetitek. A Facebookra kitettem egy posztot, egy párat kell csak visszagörgetni, és akkor ott, ha alatt a posztoltok, akkor beteszlek titeket abba a zárt csoportba, amelyen keresztül a havi, rendszeresen megrendezésre kerülő ilyen-olyan extra eseményekre csatlakozhattok, hogyha van kedvetek. Ugye jövő héten koncertet nyomunk, úgyhogy ha még valaki szeretne tud csatlakozni. Kevin Christopher, Five Special és Fifth Avenue featuring Carol Tones. Szóval egy igazi Soul Session-ös hármas. Megmondom őszintén, hogy amikor itt volt az első órában velünk Miklós, és kiderült, hogy egy órát lesz, mert ez a blokk az első órában volt, akkor cseréltem, mert hogy kíváncsi voltam, hogy azokra a dalokra, amit játszunk, Gene Chandler meg a többiek, Gemini, mi a vélemény, bár ezekről is megkérdezhettük volna, meg átittuk szavait, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy itt volt velünk. Szóval Gavin Christopher 1976, egy párszor elmondtam már, az az érdekessége a lemeznek, hogy két különböző borítóval is megjelent a tengeren túlon, meg azt hiszem, hogy Angliába talán. Csodás a dal, és ma nagyon odafigyeltem Miklósnak köszönhetően is. Itt van minden, ha látjátok, mert nézitek a YouTube-on a műsort, a lemezeket is elhoztam a mai alkalomra, mert ilyenkor a vendégeknek szeretem odaadogatni. Meg hát nagyon szépen haladok a rendszerezéssel, most már a P betű jön, és így meg olyan könnyű, hogy 5 perc alatt megtaláltam mindent. Amúgy volt, hogy 2 órán keresztül válogattam, hogy itt legyenek a lemezek, de már nagyon jó nyomom, úgyhogy P betűt kezdjük. Kevin Christopher, Five Special, Fifth Avenue. A Five Special és a Fifth Avenue kislemez, amihez még nem nyúltam hozzá, úgyhogy az még másfél év. A kislemezeket ne várjátok, ha csak nem valami az első az adott betűnél. Ezt is biztos csak a Soul Session játsza.

0: Hi, I'm Izzo Fitzroy, and you're listening to Soul Sessions.
1: Vannak nagyon sok lemezgyűjtő barátom van, akik csak és kizárólag kis lemezeket gyűjtenek. Egyszer nem vesznek más, csak 7 incsest. Five Special. Abszolút 7 incses dal.

0: A mai nap talán legritkább kislemeze. Fifth Avenue featuring Carole Tones. Különben a Fifth Avenue-nak van egy LP-je is. Sok lemezgyűjtő bánatára ez a dal nincs rajta. A Bootha Records. Még egyszer 1975. Pető Zolinak köszönöm nagyon-nagyon-nagyon, hogy megszerezte. Elhozta nekem a tengeren túlról.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Baraka Rétes, a Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
6: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
7: It's pretty clear that I've been hanging on too long.
0: Az első órában lejátszottuk ennek a dalnak az eredetiét. Lambert és Potter, If That's the Way That You Want It.

0: Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Sziasztok, köszöntök mindenkit szeretettel a továbbiakban is. Már egy jó sok dalt lejátszottunk a mai alkalommal, de még maradt. Hál' Istennek, és ilyenkor a második óra végén tudjátok jól, hogy mindig egy picit visszafogottabb dalokkal megyek, jön a gyertyafény, jön a visszafogottság, jön a vacsoraidő, meg minden egyéb, úgyhogy aláfestek annak, ha még valaki eszik, de ne egyetek hat után. Én is most nagyon rámentem a sixpackre, olyan vagyok, hogy összes sajteszelő ki van dobva. Faith Will Bring It Home, 1978, minden gyűjtő egy alapdarabja, már ha rendelkezik vele. Wilson Williams csodája, egy elképesztő lemez. Nem is tudom, hogy talán Paul Capon barátomon keresztül ismertem meg ezt a 78-as LP-t sok-sok évvel ezelőtt, és aztán pont egy olyan időszak volt, amikor elég nehezen lehetett belőle találni megfelelő minőségben. Ugye sokszor szoktam említeni a vesztek lemezeket, akkor jól tudjátok, hogy sokszor előfordul, hogy óriás árkülönbséget találtok ugyanabból az LP-ből. Sokszor azért, mert mondjuk nem az eredeti kiadás, sokszor azért, mert bár az eredeti, de akár a borító, vagy akár a lemez nem a megfelelő minőségben van, aztán sokszor el kell dönteni, mert valami olyan ritkaság, hogy bár nem is tökéletes minőségű, de vagy megbeszed, vagy lehet, hogy soha életben nem találsz belőle még egyet. Szóval ebből egy külön beszélgetést vagy podcastot lehetne csinálni a lemezgyűjtésből, meg a lemezek válogatásából. Lényeg a lényeg, szerencsére én is rábukkantam egy gyönyörű verzióra. Fate Will Bring It Home. 1978. Minden egyes Soul Sessionben le lehetne játszani Wilson Williams csodálatos modern soul dalát. Ez itt a Soul Session. Köszönöm, hogy velem vagytok. A mai alkalommal közösen írtunk történelmet Malek Miklóssal.

Soul Session Magyarország első számú soul műsora. Köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Protokoll dolgokkal kezdtem, azzal is fogom abba hagyni, mielőtt felkonferálom nektek a mai utolsó dalunkat, ami mindig azt gondolom, hogy épp amit hallgatok, az a legjobb, aztán tovább gondolom, amikor hallgatom a következőt. Lényeg a lényeg, egy Peter Allen dallal búcsúzunk, majd Fly Away, ez lesz a dalnak a címe, természetesen a háttérben már amennyire természetesnek vehető nagy-nagy kedvencünk David Foster, és a mai személyes vendégünk, meg mindenkinek remélhetőleg még annál is nagyobb kedvence, Malek Miklós tisztelt meg minket, nagyon örülünk, hogy itt volt, öleljük még egyszer, szeptemberben nagy koncert, nézzétek, menjetek, hallgassátok, élvezzétek. Mi pedig a protokollokat végigmondva búcsúzunk majd Peter Allennel. Egy www.soulsession.hu, megtaláljátok minden hétnek a dallistáját, a YouTube-unkon megtaláljátok a műsorokat, visszanézhetitek, visszahallgathatjátok, nézegethetitek a chat falat, és hogyha tehetitek, akkor osszátok is meg, és ha még nem vagytok feliratkozva, egy szép kerek számhoz érünk, hogyha még vagyunk hárman feliratkozók, úgyhogy hát, ha ma az is megfordul. Van egy Facebook oldalunk, ahol többek között a Soul Session baráti körnek a posztját is megtaláljátok. Ha alá kommenteltek, akkor próbálok rákeresni a nevetekre és betenni titeket abba a zárt Messenger csoportba, amin keresztül havonta egyszer, ha van kedvetek, csatlakozhattok hozzánk épp egy adott dologhoz, amit szervezünk, legyen az koncert, szalonnasütés, számháború, vagy bármi egyéb, amit kitalálunk az adott hónapra. Extra lesz a jövő heti koncert a Margit-szigeten, és mellette a következő programunkat nagyon fogjátok imádni, legalábbis én azt gondolom, mert nagyon összetett, és meglepetésszerű, úgyhogy csatlakozzatok hozzánk, és megtudjátok, mi az. Nagyon köszönöm még egyszer mindenkinek, aki itt volt, sorry, hogy egy picit a YouTube-on később kezdtünk, de mindig van egy kis technika ördöge feeling az élő műsorok előtt, közben, után. Peter Allen, Fly Away, a vinil a kezemben, a dal a képzeletbeli lemezjátszó korongon. Ezzel búcsúzik már a Soul Session Bogyó Tomit, hallottátok, és Malek Miklóst. Jövünk legközelebb is, jövő héten egy felvételes műsorral, mert koncert, utána meg egy nagyon nagy meglepetés műsorral, mert ami benne lesz, olyan se volt még soha. Hölgyek, urak, köszönöm a figyelmeteket. Ciao, ciao! Ezt figyeljétek meg a refrént. Ciao, köszi, hogy hallgattatok. David Foster, Peter Allen, Fly Away.

0: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést, jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
3: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
7: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
8: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
9: Oda vagy visszafelé Elcse útba az Ópuszta-szeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár kicsiket és nagyokat. Csillagosvény.com.
10: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
11: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
10: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
12: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Itthon kulturális fordulat jöhet. Bajnok lett az Eto a labdarúgó Fizligában. Továbbra is esőre, záporra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A Tisza kormány kulturális fordulatot ígér. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint visszaadják az intézmények szakmai önállóságát, rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét, leállítják a múzeumi költöztetéseket és felszámolják a túlzott központosítást. A Magyar Nemzeti Múzeumban elhangzott bejelentés szerint a jövőben a kultúra működését nem politikai szempontok, hanem a szabadság elve határozza meg. A tervek szerint az átalakítások úgy valósulnak meg, hogy közben a múzeumok mindennapi működése zavartalan maradjon. Komoly erdőtűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Az év első hónapjaiban jelentősen nőtt a tűzesetek száma, a leégett területek nagysága pedig drámai emelkedést mutat a tavalyi adatokhoz képest. A hatóságok szerint már most jóval nagyobb terhelés alatt dolgoznak a tűzoltók, ezért országos gyakorlatokkal, új felszerelésekkel és megerősített készenléttel készülnek a nyárra. Több ezer tűzoltót mozgósítanak, fejlesztik az erdővédelmi infrastruktúrát és a szabadtéri tűzgyújtási tilalmat akár a szokásosnál korábban is bevezethetik. Több embert elgázolt egy autós az észak-olaszországi Modena belvárosában. Rendőrségi információk szerint heten sérültek meg. Az autót vezető 30 éves marokkói származású olasz állampolgárt elkapták a rendőrök. A férfi nagy sebességgel hajtott a tömegbe, majd egy kirakatnak csapódott. 13 év után ismét magyar bajnok az Eto. Borbély Balázs együttese a labdarúgó Fizliga utolsó fordulójában 1-0-ra nyert Kisvárdán, ezzel bebiztosította az aranyérmet. A győri klub története 5. bajnoki címét ünnepelheti, és a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat. Az Eto az első körben kapcsolódik be a párharc első mérkőzését, július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik. További eredmények: Ferencvár Zalaegerszeg 3-0, Debrecen Újpest 2-1 és Diósgyőr Paks 1-3. A bajnokságban a Győr mögött a Fradi végzett másodikként, és a paksiak szerezték meg a bronzérmet. Csupán időszakosan szakadozhat fel a felhőzet, borult lesz az ég. Több helyen várható a folytatásban is eső, zápor, az éjszaka első felében a keleti tájakon akár zivatar hullámok is kialakulhatnak. Holnap a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti ország rész fölé helyeződik át. Sok helyen lehet zápor, zivatar, a legmagasabb hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a naposabb területeken a magasabb értékeket.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.
6: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: Jó estét kívánok mindenkinek, hogyha péntek este 9 óra, akkor itt a 100 Hold, én Vejszera Linda vagyok, és ez az a műsor, amiben a gyermek és ifjúsági irodalommal foglalkozunk, mert hogy mi a készítők úgy gondoljuk, hogy ez nagyon magas színvonalú terület éppen, és nem a felnőtteknek szóló irodalom árnyékában kell róla beszélgetnünk, hanem külön. Ma azon belül is egy izgalmas területre fogunk tévedni, vagy nem is tévedni, hanem inkább kalauzolni titeket a tantermi színházak világába, amely színdaraboknak akár van is irodalmi alapanyaga, nem feltétlenül, de amiről most beszélgetni fogunk, ott azért ez jellemző. Mindjárt elkezdjük a beszélgetést Rozgonyi Kulcsár Viktóriával.
2: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk.
0: És akkor itt ülünk a stúdióban, Rozgonyi Kulcsár Viktória, a Jurányi vezetője, a vendégem. Szia!
7: Szia!
0: Szerintem egy picit érdemes a műfajról beszélni, nem biztos, hogy mindenki találkozott már vele, bár évek óta elég magas színvonalú tantermi előadások vannak, de hogy tulajdonképpen ez mikortól indult be ennyire?
7: Én arra emlékszem, hogy amikor a Füge elindult, ez a Független Egymással Közhasznú Egyesület, amely egy ernyőszervezetként több nagyobb ilyen ernyőprojektet is létrehozott és kezdeményezett. Nekünk az első induló projektünk volt a tantermi színházi projekt, ami 2010-ben indult el, tehát azért nem tegnap volt, és azóta nagy büszkeségünk, hogy ezt sikerült életben tartani, és nagyon érdekes, hogy változott egyáltalán ennek a műfajnak, pont ahogy te is mondod, a népszerűsége, vagy az ismerete, egyáltalán a definiálása, akár szakmai berkeken belül is.
0: Mert gondolom, hogy pozitív irányba.
7: Abszolút pozitív irányba, mert amikor elkezdtük, akkor azért ez inkább egy ilyen szürke zóna volt, és valahogy kevertük a beavató színházzal, a színházi neveléssel, tehát nem volt ez egy ilyen önálló műfaj, de volt egy erre való szakmai törekvés, és akkor én azt gondolom, hogy maga ez a projekt is hozzátette ahhoz, meg nyilván utána az a szakmai munka, ami aztán elindult, akár a színházi nevelési irányból, hogy ez a műfaj, vagy ez a terület, ez tényleg most már így abszolút autonóm, és egy legitim külön színházi műfaján nőtte ki magát.
0: Egyébként az a kérdés azért fölmerül bennem, hogy régen mi még ugye színházba jártunk az osztályainkkal, és ma is járnak persze osztályok színházba, de hogy tulajdonképpen hogyan merült föl az igény, hogy a színház menjen az osztályhoz, és ne az osztály a színházhoz?
7: Hát itt a színházi, tantermi színházi projektnél az kifejezetten egy igény volt a támogató részéről, mert hogy ez ilyen magántámogatásból indult el, meg a mi ambíciónkból is, hogy a mobilitást segítsük meg, tehát hogy onnan indult ez, hogy nem a színházba, mondjuk a Jurányiba visszük be az osztályokat, hanem a produkciók mennek az osztálytermekbe, hogy vidékre is eljusson, uh-huh. vagy főleg olyan, nem is csak vidékre, hanem olyan kis településekre, ahol egyáltalán nincsen kulturális lefedettség, tehát akár még egy nagy vidéki közszínház sincs a környéken. Tehát igazából ez szülte tulajdonképpen az erre való törekvés is ezt a műfajt, és akkor onnantól persze behoz már egy csomó olyan formai követelményt a tartalmi mellett, hogy mi az, ami egyáltalán működőképes
0: hát osztálytermi
7: keretek között.
0: Tehát nyilván kevesebb szereplő.
7: Így van, egy kocsiba beférjen.
0: Egy kocsiba beférjen a díszlet, igen, tehát nincsenek
7: sőt,
0: nagy jelmezek.
7: Nincs is díszlet, hanem ugye
0: leginkább
7: adott.
0: Nincs, ugye?
7: Leginkább nincs, és az elvárás is, hogy most ezt nyilván félig viccesen mondtam, ezt az egy kocsiba befér, de ez költséghatékonyság, és tényleg a mobilitás szempontjából se utolsó azért, de úgy van, igen, ahogy mondod, hogy azért kevesebb színésszel, kisebb garnitúrával vonul fel egy ilyen előadás, és a díszlet az igazából adott, hogy ott van az osztályteremben pad, tanári asztal, tábla, és akkor igazából ezekből lehet főzni.
0: És arra van kimutatásotok, vagy bármilyen szám, hogy mennyire sikerült a vidéki, tehát azokat a régiókat lefedni, ahol tényleg, ahogy mondtad, nincs a környéken adott esetben egy kőszínház, vagy azért még mindig Budapest fejű ez is, tehát ilyen Budapest vízfejű ez a terület is.
7: Szerintem még mindig, mint sok minden, tehát így a decentralizálásra még nagyon nagy szükség van, vagy ez nem is tudom, még remélem évek és nem évtizedek kérdése, de nyilván törekvés volt, de azért én nem gondolom, hogy ebbe olyan nagyot tudtunk ugrani, akár így globálisan, szakmailag is, meg sok minden befolyásolta itt az elmúlt 15 évben, hogy...
0: Nyilván egy oktatáspolitika befolyásolja,
7: igen,
0: azt, hogy erre
7: mennyire van nyitottság. Igen, vagy akár a tájelőadásoknak az iránya, hogy interneten mit fogadjanak be a kulturális intézetek.
0: De hogy is. Falakkal találkoztatok?
7: Falakkal is találkoztunk, igen, mert hogy nem minden iskola mer azért bármit befogadni a küszöbön belül, tehát hogy azért ez is ugye
0: központosítva. De ez most, amiről beszélsz, ez politika, vagy bizonyos témákat nem akarnak?
7: Hát a kettő azért fedi egymás sok szempontból, vagy legalábbis van meccéspont.
0: Mi az, ami nagyon nehéz volt, vagy amiben nehéz volt falakat áttörni?
7: Hát most ugye leginkább az, hogy mennyire érzékenyíthetünk, vagy mennyire hozhatunk be olyan kérdéseket, ami akár a szexuális életfelvilágosítás témakörben, aha, ami amúgy nagyon érdekli nyilván pont ezt a generációt, hiszen itt tantermi színházi projekt szinten, legalábbis amivel mi foglalkozunk, ott azért a középiskolásokra fókuszálunk, most már nyilván beszélünk pont olyan darabokról is, ami már ez alá lő, tehát hogy a kisiskolás vagy a nagy kisiskolások körébe, de azért nyilván óhatatlan, hogy ezt a generációt foglalkoztatja már az, hogy mi van az ő saját testiségével, de ugye most erre vannak bizonyos szabályok, hát amiken igen, belül igen. Már nem mozoghat.
0: Van egy ilyen ősélményem az új színházban, nem a Dörner György vezette új színházban, hanem egy korábbiban, egy Rómeó és Júlia előadás, és tele volt tizenévesekkel a nézőtér értelemszerűen, nyilván kötelező olvasmány is, meg nem tudom. Borzalmas volt, hogy nagyon nehezen volt kezelt, mert pont az, ami az érzelmekről szól a Rómeó és Júliában, az a közönségnek zavarba ejtő volt, tekintettel a korukra, uh-huh. És egy borzasztó ilyen szakadék alakult ki a színpad és a nézőtér között. Ugye kinevetem azt, ami kínos, de közben az elvileg drámai jelenet lenne, és így emiatt fogalmazódott meg bennem, hogy amikor a tantermekbe bementek bizonyos előadásokkal, akkor hogyan kezelitek azt a kamaszos ellenállást, amit én szerintem ott megnyilvánulni láttam?
7: Hát pont ez szerintem a műfajnak a lényege, hogy ez végül is műfajjá változott, mert amit ugye mondasz, az, ha jól gondolom, ott arról volt szó, hogy akár bérletbe vagy, szóval, hogy osztályokkal feltöltötték a nézőteret, de felnőtt nézők, civil nézők is így mehettek. Az egy kicsit más, mint amikor beviszed egy osztályközösségbe, és onnantól, hogy kimondtam ezt a szót, már látszik se különbség, hogy egy közösségi színházá is avanzsálódik óhatatlanul egy ilyen program. És hogy abban a másfél órában egy olyan közösségnek beszélsz valamiről az ő nyelvükön, az ő otthonukba tulajdonképpen, hogy az már inkább egy ilyen lakásszínházi feelinggel ér fel szerintem, mint egy ilyen nagyszínpadi Rómeó és Júlia, és akkor valóban most köpőcsövezés meg kis hát hajtogatott repülőktől minden, elkezdve. Azt gondolom, hogy az más itt azért egyértelműen értik és érzik, hogy van egy ilyen egyenrangúság, tehát hogy te vagy a vendég, te hozod be azt a dolgot, és akkor egy másfajta nyitottság van, mint amikor az van, hogy megvettük a bérletet, és akkor most ott kell lenni szép ruhába az új színházba, annak is megvan a
0: bája,
7: maga
0: varázsa,
7: bája, meg fontos, tehát az, hogy neveljük ki, vagy rá, ez is egy nagy kérdés, hogy például tényleg, amit mondasz, ez egy fontos, erről is beszélhetnénk szerintem egy órát, hogy igazából a színházba járási szokásokat viszont megint csak egy feladatunk azért vagy szinten tartani, vagy megtalálni, tehát hogy azért nem elég, hogy csak az osztálytermekbe vigyünk színházat, szerintem nagyon is fontos az, hogy
0: mozduljanak
7: nagy színházakba azt a kultúrát, azt az etikettet azért valamilyen módon elsajátítsák a fiatalok.
0: Akkor csak a kérdést befejezve, hogy ritkán találkoztok mondjuk ellenálló diákkal?
7: Igen.
0: És ha találkoztok, arra van eszköztár, vagy hogy akkor hogy kell kezelni?
7: Hát ezt ugye az alkotók ügyesen megoldják. Szerintem aki eleve, hogy úgy mondjam, bemegy az oroszlán barlangába, azért az már fel van fegyverkezve, még hogyha nincs is esetleg ebben akkora tapasztalata, de azért visz egy olyan eszköztárat, és ez is ennek a műfajnak egy adottsága, hogy itt ugye egyszerre van egy darab, vagy inkább azt mondom, egy téma, amit valamilyen módon szeretnél adaptálni, tehát eljutatni a fiatalokhoz, de közben van egy olyan eszköztár, gondolok itt akár a dráma foglalkozás, vagy drámapedagógiai foglalkozási módszerekre, vagy eszköztárakra, amivel fel tudod tartani az ő érdeklődésüket, be tudod őket vonni, ők ki tudják fejezni magukat, tehát hogy igazából ez az az út, amit abban a másfél órában be kell járni, hogy szerezz egy bizalmat, és utána ezt a bizalmat ne játszd el. Tehát, hogyha viszont valaki megnyílik, akkor azzal tudni kell valamit kezdeni. Tehát, hogy ezek azért szakemberek, akik ezzel foglalkoznak.
0: Most, hogy mondtad az eszköztárat, így merült föl bennem, hogy nyilván az interakció is egy eszköz, hogyha ennyire közel vagyunk az emberekhez, akiknek igen. előadni próbálunk. De mik azok a klasszikus eszközök, amiben eltér mondjuk a tantermi színház a most hogy mondjam, tehát a nem tantermitől?
7: Hát leginkább igen, a befogadói attitűd, hogy ott azért kevésbé vagy passzív befogadó, hanem nagy eséllyel aktívvá válsz, már a tér adta, kínált a lehetőségből is, hogy veled szembe is ül egy osztálytárs általában, hogyha mondjuk körbeülnek, tehát hogy ezek a falak eleve nincsenek már ott, amihez így hozzászoktál. A színész is így van, ott van az arcodban, bármikor ránézhet, bármikor mondhat valamit, tehát hogy tulajdonképpen képpen részese vagy már ennek a társas játéknak, tehát szereplőjévé válsz, de az is nagyon fontos, hogy mindig vannak olyan visszahúzódó gyerekek, akik azért ezt szemlélni szeretik, és kevésbé nyilvánulnak meg, és hogy ez ne legyen túl erőszakos, tehát hogy ne az hát legyen, hogy minden áron, de szerintem nézőként is megéljük az ilyen interaktív előadások, ne hogy van ugye az, hogy na, akkor merjek az első sorba ülni, vagy nem, mert éppen hogy érkeztél, milyen állapotban most erre van szükséged, meg akarsz nyilvánulni, vagy csak úgy be akarsz fogadni, tehát hogy ezeknek a tiszteletben tartása is szerintem nagyon fontos, és a folyamatos kiszólások, meg akár az eseménynek, a cselekménynek az elvágása egy ponton, ez kicsit olyan, mint a családállítás is szerintem, hogy van egy pont, vagy régen voltak ezek az ilyen családi kör jellegű igen. sorozatok, hogy na, akkor itt állítsuk meg, és akkor beszéljük ki, nézzük meg, akár lehet egy döntés, hogy jobbra menjünk tovább a sztoriba, vagy balra, kivel tudtok menni, melyik karakterrel, miért ezzel a karakterrel, akkor legyünk csoportba, legyen jobb és bal, legyen egy ilyen vita színház, egy fórum színházszerű jelenlét, és akkor ez mind arra jó, hogy akár így a véleménynyilvánítás, vagy ennek így a színháznak ezt a politikus voltát, ami nem pártpolitika természetesen, hanem visszahozni ezt a vitakultúrát, az is nagyon fontos, hogy ezzel találkozzanak.
0: De ez egy olyan műfaj, a tantermi színház, ami alműfajokat rejt magában? Most például mondtad ezt, hogy vitaszínház, és ezt láttam leírva is már, például most nem olyan régen, április közepén volt a tantermi színházi szemlétek, és például egy kenyértörés című darab kapcsán ezt a terminológiát használták, hogy vitaszínház, mert hogy ez egy családtörténetén keresztül beszél a szolidaritásról, a háborúról, és a közönség szavaz egy bizonyos ponton. Tehát, hogy ez egy alműfajat?
7: Igen, vagy legalábbis én inkább azt mondanám, hogy mert közben lehet ugye úgyis vitaszínház, hogy nem tantermi. Tehát, hogy a tantermi színházon belül is bejönnek, ahogy mondtam is, hogy vannak ugye a klasszikus TIA-jé, tehát az ilyen színházi nevelési előadások is, ahol akár olyan szakemberek, akik tanárok, civilek foglalkoznak folyamatosan egy eseménnyel, és folyamatosan kikacsingatnak az osztály felé, és akkor őket bevonva állítanak, vagy kérdeznek velük együtt közösen, és nyilván van olyan osztálytermi előadás is, amikor egyszerűen csak megtörténik az írott mű színészek interpretálásában az osztály berkeim belül, lemegy mondjuk egy 45 perces előadás, és utána egy kis szünet után jön egy szakember, akár hogyha mondjuk ez éppen egy drogprevenciós előadás, akkor jön egy olyan szakember, aki arról tud beszélni érdemben, már el is felejtjük egy kicsit a színészeket, hogy itt most látunk egy problémát, és akkor ezt kinyitja, ezt mélyíti. Tehát, hogy igen, nagyon-nagyon sokféle útja van annak, hogy lehet. A közös az nyilván az, hogy tényleg adott infrastruktúrális körülmények között ez megvalósulhasson.
0: Én azért elég sok olyan alternatív színházi előadást láttam, ahol a közönség között zajlik az előadás. Tehát valahogy ülsz egy térben, és ott körülötted zajlanak az események. Egyébként talán a Krétakörtől emlékszem, de biztos korábban is volt, csak én mondjuk a Sirályuk az egy ilyen átütő emlékem, hogy az is így ment, vagy mindegy, sok ilyen élményem van. És azon gondolkodtam, hogy ez mennyire más színészi attitűdöt kíván, hogy arról beszámolnak a színészek, hogy ez így nehezebb?
7: Hát kinek milyen, valaki kifejezetten szereti, valakit ez jobban megdolgoztat. Tehát, hogy szerintem színészekben is különbözőek vannak, vagy akár egy szerepelvállásokkal, akkor ezt ők már mérlegelik, hogy mit kell ebbe beletenni, vagy mennyit vesz ki belőle, mert azért sokat vesz ki a színészből is.
0: Hát igen.
7: Meg azért megvan ennek a veszélye, hogy ugye erre van is egy mondás, hogy onnantól, hogy bevonod a nézőt, akkor fel kell készülnöd arra, hogy ő be van vonva, és már azonos játék partner, tehát hogy mi van akkor, hogyha nekem volt például egy ilyen élményem még Kisvárdán a fesztiválon, hogy ott bevonták a nézőket, hogy egy ponton akkor most mindenki álljon fel, és akkor ilyen fegyveres katonák minket falhoz állítva próbálták még inkább mélyíteni a darab mondani valóját, és akkor ott ezen annyira kiakadt egy amúgy nagy volumenű szakember, hogy ő elkezdett ebben részt venni aktívan, és látszott, hogy erre nincsenek felkészítve rendezői koncepcióban színészek, hanem csak arra, hogy na itt majd mindenki felel, megfordul, falnak, és akkor ti mondjátok tovább. És ő nem hagyta, hogy mondják, hanem igazából egy ilyen lázadóként beleállt ebbe a dologba. Szóval azért ezzel óvatosan kell bánni, és akkor ez nem mindenkinek megy szerintem. De érdekes egyébként, hogy pont a Krétakört mondtad, mert ez az egész tantermi színházi projekt a Krétakörnek a Hamlet VS szintén legendás osztálytermi előadásából fogant, tehát hogy az volt tehát egy ilyen jó minta pont. Erre. Igen, igen.
0: Még érdekelnek a visszajelzések, de most muszáj tartanunk egy kis szünetet, de utána folytatjuk Rozgonyi Kulcsár Viktóriával, a tantermi színházakról, és most már konkrét alapanyagokról is, meg színházi előadásokról is fogunk beszélni, úgyhogy ne menjetek sehova.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok, Fest Daun Béla vagyok. Hallgassátok a Rádió Cafét 98.0. Van barát.

0: Még ne menjetek el! A 100 Hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 Hold, Vejszer Alindával.
5: És visszatértünk Rozgonyi Kulcsár Viktóriával. Ott tartottunk, hogy milyen az, amikor valaki egy kicsit máshogy reagál a néző közönségből, mint ahogy azt elvárják tőle, mondjuk egy ilyen nézőket nagyon bevonó előadásnál. De emlékszel olyanra, amikor egy ilyen tantermi színház után valami nagyon megható visszajelzést kaptatok? Vagy valami nagyon betalált? Vagy... Szóval egy olyan pillanat, amikor az ember azt érzi, hogy ezért van értelme?
6: Igen, több ilyen példa is volt, és ezeknek a kezelése, az utómunkája is szerintem nagyon fontos, mert mi például az elején erre nem is annyira voltunk felkészülve, hogy mit válthatunk ki ezekből a fiatalokból, és ez egy óriási felelősség szerintem, hogy kapunk egy ilyen bizalmat, sikerül a nyitás, de hogy utána ott hagyod ebben a nyitott állapotban, vagy hogy adsz neki további segítséget, és akkor erre lett az, hogy vonjunk be inkább olyan szakmai szervezeteket, akik akár ilyen lelki segélynyújtásban még tovább tudják vinni ezt a dolgot, hiszen most mi nem érthetünk mindenhez, de hogy erre is legyenek egyből olyan javaslatcsomagok, amivel meg tudjuk segíteni, mert azért többször volt olyan, hogy valaki egy adott ponton sírva kiment.
5: Tehát nagyon
6: és az osztályfőnök se tudta, hogy mi a probléma, és akkor ott utána egy ilyen szűkebb beszélgetésben ez kiderült, és utána kaptunk vissza, és nyilván nem, főleg nem velem, aki mint szervező vagyok ott, de még csak nem is a színészekkel osztották meg ezeket a traumákat, de mondjuk így osztályszinten, igen, és akkor ilyenkor kaptunk mindig visszajelzéseket, nagyon hálásak voltak, hogy ebben ezt így elindítottuk, csak igen, azért ez egy nagy felelősség is, én ezt érzem.
5: Hát igen, meg utána kell folytatni, követni kell gyakorlatilag a felvetett problémát. Na, de nézzünk néhány konkrétumot, ugye már említettem, hogy volt a tantermi színházi szemle. Itt azért több darab volt, most nem számoltam össze, hogy
6: 9.
5: Tízet mondtam, akkor 9 darab volt. Neked ezek közül van olyan, amelyik valamiért kiemelkedő?
6: Hát azért mondanám kiemelkedőnek, sőt kettőt emelnék ki, és nem csak azért, mert most tudom, hogy ezeket érinteni is fogjuk, de nekünk, ahogy mondtam, 2010 óta igazából a fő célcsoportunk az a középiskolás korosztály, és közben mindig beszéltünk arról szakemberekkel, színházi csoportokkal, színházi nevelési szakemberekkel, hogy igazából nagyon fontos lenne a kisiskolásokkal is kezdeni valamit, csak az valahogy olyan nehéz dió, és egy kicsit ilyen perifériára szorult, tehát hogy van az, hogy még azok a kicsik, akiket ugye egy csoportosan visznek akár, vagy családok visznek színházba, és akkor utána vannak a középiskolások, akiknek nyilván már megint egy másik, és a kettő között most főleg szerintem, hát nekem is van egy kiskamasz lányom, úgyhogy látom, hogy ezzel azért is kell valamit kezdeni, mert nagyon beszűkül a gyerek és a kamasz közötti.
5: Ez nagyon fontos, ugyanez az élményem.
6: Ugye? Tehát, hogy ilyen, ez
5: is,
6: az örök kamasz,
5: is.
6: Vagy nem tudom, tehát hívhatjuk kiskamasznak, csak hogy nincs meg. Nekem az unokahúgom, ő most már 17 éves, és rajta még láttam és megéltem azt, hogy igazából ott 10 és 13 év között ő így kiegyensúlyozott volt. Tehát, hogy már nem volt gyerek, már el lehetett menni egy kávézóba, nyugodtan egy könyvesboltba, lapozgatta mindenki, ami érdekli, és közben most a kislányomnál, aki most 12 lesz, már azt élem meg, hogy ő már kamasz igazából 10 éves kora volt, tehát ez a nyugi, amire így vártam, hogy már nem egy dacos gyerek, de még nem kamasz, és nem csukja rám az ajtót. Ez
5: ugyanezt érzem, ugyanezt.
6: És éppen ezért ezzel kezdeni kell valamit, és most nagyon örülök, hogy született két olyan darab is a tantermi színházi projekten belül, ami már nekik szól, tehát a kis kamaszoknak, mert tényleg valahogy így eltűnt ez a különbség, de örülök,
5: jó,
6: ha te is így látod.
5: Na, abszolút így látom. És akkor az egyik darab, azaz innen látni az egész
6: igen.
5: világot? Ez egy holland szerzőnek a műve. Szerintem úgy kell kimondani, mert előtte beszélgettünk erről. Enne Coens, hát így van leírva. És nagyon izgalmas könyv egyébként, mert arról szól, hogy van egy kislány, aki figyeli a világot maga körül nagyon, és aztán talál egy levelet, és elkezdi nyomozni, hogy ki írhatta ezt a levelet, és kinek ott a környéken. Nem fogok spoilerezni, mert nagyon érdekes, de a levél kapcsán megismer egy csomó embert, egy csomó emberi történetet, és egyszer csak a saját családjáról kezd el olyan információkat megtudni, amelyeket nem adott át neki az édesanyja, aki egyedül neveli. És akkor egy egész más történetbe csap át, de egy picit szeretnék belőle idézni, mert nekem úgy tetszik ez a leíró rész, hogy mi az, hogy innen látni az egész világot, hogy felállok és oda megyek az ablakomhoz, próbálok gondolkodni. Sok minden történik odát, függönyöket húznak szét, az apák tojást sütnek, a gyerekek pizsamában a kanapéra telepednek. Amióta az eszemet tudom, itt laktunk ebben a házban, a mi kilátónkban. A mi házunk jóval magasabb, mint a túloldaliak, innen látni az egész világot. Tiszta időben a tengert is. De anya sosem szokta megnézni a kilátást. Én meg legszívesebben egész nap az erkélyen bámészkodnék, vagy az ablaküveghez tapasztanám az orrom. Főleg este, amikor elkezd sötétedni, és az emberek felkapcsolják a villanyt. Benézek minden egyes szobába, ahol ég a lámpa, és próbálom elképzelni, hogy ki lakik ott. És még csak 2-3 mondat. Van egy nő, aki a vacsora maradékát mindig kirakja az erkélyre. Talán nincs hűtője. Van egy férfi, aki az erkélyen kakiltatja a kutyáját. Ha onnan fúj a szél, még a szagát is érzem. Ott fönn pedig egy sok gyerekes család lakik. Mindig próbálom megszámolni, hányan vannak, de sosem sikerül, mert túl gyorsan nőnek, és sosem látom egyszerre mindet, de talán heten lehetnek. Nem folytatom, de ebből is érezni, hogy egy tök jó stílusú, humorral vegyített, egyes szám első személyű elbeszélésről van szó, tulajdonképpen egy monológ szinte végig az egész könyv. Ez egy érdekes kihívást lehet színpadra alkalmazni.
6: Igen, egyrészt azért is, mert szerintem egy nagy érték ennek a könyvnek ez a, hát most nem pejoratívan, de ez a béka perspektíva, hogy vállaltan egy gyerek szemével látja a világot. Nekem ez egy nagyon fontos témám már évek óta, amikor csináltuk még a Minden Gyerek Fesztivált, akkor pont ez volt a fókusz, hogy annyi, tehát ez a generációk közötti különbség, ez oda-vissza működik, hogy néha nekünk is muszáj gyerek szemmel, és ez, amit felolvastál részlet, ez is nagyon jól mutatja, hogy annyi mindent lehet tanulni a gyerekektől, hogyha lenne egy kis időnk, meg türelmünk hozzájuk, tehát hogy pont ez, hogy náluk úgy lelassulnak a dolgok, és mi mindig beletesszük őket nyilván egy ilyen idő
5: menjünk már,
6: satuba, mert hát ez van egyik edzésről a másikra, és akkor még a külön óra, és még neked

0: lépcsőházba, és akkor ennek kiderül, hogy mi volt a következménye, én meg csak úgy örülök, hogy már itt a lift, és mehetünk le. Tehát, hogy tényleg egy csoda, hogy ők látják, és ez egy nagy erőssége ennek a könyvnek, hogy vállaltan, és így is tudja szerintem közelhozni ezt a generációt, hogy ők is megérzik egyből az azonosulást, mert azért az nagyon fontos szerintem a kis kamaszoknál, hogy mi az, amivel nyit feléjük, tehát, hogy nem azt mondja, hogy na itt ezeket a problémákat fogjuk most csócsálni, mert ilyen problémák mindenkivel előfordulhatnak, hanem, ahogy mondod, ilyen kis nyomozásban van az egész burkolva, és hát én is a kislányomon ezt látom, hogy ő imádja az ilyen nyomozós akciókönyveket, meg filmeket, és akkor ez nagyon nagy kincs benne szerintem, hogy ezt átvette, ezt a technikát, ezt az olvasói technikát, vagy akár ilyen dramaturgiai megoldást, és akkor közben behoz tényleg olyan problémákat, amit szerintem lehet, hogy a gyerek olvasó nem is ért így, viszont felnőtt olvasóként meg egyből érzed, hogy igen, hogy meg kell hallgatnunk egymást, hogy egy minden ilyen, releváns.
1: Egy ilyen problémát a könyvből, amire szerintem minden szülőnek összerezdül a szíve, és minden gyereknek valószínűleg természetes. Ez a kislány egy ponton felteszi az anyukájának a kérdést, hogy egyébként te örökbe fogadtál engem? Amire az anyuka, hát ez a néma, megbénult csenden reagál tulajdonképpen, miközben mi a kislány gondolatait követjük, tehát értjük, hogy miért jutott erre a következtetésre, igen, és miért teszi fel ezt a kérdést, de hogy ez például klasszikusan egy olyan pont szerintem, amit nagyon más a két perspektíva egy ilyen mondatra, hogyan reagálunk.
0: Igen, és ugye ennek is megvan az okokozati viszonya, hogy ő azt látja, hogy egy csomó mindenben más az édesanyja. És akkor egyszerűen csak ő ezt így bedobja, mert neki ez így jön, hogy na akkor lehet, hogy nem is ő az anyám, és nyilván anyaként ez nem is érted, hogy gondolhatsz ezt, ilyet, igen. De hogy végül is ő csak úgy végig gondolta, hogy se külsőleg, se belsőleg, hát akkor itt valami nem oké.
1: Igen, meg nagyon érdekes az is, hogy beszél erről, hogy ő elképzeli, hogy milyen családokhoz tartozhat, akár hercegnő is lehet, és hogy az a pillanat, amikor kiderül az igazság, az egyfelől nagyon jó, hogy kiderül az igazság, másfelől mennyi csalódást rejt magában, hogy az a lehetséges alternatív életutaknak itt a
0: meg vége. Van fosztva tőle.
1: Igen, tehát a fantáziádat lezárhatod, igen, most már tudod ki az
0: anyád. Jó, hát az újabb kaland.
1: Igen, de ezzel nem spoilereztünk nagyon is, hogy ezt nem bánom, hogy így elárultuk. Viszont az merült föl bennem, hogy ebben a kötetben van a kislány, annak van két barátja, mindenkinek a családjából megismerünk valakit, sőt, a kislány családjából is elkezdünk egyre több embert megismerni, még ha nem is jelennek meg feltétlenül, de mindenképp felidéződnek, de meg is jelennek. Szóval ez például, ha így állítanánk színpadra, akkor legalább 3, 4, 5, 6 szereplőnek biztos benne kell lennie.
0: Ehhez képest 3 színésszel lett megoldva, ez Gyevi Bíró Eszter adaptált a színpadra. Az volt egy fontos szempont, hogy a kislány, ő egy nézőpont, szerintem ez nagyon erős és jó választás volt, hogy ő nem vállal több szerepet, hanem azt mind végig tudtuk, hogy ő a kislány, és igazából ő volt a mi szócsövünk és a szemünk is, már mint a nézőké, és folyamatosan egyértelmű volt, hogy mindenki hozzá képest valaki, tehát hogy az ő szemmegén keresztül látjuk, és ő minden más szerepet két férfi színész alakított, tehát például akár az anyát is, sőt a barátjának az édesanyját is egy-egy gesztussal, egy-egy kellékkel zseniálisan csinálták, tehát hogy szerintem senkibe fel sem merült az, hogy most akkor miért férfi játsz az anyát, és tehát hogy egyszerűen annyira vitte a sztori, és annyira jó apró megoldásokkal, és ilyen olcsó megoldásokkal, de tökéletes választásokkal oldották meg ezt színpadilag ott az osztálytermen belül, hogy tényleg én azt éreztem, mintha egy ilyen pingpong versenyt néznék, hogy folyamatosan csak akarom tudni, hogy és ő miért mondta ezt, és vele mi történt, tehát hogy végig igazából ebbe a kalandba benne voltunk.
1: Meg még tudod, mi érdekes? Nekem a holland szerzőknél azt vettem észre, hogy nagyon egyenrangúan kezelik a kislányokat, meg a kisfiúkat, és hogy míg más népek irodalma, nem akarok nagyon általánosítani, de jellemzően a lányok mellé lánybarátot rendel, a fiúk mellé fiúbarátot, mintha a Hollandiában törekvés is lenne ennek az ellenkezőjére. Én most ahány mesét olvastam hollandul, mindig a kislányok meg a kisfiúk együtt bandáznak. Nem külön, úgy, mint mondjuk akár mint szerintem nálunk. Magyarországon. Igen, tehát szokatlan.
0: Vagy hát bizonyos korosztályban.
1: Igen, igen, és igen. Itt ez a bizonyos korosztály is, sokkal jobban vegyül egymással, és ebben a kötetben is egy kislánynak két kisfiú barátja van, akik segítenek nekik, és fölmerül a szerelem kérdése igen. is, de nem lesz központi téma.
0: Igen, vagy legalábbis nem okoz egy ilyen szerelmi három.

0: szöget, pedig aztán akár oda-vissza működik, igen.
1: Hogy nem ez lesz a fiúk meg a lányok közötti kémia alapvető, nem tudom, beteljesülése, hanem a barátság.
0: Igen, nem oda fut ki, hogy na akkor hogy is van itt a szerelem.
1: Ugye ez most érezhetitek, kedves hallgatók, hogy ez egy jó könyv, meg amit felolvastam bele, szerintem irodalmilag is jó könyv, és színházilag is biztos, hogy benne egy szuper előadás. Azt el kell róla mondanunk, hogy ezt a könyvet EU-s támogatásból adták ki, a Kreatív Európa program keretén belül jelent meg. Ahogy a következő kötet is, amiről szeretnék veled beszélni, ez egy kicsit nagyobbaknak szóló kötet. Az a cím, hogy Made by Indira, Divat mindenáron, ez az alcíme. Vállalom, hogy felolvasom a szerzőket. Kaja Kazemir és Martine Letteri. Egyáltalán nem biztos, hogy így kell mondani, de minden esetre ez egy holland kamaszlány divat függésén keresztül elmagyarázza nekünk, hogy a divat az hogy áll elő. Tehát kik csinálják a ruhát, kik csinálják a szövetet, ez a holland lány eljut Indiába, és ott megláthatja, hogy az ő sorstársai milyen körülmények között élnek, mi az, amikor rabok lesznek hirtelen egy gyárban, hogy onnan hogy kell kiszabadulniuk. Szóval szembesíti a jóléti Európát, talán mondhatom ilyen, szóval ilyen harmadik világbeli problémákkal, tehát egy kicsit az orrunkra koppint, hogy mik is a mi problémáink. De hát ez a könyv ráadásul sok helyszínes is, tehát így feldolgozás szempontjából is érdekes.
0: Ez egy szereplős. Tehát csak tudtuk megcsökkenteni a tétet. Igen.
1: Hogy lesz egy szereplő, mert ebben is rengeteg van.
0: És a Vidovszky György alkalmazta a színpadra, és van benne még egy zenész. Szerintem a színpadi adaptálásnál mindig ugye az a kulcs, hogy ha elolvasol egy ilyen szöveget, és tudod, hogy ezt színpadra szeretnéd vinni, és ráadásul osztálytermi körülmények között, hogy mi az a vízió, ami hirtelen beugrik, tehát ki az a nézőpont, és igazából itt is ez érvényesül, hogy akkor kin keresztül, és nyilván alakváltással ennek a két lánynak a változó kapcsolatát,
1: ugye,
0: és nézőpontját
1: és a lány változó
0: mutatja
1: kapcsolat.
0: Be, igen. És ez pedig ugye azért nagyon fontos, egy kicsit már fölélő az előző korosztálynak, hiszen itt már inkább azok a mondjuk úgy a célszemélyek, akik már akár saját maguk vásárolnak különböző internetes oldalakon a szülők bankkártyájával.
1: Igen.
0: Lehet, hogy itt nekem nagyon ezt hozza be, hogy ezek a tömeg vásárlások, és ha lehetne minden héten venni kéne még egy toppot, ami 800 forint, tehát már a szállítási költség is több.
1: Igen.
0: És hogy ezeket nyilván nem gondolják végig, csak azt, hogyha a másik már vett, akkor nekem is kellene, meg ha a piros jól áll, akkor legyen még sárga, meg zöld is. És hogy ez tényleg erre nagyon jól rámutat, és ennek az egész programnak amúgy, ahogy említetted is, hogy ez az Európai Unió támogatásával valósult meg, ez egy ilyen egész évados együttműködésünk a Füge és a Pagony között, és akkor ezért tartottuk mi fontosnak, hogy azok az előadások, amik osztálytermi közegben valósulnak meg, ennek a tantermi színházi szemlének is részesei legyenek, és akkor még ilyen módon is kapjanak egy fókuszt, de hogy az összes olyan könyv, ami ennek a projektnek a keret most lefordítatott, hogy szépen szenvedőbe mondjam, meg aztán színpadra alkalmaztatott művészek által. Mindegyik nagyon izgalmas témát, mondhatni, hogy ilyen érzékenyítő témát választ, ami nagyon érdekes, hogy működik amúgy tényleg így gyerekközönséggel.
1: De azt szeretném megkérdezni, például ebben a könyvben nagyon szembeötlő az, hogy oktat is, tehát hogy elég direkten edukál. Tehát honlapokat ajánl, ahol utána nézhetsz, hogy a bizonyos cégek mennyire fair trade, vagy fair körülmények között gyártják a ruhákat, ilyen értékelési listákat tesz neked közé, hogy hol nézz utána. Szóval hogy egy elég direkt edukáció van benne. Én ezt azért színpadon nem tartom elképzelhetőnek, vagy benne van, hogy belemondja a gyerekek arcába, hogy nyisd meg azt a honlapot, hogy www.
0: Nem, meg hogyha ezt most ugye a hallgatók nem látják, hogy ez egy milyen vaskos könyv, nyilván mindaz se fér bele egy 60 perces osztálytermi előadás keretében, itt mindig inkább az ügy meg az üzenet a fontos, és annak az eljuttatása, és akkor minden más meg benne van. Ez olyan, mint amikor egy regényt adaptálnak színpadra, ott se feltétlenül lehet számon kérni a regény adta hosszú szecessziós leírásokat egy adott tájról, vagy egy jelenségről. Itt nyilván ez abszolút sűrítve van jelen. Az meg, hogy ennyire okító maga az irodalmi része, vagy az irodalmi lába, szerintem az egy nagyon jó választás, mert én pont azt látom ezen a korosztályon, akik már a kamaszok, hogy hogy ők egyszerűen nyilván azért, mert minden információt egy kattintással elérnek, ők ezt igenis megkövetelik és elvárják, ők nagyon akarják a tiszta információ áramlást, tehát őket nem lehet már megvezetni egy-egy ilyen, nem tudom én, lufi mondattal, hanem ők tárgyi indokokat és magyarázatot követelnek. Nekem ez a megélésem, hogy ők már nagyon tudatosak ilyen szempontból.
1: Most van még egy harmadik könyv nálam, ez kisebbeknek szól, és az a címe, hogy Adél szerint. Stephanie Höffler és Philipp Wächter írták ezt a kötetet, hogy ebből hogyan készült előadás, és miről szól a könyv. Ezt azonban csak azok tudják meg, akik a Spotify-ra tovább jönnek velünk. Aki nem jön velünk, az se menjen sehova, mert ahogy szoktuk, hamarosan a vendégünk az utolsó percekben még ajánl egy kedvenc kötetet.
2: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
1: És akkor, ahogy szoktuk, így a műsor végén mindig arra kérem a vendégeimet, hogy ajánljanak egy olyan kötetet, ami nagy hatással volt rájuk. Rád mi volt nagy hatással?
0: Én most legutóbb a Háromfejű király könyvet olvastam a gyerekeimnek, aminek az a története, hogy különleges utat járt be, mert előbb volt színpadon, mint lett könyv formájában. Ez még az SZF-én született Kenéz Ágoston tollából ez a könyv. És
1: az ő nevét akkori... érdemes megjegyezni, én most nagyon sok helyen olvasom, látom, meg láttam már.
0: Sőt, szerintem úgymond a családi színház fogalmának, ami legalább olyan izgalmas lesz, mint a tantermi színház az egyik emblematikus alakja, hanem a vezére, vagy a megalkotója. Korához képest már ilyen szakterminológiát gyárt, és ő ezt még az SZF-én csinált az osztálytársaival, és utána mi ezt befogadtuk a Jurányba, és játszottuk is, amíg lehetett egyeztetni színészeket, hiszen utána már mindenki kirepült, és hál' Istennek különböző színházakba szerződtek le. Csodálatos mese, családi mese, ami azért fontos, mert tényleg sikerült az Ágostonnak azt megvalósítani, hogy egy ilyen sokszintű előadás, tehát amíg a gyerekek élvezik a humorát, a játékosságát, a történetét, a cselekményét, a kalandozást, mert ott is két gyerek indul el egy ilyen kicsit ilyen népmesei úton, hogy ezzel találkozik, azt ígéri neki, ezt váltja valahogy, és tudod, hogy utána visszafelé is valószínűleg velük még találkozni fog. Tehát ez kicsit ilyen magyar népmesei motívum, és közben meg szívszorító maga a történet, hiszen ez végül is így a gyászfeldolgozásról szól, hogy az édesapa elveszíti a feleségét, aki nyilván a gyermekeinek az édesanyja, és hogy tulajdonképpen a gyerekek segítenek neki ennek a veszteségnek a feldolgozásába, annak érdekében, hogy ő továbbra is egy életképes édesapa legyen és király, tehát hogy most nyilván, hogyha a mesét lefejtem róla, akkor meg ez egy családi történet, amibe én mondjuk személyesen pont érintett vagyok, úgyhogy valószínűleg azért akárhányszor megnéztem, mindig megkönnyeztem, de tényleg egy csodálatos munka, és nagyon örülök neki, hogy sikerült ráadásul közösségi finanszírozással kiadni ezt a könyvet, nagyon szép illusztrációval, és úgy tudom, hogy most már hamarosan a boltokban is elérhető lesz.
1: Na, akkor ez valami nagyon új, amit még nem lehetett igazából olvasni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, a beszélgetést is, meg az ajánlót is.
0: Köszönöm
1: nagyon érdekesnek
0: szépen.
1: Tűnik. Rozgonyi Kulcsár Viktória volt a vendégem az elmúlt egy órában, a Jurányi vezetője, és hát jövő héten is várunk titeket, pénteken este 9-kor jelentkezik majd a Százhold, addig mindenkinek jó pihenést kívánunk, és persze jó olvasást, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Újpalotán, az FM 98-as frekvencián. Százholdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádió Café és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A Százhold támogatója az Erste. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
2: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: Facebook oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Azbeszt szennyezés ügyben fontos kormányzati döntések jöhetnek. Hétfőn lesz a múzeumi világnap. Shakira egy újabb labdarúgó VB hivatalos dalát énekelte el. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Hétfői ülésén tárgyal a kormány a Nyugat-Dunántúl érintő azbeszt szennyezés kezeléséről. Számos településre került, illetve kerülhetett az Ausztriából származó kőzúzalékból, Vas, Zala, valamint Győr, Moson-Sopron vármegyébe. Az élő környezetért felelős miniszter a héten jelentette be, minden segítséget megadnak az önkormányzatoknak. Gajdos László hangsúlyozta, a veszély elhárítása után kifizettetik a felelősökkel a költségeket. Hozzátette, magyar-osztrák kormányközi tárgyalásokra is szükség lesz. Tisztázni kell ugyanis, hogy hogyan kerülhetett kereskedelmi forgalomba szennyezett, egészségkárosító építőanyag. Kedden két napos hivatalos látogatásra Kínába érkezik Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök Pekingben Xi Jinpinggel tárgyal a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, valamint aktuális nemzeti térségi ügyekről. A program szerint több államközi megállapodást is aláírnak, emellett Putyin találkozik Li Qiang kínai miniszterelnökkel is. A vizit központjában Moszkva és Peking stratégiai együttműködésének további mélyítése áll. Rendhagyó programokkal, hosszabb nyitvatartással és országos eseménysorozattal ünneplik hétfőn a Múzeumi Világnapot. Az idei nemzetközi kezdeményezés központi üzenete, hogy a múzeumok képesek hidat építeni a társadalmi és kulturális különbségek között. A programsorozat már a hétvégén elindult, a múzeumok majárisa a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében várja az érdeklődőket, miközben Budapesten és több vidéki városban, köztük Győrben, Nyíregyházán és Szentendrén is különleges tárlatokkal és élményprogramokkal készülnek. Szűk egy hónappal a június 11-i rajt előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. A Die Die-t Shakira énekli, így 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Die Die olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk, ez a buzdítás japánul, olaszul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Egyelőre nem tágítanak a felhők, sokfelé lesz zápor, zivatar, a részleteket azonnal mondom. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sokfelé várható eső zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádió Cafén.
3: A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. A mai adás vendégeivel a szabadságról beszélgetünk, bár nem így kimondva és aláhúzva, hanem a szavak mögött meghúzódó felszabadultsággal és hitelességgel. Egy fiatal házaspár hazatérésének és vállalkozás indításának történetével ismerkedhetünk meg, népmesei fordulatokkal, őket hallgatva nekem úgy tűnik, van, amit csak itthon lehet megcsinálni. Az, hogy ennek mi az oka? Kiderül a beszélgetésből, ahogy az is, miért éppen a nálunk igen ritka ásás nélküli módszerrel fogtak bele a zöldségtermesztésbe, vegyszermentesen, az élővilág folyamataira és erejére támaszkodva. De nem csak a kertészetük, ők is magától értetődően természetes, kapcsolatokra figyelő emberek, nem véletlen, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy saját maguk adják át vevőiknek a megtermelt zöldségeket. Így bontakozik ki a két ember kapcsolatából indult, mára azonban több ezer ember kapcsolatává terebélyesedett jászsági zöldségkert története. Mai vendégeim Csépes Petra és Gyergyószegi Ferenc, ők a Gyurgyalagos Tanya társtulajdonosai.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Petra és Feri egy olyan, mondjuk így farmot alapítottak, vagy kezdtek el működtetni, ami Magyarországon meglehetősen ritka mondhatni, talán még az elsők között vannak, egy sajátos technológiával, az úgynevezett no-dig, azaz ásás nélküli technológiával művelik a kertjüket, és termelik a zöldségeket. Előtte azonban sokáig külföldön éltek, mégpedig Londonban. És engem nagyon izgat, hogy miért jön haza ebből a világvárosból jászfényszarúra két ember?
2: Hát szerintem kettőnknek a sztória egy kicsit más abban, hogy én tudtam, hogy amikor már megismerkedtünk előtte, hogy én
1: két... Londonban ismerkedtetek.
2: Igen, az utolsó négy évben.
1: Mert hol ismerkedjen meg két magyar?
3: Ugye?
2: És egymástól függetlenül mind a ketten 12 évvel ezelőtt költöztünk Londonba, de ugye az utolsó négy évben ismerkedtünk meg, és hát én tudtam, hogy mondjuk én így a család alapítás előtt, vagy hát hol nem látom magam, az egyik az London, a másik meg Budapest. Tehát, hogy ezen a két helyen nem akarok élni.
1: Miért? Taszítanak a világvárosok?
2: Nem, hanem szerintem talán azért, mert én is egy kisebb városból jövök, és akkor meg volt a lehetőségem, hogy ugye elköltözzek egy nagyobba, de aztán így ez
1: nem tetszett meg.
2: Jó volt abban az időben, amikor ott laktam, de aztán nagyon nagy lett már a végére.
1: Feri?
3: Hát én egy picit, tehát azt kell tudni, hogy én 2 hónapra mentem ki Angliába nyelvet tanulni. Tehát kicsit, ez volt a terv.
1: Kicsit meghosszú.
3: Egy picit volt, tovább maradtam.
1: 10 év lett belőle, maradhat? Ugye szokták mondani. Igen.
3: Tehát fogalmaztatunk is, én sosem akartam Angliában élni, csak aztán úgy volt, hogy jó, akkor egy picit még maradunk, igen, akkor kipróbáljuk ezt, megcsináljuk azt, és aztán telt múlt az idő, de én folyamatosan, ha bármelyik ismerősömet megkérdeznéd, akkor azt mondja, igen, hányszor mondtad már, hogy hazajössz. És hát aztán úgy alakult, hogy ez a, ugye vettünk egy tanyát, de ez a tanya, amit végül aztán megvettünk, ez már évekkel azelőtt, én azt már láttam, nekem az tetszett, de nem volt eladó. Aztán mi összeismerkedtünk, amikor összeismerkedtünk, és pár hónapra ráhívott a cimborám, aki ott a tanya melletti területeket birtokolja, hogy figyelj, a fetyukám, hogyha érdekel a tanya, ezt most tudod megvenni, mert most árulják. És hát ez egész egyszerűen úgy nézett ki, hogy akkor én fölhívtam Petrát, hogy figyelj ide, a rágám, mert így szoktuk mit szólnál egy ilyesmi, ez el tudnád-e magad képzelni egy ilyen környezetben, érdekel ez az egész történet.
1: Hát és az előtt melyek alapján azt mondja Petra, hogy persze, nem?
3: Igen, de én...
2: Tehát ugye nekem meg az volt meg, hogy hol nem akarok. Tehát nem, bennem nem volt az, hogy majd egyszer feltétlenül hazajövök Magyarországra, csak azt tudtam, hogy Londonban meg Pesten éltem már, de nem akarok már úgy tovább. És akkor jött, figyelj, itt vagyok jászfényszarúnyi, jött a telefonhívás, itt állok egy 2 hektáros terület előtt, egy földúton kell bejönni, nincsenek szomszédok, el tudod-e képzelni magad egy ilyen helyen?
3: Lényeg az, hogy azt mondta, hogy igen, ezután akkor meg is vásároltuk ezt a területet, és ugye hát én mindig is szerettem volna egy ilyesmi életmódot, tehát nekem ez mindig is szimpatikus volt.
1: Mert nem véletlen, hogy szerettél volna, mert agrármérnök vagy.
3: Így van, nyilván van hozzá köze, igen. És aztán ugye megvásároltuk, ez 2019-ben volt, ha jól emlékszem, de még nem tudtunk ott akkor belekezdeni semmibe, mert még úgy állt akkor a helyzet, a londoni életünk, meg az egész történet. És aztán jött a Covid, ami kettő dolog miatt volt jó. Az egyik az az, hogy rájöttünk, hogy bárcsak ott lennénk már a tanyán, mert akkor nem itt ülnénk benne a szobában, hanem ott kint lennénk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a Covid alatt nekünk ugye Angliában töltöttük ezt a remek időszakot, és hát ott úgy működött a dolog, hogy maradjatok otthon, ne menjetek sehova, itt van még egy csomó pénz is mellé, csináljátok, amit akartok, csak ne menjetek ki az utcára. Ami azért volt jó, mert nem kellett ugye éppen a megélhetéssel küszködni, viszont volt időnk arra, hogy egy kis vállalkozást létrehozunk, ami még nem, nyilván tanyához nem volt semmi köze akkor, és ez azért volt fontos a tanyához, meg ez az egészhez, meg a hazaköltözéshez, mert ez alapozta meg azt, hogy a tanya elindulhasson úgy, vagy a tanyát meg tudjuk úgy vásárolni, meg, illetve bocsánat, tehát, hogy ezt az egész felújítást, meg mindent úgy meg tudjuk csinálni, hogy nekem nem kell Londonban lennem, és most itt vagyunk. De én szerettem volna mindig is ezt, nem szerettem volna Londonban lakni, így alakult az élet. Nem bántam meg, hogy ott voltam egyébként, tehát sok érdekes dolog történt, ami soha nem történt volna meg, hogyha nem vagyok Londonban. Petrus sem ismertem volna meg akkor, hogyha nem vagyok Londonban. Úgyhogy nincs ezzel semmi gond, de nem akartam ott élni, úgyhogy.
1: Az érdekelne engem, hogy megvetted-e volna a tanyát, ha azt mondja Petrus, hogy nem akar.
3: Az egy érdekes jönni. Szituáció lett volna, mert valószínűleg nem. Valószínűleg nem, mert nekem ugye Petrus fontos volt, és hogyha ő azt nem tudja ott elképzelni, hogy ő ott éljen, vagy itt bármit csináljunk, akkor én nem fogom azt mondani, már pedig én megveszem, és oda jössz velem a tanyát.
1: Tehát a szakma és társ az... akkor egyértelmű hierarchia, ugye? Szakmád érdekében nem áldozott fel az életet.
3: Ja, nem, semmiképp sem. Tehát akkor valami más megoldást kellett volna kitalálni. Egyébként volt ilyenről szó, hogy én szeretem a skandináv országokat, és ott ugye az fűződnek is élményeim, és volt arról szó, hogy lehet, hogy kimegyünk, van erre is példa, van ismerősünk,
1: aki... Két hónapra.
3: Fogta magát, és itt volt egy talán Budapesten egy irodai munkája, és aztán azt így ott hagyta, és elment egy kutyaszános csapathoz ki Kirunába, és aztán ő ott éli az életét. Tehát,
1: a kutyaszánt azt jó, hogy említetted, mert te is kutyaszánoztál.
3: Volt szerencsém, igen, egy olyan északi sarkkörön túl, igen, ez észak-Norvégia, észak-Svédországon keresztül haladó 330 kilométeres kutyaszános túra, pár nap, pár éjszaka nyilván sátorban. Úgyhogy emiatt volt arról szó, hogy...
1: De egyébként csak ebbe azért vágtál bele, mert érdekes, vagy foglalkoztál kutyákkal, meg szánnak?
3: Nekem volt két huskim, ez az ilyen északi dolgok is mindig vonzottak engem, azért is voltak huskijaim. Tehát nekem ez egy olyan, hogy ha a hó, meg skandináv országok, az nekem borzalmasan vonzó, és hát volt egy ilyen, ez egy ilyen nyereményjáték, egy ilyen pályázati jellegű dolog volt, ahol egyébként szavazatokat kellett gyűjteni, és ott még gondoltam, hogy vesztenivalóm nincs, elkezdtem ezt az egész történetet, és a második nap után, mert ez egy hónapos időszak volt, második nap után én vezettem a kis csoportunkat, és akkor gondoltam, hogy lehet, hogy ebből még...
1: Soha nem voltak kutyaszáron?
3: Nem.
2: Annak pont az a lényege, pont hogy olyan emberek, akik még
3: az adott nem cég ugye azt neki ez egy ilyen marketing jellegű fogás, hogy akárkit megfognak az utcán.
1: Nem profigat gyűjteni.
3: Így van, megfogják az utcán, ráadják a termékeiket, és tessék akárki a mi termékeinkben az északi sarkkörön túl egy kutyaszános túrán, ahol -30 fokba alszik a éjjel a sátorba, az is neki kényelmes.
1: Semmi akkor baj, igen. Te mit éreztél akkor, Petra, amikor megkaptad ezt a telefont?
2: Azt éreztem, hogy ő nagyon meglepődik, mert ott nem volt hezitálás.
1: De amikor bemondja, hogy itt vagyok,
2: játszom. Amikor felhívott, és hogy el tudod képzelni magad, és igen. És akkor ott volt is, én arra emlékszem, hiába volt
1: Mélycsend. Ez
2: 3,5-4 évvel ezelőtt, hogy igen, ott volt egy ilyen jó, erre nem számítottam, hogy ezt fogja mondani. Igen, szerintem pont egyszerre jutottunk el az a 12 év Londonba arra a pontra, hogy elkezdett sok lenni. sok ember, mindenhol vársz, a postán vársz, mindenki hátráltat, az emberek nem figyelnek egymásra. És aztán ő is pont akkor azt a pontot fogta meg, ami igen, abszolút el tudom.
1: Tehát az a jászfényszerű, az egy ilyen menekülő, ilyen csodás
2: utolának tűnt. Hát nincsenek szomszédaink, azért az...
1: Hát valaki szereti, valaki nem.
2: Igen. De az, hogy például Londonban nem lehet úgy egy nyári, vagy egy kellemes meleg semmit. Napon úgy kiülni, hogy ne hallgasd a szomszédnak a zenéjét.
3: Az egyiktől.
2: Sőt, három másik szomszéd.
3: Különböző zenéket.
2: A török, a spanyollal, nem tudom én. Tehát jó ez a...
1: Multikulti.
2: Igen, de aztán úgy sok tud lenni. Sok.
3: Egyébként a pillanatnyi csöndnek az lehetett az oka, hogy én a mai napig úgy gondolom, hogyha 10 hölgyet kérdeznék meg, akkor kevés mondaná azt.
1: És mit éreztél, amikor miért
3: hát
1: állt el a
3: hogy
1: szabad?
3: Hogy ez egy jel. Hogy ez egy jel, hogy ez lehet, hogy akkor egy hosszabb történet. Mert hát, mivel nekem ez fontos volt, és ugye, hát az egy picit szomorú lett volna, hogyha azt mondja, hogy hát figyelj, szó nincs róla, hogy én egy ilyen helyen, mert akármi miatt. Nyilván akkor is ő lett volna fontosabb, de akkor mégsem olyan boldog történet ez, hogy tudom azt csinálni, amit egyébként én nagyon szeretnék, hanem pont, hogy az ellenkezője. Tehát.
1: És te tudtad, Petra, hogy tulajdonképpen itt egy gazdálkodás fog következni?
2: Tudtam, mert azért ennek voltak így...
3: voltak így jelei, kiskapával mászkáltam.
2: Nem, de nem is tudom, hogy ez, hát gondolom sejtettem, hogy azért nem csak oda költözünk, és akkor majd én nomád életet fogunk élni, hanem hogy valami bevétel kell, hogy legyen, igen. De mondjuk tőlem így a kemény munka, ami azért hozzátartozik ehhez az életmódhoz, az soha nem állt messze, szóval azért ez úgy nem is volt kérdés.
1: Jó, megvan a tanya. Gyurgyalagos tanya, ugye a madarakról kapta a nevét, hogy sok ott a gyurgyalag, de az, hogy egészen új technológiával próbálkoztok, és azt vezetitek be, az honnan jött? Mert egyébként bármit lehetett volna egy hány hektáron? Kettő? Három?
3: Kettő hektár. Ebben a témában sok emberkének az anyagai elérhetőek, rengeteg történet van ezzel kapcsolatban, rengeteg oktatóanyag van ingyen a YouTube-on.
1: Tehát ez a no-dig technológia.
3: Ez a no-dig, igen. Tehát és ez nekem az egész maga mondani valója az, hogy milyen előnyökkel jár, az nagyon szimpatikus volt. Hogyha valaki azt mondta volna, hogy gyere ide a tanyára, csinálj egy fóliasátrat, termeljél uborkát, igen, és a nagybani piacon add el, és aztán ezt tedd meg minél többször egy héten, és lehető legolcsóbban egy kereskedőnek add el a termékeidet, eszembe nem jutott volna ezzel foglalkozni, ezt teljesen őszintén megmondom. Viszont ez úgy néz ki, hogy mi nem tömegtermelést csinálunk, hanem minőséget, sokféle zöldséget állítunk elő, és egyből a fogyasztónak adjuk oda, teljesen frissen. Tehát amikor
1: mi, nincs lánc.
3: Nincs, abszolút nincs lánc, így van. Tehát amit mi odaadunk a vevőinknek, azt mi vagy aznap hajnalban, vagy hát azonnal reggelen szedjük le, vagy egy-egy termék esetén előző este. Ezzel együtt, ami nekem személy szerint nagyon fontos, ezek a módszerek, ezek nem csak, hogy kímélik, hanem gazdagítják az élővilágot ott, ahol ezt az ember használja.
1: Pár szóval elmondott, hogy miért jobb ez a no-dig, tehát az első hallással lehet, hogy aki ezzel nem találkozott, nem érti, mi az, hogy nincs ásás.
3: Igen, tehát ugye a no-dig...
1: A kert az... és az ásás az egy szorosan összefüggő, gondolom.
3: Meg azt a szántóföldön, hogy ez a no-tillnek nevezik, tehát az a lényeg, hogy ezek a forgatás nélküli módszerek azért nagyon hasznosak, és jó esetben ezt alkalmaznánk minél több helyen, csak mindegy, vannak korlátai. Lényeg az, hogyha van a földnek a talaj, ugye van a felszíne, meg vannak mélyebb rétegek. A felszínen élnek bizonyos fajta élőlények, mélyebben másfajta élőlények, és a többi, és a többi. Tehát ezek nem véletlenül vannak bizonyos mélységekben. Na most azzal, hogy mi fogjuk, alámerítünk egy ásóval, és megfordítjuk, az a felső rétegek alulra kerülnek, az alsók meg felülre.
1: Kicsit beleavatkozunk a
3: rendjébe. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek vége ott. Azok az élőlények, amit mi a forgatással elpusztítunk, ők táplálják a növényeinket, ők készítenek különböző...
1: És te ezt fogod munkára a no-dig módszerrel.
3: Pontosan, ugye? Sőt, őket táplálom azzal, hogy egy csomó komposztot adok nekik enni. Az emberek azt gondolják, hogy például meszezni kell a földet. Hát valójában van ott méz, sőt, a nagy professzorok szerint az összes tápanyagot van a földben, csak ha nincs élet, ami ezt ki tudja vonni. Tehát a kálcium az nem úgy van, hogy azt oda vitte valaki mézformájába kijöntött, hanem ott van az ásványokban. Vannak olyan baktériumok, akik azt mondom, ki tudják vonni. Ha mi a baktériumokat, meg a, egyébként gombákat, meg ilyen mikroszervezeteket tápláljuk, akkor ők a talajban ott lévő dolgokat felvehetővé teszik.
1: Az, hogy ezt a technológiát ugye megismerted a, mondjuk ugye az elméletében, de az, hogy ezt valóban tudod-e alkalmazni, az mi adott neked ehhez önbizalmat? Azon kívül persze, hogy agrármérnök vagy, de mondjuk így, hogy az egyetemi diploma az is egy elméleti tudás, nyilván volt gyakorlatos.
3: Sőt, ott ráadásul nem is ilyesmit tanítanak, hanem a hagyományos módszereket, hogy szántsunk, meg a sok permetszer, meg a trágya, műtrágya.
1: És az, hogy megtetszett, az egy dolog, de sok minden megtetszik az embernek, és az nagy különbség, hogy valami tetszik, és meg is tudom csinálni. Szóval ez a fajta, mondjuk így egy ellentmondás vagy nehézség, ez hogy oldódott föl? Fogtad magad is, belevágtál?
3: Ezzel kapcsolatban két dolog, ahogy említettem is, rengeteg anyag van, tehát konkrétan ezzel nagyon sokan foglalkoznak.
1: Igen, de ez egy elmélet, jó meg lehet tanulni.
3: A videókon gyakorlati tapasztalatokat osztanak meg, tehát ott látod, hogy ez az első év után így nézett ki, vagy tehát rengeteg ilyen összehasonlítás, meg ilyesmi van.
1: Nem értettem, hogy az első videódon, hogy melletted egy nagy fekete fólia. Na,
3: tehát én biztos voltam, a másik az, hogy tanultunk ezzel kapcsolatban különböző tanfolyamokat, rengeteg könyvet, rengeteg anyagot nyálasztunk át, tehát én tudom, hogy tudtam már akkor is, hogy hogy működik ez a dolog, és aztán a másik meg az, és ezt tudom, hogy borzalmasan beképzeltem fog hangzani, de én tudom azt, hogy általában, amit elkezdek csinálni, az egy idő után jól működik.
1: Fel se vetődött benned ilyen szempontból kétség soha?
3: Nem. Nem, én azt én biztos voltam benne, hogy ez működni fog.
1: Gyerekkorodban sem, soha.
3: Ja nem, én most csak a tanyáról beszélek, hogy ne. Sőt, én egészen ugye a szánhúzós versenyig, az volt nekem egy olyan bizonyíték, tehát az volt egy nagy segítség, és ezre szoktam is hivatkozni, hogy az nekem mennyit segített úgy az életben általában, mert ahogy mondtam is, hogy elkezdtem csinálni, hogy hát majd meglátjuk, mi lesz, és a második nap után láttam, hogy lehet, hogy van esélyem erre a dologra, és aztán viszont beletettem mindent. Tehát amit csak lehetett.
1: Az életednek az egy fordulópontja volt?
3: Én abszolút úgy gondolom.
1: Már lelkileg.
3: Abszolút. Sőt, aztán volt több ezzel kapcsolatos kaland, amik pont ugyanezt mondták, hogy jó, csak csináld, menj tovább, és csináld, és a végén sikerül.
1: De nem a tervezést tagadod, ugye? Hanem csak a gyakorlati megvalósítást.
3: Abszolút.
1: Nem arról van szó, hogy ne legyenek vízióid.
3: Hogyne. Hát az anélkül sem értem, meg nem is fog működni az egy lépés, vagy a következő lépés. Úgyhogy...
1: Petra, te bíztál felében? Oké, így rendben, menjünk jászfenyszarúra. De akkor volt neked elképzelésed, hogy te ott egyébként mit fogsz csinálni?
2: Hát nekem mert, ő
1: mert
2: ezt Feri, már akkor...
1: Ferinek volt, de neked?
2: Ne, ő ezt már akkor mondta, hogy ez csak úgy megy, hogyha mi neketten ezt csináljuk.
1: És részben. Akkor láttad magad, mint farmer?
2: Abszolút, abszolút. Meg aztán, amikor már tudtam, hogy mert hát mi összeházasodtunk, még két napig együtt voltunk, aztán én mentem vissza Londonba, ő ment ki a tanyára a lakókocsiba.
3: Én egy évvel előbb hazajöttem egyébként.
2: Igen, tehát
3: egy évet egy régi lakókocsiban húztam
2: rengeteg
3: ki, de úgy, hogy télen is, tehát a mínusz 10
1: fokban. Ilyen amerikai történet tulajdonképpen, igen.
3: Tehát én ott csöveztem a lakókocsiba egy évet, készítve elő a terepet, meg ugye a felújítás, meg innen, hogy a maga a ház
2: elkészüljön. Volt egy jó egy évem erre lelkileg is felkészülni, hogy mi lesz.
3: Most ugye mondtam, hogy én biztos voltam benne, hogy működik, de azért ettől függetlenül, mivel nem próbáltam én magam, persze, hogy voltak benne kétségek, hogy ez tényleg olyan jó lesz.
1: A mezőgazdaság eléggé kitett, mondjuk így termelési ágazat. Fejbe hogy lehet ezt kezelni, hogy ennyire kitett valaki? És ráadásul nem csak egy szántóföld, ahol persze ez jó nagy, tehát éri a kár, de azért marad is, jut is, marad is. Hát egy 2 hektáros területen...
3: Az a kis online fitness vállalkozás, ami nekem egyébként van, az ilyen szempontból egy ilyen köldökzsinór. Ezzel azt akarom mondani, hogy több lábon állunk. Tehát, hogyha most jönne egy gigantikus vihar és tönkretenne mindent, nyilván nem újjongva szaladgálnék kinn a földön, de hát túlélnénk.
1: De nem haláléhem.
3: Túlélnénk, de nagyon szomorú eset lenne, és hát az a baj, hogy ami történik így manapság a világban, ezt nem tudjuk megmondani, hogy jövő héten nem lesz egy ilyen vihar, ami az egészet kicibálja. Tehát ez egy teljesen jogos kérdés, nem tudok rá mit mondani.
1: Néhány perc zene következik, aztán folytatjuk a gyurgyalagos tanya történetét Csépes Petrával és Gyergyószegi Ferenccel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
5: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, vendégeink Csépes Petra és Gyergyószegi Ferenc, a Gyurgyalagos Tanya társtulajdonosai. Beszélgetésünk első részéből megtudhattuk, miért jöttek haza Londonból, miért éppen a no-dig módszert választották, és hogyan változtathatja meg egy ember életét az északi sarkkörön túli kutyaszános túra.
6: Ebben a bizonyos fitness, mondjuk így blognak, vagy vállalkozásnak, igen, abban azt mondod, hogy te csak olyat mondasz, amit tényekkel alátámasztottad. Te egy ilyen tényekhez ragaszkodó ember vagy?
7: Én azt gondolom, hogy igen.
6: Mondjuk így, hogy ezt úgy szokták mondani köznyelven, hogy földhöz ragadtság, de nem biztos, hogy ez a jó szó.
7: Ha most a fitness-szel kapcsolatban egy egészséggel kapcsolatos téma, fogyás, nem tudom, ilyesmiről van szó, senkit nem érdekel, hogy szerintem fogyaszt-e vagy hízla-e a fehér kenyér. Az érdekli szerintem, vagy az kellene, hogy érdekelje az embereket, hogy valójában mi a helyzet. Tehát amikor mit tudom, volt 10 ember, annak 5-nek adtak fehér kenyeret, a másik 5-nek meg nem, akkor mi történt? Mert ez mérhető. Ha vannak ilyen mérhető dolgok egy adott témában, akkor szerintem nagyon nagy butaság, ha valaki a saját véleményét szajkózza, hogy szerintem fogyaszt vagy hízlal a fehér kenyeret, mikor megnézték.
6: Hát jó, vagy gyengébb. Engem az is érdekel, hogy a te gondolkodásodban ezek a tényszerűségek, tehát álmodozás versus földhöz ragadt konkrét tények, ezek milyen ez arányt foglalnak el, vagy hogy gondolkodol?
7: Hát a kettő szerintem nagyon jó megvan egymás mellett. Ha nincs víziód, vagy nincs valami távoli terved, vagy valami, ami mentén te csináld a dolgaidat, akkor valószínűleg nem jutsz sehova. Akkor nem történik semmi, akkor hiába ragaszkodsz a tényekhez, nem haladsz sem erre. Tehát erre látunk is rengeteg példát szerintem magunk körül, amikor az emberek csak azt érzik, hogy elégedetlenek, és nem történik semmi. Hát ha nincs az embernek célja, akkor nem történik semmi, rossz kedvű lesz az ember fia, vagy lánya. Néha így ezért így beleszoktam révedni, így, amikor kint vagyunk a kertben, hogy tényleg egy-két éve én még csak videókat néztem erről, most meg itt van egy olyan, amiről videókat néztem.
6: És milyen érzés?
7: Nekem szuper, imádom.
6: Tehát, mit imádsz benne?
7: Az összes, minden részét. És csak akkor szabad elkezdeni, ha ebbe van valami szenvedély, vagy ezt örömmel csinálja az ember. Ha nem, akkor ez egy szenvedés. Tehát ha úgy megy ki a kertbe, hogy a fene egye meg, le kell tördelni a paradicsomnak a hónajhajtásait. De hogyha ezt még kétszer meg kell csinálnom, akkor fölvágom az ereimet, akkor ugye ott baj van. Tehát akkor az nem lesz hosszú távú, sőt, ami rövid távon csinálja, sem lesz egy boldogság. Viszont én nem így látom ezeket. Tehát nekem ez egy hobbit. Nekem az, hogyha ásni kell, most mondok valamit, az nem egy olyan, ami...
6: Petra, neked?
1: Ja, ezért nem, még itt azt akartam hozzáfűzni, hogy ezért nem kételkedtem, mert én láttam, mint személyi edző, és láttam, hogy csinálja, és hogy szerintem ő a legjobb a teremben, mert tudja, hogy mit csinál, és miért csinálja, és el is magyarázza a vendégeknek. Aztán már együtt voltunk, amikor ő közben átvette a papírját, és táplálkozási tanácsadó lett, és nagyon jól csinálta ugye az Instagramon, és nagyon jól kezelte az embereket. Tehát amikor oda kerültünk, hogy jön a Tanya, én nem kételkedtem benne, hogy ezt is ugyanolyan jól fogja csinálni.
6: És hogy látod te a Tanyát? Mert Feri az egészet...
1: De ezt már más is mondta, hogy ezt tényleg csak úgy lehet csinálni, hogy szereted.
6: Tudod és szeretni? Megszeretted?
1: Igen, abszolút.
6: Hát persze, este.
1: Én például imádom a hónajhajtásokat. Így gondoskodni a kis...
7: Közben szól a zene.
1: Igen, közben szól a zene. Szerintem azért nőnek a paradicsomok, mert olyan szépen, mert szeretik a zenét.
6: De ez egyébként, ez városi legenda, hogy igen, szeretnék a növényeket, szeretetekkel fordulni, ez érzitek ezt?
7: Egyébként ennek ilyen, szerintem ilyen technikai okai vannak, én nem megyek ilyen spirituális szintre le, bár kimutathat, hogy a növényeknek vannak bizonyos fajta visszajelzéseik a környezetre, de ez csak egész egyszerűen, hogyha szereted, akkor ott vagy sokat. Ha ott vagy sokat, akkor ha bármi probléma van, az hamar észreveszed. Ha hamar észreveszed, akkor tudod kezelni. Tehát nem csak azért kell kimászkálni a kertbe, hogy de szép, hanem azért, hogy azt figyeled, hogy jó, akkor tegnap, amikor délután itt hagytam, akkor így nézett ki, most reggel, amikor körbesétálok, látok-e valamit, megnőtte, elfonnyadt-e, ásott-e ott valami, van-e rajta valami, bármi. Ha ezt időben észreveszed, akkor tudsz tenni.
1: Eddig egy olyan dolog volt, amikor a tök cukkini patiszon táblát készítettük elő, hogy na, ott egy kicsit mind a kettő, szerintem, hogy meg azért az egy 23x13-as tábla, és azt tehát az nem ültettük végig, tehát mondjuk azt, hogy van 280 gödröt kellett kiásni, tehát kettőnknek.
7: Igen, az egy kicsit azért.
1: És azt előkészíteni komposzttal, mindennel visszatemetni, azt lefóliázni, arra lyukakat égetni, hát az ott volt az, amikor a felénél közel jött velem Ferk, hogy ja, de jövőre nem ide kerülnek vissza.
7: Mert Petrus azt gondolja, hogy ezt egyszer megcsinálják, és akkor az jó van.
6: Tehát azt minden évben meg kell csinálni.
1: És odáig annyira motivált volt, de mi is azt mondta, hogy
7: szegény ezek jövőre,
1: nem ide jönnek vissza.
7: Hát ő ezt nem tudta, hát akkor ezt miért nem mondta.
1: Visszaköltözöm London.
6: Egyébként nem volt olyan, hogy jó, minek vágtunk ebbe bele? Tehát egy pillanatnyi megingás se volt azóta, amióta
1: hát,
6: elkezdtétek?
1: Voltak olyan pontok, igen, pont most mondta valaki, hogy jó, hát nektek olyan stresszmentes az életetek, hát volt az első körben, hogy amikor mi már zöldségkosarat szerettünk volna eladni, csak hónapos retek volt. Tehát, de minden más lehet... le volt maradva, igen. Mert nem...
7: Olyan volt a tavasz, mindegy, nem...
1: Igen, nem sikerült. És akkor így...
7: Van retkünk, akkor mit rakunk a zöldségre? Retket. Tehát annak a reteknek a nagy része, aztán az, ahogy tudtuk, ettünk, meg ajándékoztunk mindenkinek.
6: Retket retekkel?
7: Igen, tehát, hogy... Mert most ezt nem tudunk abból zöldségdobozt csinálni.
1: Akkor, amikor már megvolt az első doboz, akkor jó, de hogy adjuk el?
7: Először volt pár közelebbi ismerős, meg egy-két olyan emberke, akit így vagy úgy elértünk, és aztán egyik nap gondoltam, jó, hát végül is a Facebook oldalon még nem is osztottam meg. Tehát az ismerőseim, akik ott laknak a Pesten, a szüleim környéken, lehet, hogy érdekelne valakit. És akkor kiraktam egy írást.
6: Egyszerű próbálkozás? Tehát nem volt ilyen értékesítési terv,
7: nem, semmi.
6: Gyerekek, itt a vált az
7: konkrétan, ugye pont a korábban említett skandináv túra alatt én sokat voltam a Facebookon, de aztán eltűntem onnan. Tehát én nem is tudom, mikor volt ezt megelőző posztom. És akkor pont ezért sokan azt se tudták, hogy hazaköltöztem. Úgyhogy gondoltam, jó, hát akkor írok egy olyan posztot, hogy gyerekek, hazaköltöztem, egyébként belevágtunk ebbe a Tanyába, nem mellékesen szeretnénk eladni néhány zöldségdobozt, hogyha valakit érdekel, szóljon. És ez a poszt, ez így szányra kelt, és mondom, én tudom, hogy körülbelül 800 megosztás van, és volt egy kis csoportunk, hát én azt gondoltam, jó, hát lesz 20-30 ember, és akkor abból talán néhányan ugye rendelnek is tőlünk, és hát most közel 2800-2900 tagja van a csoportnak.
6: Tehát ez felrobbant?
7: Ez abszolút.
1: Ami... És nem tudunk mindenkit vállalni, mert ugye Pestre szállítunk, a környünkünk a Jászberény van, meg 60 oda is, tehát, de már nem tudunk
7: tehát,
1: mindenkit
7: tehát
1: vállalni.
7: Tehát így történt ez a dolog, az úgy tűnik, hogy abban a posztban volt valami.
6: És ez meglepett téged?
7: Engem abszolút.
6: És gondolkoztál rajta, hogy ez miért van?
7: Elemeztem én azt már magamba is, meg látták mások is a posztot, és hogy valószínűleg...
6: És mire jutottál?
7: Valószínűleg az, hogy az egy ilyen pozitív poszt volt, egy pozitív üzenete volt, amit szeretnek az emberek. Tehát hiányzik az embereknek az, hogy legyen valamiféle pozitív történet.
6: Egyszerűen csak belenőttetek? Tehát, hogy kiraktátok, és...
7: Igen, úgyhogy ez eleinte...
6: Ez azért nem lehetett könnyű, nem?
7: Hát nem, ez
6: kezelni.
7: Komoly kihívás a mai napig is. Most annyi, hogy már kezdjük átlátni, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt gördülékenyebben tudjuk csinálni. Hála jó Istennek, tegnap be tudtunk szerezni egy másik szállítóeszközt, tehát eddig konkrétan nekem egy régi 4-es Golfom van. A 4-es Golfba kiszedtük az üléseket
6: és
7: hátulról. Dugig raktuk ilyen mindenféle szigetelő, hungarocell dobozokba, meg jégakúval, meg ilyen árnyékolókkal, minden ezzel szállítottunk körbe Pesten. Volt is, aki mondta, hogy ezzel jött. Hát mondom, igen, de nézd meg a zöldséget, hogy milyen szép. És hát igen, nagyon szép. Úgyhogy most egy ilyen kis dobozos szerkezetet vettünk, úgyhogy az nekünk most valószínűleg sokban megkönnyíti a munkát. Ugye, nyilván itt van egy csomó olyan dolog, amit kell csinálni, ha ezek nem hatékonyak, tehát bénázunk, akkor az a rengeteg idő elmegy, rengeteg energia elmegy, most ezeket kezdjük így finomítani.
6: Honnan lehet azt tudni? Mert oké, megtanultad a termesztést videókból, meg így rájött, de az értékesítés az nem kisebb feladat. Hát vagy legalábbis nem jelentéktelen.
7: Az biztos, hát azért nekem a fitnesses részen is már kellett értékesítenem. Nem vagyok egy nagy értékesítő, tehát ne érts félre, de azért van egy-két olyan dolog, amit talán már tudok alkalmazni. És hát itt meg ráadásul ezt véletlenül úgy sikerült megcsinálni ezt a posztot, hogy rendkívül nagy érdeklődést generált.
6: Én láttam azt a posztot, abban nem volt értékesítési felhang.
7: De lehet, hogy pont ezért.
6: Mit hozhatok haza Londonból? Amit haza lehet hozni.
1: Szerintem sokkal elfogadóbbak vagyunk. Szerintem előítélettel mentünk, és ezt szerintem itthon úgy jobban észre lehet menni.
6: Mit jelent pontosan ez, hogy elfogadóbbak vagyunk? Meg tudnád fogalmazni?
1: Nem skatujázunk, hogy ez az ember, ez biztos, hogy most nem akarok semmi konkrétat mondani.
6: Igen,
1: de vagy akár egy meleg kérdéshez nem úgy állunk, hogy tehát hogy ez annyira természetes kín.
7: És aztán hogy... a maga tapasztalat is ezt mutatja aztán, hogy az előítéletei az embernek, azok általában nagyon csalókák. Tehát az, amit itthonról vittünk esetleg, és még alkalmaztunk is eleinte, mert hazugság lenne azt mondani, hogy nem, azok meg is dőltek. És akkor rájössz, hogy semmit nem jelent az, hogy néz ki egy ember, vagy mit, nem tudom, milyen.
6: Azért is kérdezem ezt, mert hogy itt konkrétan a mostani vállalkozásatokban, meg a mostani életetekben ez hogy épül be?
7: Én előtte, mielőtt kimentem Angliába, én annó még a Vestelnél kezdtem el dolgozni. Ott volt egy Sugár András nevű vezérigazgató. A Sugár András nyugaton szerezte a tapasztalatait, meg szerintem tanult is, és neki az ügyfélközpontuság volt minden felett. Tehát neki az volt, hogy innen nem távozhat úgy az ügyfél, hogy valami bánata van, vagy elégedetlen. És aztán ez nyilván a profitban is jelentkezik, tehát ez nem csak az ügyfélnek jó, hogy vele jól bánnak, hanem akkor az ügyfél az tovább marad, meg nyilván. Miután kimentem, én gyakorlatilag majdnem, hogy végig vállalkozó voltam. Tehát a személyedzőként is vállalkozó voltam. Tehát nekem nagyon fontos volt akkor is az, hogy hozzám, aki jár, az elégedett legyen, jól bánjak vele, maximálisan jó kiszolgálást kapjon, és ez nekem ott akkor is egy kifizetődő dolog volt. Tehát én most is, amióta pár hetest csináljuk, én nekem ez itt nagyon fontos, nekünk nagyon fontos, hogy amit elviszünk, mondjuk zöldség, az a lehető legjobb minőségű legyen. Nem azt mondom, hogy biztos, hogy aztán ez sikerül is, de igyekszünk. Nem fog úgy távozni senki, hogy rosszá ízzel. Tehát
1: vagy
7: ez a szemlélet, ami...
1: Most lehagytunk, vagy kihagytunk valamit a rendelésből, akkor inkább vissza, vagy felfele kerekítjük az összeget, és visszautaltuk a pénzt, mert... Tehát
7: többet utaltunk vissza.
1: Többet utaltunk, hogy biztos, hogy megkapja a pénzét, mert hogy elhagyta.
7: Tehát ez a szemlélet.
1: Termék lemaradt. Tehát, hogy ugye itthon én arra emlékszem még, hogy nekem vitatkoznom kell, hogy ha én valamit vissza akarok vinni a boltba, mondjuk Londonban nincs.

0: jobb érzés, meg a vásárlónak is jobb érzés, hogy nem kell itt vitatkoznia.
1: Az volt a tapasztalatom, és azt hiszem egy-két ilyen, főleg biotermelőnél, tehát vagy speciálisabb ágaknál, hogy egyszer csak így, mondjuk így, hogy meginoktak. Min múlik ez egyébként, hogy tartsátok a minőséget?
2: Szerintem valószínűleg azon, hogy nem szabad túlvállalni magunkat. Igen. Tehát, hogyha túl sokat vállalunk, túl sokat szeretnénk teljesíteni, akkor annak ugye előbb-utóbb a minőség látja kárát. A másik dolog, ami fontos, hogy azok az emberekkel, akikkel eddig találkoztunk, ők annyira boldogan és jókedvűen veszik át a dobozaikat, annyira örülnek, hogy ilyen van, hogy biotermék, a termelő viszi neki oda, nem a szupermarketbe a fonnyat, nem tudom, spanyol paradicsomot kell megvennie, és ezzel együtt megértik azt is, legalábbis nekem eddig ez a tapasztalatom, hogy ez egy biotermék, tehát ezen lesznek rágásnyomok, lehet, hogy lesz benne bogár is, meg lehet, hogy talál benne élőlényeket, de eddig, amikor erről volt szó... Igen.
1: Mindenki
2: igen.
1: Szereti, de nem vagyunk hozzászokva.
0: Mert ugye meg ugye a szépet keressük, tehát igen. Azt hiszük, hogy mi volt az a példa, hogy kis termelőtől, vagy valami bácsikától, nem tudom, vettek paradicsomat, de ugye az jóval több vegyszerrel volt, tehát hogy az ember azt látja, hogy milyen szép, nem tudja, hogy ugye a bácsika milyen, tehát hogy kezelte otthon, és ez miért olyan, tehát lehet, hogy az milyenkhoz, kicsit megrágja a bolha, kicsit a rukolán lehet, hogy van egy pötty, vagy egy lyuk.
2: De eddig még ezt mindenki, ahol ez szóba került, ő egyből mondta, hogy hát persze, hát bio, nem?
0: Igen, csak hogy ezt ugye nem mindenki tudja. Valaki azt látja, hogy hát ez annyira nem...
2: Nyilván, hogyha ez túl sok rágás van rajta, akkor azért az probléma. Nem, igen, tehát persze. Nyilván figyelünk, de biztos, hogy nem lehet minden rágást eltüntetni, ha csak nem ugye mindenféle kemikáliákkal védekezik az ember, de lehet szerintem egy nagyon jó minőséget hosszú távon is fenntartani. Sőt, ennek a módszernek az a legjobb része, hogy itt évről évre jobb lesz a talaj. Például. Ha jobb a talaj, akkor ellenállóbb a növény.
1: Mindegyik vállalkozó vendégem azt mondta, hogy a növekedés az kulcskérdés. Ti hogy álltok a növekedéshez?
2: Most látjuk azt egyébként, hogy mekkora az érdeklődés, és azt is, hogy nekünk még
1: mert
2: van...
1: Mert el kell utasítani embereket.
2: Jelenleg igen, és azt is látjuk, hogy mi mit tudunk még bevonni ebbe. Tehát szeretnénk bővülni, de én azt gondolom, hogy van egy olyan logikus határ, és erre is vannak példák, ugye itt korábban is volt arról szó, hogy hogyan kezdtünk ebbe bele, ahogy tanultunk, stb. Tehát nekem konkrétan van olyan gazdálkodó ismerősöm, aki ugyanígy felfuttatta, mert hogy nagyon nagy volt az érdeklődés, és aztán következő évben vissza kellett, hogy vegyem, mert azt mondta, hogy akkor a teher volt, mert több autó kellett, több embert kellett foglalkoztatni, több átadó pont, hogy egész egyszerűen a családja rovására ment. Tehát én ezt már most látom előre, hogy most mi még nagyon picik vagyunk, biztos, hogy tudunk, meg szeretnénk is növekedni, de egy olyan határig, ami nekünk kényelmesen kezelhető, ahol jól érezzük magunkat, tehát nincsenek olyan terveink, hogy mi most ebből valami hatalmas bizniszt csináljunk, szeretnénk nyilván ebből megélni, de értelmes határok között. Tehát egy idő után én nyugodtan rámondom, hogy nem növekszünk tovább. Tehát ennek a mai világnak a folyamatos növekedési kényszer a legnagyobb problémája. Amikor egy véges bolygón mi végtelenül akarunk növekedni. Ilyet nem lehet. Tehát aki ezt próbálja meg, az emberiség ezt megtette, az előbb-utóbb bajba került. Mi nem akarunk örökké növekedni, szeretnénk még egy kicsivel nagyobbak válni, mert hogy van helyünk is rá, van lehetőségünk is rá, és az nekünk egy szerintem kényelmesebb életet tudna még biztosítani, de nem örök fejlődés.
1: Másra rá bíznátok? Tehát úgy bevonnátok embereket és csinálja, mert ugye a bizalom, tehát ez nagyon
0: szerintem
1: erős kérdés.
0: Szerintem azt hamar lehet látni, vagy szerintem mind a ketten jobb emberismerőek vagyunk, úgyhogy ez valószínűleg hamar látnánk.
2: Igen, de az biztos, hogy jelenleg azért a személyes kontaktus, én úgy gondolom, vagy mi úgy gondoljuk szerintem, hogy az nagyon fontos ebben az egész történetben. Tehát jelenleg nem tudunk semmit, meg nem is akarunk semmit átadni másnak. Nem kizárt, hogyha lesz még egy fólia sátrunk, meg kétszer ekkora területünk, akkor nem biztos, hogy mi tudjuk mindig a hajtásokat letördelni, vagy mármint most itt a hunajhajtásokról van szó, vagy minden folyamatot képesek vagyunk ellátni, tehát nyilván valakit majd be kell, hogy vonjunk, de ez tényleg egy olyan bizalmi dolog, hogy mind a kertbe, aki hozzányúlhat a paradicsomhoz, annak is olyan embernek kell lenni, meg annak is, aki odaadja esetleg a vevőnek a kosarat, ha nem mi vagyunk. Azok.
0: Szerintem meg fontos, hogy mi legyünk. Mondjuk én azt nem akarnám lecserélni.
2: Hát azt majd mindegy, meglátjuk.
1: Mi számotokra a gyurgyalagos tanya?

0: a béke, a nyugalom ebben a
1: ilyen kis menedékhely, tehát oda eddig, ugye mi sokat rendelünk, a vásárlásainknak egy jelentős részét, azt nem elmegyünk valahova, hanem oda rendeljük, és akkor rengeteg futár jár nálunk emiatt, és 10-ből 8-al mindig el kell beszélgetnem, hogy és itt laktok tényleg, és, aha, és akkor ti ide, hát ez az álmom. És akkor jó, hát mi, nekünk meg ez a valóságunk. És itt valóban egy ilyen nyugodt kis terület, szerencsére a környezetében lévő földeket egy nagyon jó barátom műveli, olyan dolgokat termel ott, ami nem nagy zavarással jár, nem valami intenzív kultúra, nem kell permeteznie, nem, tehát nyugodtság van, tehát kimegyünk reggel, ott vannak az őzek szembe, a, nem tudom, a fácánok, a nyulak, a mindenféle jószág, és ez...
2: És vállalkozás szempontjából, tehát ez egy mű, vagy egy vállalkozás, vagy egy életforma?
1: Én úgy gondolom, hogy egy életforma. Életforma, amit most mi úgy tűnik, hogy egy vállalkozásra is átgyúrunk, és abba a szerencsés helyzetbe tudhatjuk magunkat, abból keresünk pénzt, úgymond, amit szívesen csinálunk, és aminek értelmét látjuk. Igen, vállalkozás és életforma szerencsés elegye.
2: Petra?
0: Na, ugyanígy, ugyanígy.
2: Csépes Petra, Gyergyószegi Ferenc. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek a Dzsungelharcra, és beszélgettünk erről a nemrégiben indult életformáról.
1: Nagyon köszönjük a lehetőséget.
2: A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeim Csépes Petra és Gyergyószegi Ferenc, a Gyurgyalagos Tanya társ tulajdonosai voltak. Mivel beköszöntött a nyár és a szabadságok ideje, a Dzsungelharc sem kivételez alól. A következő hetekben korábbi adásaink ismétlését hallhatjátok majd, új epizódokkal augusztus végén jelentkezünk. Mindenkinek kívánom, hogy élvezze az előttünk álló csodálatos évszakot, és a lehető legtöbb időt töltse mindazokkal, akik fontosak számára. Köszönöm, hogy velem voltatok, Réta Igort hallottátok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barát.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
8: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
9: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
8: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat?

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Orbán Viktor nyilatkozott a végkielégítéséről. A labdarúgó fizligában aranyérmes a Győr, továbbra is esőre, záporra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő a közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárca vezető. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász, negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A miniszter szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. 13 év után ismét magyar bajnok az Eto'o. Borbély Balázs együttese a labdarúgó fizliga utolsó fordulójában 1-0-ra nyert Kisvárdán. Ezzel bebiztosította az aranyérmet. A győri klub története 5. bajnoki címét ünnepelheti, és a következő idényben a bajnokok ligája selejtezőjében indulhat. Az Eto'o az első körben kapcsolódik be a párharc első mérkőzését, július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik. További eredmények: Ferencvár Hározza Legerszeg 3-0, Debrecen Újpest 2-1 és Diósgyőr Paks 1-3. A bajnokságban a Győr mögött a Fradi végzett másodikként, és a paksiak szerezték meg a bronzérmet. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sok felé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A görög és latin eredetű er szó magyar jelentése levegő. Összetevői 78,8% nitrogén, 20,95% oxigén, 0,93% argon, 0,38% széndioxid. A közkeletű kifejezés azt az anyagot jelöli, amelyet az emberiség és az autóabroncsjavító vállalatok rengeteget használnak. 1995-ben két francia zenész képzőművész filmes, Nicolas Godin és Jean-Benoît Dunkel is R néven alapította meg elektronikus zenét játszó zenekarát. 8 album után sokáig tetsz halott állapotba került a csapat. A rajongók nagy örömére azonban 2024-ben a 25 éve megjelent első Moon Safari albumuk újra turnéjára indult.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Poncho Sanchez, texasi kongás, latin jazz zenekar vezető és salsa énekes. A poncho tipikusan közép-amerikai viselet. Egyszerű, gyakran impregnálható fonalból szőtt, szőnyegszerű anyagdarab egy fejnek kialakított lyukkal a közepén.

Sziasztok, Delog Jávor vagyok a Random Tripből, és maradjatok mindig nagyon komolyak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az ausztrál duó az Empire of the Sun nem csak zenéjével, hanem látványos színpadi megjelenésével is kitűnik kortársai közül. Olykor a szamuráj kultúrából, digitális grafikákból és még olajfestményekből is merítenek inspirációt zenéjükhöz. Az Empire of the Sun zenekar neve nem a híres regényre utal, hanem arra a gondolatra, hogy a napot számos civilizáció istenként tisztelte. És ők ezt az univerzális szimbólumot kívánják megjeleníteni zenéjükben, vizuális világukban és persze a nevükben.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Több fronton is Stockholm-szindrómát okozott hallgatóinak a Stockholm-szvi. Voltak, akiket egy közismert svéd bútorház reklámjában ragadott magával, Hennes és Waterbaby 22-es duettje. Másokat a Szerelem vagy Kötelesség című Netflix széria egyik epizódjában ejtett rabul a fülbemászó track. De maga a streaming szolgáltató sem tudott szabadulni a két svéd énekes közös produkciójától. Egy másik, saját gyártású drámájuk az Egy részed aláfestő zenéjeként is felhasználták a felvételt, sok akad sazamozásra késztetve.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A hírhet brit pop háború 1995-ben zajlott Nagy-Britanniában. Az észak-angol Proletár Oasis és a dél-angliai középosztálybeli művészeti főiskolás Blur között. Egymásról rossz indulatúan nyilatkoztak, ugyanazon a napon adták ki kislemezeiket, amelyekből eleinte a Blurnél fogyott több. Később viszont az Oasis tett szert nagyobb nemzetközi ismertségre. Következzen most a csatát nyert, de háborút vesztett Blur legnagyobb slágere, a Song 2.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Wanda Jackson-t a rockabilly királynőjének tartják már az 50-es évek óta, de a country és gospel műfajokban is maradandót alkotott. Funnel of Love című 1961-es felvétele a maga korában nem sok port kavart. Megbújt egy kislemez B oldalán, albumon nem is jelent meg egészen a 90-es évekig, amikor rákerült számtalan válogatás CD-re, és hirtelen az énekesnő munkásságának egyik legnagyobb hatású darabjává vált. Adele egyik kedvenc számának és 2010-es világ slágere, a Rolling in the Deep, fő ihletforrásának tartja a dalt. A túlfűtött hangú Jackson-t pedig a női Elvis Presley-nek nevezte. Itt jegyezzük meg, Wanda és Elvis egyszerre kezdték a szakmát. 1955-ben közös turnéra indultak, és nem titok, hogy akkoriban nem csak munkakapcsolat volt köztük.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.

0: Sziasztok, Madarász Éva, színész és író vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét. My name's David
1: Bowie. Do you feel isolated?
2: Not really, but I can quite imagine how it must feel to be isolated.

0: kinyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon Állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon Álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: days are like this one, one, one.
1: Te a gőzés cigi füst, ezek mögött is te vagy. Te hegyek mögött is te meg, a kövek között is te laksz. Te a gőzés cigi füst, az üdött kopott is terasz. Hey.

Mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazin műsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC-k, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.